0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Nathan Sheridan, and this is the story behind my new song, Something We're Singing About.

A Zsoltárok 59.17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

A Szémgát című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg. So we can have confidence that his love toward us will never run out or change.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A kételkedés szó azt jelenti, hogy út nélkül való, de mi soha nem vagyunk út nélkül, mert Jézus az út. Hogy források nélkül való, hogy szégyenben lévő, kétségekben, megzavarodva, veszteségben, hogy két út előtt álló, és nem tudni, hogy melyiket válasszuk. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, és engedni neki, hogy vezessen minket, majd maga biztosan előre kell mennünk és tennünk kell, amiről hisszük, hogy ő kéri tőlünk. A Jakab 1:5-8 terjedő versek tanítanak néhány igen jó dolgot a kételkedésről. Nézzük meg ezt. Jakab 1:5-8. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki nem csak azoknak ad, akik jók voltak, hanem aki készségesen és szemre hányás nélkül ad mindenkinek, és most figyeljetek, mert ez fontos, anélkül, hogy neheztelne ránk, vagy hibáztatna minket. És ha megnézzük a Jakab 1-et az első verstől, ott láthatjuk, hogy ő a próbák idejéről beszél, ami a szellemi növekedésnek az ideje is. Szóval akár azt is mondhatnám, hogy még ha nagy bajba kerültünk is, de kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, és még akkor is, ha a probléma az én hibámból van, ha a mi tudatlanságunkkal nyitottunk ajtót, de kérem Isten bocsánatát, akkor ő meg fogja bocsájtani a bűnömet, és nem fog hibát keresni bennem, nem fog szemrehányást tenni nekem, hanem segíteni fog nekem és neked is. Nos, ez aztán jó hír. Hát nem nagyszerű hír tudni azt, hogy nem kell mindig jónak lenned ahhoz, hogy Isten segítsen neked. Vetítsük ki újra. És meg is kapja. Következő vers. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, vagy bizonytalankodva. Itt most meg is állok egy percre, és szeretnélek bátorítani, hogy higgyétek el, nem számít, milyen rosszak voltatok, Isten segíteni akar nektek. És abban a pillanatban, hogy megkéred őt, hogy bocsásson meg onnantól, az egy elintézett dolog. Sőt, ha őszintén megtérsz a bűnödből, akkor egy pillanatra sem kell bűntudatot érezned. Ó, Joyce, ez nem lehet ennyire szép. Ó, dehogy nem. Isten nagyon jó. Ó, igen. Isten nagyon jó. Szerintem ő sokkal jobb, mint amilyennek mi gondoljuk. Ó, igen. Gondoljátok át ezt. Sőt, elmondok nektek valamit, amire 3 hete jöttem rá, és ami szinte túl sok ahhoz, hogy befogadjam. Tudjátok, hogy Isten kapcsolatra teremtett minket? És ahhoz, hogy kapcsolatban légy valakivel, ahhoz meg kell tenned valamit, még ha elsőre nem is ismered ezt fel, de szinte előre el kell döntened, hogy bármit is tesz a kapcsolatotok során, ami idegesít téged, megbánt téged, irritál téged, vagy fájdalmat okoz neked, azt meg kell bocsájtani neki. Különben, ha ezt nem teszed meg, akkor véget ér a kapcsolat. Dévvel való kapcsolatom okán gondolkoztam ezen. Tudjátok, már 45 éve házasok vagyunk, és nagyon sokszor meg kellett bocsájtanunk egymásnak, talán több ezer alkalommal. Régen nagyon nehéz volt ez, de most már könnyű. Úgy vagyok vele, hogy többé nem pazarolom az energiámat veszekedésre. Megbocsájtok neked, mehetsz a dolgodra. Nincs többé energiám az ilyesmire. De most tényleg, ha továbbra is Dév felesége szándékozom maradni, és ez így van, akkor valójában már eldöntöttem, hogy akármit is csinál, én megbocsájtok majd neki. Hányan értitek, miről beszélek? Oké. Hányotoknak vannak gyerekei? Nos, van itt bárki ebben a teremben, aki arra számít, hogy a gyereke soha többé nem fogja őt megbántani, vagy nem fog csalódást okozni? Nem, ennél okosabbak vagyunk. Én úgy hiszem, hogy ti már eldöntöttétek, hogy kitartotok a gyerek mellett. Olyan könnyű megbocsájtani azoknak, akiket szeretsz. Szóval végig gondoltam ezt, és tudjátok mit? A Biblia azt mondja, hogy Isten már az elejétől a végéig ismeri az életünket. hogy ő már minden egyes szóról tud, amit mi még ki sem mondtunk. Tehát bármit is fogunk elrontani az életünkben, és sok ilyen lesz. Ő már ismeri ezeket. És ahhoz, hogy kapcsolatban maradjon velünk, ő már előre eldöntötte, hogy megbocsájt nekünk. Nekünk csak kérnünk kell ezt, majd el kell fogadnunk. Szerintem ez olyan elképesztően nagyszerű, hogy az ember alig tudja elfogadni. Kérjetek és vegyétek el, hogy az örömötök teljes legyen, ne pedig kérjetek és kételkedjetek, kérjetek és kételkedjetek. Csak kérjetek és vegyétek el. Bármit is fogunk elrontani az életben, Isten arra már 2000 éve biztosította számunkra a megbocsájtást, amikor Jézus meghalt a kereszten. Isten már megvásárolta mindazt a megbocsájtást, amire a Föld összes lakosának szüksége lehet. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy beismerjük a bűnünket, megvalljuk azt, és hajlandóak vagyunk elfordulni tőle, és akkor a Biblia szerint ő megbocsájtja a bűnünket, és elveszi a bűntudatot. Nekem sok időbe telt, de végül elkaptam a gonoszt. És most már tudom, hogy ha megbántam a dolgot, és még mindig megpróbál bűntudatot ébreszteni bennem, akkor az egy hamis bűntudat, és én nem veszem azt magamra. Mert hazugság, hamis dolog, mert a bűneimet már olyan messzire vetette el Isten, amilyen messze a kelet van a nyugattól, és nem emlékezik meg róla, mert olyan messzire eltávolította azt, akkor hogy érezhetnék bűntudatot valami olyasmi miatt, ami már nem is létezik? Wow! Te jó ég! Túl szép, hogy igaz legyen. A Message Biblia fordítás azt mondja a Jakab 1-ben, bátran kérj Istentől, hittel, minden kételkedés nélkül. Azok az emberek, akik aggodva imádkoznak, olyanok, mint a szél futta hullámok. Ne hidd, hogy így bármit is kaphatsz a mestertől, hogy csak hánykolódsz a tengeren, és megpróbálsz minden lehetőséget nyitva tartani. Isten azt akarja, hogy bátran imádkozzunk. Ne pedig úgy, hogy ó, Istenem, ha csak annyit tennél, Istenem, ha csak még egyszer megbocsájtanál, akkor megígérem, hogy többé nem teszem ezt. Dehogy is nem fogod. Egészen biztos, hogy újra megteszed, más szóval ennyi erővel úgy is imádkozhatsz, hogy Istenem, fogalmam sincs, hányszor kell még megbocsájtanod ezért. Nos, az egy másik dolog, ha minden nap egy laza hozzáállással kelsz fel, és bűnöket követsz el, és még csak nem is érdekel. Én olyan emberekhez beszélek, akik teljes szívükből keresik Istent, és szeretik őt, és akik a helyes dolgokat akarják tenni, de közben hibákat követnek el. Tudjátok, Isten a szívek Istene. Ő látja a szívünket. Hogyan mondhatnánk különben, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt? Amikor Dávid gyilkosságot követett el, és házasságtörést, hazudott, és mindenféle problémát okozott, és biztos, hogy megbántotta Istent. De a Biblia mégis azt mondja, jóval azután, hogy Dávid már elkövette a bűneit. Hogy Dávid egy szívem szerint való férfi. Miért? Mert Dávid tényleg szerette Istent. Egyszerűen csak bekattant egy időre. Előfordult már veled, hogy miközben szeretted Istent, mégis komolyan bekattantál egy időre. Amen. Szeretnék elmondani nektek valamit, ami a Bibliában van. A tolvaj azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Jézus azt mondta, most figyeljetek, én azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt, és hogy bőséges legyen az életük egészen túlcsorduló. De nem tudjuk élvezni az életünket kételkedések, félelmek és aggódások közepette, meg még egyéb kínlódásokban sértetten és bűntudattól szenvedve. Csak úgy tudjuk élvezni az életünket, ha megtanuljuk elhinni az igét, ha bátran élünk, és azt mondjuk, ezek az ígéretek nekem szólnak. Nem csak úgy mindenkinek, hanem személyesen nekem. Az Efézus 3.20 azt mondja, hogy Isten pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben és hatalmasabban, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Nézzük meg az Efézus 3.12-t. A benne való hitünk miatt, ezt ne felejtsétek el, bátorságunk, magabiztosságunk és szabad utunk van bizodalommal, vagyis szabadon megközelíthetjük Istent félelmek nélkül. Olvassuk újra. A benne való hitünk miatt. Hogyan működik ez? Hitáltal, nem a saját tökéletességünk vagy a jó cselekedeteink miatt, amikor tudod, hogy milyen csirkefogó vagy. Akkor hogyan máshogy jöhetnél Istenhez, mint hitáltal? Mert a benne való hitünk miatt merünk kérni. Merünk. Hisszük, hogy ha belelépünk a vörös tengerbe, akkor az ketté válik. Elhisszük, hogy Isten igéje igaz, és bevállaljuk, hogy úgy is cselekszünk, mintha elhinnénk azt. Merjük bátorsággal és magabiztosan megközelíteni őt, anélkül, hogy visszafognánk magunkat. Szabadon és félelmek nélkül. Amikor megközelítjük Istent, még azon sem kell gondolkoznunk, hogy vajon mérges-e ránk. Mindig megítéled magadat? Te vagy a saját bírád? Esküdszéked és ügyészed? És az ítélet mindig ugyanaz? Bűnös? Bűnös. Minden mozdulatodat megítéled? Nem kellett volna ezt tennem? Nem kellett volna azt mondanom? Jobban kellett volna viselkednem? Nem kellett volna megvennem azt? Nem kellett volna oda mennem? Nem kellett volna megennem azt? Nem imádkoztam elég hosszan, nem a megfelelő fejezetet olvastam el a Bibliában, ma nem vallottam meg az igét, nem öleltem meg a gyerekeimet, túl sokat költöttem a boltban, túl sokat beszélek. Csendesebbnek kéne lennem, jobb anyának kéne lennem, jobb apának, jobb nagymamának, jobb feleségnek kéne lennem. Bingo, igazad van! Pont ez a lényeg. Olvasok egy könyvet, amit egy férfi írt, és elmeséli, hogy miután egyik este prédikált, egy másik férfi odament hozzá azzal, hogy az üzeneted nagyon sértő volt számomra, mert tele vagy büszkeséggel, és a férfi azt felelte, bingo, igazad van. Aztán így folytatta, de már sokkal jobb vagyok, mint évekkel ezelőtt, akkor kellett volna látnod. De látjátok, ez az evangélium jó híre, hogy mindannyian sok hibát követünk el állandóan, de ez nem számít. Nem úgy kelek fel reggelente, hogy gyenge akarok lenni aznap. De mindannyiunknak vannak gyengeségei. Egyszerűen csak vannak. És ha nem lennének, akkor Jézusnak nem kellett volna keresztül mennie mindazokon, amiker keresztül ment. Hallottok engem? És ha szeretnétek a törvény alatt élni, akkor szívetek joga, de én egyáltalán nem ajánlom. Nem lehet úgy élni, mint ahogy a galaták próbálkoztak. Két szövetség szerint. A Biblia azt mondja a Galata 4-ben, hogy a két szövetséget két gyermek jelképezi, akik Ábrahám és Sára gyerekei voltak. Az egyik a test cselekedetei szerint született, és a szolgaságot és a megkötözöttséget jelképezte. A másik csodálatos módon az ígéret szerint született, és az ő neve nevetést jelentett. Ha szeretnéd élvezni az életedet, akkor engedd, hogy Isten Isten legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy hinned kell az igében. Kelj fel reggelente, és tedd meg a tőled telhető legjobbat. Tudd, hogy Isten látja és érti a szívedet, és ha szereted őt, csak szeresd Istent, és engedd, hogy ő szeressen téged. Hadd szóljon az egész a kapcsolatról, és ne a tökéletességedről. Ne találj minden nap 20 új indokot arra, hogy mérges légy önmagadra. Legyünk olyanok, mint János apostol, aki azt mondta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hát nem csodálatos ez? A János evangéliumában van ez, amit János írt. Önmagáról beszélt ekkor, amikor háromszor is azt írta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret. Dávid meg azt mondta, én Isten felkentje vagyok. Nos, a legtöbben nem gondolnánk, hogy ilyet állíthatunk.
2: Mit képzelsz? Ki vagy te? Isten felkentje? Wow.
1: Többé ne próbáld lenyűgözni magad a tökéletességeddel. Na gyerünk, ezt valakinek le kell írnia. Azt akartam mondani, hogy többé ne próbálj lenyűgözni másokat, de valójában önmagunkat próbáljuk lenyűgözni. Többé ne akard lenyűgözni magad a tökéletességeddel, és csak mondd azt, Istenem, akkora káosz vagyok, hogy nem tudom, hogyan tudnál bármit is tenni értem, de te azt mondtad, hogy megtennéd ezt, úgyhogy én elfogadom. Én elfogadom ezt. Tudom, hogy nem tartok ott, ahol tartanom kellene, de hála Istennek nem is ott tartok, ahol régen. Jól vagyok, és jó úton járok. Amen. Nem vagyok ez, nem vagyok az, nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok. Igen, mindannyiunknak változni kell. Ehhez nem fér kétség, de te nem tudod megváltoztatni önmagadat. És ha nem hiszel nekem, akkor csak próbálkozz tovább. Szállj még rá erre 3, 4, 5, 6, esetleg 10 évet. És amikor teljesen és totálisan kimerültél a saját erőfeszítéseidtől, akkor olvasd el újra a Galata 3:1-től 3-at, és akkor talán majd hiszel nekem. Nézzük meg. Galata 3:1-től 3-ig. Ó, ti szegény, buta, szeleburdi, meggondolatlan és esztelen Kentuckyak. Tudom, hogy nem mindenki Kentuckyból való, aki a tévében néz minket, de ez a ti országotokra is vonatkozik. Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt olyan szemléletesen írtuk le Jézus Krisztust, a Messiást, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Szent Lelket, vagy az ige örömhírének megvallásából származó hit alapján? Figyeljetek! A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket? A ti saját tökéletességetek alapján történt ez, vagy egyszerűen csak az örömhírben való hit által? Hogyan fogadtátok el Krisztust? A saját magatok végére értetek, és azt mondtátok, én vagyok a legbénább ember, aki létezett, teljes káosz az életem, és semmit sem tehetek, hogy megjavítsam azt. Istenem, rád bízom magamat. Kérlek, bocsáss meg, és fogadj el úgy, ahogy vagyok. És ez volt az életének a legboldogabb napja. Most nézzük meg a 3. verset. Ennyire esztelenek és buták vagytok? Amit a Szentlélekkel kezdtetek el, az új szellemi életeteket, azt most testben akarjátok befejezni, és így akarjátok elérni a tökéletességeteket? Nem tudjátok megváltoztatni magatokat. Nos, akkor mit tegyek, Joyce? Ha tudom, hogy van egy terület az életemben, aminek változnia kell, megmondom én, hogy mit tegyél. Egyetértésben vagy Istennel, mert nem is tudnád, hogy valami gond van veled, ha a Szent Szellem nem győzne meg erről. És amikor meggyőz téged, akkor nem kéne, hogy vádlást érez. A meggyőzésnek az a célja, hogy kiemeljen téged a problémádból, nem pedig az, hogy beledöngöljön. Amen. Sőt, amikor Isten meggyőz minket, akkor a jelenések 3.19 szerint lelkesnek kéne lennünk emiatt, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. Tehát légy lelkes és buzgó, amikor Isten rámutat egy hibádra. Valójában ezt mondja. Miért dorgál meg téged? Nem azért, hogy rosszul érezd magad, hanem hogy győztes légy. Tehát az első dolog az, hogy hálával fogadod azt a dorgálást. Igen, Istenem, igazad van. Bingo. Az vagyok, akinek mondasz. Tele vagyok büszkeséggel és zűrzavarral. Bármit is mond neked. Lusta vagy, nehéz veled kijönni. Állandóan panaszkodsz, minden túl könnyen feladsz. Akármit is mond, mondd azt. Egyetértek, Istenem, pontosan ez vagyok, és nagyon sajnálom, bocsáss meg, kérlek. És Istenem, én bízom abban, hogy te majd dolgozol bennem, és megváltoztatsz engem. Aztán a következőt kell tenned. A Biblia megmondja, hogy mit tegyünk. De nem azt mondja, hogy próbáljuk megváltoztatni magunkat. Láttál már gyümölcsfát, ami megpróbál úgy gyümölcsöt teremni, hogy... Nincs gyümölcs. Még egyszer megpróbálom. Mit mond a János 15? Ha bennem maradtok, és az én igém bennetek marad, akkor sok gyümölcsöt teremtek majd. De hát mit tegyél? Bármilyen területen is dorgált meg Isten, fogd a Bibliádat, és tanulmányozd azt a dolgot. Szerintem sokszor nem megfelelően használjuk az Isten igéjét. Igen, nagyszerű, ha egy év alatt el akarod olvasni a Bibliádat. De hadd mondjak valamit. Ha hirtelen haragú vagy, akkor nem a növekedést kell tanulmányoznod. Ugyan már? Akkor azokat kell tanulmányoznod, amiket a haragról találsz. Úgy használd az igét, mint a gyógyszert. Ha a fejed fáj, akkor nem raktapaszt teszel rá. Tudod, mit kell tenned? Beveszel egy aspirint, vagy egy Advilt, vagy egy Tylont, vagy lehet, hogy olyan szellemi vagy, hogy nincs ezekre szükséged, csak imádkoznod kell. Nem tudom, de te tudod, hogy mit kell tenned. Ha megvágod magad, akkor lefertőtleníted. Nem próbálsz aspirint tenni a vágásba. Isten igéje is olyan, mint a gyógyszer. Meggyógyítja a lelkedet, megújítja az elmédet. De hadd ismételjem el, amit mondtam. Ha hirtelen haragú vagy, akkor nem a bővölködésről, sikerről, meg az áldásokról kell hallanod, akkor a harag témakörét kell tanulmányoznod, meg a türelemét. És amikor magamhoz veszem az igét, és elkezdek elmélkedni rajta, és újra tanulmányozom, akkor tudod, mi történik? Minden erőfeszítés nélkül. Egyszer csak kedvesebbé válok. És amikor mérges leszek, akkor már közel sem kerül annyi időbe, hogy lehiggadjak. És amikor még többet tanulmányozom ezt, akkor észreveszem, hogy már nem is gurulok méregbe úgy, mint régen. És mire 30 vagy 40 évet tanulmányozom ezt, akkor már szinte nem is tudsz felmérgesíteni. Mindannyian egy úton haladunk. Isten dicsőségről dicsőségre változtat meg minket, nem amikor küszködünk, meg bűnösnek érezzük magunkat, mikor utáljuk magunkat, és állandóan mérgesek vagyunk magunkra, és éket verünk Isten és önmagunk közé, hanem amikor merünk bátran a trón elé menni, és azt mondani, Istenem, tudom, hogy mindenféle bajom van, hogy időt spóroljunk meg, bajoknak fogjuk hívni ezeket. De olyan hálás vagyok. Most figyeljetek, ezt nehéz lesz lenyelni. De olyan hálás vagyok, amiért te mindig örömedet lelet bennem. Azt mondod erre, várj egy percet. Elfogadom a megbocsájtás, meg az irgalom dolgot, de hogy örömét leli bennem? Isten nem lelheti örömét bennem. De igen. Azt feleled, nem, biztos nem, de igen. Nem, biztos nem, de igen. Kétszer fordult elő a Máté 3-ban, és Máté 13-ban van megírva, amikor egy hang hallatszott a mennyből, és azt mondta Jézusról, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szóval szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi történt volna, ha Jézus azt mondta volna, ó, nem, nem, nem. Azt feleled erre? Persze, hogy Isten örömét lelte Jézusban. Jézus büntelen volt, és soha semmi rosszat nem tett. Nos igen, de tudjátok, hogy a Biblia szerint mi kell ahhoz, hogy Isten örömét lelje bennünk? Nézzük meg a János 6.28-at. János 6.28 és 29. Ó, gyerünk, fiúk, ez annyira jó. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy rendszeresen Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, mit tegyünk, hogy Isten kívánalmait teljesítsük. Más szóval, mit tegyünk, hogy Isten kedvére tegyünk? Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Tehát Jézus soha semmi rosszat nem tett. Mi állandóan elrontunk dolgokat, de ha ő benne hiszünk, akkor Isten úgy lát minket, ahogy őt. És bármi is jár Jézusnak, mi örökös társai vagyunk neki, vele együtt öröklünk, vagyis amikor Isten a mennyből szólt, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor azt mindazokról is mondta, akik Krisztusban vannak. Ó, te jó ég, lehet, hogy körbefutom az épületet, nem is tudom. Krisztusban újjászülettünk. Isten megszentelt minket Krisztusban. Krisztusban megváltást nyertünk. Mivel benne vagyunk, az ő nevében imádkozhatunk, és az imáink választ nyernek. Gyerünk, le kell ráznotok magatokról minden buta gondolkozást. Nem, Istennek nem kedves minden, amit teszünk, de mi kedvesek vagyunk számára.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hit.
0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.

zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában és a következőben is egy újabb evangéliumról fogunk beszélgetni. Azt, hát ha szabad úgy mondani, szálazzuk szét, vagy hozzunk benne és azzal kapcsolatban több megértést. Itt van velem újra Révész Lajos, a Baptista Szeretett Szolgálat vezető lelkésze, illetve a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társlelkésze, apuka és nagypapa, és rendszeres résztvevője a Hitem szerint podcastnak. Szia, Lala, köszönjük.
2: Üdvözöllek, örülök a meghívásnak.
1: János evangéliumát fogjuk megbeszélni két epizódban, két részben, és annyit tennék hozzá, mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, hogy valahogy nekem ez az egyik legjelentősebb evangélium valamiért. Tehát én ezzel kezdtem, amikor elkezdtem a hangos Bibliát hallgatni, az evangéliumokat, akkor ezt hallgattam meg többször is. És Jánosnak a személye is nagyon érdekes.
2: Igen.
1: Mit gondolsz?
2: Különleges. Aha. Nagyon különleges. Különleges abban is, hogy ugye akkor tájt, mint ahogy ma is szoktak az embereknek beceneveket adni, ő azt a becenevet kapta friss tanítványként, hogy a mennydörgés fia.
1: És tényleg?
2: Igen. Igen. És utána valahogy a későbbiekben már úgy hívják őt becenevén, hogy a szeretett tanítvány. Vagy a szeretett tanítványa. És hát el lehet képzelni, biztos mindjárt ismerünk olyan embert, aki, hogyha felemeli a hangját, akkor azt úgy mindenki meghallja az irodába, vagy az a lépcsőházba, akárhol. És valószínű ilyesmi lehetett János, hogy hatalmas belső önérzettel, nagyon érzelmes, ahogy látjuk a leírásokat, kevés leírás van arról, hogy hogyan kapcsolódik emberekhez, de azok mindenről szólnak. Vagy például ő volt az, aki a legvégsőkig elmerészkedett Jézusnak a keresztre feszítésekor, mindenki hátra maradt, ki meddig mert elmenni, ugye Péter a Pilátus udvaráig, de János elment egészen a keresztig, sőt Máriát például szárnyai alá veszi, ezt megerősítette Jézus a keresztről, hogy János, itt a te anyád, Mária, itt a te fiad. Na most ezt egy olyan burkolt szívűnek, aki kérges szívű, nem lehet így elmondani egy ilyen dolgot, vagy rábízni, és gyakorlatilag csak ez a gyorsan kiemelt pontja János életének is mutatja, hogy egy különleges tanítvány volt, és ha egy picit hátrébb lépünk, akkor talán kezdjük azzal egy olyan mondattal, ha te láthatatlan lennél, mint az Isten, de neked lenne szavad és gondolatod, akkor az hogyan közölnéd? Ha ebből az aspektusból nézzük a Bibliát, vagy különösen az Új Szövetséget, akkor gondolom, hogy mindig vagy ráutaló magatartásra, vagy egy nagyon egyértelmű dologgal, amit megteszel valakiért, aki nem látna téged. Ha mondjuk gondolok egy munkaközösségre, nem vagyok ott, de ha beküldök egy ajándékot valakinek, vagy beküldök vagy teszek egy gesztust a háttérben érte, akkor jelzem, hogy én vagyok, és nem csak vagyok, hanem szeretlek. És valahogy Isten egy ilyen indulattal írta meg az Új Szövetséget, hogy nem láthattok engem, de nagyon szeretlek benneteket. És ennek egy olyan jelét adta, hogy az ő fiát, aki egy titok volt előttünk, nem tudtuk, hogy az Istennek van fia, és azt sem tudtuk, hogy az Istent alapvetően úgy hívják, hogy atya. Az Ószövetségben apának nevezni, vagy apa megszólítást mondani az Istenre, az Isten káromlás volt. Ezért aznap valószínű, hogy kivégeztek valakit. Ez volt döbbenetes az, amikor Jézus eljön, és kérdezgetik őt, és látják, hogy hát több, mint gesztus értékű az, amit tesz az emberekért, gyógyít, tanít, betegeket felemel, és halottakat visszahoz az életbe, és mindig azt mondja, hogy ez nem az én projektem, valaki elküldött engem, őt pedig úgy hívják, hogy Isten, aki az én atyám. Na most azt hiszem, hogy az Isten megismerésének itt van egy sarkalatos pontja, vagy egy töréspontja, hogyha valaki ezt elmeri hinni, hogy létezik egy atya a mennyben, és tulajdonképpen ez az atya gondoskodott arról, hogy az ő fiát leküldje, és ez a fiú, a názáreti Jézus Krisztus, amikor kelt járt az emberek között, 12 embert kiválasztott, és ez a 12 ember nagyon sokrétű volt. És ez a 12 ember közül hárman lehettek az evangélisták, ugye Máté, Márk és János, Lukács, ő nem konkrétan tanítványa volt, hanem majd később Pál apostolnak az orvosa, és így jut hozzá olyan információkhoz, amiket összegyűjt.
1: Erről ma beszélgettünk.
2: Igen, őről a beszélgettünk.
1: Találni, igen, az archívumban a River felületét.
2: Igen, és tulajdonképpen kiválaszt négy olyan embert Isten, aki négy különböző tulajdonságú, négy különböző habitusú, tehát nem az azonos gondolkodásúakat választja ki Isten, és azt mondja, hogy írjátok meg az örömhírt. Ez az evangélium. Ami azt jelenti, hogy úgy örömhír, amit talán már erről korábban beszéltünk, az örömhír akkor azt jelentette, azt értették alatta, vagy akkor használták ezt a szót, amikor például ilyen kiemelkedő esemény volt, hogy egy háborúban a győztes fél hazaküldte az örömhírt, hogy győztünk. Vagy egy apuka megkapja a feleségétől, hogy megszületett a fiad, lányod, és ez a mai örömhír. Vagy valami nagy kiemelkedő dolog történik, később ez az evangélium megírása után már csak az evangéliumra jellemző, vagy erre használják, hogy van egy jó hírünk, és tulajdonképpen négy jó hír gyűjtemény arról, hogy mit akar Jézus. Na most a négy evangélista, négy jó hír író, amikor rögzíti az ő evangéliumukat, akkor ugye természetesen ők nem egy osztályteremben négy padnál ülnek, és akkor négy különböző mód megírják a dolgozatukat, különböző korokban írják. Na most János már körülbelül olyan Krisztus után, ha mondjuk azt 33-nak mondanánk, tudom, hogy a tudósok azért néhány évet itt tologatnak ezen, ehhez képest 50-60 évvel írja le az evangéliumokat, tehát nem túl korán, és rá jellemző módon...
1: Ez fontos egyébként, hogy időben hol helyezkednek el az evangéliumok, a megszületésüket, megírásukat tekintve?
2: Hát talán csupán annyit esetleg, hogyha egy eseményre, ha visszagondolunk, akkor hazajövök egy megható, vagy egy nagyon meghatározó élményről, akkor általában belül az érzelmeinkből beszélünk, és sokszor a részletek elvesznek, vagy egy dologra fókuszálunk rá, vagy szisztematikusan, ahogy a többi evangéliumi író szisztematikusan megpróbálják A-ból B-be eljuttatni az embert, vagy alfától omegáig, tehát hogy készült elő Jézus Krisztus születése, és hogy ment a mennybe a halála és feltámadása után. János érdekes, hogy ő úgy írja az evangéliumát, ugye a többi evangélista inkább úgy írja, mint hogyha segítenék annak, aki nem nagyon van képbe ezzel a történettel. János pedig úgy van, hogy mivel én szerettem Jézust, amikor itt volt, szeretem az atyát, ezért belevág a közepébe, úgy gondolva, hogy ebből a szeretetből indulok ki. Nem a történetiségből, nem a kronológiából indul ki. És egy rá nem jellemző, vagy korábban nem gondoltuk volna, hogy ilyen mélységeket él meg ez a János, és ezért van talán jelentősége annak, hogy nem azonnal íródott az evangélium, hogy olyan filozófikus magasságba kezdi ez a nagyon egyszerű ember, hogy kezdetben volt az ige az Istenné volt, és az ige Isten volt, ő kezdetben Istenné volt, tehát olyan felütéssel kezdi az evangéliumát, hogy azt mondjuk, hogy hú, ez az ember nagyon mélyen értett meg valamit. És gyakorlatilag volt egy érzelmi testi közelsége is Jánosnak, megjegyzi a más evangélisták, ő maga is diszkréten jelez, úgy hívja magát, érdekes, hogy János evangéliumában nem beszél magáról, tehát nem nevezi néven magát, hogy én János, aki így úgy amúgy, hanem például az a tanítvány keblére hajtotta, Jézus keblére hajtotta a fejét, miközben beszélt, az a tanítvány, aki őt nagyon közel állt hozzá.
1: Tehát harmadik szemébe beszél magáról?
2: Igen, harmadik szemébe beszél magáról, és gyakorlatilag itt is mutatja, hogy figyeljetek, fiúk, nem én vagyok a fontos, bár én írom ezt az evangéliumot, én gyűjtöttem össze, én éltem át, de ez nem rólam szól.
1: Az ember voltát tekintve, az ő életét tekintve, milyen ember volt János? Honnan jött? Mit tudunk róla?
2: Igen, a testvére Jakab volt, illetve az ő édesapjával együtt egy halászati vállalkozást folytattak, ma lehet, hogy így mondanák. Tehát gyakorlatilag mondjuk így, hogy harcedzett emberek voltak, tetrekészek, azért nem tudom, hogy hányan foglalkoznak halászattal, de ott minden nap a bőrödet viszed a vásárra. Igen. Akkor talán egy ilyen halászember megtanulja azt is elég korán, hogy a tengernek vagy a tónak a kegyeiből élünk, ha most van hal, akkor kicsit több a bevételünk, ha nincs, akkor nincs. Tehát, hogy az életnek a sűrűjében van ő benne.
1: És rá van bízva a természetre az élete.
2: Igen, rá van bízva a természetre az élete, illetve ez egy olyan vállalkozás volt, amit

0: évszázadok óta vár, és ez az a kor, tehát egy nagyon érdekes, nagyon egyszerű ember volt, de volt egy személy is, egy kor felismerése, tehát a személy Krisztusban meglátta, a maga egyszerűségben meglátta, hogy mégis ő a messiás, és ugye zsidók akkor is, meg ma is várják a messiást, mint zsidók a messiást, és gyakorlatilag...
1: A második eljöveted?
0: Nem, hogy megérkezzen eleve a messiás, tehát a nem messiás hívó zsidók ma is várják, hogy majd elérkezik Dávid fia, a messiás.
1: De ha nem messiás hívők, akkor miért várják?
0: Mert ők úgy gondolják, hogy még nem jött el.
1: Ja.
0: És ugye ez is egy több mint legenda volt, ez egy hittétel, egy olyan hittétel, ami mondjuk azt mondanánk ma, mint egy országnak egy alkotmánya, vagy egy családnak a fő mondani való, hogy mi révészek ilyenek vagy olyanok vagyunk. Aha. És mindenki ebben nő fel. Na, mert zsidó is így nőtt fel, hogy a mi elsődleges várásunk, hogy, és dolgunk, hogy várjuk a messiást. Senki nem gondolta volna természetesen, hogy ilyen közegbe fog eljönni a messiás, Jézus Krisztus. Semmiképp nem gondolták az emberek akkor azt, hogy egyáltalán foglalkozik majd a eljövendő messiás olyan, hogy egy halászt megszólít, és azt mondja, hogy gyere tanítványomnak. Azért akkor tanítványnak lenni, ez egy teljesen természetes dolog volt, bizonyos híres rabbik gyakorlatilag kiválasztottak embereket, akik a lábuknál ülhettek, és gyakorlatilag tanulhattak a rabbitól.
1: Miért fontos az, hogy a lábuknál ültek? Ez egy fontos momentum egyébként, ez sokszor...
0: Hát most egy kis kitérő erről, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen a rabbi, a tanító ült, a többiek álltak. Tehát miközben beszélt. Illetve a tanítás az nem egy ilyen tantermes tanítás volt, hanem nagyon sokszor mozogtak. Mentek és felfedezték a természet dolgait, olvasták természetesen a Tórát, tanulmányoztak, stb. Az a tanítvány, aki szíve szerinti volt a rabbinak, ez nem azt jelenti, hogy érzelmileg, hanem azt látta, hogy amikor majd én elmegyek a minden élők útján, azaz meghalok, akkor úgy gondolom, hogy neki fogom átadni a stafétát, tehát ő jön majd utánam, ez az ember ülhetett le a lábához a mesternek. És hát ezért érdekes, hogy ezt a 12 embert így választja ki Jézus, hogy ti ott ülhettek a lábomnál, és nem csak egy, hanem mind a 12-en, és személyes közelségben lehettek. És így szó szerint ugye megjegyzi az ige, hogy Jézusnak nem volt egy lakcíme, hogy a Bozót utca 7-ben lakom, hanem gyakorlatilag állandóan vándorolt, állandóan ment a tanítványaival, hol kint aludtak, hol egy városból, egy faluba kértek bebocsátást az akkori, ha tetszik, akkor a migrációt, ha valaki megérti, akkor Jézus igen. Tehát ők mentek állandóan, úgyhogy ezt azért kell...
1: És ez nagyon fontos volt.
0: Igen, természetesen, hiszen Jézusnak volt egy küldetése, ami a 12 ember felé volt, de a 12 ember felé úgy volt a küldetése, már a 12 apostol felé, vagy tanítvány felé, hogy mi be kell, hogy járjuk Izrael területét, ugye akkor is legalább 3 különböző részre tagolódott Izrael területe, voltak előkelő területek, mint Jeruzsálem környéke, és ugye volt a Galilea, ahonnan egyébként Jézus származott, tehát a születése után Betlehemből oda költöztek az egyiptomi kiruccanás után a szülei.
1: A külváros.
0: Igen, hát a kedvezőtlen település, ahonnan azt mondták, hogy de hát Jézus galileai, hát jöhet-e valami Galileával, nem mondd már, hát abból a megyéből, abból a városból, abból a régióból csak gázdogok érkeztek, és hát Jézus így vállalta be a galileaikat, és oda majd időnként visszamentek, és nagyon sokszor megtörtént az is, hogy nem tudták hova tenni Jézust, főleg Galileába. Hát te vagy a mi kutyánk kölyke, hát itt született, ismertük az apádat, ő tanított meg téged ácsolni, meg asztalt készíteni, meg stb. Hogy lenne már az, hogy te itt proféta, ne talán messiás
1: vagy? Mit lennék külön tőlünk?
0: Igen, és akkor Jézus ugye itt el is mondja azt, hogy hát igen, a profétának a legnehezebb közege a saját otthona, a saját családja, mert egyszerűen nem értik meg. Na, de most nagyon szélesen nyitottuk az ernyőt.
1: Nem baj.
0: De jöjjünk vissza Jánoshoz. Nyilván nincs róla kép, és nincs róla

0: rézmetszet, hogy hogy nézett ki.
1: Hát, ha csak nem az utolsó vacsorán, amiről azt feltételezzük, hogy ő az, aki János, vagyis aki Krisztus mellett ül, Jézus mellett ül, és oda hajtja a fejét. Vagy
0: igen.
1: Jézus
0: igen,
1: felé
0: igen,
1: bírán a fejét.
0: Igen. Igen, vagy hogyha valaki most éppen a Munkácsi kiállítást megnézi, akkor a Krisztus keresztre feszítésnél egy bordós ruhában áll János. Nagyon érdekes, hogy amikor én először bementem és megláttam ezt a képet, egyből az volt a kérdés, hogy a Krisztus be tudtam az ki az a piros ruhás? És ugye ki van írva számunkra. Vagy csak az én szegénységem bizonyítja, hogy nem ismertem föl őt, de hogy egy központi elem volt a tanítványok között, amúgy is Péter, Jakab és János, ők a három, tehát a 12 tanítvány közül ők kiemelkedőek voltak, ők kapták meg azt a lehetőséget például, hogy Jézussal a megdicsőlés hegyén látják őt, illetve találkozzanak Mózessel, Illéssel, és gyakorlatilag a legfontosabb tanítványok. Igen, igen. Valahogy úgy gondolom, hogy érzelmileg is ő vette a legjobban az adást, mármint János. Tehát amiről Jézus beszélt, amit beszélt, és gondolnánk azt, hogy aki érzelmileg vesz dolgokat, vagy kapcsolódik, az nem annyira stabil a tudomány, az egy exakt és stabil dolog, de mégis azért már annyira értjük magunkat, emberek, hogyha van egy érzelmi kapcsolódásunk, akkor ott sokkal könnyebb átvenni azt, ami a másik emberben van.
1: Meg most már azt is tudjuk, hogy az érzelmek a legjobb iránytűk, és azt is tudjuk, hogy Isten a szívek vizsgálója, és a szíven keresztül, tehát az érzelmeken keresztül közelíti meg az embert, szóval abszolút stimmel.
0: Szóval János, nem mondanám, nem érzelgősnek mondanám, hogy ő volt az, aki könnyen elsírta magát, mert ugyanakkor filmet nem néztek, de ha egy történetet hallott, akkor elpityeredett volna, vagy nem ebben az értelemből volt, hanem igen, tehát az érzelmeit, és ebben talán hadd legyen egy tanúság nekünk, férfiaknak, hogy igen, az fontos, hogy az Isten megismerésének legyenek olyan csatornái is, ami az érzelmünkről is szól. Nyilván a tényekről beszélünk, tehát nem érzelmi kérdés, vagy nem érzékenység kérdése, hogy Jézus meghalt-e, vagy feltámadt értünk, de tulajdonképpen az, hogy mennyire közel kerülünk közel Istenhez, az annak a függvénye is, hogy mennyire merjük átadni az érzelmeinket is Istennek. Hát, hadd mondjuk egy egyszerű példát, hogyha egy olyan helyre kell bemennem, ahol szúros szemmel néznek rám, és keresztkérdéseket tesznek föl, nyilván érzelmileg nem érzem jól magam, kétszer meggondolom, hogy mit mondjak, és nem hiszem, hogy oda...
1: Vagy hogy bemenjek-e?
0: Igen, hogy nem hiszem, hogy oda visszavágyódnék. Azt mondom, hogy jó, ezt túléltem. Abban az esetben, amikor azzal fogadnak, akár ismeretlen, hogy de jó, hogy itt vagy, mibe tudunk segíteni, és ebbe a beágyazódásba kérdeznek, esetleg én megnyilatkozhatom, akkor sokszor még olyat is elmond az ember, amit nem is gondolt elmondani. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy belülről megnyílik. Na, egy ilyen belülről megnyílós ember volt János, akinek a Szentlélek talán egy kicsit érzékenyebben tudta elmagyarázni, hogy mi is történik itt. És ez is érdekes, hogy egyébként az Új Szövetségben, az Új Szövetség 27 könyve közül 5-öt János ír, ugye az első az evangélium, aztán írt 3 levelet, ezek inkább ilyen személyre vagy gyülekezetre szabott instrukciók, ugye János 1., 2., 3. leveleként van bevezetve a kánonba, és van egy csoda, amit a mai napig is azt hiszem, hogy szájtátva olvas az ember, a Jelenések könyve, János Jelenések könyve. És ez az ember, aki így ennyire közel került az Istenhez, egyszer azt mondja az Isten neki, hogy gyere, János, fölviszlek téged. Hát kis szakszóval úgy mondanám, hogy egy mennyei üzemlátogatásba bevitte a mennybe. És megmutatta, hogy nézd, gyere ide föl, megmutatom, hogy innen, ebből az aspektusból, hogy látszódnak a dolgok, egyrészt itt mi van fönt, mi történik, milyen lét és milyen lények vannak, és ez volt az a hely, ahol a múlt, jövő és jelen az együtt látható a mai napig is. És János ebbe látott bele, és itt akár a földi birodalmak, a földi történések, Jézus Krisztus utolsó történeti időszaka a Földön, az utolsó időszaknak, vagy korszaknak a jelenéseire néhány néhány fontos dologot megmutatott Isten.
1: Olyan, a jelenések könyvében van leírva a János által az, ami odafönt van, igen, amit ő odafönt
0: igen, látott. Igen, amit odaföntről
1: meg
0: lát.
1: Meg onnan letekintve.
0: Igen, letekintve lát.
1: És azért nem írja, hogy fönt mit lát?
0: De, aki elolvassa. Nem kell megijedni, tehát, hogy úgy szoktam mondani, hogy ez a mennybe üzem látogatni az olyan, mintha a kisegeret beküldenék a Paksi atomerőműbe, és azt mondanák neki, hogy mennybe, nézz jól körül, és mondd el, hogy mit látsz. Na most, ha tudna beszélni a kisegér, akkor eljönne, és a maga kis szűk szintjén elmondaná, hogy mit látott. És, de nem biztos, hogy össze tudná rakni, hogy ott mi történik. Vagy pontosan miért vannak ott dolgok. Na most egy kicsit így volt János is, bár az értelem, tehát sok kérdése volt, és hol Jézus, hol egy angyal instruálja őt, hogy most pontosan mit látsz, és ezt hogy értelmezd, de nagyon sok minden ebben a látomásban, vagy jelenésben, nagyon sok minden be van csomagolva a proféciának a időkapszulájába, ami azt jelenti, hogy néhány dolgot azonnal meg tudott érteni János, mert amikor azt mondja, hogy az öregkorú elé jött egy fiatalkorú, fényes öltözetű valaki, akkor tudjuk, hogy az atyáról és a fiúról van szó. Ezt az Ószövetségben nem tudták. De az, hogy például az utolsó idők folyamatát, ahogy így jelképesen, képekben elmagyarázza, vagy jelenetekben, úgy látom, mintha olyan lenne, mint egy videóklippet levetítene valaki, hogy milyen lesz a jövőben, akkor ugye azt kérdezzük, hogy és az meg hogy? De azt meg nem értem. És szabad nekünk, ugye a mi atyánk azt nem azt mondta, hogy és ha megismertek engem, akkor minden tudás birtokába lesztek, hanem azt mondta, hogy ami számotokra érthetetlen, azt én összekötöm hittel, azt én kipótolom. És amikor majd ide érkeztek fel hozzám, az örök létbe, akkor ott ki fog bomlani minden. Egy egész örökké valóság lesz áll rendelkezésünkre, hogy megértsük az Istent, megértsük az ő szeretetét, megértsük, hogy miért jött el a fiú erre a földre. Tehát egy ilyen különleges mennyei belátogatást, vagy betekintést látott János, illetve érdekes, hogy lelátott a földre is, olyan eseményeket látott a jövőben, amit hát én azt mondom, hogy érdemes elolvasni, és senki ne lepődjön meg, hogy a felét se érti, én lehet, hogy körülbelül ennyit nem értek, de nem azért, mert értelmetlen, hanem most jelen pillanatban, ahogy említettem, a profécia az egy időkapszula. Több profécia van természetesen, Jézusra is voltak proféciák, erre van a legtöbb profécia.
1: És a jelenések könyve is az gyakorlatilag?
0: És a jelenések könyve az egy olyan érdekes profécia, ami vissza is mutat, az akkori jelenbe is mutatott, illetve a jövőbe is.
1: De nem tudjuk, hogy ez a jövő időben, tehát a mi földi agyunkkal felfogható időben hova tartozik?
0: Igen, és ezért mondja korábban Jézus az utolsó tanításai között van, hogy a tanítványok megértik, hogy hú, hát akkor mégse itt fogjuk Jézussal megalapítani az uralmat, és nem fogjuk lerázni Rómát a vállunkról, és nem úgy lesz, ahogy gondoltuk, hogy majd kiválaszt egy nagy épületet, és ott mi, mint miniszterek tüsténkedünk Jézus mellett, hanem ahova ő hív bennünk, az nem itt van a földön, hanem fönt a mennyben, és a lényeg az, hogy amikor ezt megértik, akkor azért megkérdezik, hogy és jó, most akkor ezt megértettük, szomorúan tudomásul veszük, hogy el fogsz menni. De azt is mondtad, hogy vissza fogsz jönni. Meg ennek milyen jelei lesznek. Hát egész pontosan, hogy mikor fogsz te visszajönni. És akkor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, napba és órában nem tudom nektek megmondani, az a mennyi atyám kizárólagos birtokába van, hogy ez mikor fog megtörténni. De Jézus azt mondja,
1: hogy... Ez jelenti azt is, hogy még lehet, hogy a mennyei atya sem tudja, hogy mikor küldi vissza újra, idézőjelben küldi vissza újra a földre Jézus Krisztus?
0: Hát
1: de
0: szerintem...
1: Ez, most se tudja? De
0: én egész biztos vagyok benne, hogy tudja. Csak vannak olyan tényezők, ugye az érkezésnél, amikor nagyon jól megy a dolgunk, akkor azt mondjuk, hogy aj, ne gyere még Jézus, még itt épp ma vettem egy sportkocsit, vagy nem tudom én mit, még ezt ki szeretném próbálni, vagy ma született a gyerekem, szeretném még felnőni, vagy az unokáimat. Nyilván mi így vagyunk az időbeniséggel. Amikor meg éppen nagyon nehéz dolgunk van, akkor azt mondjuk, hogy ó, már rég eljöhettél volna, akkor nem ért volna ez a veszedelem. Hát ennyire vagyunk mi stabilak emberek, de ezt tudja az Isten. Tehát így szeret bennünket, ahogy vagyunk. És azt mondja az Isten, hogy vannak olyan, vagy amit ő megoszt erről a témáról, hogy például a pogányok száma, amikor betelik, ez egy titok számunkra, hogy most ezzel a pontosan mit ért az
1: Isten? Mi az, hogy betelik?
0: Hát, hogy hát két értelmezés van, vagy az, hogy már megfelelő emberszám megszületik erre a földre, illetve azok, akik a pogányokból megtérhetnek Jézus Krisztushoz, akik nem zsidókhoz tartoznak, ugyanis az Ó és az Új Szövetségnek az alapvető különbsége ugye Jézus Krisztus személye, a megérkezése, illetve az Új Szövetség nyitja meg a lehetőséget a nem zsidóknak, őket nevezte az ókor pogányoknak, illetve a zsidók nevezik így, mai nap is golyóknak hívnak bennünket, akik nem vagyunk genetikailag zsidók, de gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy Isten azt mondta, hogy én megnyitok egy lehetőséget az első évezetekben, én megmutatom Izraelen a hatalmat, ezt nevezzük Ószövetségnek, azaz egy olyan mintát adok egy szinte nem létező és nagyon elnyomott államból, személyében létező, de állami struktúrában még nem létező egyiptomi rabszolga népből, kihozom őket, elviszem őket jó pár száz kilométerre odébb, letelepítem őket, és egy uralmat hozok létre. És hiszem, hogy Istennek az lett volna a célja, hogy hát körülbelül ez lenne a prototípus, hogy a népekkel így szeretnék gondolkozni. Ezért lesz az, hogy az utolsó korszakban, amikor az Jézus Krisztus 1000 éves békeországa megérkezik, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy Izraellel fogok uralkodni, és az egyéb népeknek az Izraelhez való viszonya fogja megmutatni, hogy mennyire szeretnek engem. De ez egy másik történetünk. A lényegben, hogy Izrael nem tudta betölteni ezt a küldetést, megalapították ugyan a saját vallásukat, a saját hitrendszerüket, megalapították a maguk hierarchiáit, de Istennek az a, mondjuk így az Isten szíve nem jött át a törvényeken, és nem tudta megértetni Isten az ő népével, hogy hát figyeljetek, ez nem rólatok szól, ez rólam, hogy járjatok velem, hogy szeressetek engem, és akkor én ettől függetlenül szeretlek benneteket, de így maradtok az én áldásom alatt. És abban a pillanatban, amikor már igazából nem szív szerint nem nagyon követték már az Istent, akkor ebben a helyzetben, ha én lennék ugye a mennyben ennek a földi expedíciónak a vezetője, akkor azt mondanám, hogy hát az ószövetségi időszak az sikertelen, töröljük ezt a rendszert, mert nem tudtunk elérni semmit. Nem jött át Izrael népének, hogy ki vagyok, mármint hogy az Isten ki, nem jött át az, hogy mennyire szeret, és hogy nem jött át az, hogy mekkora áldás szeretne lenni rajtuk keresztül a többi népeknek az Isten. És hát, mint minden sikertelen projektet igyekszünk lezárni, és azt mondjuk, hogy na, ilyet soha többet. Na most erre azt mondta az Isten, hogy nyitok az időnek a teljességében, ez egy számunkra egy titok szó, amikor az Isten úgy látta a legjobbnak, akkor elküldte az ő fiát, csak ugye nem úgy, ahogy mi gondoljuk, és azt mondta, hogy megszeretgetem az emberiséget olyan módon, ahogy én akarom. És ez egy olyan dolog volt, amit senki nem tud megkerülni. Ha valaki, a világmindenség ura a fiát leküldi úgy, hogy mondjuk így bele gyömöszöli egy 3 kilós embernek a testébe, úgy, hogy az az Isten, aki a fiát leküldte, ez a fiú gyakorlatilag mindent elveszít, a dicsőségét fönnhagyja a mennybe, de megérkezik te meg, mint ahogy te meg én megérkeztünk, a mindenhatóság, ami kiterjedt arra, hogy ott volt a virág teremtésekor, és mindent átlát, és mindent úgy, sőt, az ige azt írja, hogy reál nézve teremtetett minden. Ez a Jézus megérkezik ide a mi kis hűvös, hideg világunkba, ahol semmiféle el- és befogadást nem várja, a szülein és a pásztorokon és az angyalokon kívül.
1: És gyakorlatilag... Meg az állatokon kívül, akik ott
0: igen,
1: vannak
0: meg az állatokon kívül, igen, és ne felejtsük el az Isten teremtményeit. És gyakorlatilag arról szól a történet, hogy innentől kezdve olyan nem várt módon kezd az Isten közöttünk munkálkodni, ahogy amire mi nem számítottunk. De ne felejtsük el, hogy az Isten egy szuverén úr, tehát bárhogy munkálkodhat. Na és ez az, amit érdekes, hogy János meglát, De ez az, amit ő például nem tart fontosnak. Ő nem kezdi a Jézus születéssel, hogy annak idején, amikor Mária és József is. Szóval nem, ezt a sztorit így kihagyja, feltételezi azt, hogy ezt úgy is tudjátok, de amit nem tudtok, arra szeretnék fókuszálni, hogy kezdetben volt az Isten. Azaz a kezdetben az nem azt jelenti, hogy valamikor elkezdődött, hanem amikor, amire mi még vissza se tudunk nyúlni. Ugye az Isten örökkévaló.
1: Meg föl se tudjuk fogni.
0: Föl se tudjuk fogni.
1: Sehogyan se, igen.
0: És ez az, amit mondtam Jánosnál, hogy ezt az adást úgy tudta fogni János, hogy nem csak az értelmén, a logikáján, a németesen rideg filozófiáján keresztül engedi át magán, hogy na hát azért azt mégsem, hanem a szívén mennek át ezek a dolgok. Hogy ki vagy te, Jézus? Mert ne felejtsük el, hogy...
1: Másik szűrő.
0: Igen, igen, ez egy teljesen más szűrő. És ezért szoktam mondani magamnak, meg a férfiaknak, hogy szabadna, kellene, többször használunk ezt a szűrőt.
1: Igen.
0: És ha egyébként meg valaki nem érzelmes, azért ajánlom neki, mert úgy is fog, tehát a kontrollrendszer úgy is fog működni, tehát hogyha nagyon nagy hülyeségbe mennénk bele, akkor úgyis a korábban megszokott értelmi fékek úgy is fognak működni.
1: De itt, meg ott van a lelkiismeret.
0: Igen, meg a lelkiismeretemben, tehát hogy nincs is növekedése nélkül, ha nem engednénk egy kicsit néha, hogy ma akkor többet engedek meg, vagy fordítva, ma rájövök, hogy ennyi mindent nem szabad megengednem magamnak. De azt nem egy külső erő vagy egy törvény mondja meg, hanem én jöttem rá erre, hogy nem jó nekem az. Például nagyon sokan megakadnak a kereszténység témában, némely keresztény felekezet ki is, hát bocsánat, kemény szóért, de ki is heréli ezt a kérdést, hogy hát a bűn kérdése, hát nem beszéljünk róla, és akkor jól leszünk. De hát igazából, hogyha megnézzük, akkor János annyira közel került Jézushoz, hogy egy belső, mély kontextusba érti meg, hogy miért jött Jézus, és ennek a kontextusába tudta elmondani azt a mondatot, ami nem is sértő, pedig egy nagyon kemény dolog van benne. János evangéliumának a harmadik része, annak a 16. verse, az úgy hangzik, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor ebbe a szeretetbe be van csomagolva az a szó, hogy elveszett, amit nem szeretünk. Hát hogyha megfelelő környezetben vagyunk, megfelelő ruhában vagyunk, és megfelelő társadalmi magasságukban éljük az életünket, akkor nem szeretjük azt a szót, hogy elveszett. Mert hát azt nem nekem találták ki. De azt mondja Isten, hogy az a helyzet, hogy az életünk ebben a síkban, amit élünk, ideiglenes, tehát úgy értem, hogy a bennünk lakó lélek, amit Istentől kaptunk, amitől ember az ember, az örökkévaló, de amiben ez bele van csomagolva, ez a kapszula, a test, az időleges. Nem kell nagyon magyaráznom, hogy senki nem fog, valószínűleg a 120. szülinapját nem fogja megélni. És ezeket az összefüggéseket látta meg János Jézusnál, és azt mondta, hogy annyira szeretett az Isten bennünket, hogy mielőtt tudatta volna velünk az elveszett állapotunkat, már megoldotta a mi elveszettségünknek a feloldását. Az elveszettség az, hogy gondoljunk egy egyszerű példára, én a körülbelül 3-4 évvel ezelőtt egy nagyon lehetetlen helyzetbe kerültem, megálltam az autómmal, és gondoltam, hogy a környező erdőbe sétálok egy nagyot. És nem tudom miért, talán védett hely volt, erdő, stb. Úgy gondoltam, hogy az autón a légkondit rajta hagyom, hogy majd visszajövök, akkor milyen hűvös lesz, nyári meleg volt.
1: De akkor benne hagytad a kulcsot.
0: Ugyan a motor nem járt, igen, ez egy teljesen védett hely volt, tehát a turista ösvény, és nem nagyon járt arra senki, és nem sokat voltam távol. És visszajöttem, és azt tapasztaltam, hogy lemerült az akkumulátorom. És ott vagyok egy erdő közepén, egy másfél tonnás járgánnyal, amit se előre, se hátra nem tudok mozdítani, és közben pedig ránézek a telefonomra, és 1%-om van, és eszembe jutott, hogy semmi gond, föltöltöm, de az autóba hiába teszem bele a töltőt, mert az akkumulátor ugye le van merülve, tehát többszörösen patthelyzetben vagyok, és itt vagyok egy kisebb erdő közepén, és fogalmam sincs, hogy merre menjek. Na akkor úgy rám esett ez a dolog, hogy hát ezt jelenti elveszettnek, hogy pontosan tudom a helyzetemet, de nulla esélye annak, hogy én kimenekedjek. Kínomban azt csináltam, hogy fölemeltem a motorháznak a tetejét, jelezve, hogy itt egy nagyon elakadt ember van. De hát itt az erdő közepén a madarak látják ezt. És képzeljétek el, 10 percen belül egy sárga vödrös horgászpottal a vállán átvetett idős bácsi érkezik. Ez vasárnap délutáni órában van, rekkenő meleg, amikor mindenki alszik, és vagy pihen, vagy hűsöl.
1: De most bent van a ház.
0: Vagy bent van a háza, én pedig kinn a semmi közepén, egy erdő kvázi közepén várom, hogy segítsenek, és nincs eszközöm, amivel hívjak. És megjelenik egy bácsi sárga vödörrel, horgászbottal az erdő közepén, nagyon szürreális a dolog, és mondja, hogy elakadtunk, elakadtunk. Hát mondom, elakadtunk, elakadtunk. És mondja, hogy na jöjjön utánam, itt az erdő közepén van egy horgásztó, és van egy horgásztanya, és ott a horgásztanyán van akkumulátortöltő. És hát 10 percig nagyon keményen úgy gondol, na ez az elveszett állapot, és mit jelent az, amikor megtalálnak téged? Az azt jelenti, hogy ez a bácsi odajött volna, és azt mondta volna, ó, nagyon együtt érzek veled, de hát nem tudok segíteni, ez még nem oldotta volna fel a helyzetemet. De nála volt egy olyan plusz megoldás, amiről én nem tudtam. És tulajdonképpen ez a helyzetünk, hogy az ember nem tudja azt, hogy sem azt nem tudja, hogy meddig él, még arra sem emlékszünk, hogy az első másfél évben mi történt, vagy két évben mi történt velünk. Azt tudjuk, hogy ide pottyantunk erre a Föld nevű bolygóra, több-kevesebb eséllyel bekerültünk egy valamilyen családba, valamilyen közegbe, valamilyen faluba, városba, tanyába, nagyvárosba, és valahogy valamit megpróbálunk kihozni az életünkből, de hogy ez pontosan merre tart, azt lehet, hogy egy darabig nagyon jól irányítom, mert nagyon okos vagyok, ügyes vagyok.
1: Hogy azt hiszem.
0: Igen, de mi van, ha nem? Na most ezek azok a pillanatok, amire azt mondom, hogy ezekre János Vül szívvel nyílt meg az evangélium felé, ezekre a megoldásokat ilyen vegytisztán lehozza. Ez olyan, mint amikor valaki úgy kap gyakorlatilag, tehát a célzottan kapja a gyógyszert, nem pedig úgy, hogy hát próbáljuk ki ezt is, hát ez nem működik, akkor próbáljuk ki azt is, hanem gyakorlatilag az evangélium, mind a négy evangélium, benne János, olyan vegytisztán a mi belső kérdéseinkre választ ad, hogy honnan van ez az Isten? És akkor azt mondja, kezdetben volt az Isten, és nála volt az ige. És akkor elkezdünk ezek gondolkozni, hogy erről nincs tudásunk. Na most, amiről nincs tudásunk, azt általában az egy igaz magyar férfi azt mondja, na hát ez engem nem is érdekel, ha eddig nem volt fontos, akkor ezután se lesz fontos, majd én járom magam útját, vagy pedig tehetjük azt, hogy mi lenne, ha én ennek a mélyére kicsit beleásnék. Na és ezt a beleásást csinálta meg János. És ennek a non plus ultrája az, amikor jelenések könyvét leírja, hogy mit látott a mennybe. De gyakorlatilag, amikor beleláttat János bennünket az Istennek a szívébe, hogy ő mindig is volt, és akkor olyan fogalmakat lehet, hogy ki kell cserélnünk magunkba, hogy nincs Isten. Szabad, nagyon bátor. Én sokkal bátrabbaknak gondolom azokat, akik kimerik jelenteni, hogy nincs Isten. Mert nekik ezzel az állítással egyszer el kell számolni az általam bizonyítottan létező Istennek. És én nagyon szeretem őket is, tehát félreértés ne essék, de én azt mondanám, hogy én nem a bátorságot hoznám most, nem is a félelmet, hogy jaj, most, hogyha nem ismerem meg Isten, mi lesz, hanem azt mondom, hogy legyen egy ilyen vagány kíváncsiság bennünk. Ha ez az Isten kérdés, mint olyan, ennyire rejtett volt az ember előtt, akkor mit ismerhetek meg belőle? És nagyon sok iratot, nagyon sok könyvet, és nagyon sok filmet, és nagyon sok podcastet meg lehet hallgatni, ami így kicsit terelgetnek bennünket, de ne felejtsük el, hogy az ige, azon belül az evangélium, az vegytisztán adja azt, amit Jézus Krisztus mondott, tett, cselekedett, és ő mindig arra mutatott, hogy figyeljetek, emberek, hát én nem úgy jöttem, hogy én most alapítsak itt valamit, vagy nem a magam akaratát jöttem cselekedni, hanem engem küldött az én atyám. És azt szerette volna megmutatni a testben járó Krisztus látható, kérdezhető, érzékelhető módon, hogy nézzétek, van egy nagyobb léttér, mint amiben ti gondolkoztok, és ez nem egy filozófia, és nem egy elvont hely, hanem ez maga az atyának a léttere, és oda várna be benneteket, csak ez az elveszett állapot, hogy nem is tudtok róla, ez elválaszt, és ennek az elveszettségnek ugye nálam volt egy oka, hogy botorul rajta hagytam a légkondit. Mindennek van egy oka, annak is van egy oka, hogy nem ismerjük az Istent, ezért céltévesztetté lesz az életünk.
1: De mi van akkor, hogyha azért hagytad rajta a légkondit, mert Isten meg akarta mutatni magát neked, vagy akart egy ilyen helyzetet teremteni, hogy lásd a gondoskodást.
0: Igen azért...
1: Ezt is gondolhatjuk, nem? Amikor nagyon nehéz helyzet van, és egy váratlan segítség.
0: Igen, igen. Épp most lesz 41 éve, hogy elköteleztem magam Istennek, és ez alatt a 41 év alatt azt tapasztaltam, hogy a leglehetetlenebb helyzetek is, amikor megtörténnek, akkor nehéz. Mert valljuk be őszintén, nem ugráltam az örömtől, hogy végre nem tudok menni a kocsimmal, és majd milyen jó lesz ebből. Viszont egyet tudtam, hogy nagyon röviden azt mondtam Istennek, hogy figyelj, segíts ebbe a helyzet, olyan lehetetlen helyzet. Bár én hosszú távú túrázó vagyok, a legközelebbi helység 20 km, nem egy nagy dolog egy túrázónak, biztos be tudtam volna menni, valahogy logikusan megoldom, de azt mondja Isten, ha most ezt elvétetted, ezt a dolgot, akkor hadd tanítsalak meg valamire. Nem azért, mert büntetés, nem azért, mert hogy lehettél ilyen ostoba, hanem hát figyelj, ez most egy kis példa, ez az egész történet.
1: Lehet, hogy kerülhettél volna sokkal komolyabb helyzetbe ugyanezzel a hibával. Persze. Egy sokkal idegenebb helyen, egy sokkal nehezebb helyen, ahol rácsötétedik, ahol nem jön bácsi vödörrel.
0: Igen.
1: Viszont amikor abba a helyzetbe kerülsz, akkor már lehet, hogy nem is fogsz emlékezni arra, hogy ne hagyd rajta a légkondit, de nem fogod rajta hagyni a légkondit.
0: Igen. Igen, és erre mondom, hogy ilyen atyamódon tanít. Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy kinek, akik hallgattok bennünket, nem tudom, hogy milyen voltak a felmenőitek, apuka, anyuka. Ha valaki nagyon jó volt, akkor azt mondom, hogy az apukát, anyukát millióval szorozzátok meg, ilyen az Isten. Ha viszont nem, akkor valószínű olyan módon torzult az Isten képetek, mert ebből a képből, ahogy a szüleink foglalkoztak velünk, alapból, zsigerből, ebből állítjuk össze az Isten képünket. És így gondolkozunk az Istenről. De nyilván az én apám se volt, akit nagyon szerettem, de az én apám se volt Isten, meg az anyukám se, akit legalább ennyire szerettem, vagy még jobban, ha tetszik. De szó sincs arról, hogy Istenek lettek volna. Voltak hibáik, lehet, hogy alapvető hibáik voltak, de azt mondja Isten, hogy én nem ilyen vagyok, hanem olyan Isten, aki mindig azt nézem, hogy milyen korban vagy, mint ahogy a jó szülő egy 3 éves gyerektől nem kérdez, és nem kér olyan dolgot, amit majd 8 évesen kellene. Uh-huh. Ha 3 évesen bekéri ezt az életére, akkor megnyomorítja. És fordítva is, egy 10 éves gyereket nem tart 3 éves szintjén. Akár felelősség, akár bármilyen szinten. A lényeg a lényegben, hogy az Isten ahhoz mérten is kornak azt mondanám, hogy ahogy megismerjük az Istent. Tehát a földünknek is van egy kora, van egy kezdeti ideje, és akkor ahhoz mérten mérjük az éveket. Na most a lelkiségnek is van egy kora, éppen János ír majd a leveleiben erről, hogy írtam nektek fiak, írtam nektek apák, írtam nektek gyerekek, és így nagyon szépen belővi azokat a korosztályokat, hogy az Isten megismerésében milyen korban vagyunk. Lehet, hogy valaki 30 éves, de olyan mélyen és olyan elkötelezetten szereti az Istent, hogy mintha 50 éves lenne. És fordítva, 80 évesen kezdhetjük úgy, hogy ma született bárányként, de hát a kérdés, a nagy költői kérdés, hogy melyik korban szeretjük legjobban a gyerekeinket. Ugye az egy dolog, hogy melyik korban tudnak hozzánk jobban kapcsolódni, de a szeretetünk az nem változik a korral, ha csak nem nő a gyerekeink felé. És így van az Isten is, hogy ő mindig szeret, és a szeretet apostola, a szeretet Istenét, a szeretet által leküldött személyen keresztül, és az ő interpretációin keresztül, már hogy mit tett Jézus, és mit miért tett, ezen keresztül szeretne bennünket közelebb vinni Istenhez.
1: Szeretett apostola János?
0: Igen.
1: Uh-huh. Jánosnak mégiscsak volt az evangelisták között egy kiemelkedő, különleges szerepe, hogyha ő volt az, aki felmehetett körülnézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Ennek volt egy, nem tudom, hogy ez hogy függ össze, és ez nagyon érdekes, amit mondasz, lehet, hogy erre majd, ennek majd jobban utána kell néznem, hiszen én nagyon szeretem a teológiát, de én nem vagyok tudományos ember. Uh-huh. Én egy elég gyakorlati típusú ember vagyok.
1: Az a jó.
0: És a lényeg a lényegben, hogy nálam vannak ennél jóval okosabb emberek, de én arra, a kérdésedre arra...
1: Az, de én a te véleményedre vagyok.
0: Jó, az a véleményem erről, ha esetleg utána nézek és változnak, akkor jelzek a következő adásba. De az a véleményem erről, hogy tulajdonképpen, ha nézzünk egy egyszerű tényt, hogy a 12 apostol közül 11 nem természetes halála halt meg. Tehát magyarul kivégezték a hitükért. Jánosnak adta meg Isten, hogy 90 valahány, egyesek szerint 96, mások szerint 98 évet élhetett. Az utolsó éveit, a legutolsó éveit ugyan nem, de a, mondjuk így a 90-es éveinek a kezdetét ő már Pátmos szigetén rabként éli, ugyanis a római birodalommal ugye az ő hite és a kereszténysége összetűzésbe került, elfogták, lefogták, kivitték Pátmos szigetére. Ha jól emlékszem, akkor itt egy kénbánya volt, de a lényeg az, hogy nagyon, nagyon szélsőséges körülmények között tartják őket, egy nagyon kopár szigetet kell elképzelni a földközi tengeren, és el lehet képzelni, hogy ez az ember, aki a szeretett kapcsolatokból élt, és oda tette a szívét, lelkét a gyülekezetekért, most ott találja magát a semmi közepén. És még autója sincs, és erdeje sincs, és sárga vödörös bácsija sincs. És akkor meglátogatja Jézus, és megjelenik neki. És azt mondja, hogy gyere, innen a Pátmos szigetéről elviszlek téged, és megmutatom, hogy mi van ott, és hát erre írja az ige, hogy nem tudni, hogy testben vagy lélekben-e, tehát hogy szellemileg volt ez az elragadtat, hogy testben-e, de aztán ugye az, inkább úgy mondanám, hogy az értelme, a tudata, a lénye, a személye, az fellátogathatott a mennybe, de nem egy végleges döntésként, hanem az Isten tudta ezt, hogy most neked vissza kell menned, és írd le azt, amit mondtam, és amit láttál. És nem véletlen van ennek a jelenések könyvének a 22. részében, a legutolsó részben, amiről János ír, ott van leírva két fontos dolog, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz ahhoz, amit az Isten beszélt, arra azok az átkok fognak rászállni, vagy beteljesedni. Tehát, hogyha valaki tudatosan elkezdi szabni, változtatgatni az igét, az azt mondja, hogy Istennel száll szembe. Ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha én elkezdek vitatkozni a rendőrrel az 50-es táblánál, hogy de szerintem lehet itt 60-nal menni. Akkor úgyis neki lesz igaza. Tehát azt mondja az Isten, hogy ne tegyetek hozzá, ne vegyetek el, ha nem is értitek, ez így van, ahogy én jeleztem nektek.
1: Nem kötődik János evangélium az viszont ahhoz nagyon erősen, amit az imént mondtál, hogy akkor mi a helyzet az apokrif iratokkal, ugye?
0: Igen.
1: Szóval, hogy azért itt vannak olyan érdekes történések, mondjuk igen, akár a Vatikánt illetően, uh-huh, hogy milyen helyzet a Bibliával, az írásokkal, stb. De ez nyilván messzire visz, és ez nem tartozik igen szorosan János evangéliumához, de remélem, hogy egyszer erről is beszélhetünk majd. Viszont jó, az biztos, hogy János evangéliumát folytatjuk majd a következő epizódjában a Hitem szerintnek. Az első részben János evangéliumáról Révész Lajossal beszélgettem, és vele fogok a következőben is. Lajos a baptista szeretetszolgálat vezető lelkész és a budaörsi kőszikla gyülekezet társlelkész, egyébként édesapa és nagypapa is, és hát egyik rendszeres látogatója, vagy szakértője, mondjuk így, vendége a Hitem szerintnek. Folytatni fogjuk János evangéliumát. Köszönöm, hogy jöttél.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felüdítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. A Villa Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Asztória, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a Fővámtéri Nagyvásárcsarnok és a Közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épülettípus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a Pesz Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessen, bár ekkor még ez

0: Vörösmarty térre költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az Arra vágyók Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi Maszek Night Clubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica nép díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plusz cicával ékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a Szép Lányok Birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Villa Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andaloghatunk a hatalmas lombú fák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezés és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bóri Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még, új dallam, hát ez micsoda,

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Elkészült a főváros csapadékvíz stratégiája, új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, krumpliba rejtett mobilokat hajítottak be a budapesti börtön udvarára. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új korszak jöhet Budapesten, elkészült a főváros csapadékvíz stratégiája. Nem elvezetni, hanem megtartani szeretné Budapest az esővizet a jövőben. A főváros elkészítette új csapadékvízgazdálkodási stratégiáját, amely a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb villámárvizekre, hőhullámokra és aszályos időszakokra reagál. A stratégia szerint a több mint 100 éves budapesti csatorna rendszer önmagában már nem képes megfelelően kezelni a szélsőséges időjárási helyzeteket. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak az intenzív záporok, a villámárvizek, valamint a hosszabb száraz-forró időszakok is. Az új megközelítés lényege, hogy az esővizet ne problémaként, hanem értékes erőforrásként kezeljék. A cél az, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb része helyben maradjon, és ne a csatorna rendszeren keresztül távozzon. A stratégia több megoldást is javasol, esőkertek, zöld tetők, vízáteresztő burkolatok és csapadékvíztározók kialakítását, valamint az esővíz és a szürke víz újrahasznosítását is ösztönöznék. A fejlesztésektől azt várják, hogy csökkenjen az elöntések veszélye, mérséklődjön a városi hősziget hatás, és könnyebb legyen fenntartani a zöld felületeket a nyári hőségben is. A hosszú távú cél egy klímaadaptív Budapest kialakítása 2035-re, ahol az utcák, parkok és közterek a víz megtartásában is szerepet kapnak majd. A stratégia megvalósítását több ütemben tervezik, 3 évente felülvizsgálva az eredményeket és a szükséges módosításokat. Új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, akinek villamos energia ügyet kell intéznie Budapesten, annak mostantól új címet érdemes megjegyeznie. Megújult helyszínen várja ugyanis ügyfeleit az E.ON Hungária budapesti hálózati ügyfélszolgálata. A vállalat a korábbi Váci úti irodából a teljesen felújított Péterfi Sándor utca 21-23 szám alá költözött, a keleti pályaudvar közelébe. Az új ügyféltér modern környezetben biztosít személyes ügyintézést, mind a lakossági, mind a versenypiaci ügyfelek számára. A földszinten az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket lehet intézni, míg az emeleten a vállalati ügyfeleket fogadják. Az ügyfélszolgálaton időpontfoglalással és anélkül is lehet ügyet intézni. Az ügyintézők többek között új csatlakozásokkal, teljesítménybővítéssel, mérőhelyekkel kapcsolatos kérdésekkel és műszaki tájékoztatással foglalkoznak. Az új helyszín egyik különlegessége az úgynevezett videós ügyintézési rendszer. 5 modern ügyfélkiszolgáló fülkét alakítottak ki, ahol az ország más pontjain dolgozó szakértők videó kapcsolaton keresztül segítenek az ügyfeleknek. A rendszer célja, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés, különösen azok számára, akik előzetes időpontfoglalás nélkül érkeznek. Az E.ON Hungária ugyanakkor továbbra is arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint digitális csatornákon intézzék ügyeiket, mert sok folyamat online is gyorsan elérhető. Az új ügyfélszolgálati központ így egyszerre jelent fizikai költözést és technológiai váltást is, a cél pedig egyértelműen a gyorsabb és kényelmesebb ügyfélkiszolgálás. Még mindig rengeteg étel végzi a kukában, új kampányt indított a Navy. Hiába javult a helyzet az elmúlt években, Magyarországon még mindig elképesztő mennyiségű étel landol a szemétben. Új országos figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a pazarlás csökkentésére. A hivatal maradék nélkül programja most vándorló utcatárlattal próbálja megmutatni azt, hogy hogyan lehet egyszerű hétköznapi lépésekkel kevesebb élelmiszert kidobni. A kiállítás elsőként Abasár, Fót és Gödöllő településein jelenik meg, de több Pestvár megyei településen is jelen lesz. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon fejenként évente közel 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban. Ennek több mint egyharmada, azaz nagyjából 21 kg tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel elkerülhető lenne. A szakemberek szerint az országban évente kidobott élelmiszer mennyisége akár 372 ezer ember egyéves ellátására is elegendő lehetne. A kampány célja ezért nem csak a környezetvédelem, hanem a pénztárcák kímélése is. A hivatal szerint sok esetben már az is segíthet, ha a családok bevásárlólistával indulnak boltba, és jobban figyelnek a lejárati időkre, vagy kreatívabban használják fel a maradékokat. A Névig szerint az elmúlt években ugyan már sikerült csökkenteni a háztartási pazarlást, de még mindig túl sok étel végzi a kukában, teljesen feleslegesen. A probléma ráadásul nem csak gazdasági kérdés, az élelmiszer előállítás jelentős víz, energia és nyersanyag felhasználással jár, így minden kidobott étel komoly környezeti terhelést is jelent. A kampány ezért arra próbálja emlékeztetni az embereket, hogy a tudatosabb fogyasztás néha egészen apró döntésekkel kezdődik, például azzal, hogy csak annyit veszünk, amennyire éppen valóban szükségünk van. Nem mindennapi módszerrel próbáltak mobiltelefonokat becsempészni egy budapesti börtönbe, az eszközöket krumplikba rejtve dobálták át a kerítésen. A büntetés végrehajtás országos parancsnokságának tájékoztatása szerint ismeretlenek próbáltak tiltott tárgyakat bejuttatni a budapesti fegyház és börtön területére. Az egyik felügyelő a biztonsági ellenőrzés során talált rá az udvaron heverő, gondosan összekötözött csomagokra. Az átvizsgáláskor derült ki, hogy a burgonyákban mobiltelefonokat rejtettek. Összesen 10 darab kisméretű, SIM-kártya nélküli készüléket találtak. A gyanú szerint a csomagokat kívülről a kerítésen átdobhatták be a börtön területére. A büntetés végrehajtás szerint nem egyedi esetről van szó. A hozzátartozók és külső segítők rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe, leggyakrabban mobiltelefonokat. Idén eddig 167 ilyen esetet regisztráltak országszerte. A hatóság szerint ugyanakkor az elmúlt években jelentősen csökkent a tiltott mobilok száma a börtönökben. A statisztikák alapján 2021-hez képest több mint 35%-os visszaesést mértek, amit a szigorúbb ellenőrzésekkel és a modern technikai eszközökkel magyaráznak. A mostani eset viszont jól mutatja, hogy a kreativitásból továbbra sincs hiány, a telekommunikációs burgonyák valószínűleg még a tapasztalt őröknek is okoztak néhány meglepett pillanatot. Minden előzmény nélkül támadt rá egy fiatal nőre egy agresszíven viselkedő férfi Budapest egyik forgalmas busz megállójában. A megdöbbentő jelenetet többen végignézték, a támadót azonban végül nem tudták előállítani. Döbbenetes utcai agresszióról számoltak be egy helyi közösségi oldalon Új-Budán. A bejegyzés szerint délután 4:45 körül a Szent Gellért tér 7-es busz megállójában egy zavartan viselkedő férfi odalépett egy ott várakozó fiatal nőhöz, majd minden előzmény nélkül gyomron fejelte. A szemtanúk szerint a támadás teljesen váratlanul történt. A nőnek esélye sem volt reagálni vagy kitérni. A jelenetet többen is látták a környéken, a várakozó autókból. Egy férfi azonnal félreállt, hogy segítsen a sértetnek, és számon kéri az agresszív támadót, ám mire odaért, a sokos állapotban lévő nő már felszállt az érkező buszra és elhagyta a helyszínt. A beszámolók szerint a támadó azután továbbra is fenyegetően viselkedett a megállóban lévőkkel. A járókelők értesítették a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Intézkedés azonban végül nem történt, mivel a sértett addigra távozott. Hivatalos feljelentés nem érkezett, és a helyszínen nem állt rendelkezésre azonnal felhasználható kamera felvétel sem. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek az emberek a nagyvárosi köztereken, különösen akkor, ha váratlanul agresszív vagy zavartan viselkedő személlyel találkoznak. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Öröm zene. Ez a Manna FM.

0: pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A Visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZI a bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az ESZI a bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és 18:00 között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18:19 is, amely ma 8:00-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az elsia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára.
0: Időjárás.
2: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down. I keep running away from love. You keep hunting me down. After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
1: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
0: Huge thanks for listening to Hunt Me Down.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepi ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szenti Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabbítva tartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esja.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el.
0: Időjárás.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
7: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
8: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
1: Reklám hangzott el.
9: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esja.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el.
0: Időjárás.
9: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
10: Jó reggelt kívánok mindenkinek, május 20-a van, az én nevem István Dániel. Szerda egyébként, a mai nap nyílik is mindjárt a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. Május 20-a szokás szerint, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások, ma is sok mindenről olvastam és gyűjtöttem össze, hogy továbbadjam. Aranybánya lehet a nyári szünet, a Balatonnál és Budapesten is kaszálhatnak a diákok, mindjárt mondom a kis fizetés körképet, és aztán majd arról lesz szó többek között, hogy 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban, legalábbis a jelenlegi tervek szerint. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hét István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Május 20-a van, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 123 éve Budapesten született László Miklós amerikai író, a Szerelem hálójában című film történetének írója, eredeti neve Leitner Miklós, Illatszertár című művéből egyébként több film is készült, a The Shop Around the Corner, az In the God, Old Summertime és a Tom Hanks és Meg Ryan főszereplésével híressé vált a Szerelem hálójában is az ő történetéből született. 113 éve született Kozák László, Jászai Maridia színész, érdemes művész, felesége Lorán Lenke volt, többek között a Madách Színházban és a Víg Színházban játszott. Számos nagy sikerű filmben szerepelt, csak néhányat említve, ilyen volt a Különös házasság, a Körhinta, a Légy jó, mint halálig, Puskák és galambok, vagy a Mici néni két élete. 89 éve született Végvári Tamás színész, Budapesten Jászai díjas, érdemes és kiváló művész. Közel 40 éves pályája során a Pécsi Nemzeti, a Veszprémi, Petőfi, a Szegedi, a Tália, a Budapesti Nemzeti, a Katona József és az Örkény Színház társulatának tagjaként számtalan gondosan formált nagy hatású alakítás fűződik a nevéhez. Főbb szerepei voltak Shakespeare Hamletjének címszerepe, Csehov három nővér című darabjában Prorozov, állandó szinkronhangja volt Al Pacinónak, Harrison Fordnak, de hangja több tucat természetfilm narrátoraként is ismerős lehet, ő volt többek között David Attenborough magyar hangja is, valamint a Némó nyomában című filmben is hallattuk. Végvári Tamás 93 és 96 között a Magyar Színészkamara ügyvívője volt, majd a Magyar Színészkamarai Egyesület elnökeként tevékenykedett, és vezető szerepet vállalt a Magyar Színházi Társaságnál is. 74 éve született Szakácsi Sándor, Jászai Mari díjas színész, őt hallottuk többek között Bruce Willis, Richard Gere, Dustin Hoffman, Robert Redford és Steven Seagal magyar hangjaként. 58 éve látott napvilágot szintén a mai napon Bősze Ádám zenetörténész, zenei antikvárius. 2008 és 23 között a Bartók Rádió munkatársa, a Muzsikáló reggel és Muzsikáló délelőtt adásainak műsorvezetője. Moderálta az MTV Hogy volt műsorát. Rendszeres házigazdája és szakkommentátora volt a New Yorki Metropolitan Operaházból és a beiruti ünnepi játékok előadásairól élőben adott opera produkcióknak. 231 éve hunyt el Hajnóci József jogtudós, a magyar jakobinusok egyik vezetője. Gróf Forgács Miklósnál, majd Széchenyi Ferenc grófnál vállalt titkári állást, csatlakozott a szabadkőművesekhez, második József híve lett, tőle várt segítséget a hazai feudalizmus ellen. 1786-ban Szerém vármegye alispánjává nevezték ki. Az 1790-91-ben kibontakozó nemesi nemzeti mozgalom viszonylag haladóbb szárnyát igyekezett társadalmi-gazdasági reformokra rábírni. Röpirataiban követelte az örökváltságot és a jobbágyok birtokjogának törvénybe iktatását, később a francia forradalom eszméi felé fordult. Az adózásról írt munkájában bírálta a feudális alkotmányt, követelte a nemesség megadóztatását, az összes egyházi javak szekuralizációját, a sajtószabadságot, a polgári állam létrehozását. 79 éve nincsen közöttünk Lénárd Fülöp, Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Királyság területén született, a bécsi és a budapesti egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. 1886-ban Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a Budapesti Egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katódsugaras kísérleteit 1890-ben Bonnban kezdte meg. A szabadtérbe kivezetett katódsugarak vizsgálatához segédelektródos katódsugárcsövet szerkesztett, ezért a munkájáért 1896-ban a Bécsi Egyetemtől Baumgartner díjat kapott, és elnyerte a Royal Society Rumford díját is. A katódsugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával is foglalkozott. 37 éve hunyt el Galgóci Erzsébet, Kossuth díjas író. Galgóci az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabad foglalkozású író lett. Legismertebb művei a Kinek a törvénye, a Pókháló, a Közös bűn, a Közel a kés, a Törvényen kívül és belül és a Vidravasz. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő, háromszor kapott József Attila díjat. Ma nagyon szép napos idő várható, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 23 fok körül alakul. Közben jönnek majd a budapesti aktualitások, aranybánya lehet a nyári szünet, a Balatonnál és Budapesten kaszálhatnak a diákok, csaknem 10%-kal magasabbak az idei nyári diákbérek a tavainál, mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen az interneten, illetőleg az újságokban a főváros kapcsán. Aranybánya lehet például a nyári szünet. A Balatonnál és Budapesten is kaszálhatnak a diákok. Csak nem 10%-kal magasabbak ugyanis az idei nyári diákbérek a tavainál. A nyári szünetük közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak. Ez éves szinten 8-9%-os növekedést mutat, közölte legfrissebb adatait az ELTE Trendwalder iskola szövetkezet. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártás, termelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az órabérek átlaga, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot is elkérhetnek a diákok. A vendéglátás és idegenforgalom bérszintje alapvetően 2200 forintról indul, ám a főszezonban a kiemelt turisztikai központokban, például a Balatonnál vagy Budapesten, az órabérek a 2600 forintot is meghaladhatják, különösen a már nagyobb tapasztalattal rendelkezőknél. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA-mentessége. Ennek köszönhetően egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Ezen felül a cégek extra juttatásokkal is igyekeznek magukhoz csábítani a fiatalokat. Vidéken a bejárási támogatás lehet ilyen eszköz, a hibrid munkavégzés lehetősége pedig elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban vonzó hívószó a 29 éves vagy annál fiatalabb Z generáció számára. Az ELTE Trendwalder iskola szövetkezet tapasztalatai szerint a munkaerő

2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban, a vonatkozó fővárosi rendelet módosítását javasolják. A fővárosi közgyűlés által elfogadott rendelet alapján 2027-től lépne életbe a díjtétel. A rendelet nem különbözteti meg egyébként a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is dupla díjat fizethetnek a fővárosban, írja közleményében a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érinti, ismertették. A 2026 évelei adatok alapján a tisztán elektromos autók részaránya a teljes magyar személyautó flottában még mindig alacsonynak számít, mindösszesen egy 2%-os szeretet képvisel, tehát messze vagyunk még attól, hogy az elektromos autók részaránya elérjen egy kritikus szintet, ahol azonnali beavatkozás lenne szükséges, írja az egyesület. Úgy vélik, az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Az előbb említettek alapján nem tartjuk indokoltnak, hogy külön kiemelkedő mértékű sarccal dupla parkolási díjjal büntessék a nehezebb tisztán elektromos autók tulajdonosait, illetve használóit, ezért javasoljuk a rendelet módosítását, hogy a tisztán elektromos gépjárművekre önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozzon, közölte Marsi Norbert, az egyesület elnöke. Napokon belül teljesen eldurvulnak majd a budapesti szálláshely árak. Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobárak a május 30-i budapesti BL döntő idejére. Éjszakánként 3,5 millióért, sőt csak nem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kis Robert Richard turisztikai szakértő, az Inforádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő műsorvezetője szerint az árak megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, a drágulást pedig az is pörgeti, hogy egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére. Ha megnézzük, hogy a különböző nagy sportesemények esetén az adott helyen miként növekednek a szállásárak, akkor a turisztikai szakújságíró szerint azt látni, hogy alapvetően minden nagyon jelentős eseménynél akár többszörösére is emelkednek a szállásárak. Persze az is igaz, hogy néhány kiugró ár mögött az áll, hogy elfogytak a szállás lehetőségek, a szobák, jegyezte meg Kis Robert Richard. Tisztázta, a foglalási rendszer úgy működik, hogy a rendszerek garantált foglalási mennyiséget kérnek le. Például saját maga eladta már a szálloda a szobákat, és nem szeretné, ha feltétlenül lenne neki plusz foglalása, és akkor azt írja ki, hogy a napi ár adott esetben 5 millió forint. Ha mégis valaki 5 millióért foglalná el a szállást, akkor inkább kiteszi a másik vendéget, és akár a saját családi házába fogadja. Jelentős része a helyeknek egyébként olyan, hogy valóban azért drágult, mert 30-ára nagyon nehéz szálláshelyet kapni, részletezte a szakíró, aki szerint azért nem lehetetlen, mert még mindig van bőven hely, de nem akármennyiért. Rámutatott, foci EB-n, VB-n is hasonló a helyzet. Azok a külföldi szurkoló vendégek, akik esetleg nem szállnának annyit a szállásra, szerinte nem azokon a platformokon keresnek, amelyeken mindenki, és anyagilag valószínűleg ők járnak a legjobban. Soha nincs olyan, hogy egy ekkora város betelik, pláne ha hozzáveszük a vonzás körzetet is, évvel is be lehet jönni Ráckevéről, tehát mindig van azért hely, ha nem egy szigeten vagyunk, ahol egy sziget egy szálloda, mint a Maldív-szigeteken, folytatta. Közben videó készült arról, ahogy egy óriási méhraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt, annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongálásuk még az utcazajt is elnyomta, sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy májusban más, szokatlan helyen is feltűnhetnek a költöző méhcsaládok, amelyek alapvetően békések, de vannak, akik számára halálos veszélyt jelentett a csípésük. A virágporral és nektárral táplálkozó rovarok az egyik fővárosi pláza külső oldalán, éppen az egyik bejárat fölött tűntek fel csütörtökön, emiatt többen nem merték elhagyni a bevásárlóközpontot. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az RTL híradójának, hogy nem voltak agresszívak. Csak azt láttam, hogy az emberek valamiért megálltak, és nem mernek kimenni. Én ezzel nem foglalkoztam, és mentem ki, és akkor láttam meg ezeket a gomolyokat az ablakon, és akkor már tudtam, miről van szó. Kimentem, és akkor hallottam meg azt a hatalmas dongást és zúgást, ami teljesen elnyomta az utca zaját, mondta el Petes Varga Róbert. A pláza üzemeltetői az RTL megkeresésére azt közölték, hogy a méhcsalád néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit sem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Általában békések ezek az állatok, de a csípésük akár halálosan is veszélyes lehet azokra, akik allergiásak rá, és nincs kéznél az allergiás reakciók gyors kezelésére szolgáló EpiPen injekció. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: Időjárás.
1: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvény. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhof, Fé Jude Law, a Blaha Louisiana, az I Van and a Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mário Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is, télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, 1 óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Az ember pláne, ha régi fotókat nézeget, automatikusan nosztalgiát érez a múlt iránt, a gyerekkora meg az annál régebbi idők, amikor még nem is élt, általában békebeli hangulatot árasztanak felé. Ennek a nosztalgiának pedig a személyes élményeken túl van még egy fogozója, azok a régi tárgyak, jelenségek, helyszínek és figurák, amelyek ma már nincsenek, vagy még apró nyomokban fellelhetőek, esetleg modernizált verzióban, ami viszont mégsem teljesen ugyanaz, mint ami régen volt. A világ Budapest járt utána azoknak a tárgyaknak, amelyek régen mindennap életünk részei voltak Budapest útjain, de ma már elképzelhetetlen lenne, hogy találkozzunk velük. Ilyen például az utcai mérleg. A szerkezet, ami anyáinkra, nagyanyáinkra, déd és ükanyáinkra hozta rá nyilvánosan a frászt, feltéve, hogy ráálltak a mérlegre, és pár fillér ellenében megmérték magukat. A férfiak ellenben büszkén mutathatták tekintélypocakjuk súlyát a szerkezet kijelzőire mutatva. Hogy végül mi okozta az utcai mérlegek vesztét, nem tudni pontosan, de tartunk tőle, hogy egyfelől a szobamérlegek megjelenése az üzletekben, másfelől pedig a szemérem felerősödése, ami útját állta annak, hogy tömegek mérjék meg a súlyukat az utcán, mindenki szeme ráttára. Egy valamire való kávéház ki sem nyitott, ha nem volt fából ácsolt újságtartója, melyet a betévedő úriember vagy úriasszony a kezébe vett, ráhelyezte a napilapot, majd kényelmesen hátradőlve lapozgatta és tájékozódni kezdett a hírek között. Az újságtartó mindig attól függően van jelen egy város hétköznapi életében, vagy éppen hiányzik belőle, hogy mennyire erős a kávéházi kultúra. Nálunk most épp erősödőben van, úgyhogy egyre gyakrabban látni a kézben újságtartót, ami egyébként sem tűnt el teljesen, csak a számuk fogyatkozott meg az elmúlt időszakban. A trafikok voltak azok a helyek, ahol mindenféle apró műtyűrt lehetett kapni. Volt cigi, meg totó és lottó, szotyi és savanyú cukorka, nyalóka, illetve egyik másikban napilap is, de egy fiúgyerek számára a legvonzóbbak a műanyag katonák meg a kis autók voltak. A trafikok fő jellemzője volt még az is, hogy a szűk kis ablaknyílás mögött, bent a trafik félhomályában mindig egy bácsi vagy egy néni foglalt helyet. Bácsik és nénik még ma is vannak, a trafikokat meg gyakorlatilag kinyírta az érdektelenség, mert amiket ott lehetett kapni, egy idő után már máshol vették meg az emberek. Tudjuk jól, hogy a cipőpucolás intézménye némi rossz szájízt von maga után, ha valaki egy másik ember előtt térdel és a cipőjéről takarítja a koszt, meg az utca mocskát, abban van némi aláfölé rendelt viszony, a tevékenység látványa mindenképp az. De ez is csak egy hétköznapi munka volt régen, és mindig jól jött a jól szituált emberek számára egy gyors és szakszerű suviszkolás, ráadásul a cipőpucolók hír és pletyka források is voltak, hisz ami az utcán történt, arról ők mindent tudtak. Egykor minden egyes élelmiszer üzletben, ABC-ben és közértben volt mák és kávédarálógép. Kisgyerekként olyan hatást gyakoroltak ezek ránk, mint az 50-es, 60-as évek kisé bumfordi, mégis végtelenül vonzó játékrobotjai. Amikor elmentünk a szüleinkkel a boltba és megvettük a gépekbe való kávét, azt mindig a gyerekek maguk szerették ledarálni. Jól esett látni, hogy a kávészemekből barna por lett. Ma már nincsenek kávé és mágdarálók, egyfelől mert őrölve is nagyon sokféle kapható belőlük, másfelől pedig már a kávé és mágdaráló ma már filléres terméknek számít. Egy-egy jól elhelyezett és formára jól kitalált telefonfülke a város arculatát is meghatározza, egyszerűen jól nézhet ki tőle az utca. Nem véletlenül van a piros brit telefonfülkéknek világszerte nagy kultusza. Budapesten 1928-ban jelent meg az első telefonfülke, és voltak idők, amikor komoly sorok kígyóztak egyik másik előtt, amit internettel és okos telefonnal terhelt korunkban nagyon nehéz elképzelni. Egyszer mégis igaz volt. Elvétve ugyan vannak még fülkék, de alig beszél már rajtuk valaki, inkább megrongálják, esetleg jobb ilyen nyilvános WC-nek használják. És a technikai fejlődés tekintve ebből már nem nagyon lesz a jövőben fülkeforradalom.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét, maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az ügyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabbítva tartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: Időjárás.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
4: Május 20-a van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, amiben is a vendégem lesz majd Mosó Attila, humán kineziológus, természetgyógyász, nutrigenomika szakértő, akivel ma a szívegészségéről beszélgetünk majd, úgyhogy ez az a téma, amire korra és nemre való tekintet nélkül mindenkinek oda kell figyelnie, és ez az a szerv, amire mindenkinek oda kell figyelnie, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani 9 óra után, a híreket követően tehát a szívegészségéről lesz szó a mai Vitamin Szerdában Mosó Attila nutrigenomika szakértővel, aki természetgyógyász és humán kineziológus is egyben. Többször találkozhattunk már vele itt a Manna délelőttben. Isten éltesse a Bernát, a Felícia és a Paloma nevű hallgatókat, és Isten éltesse a névnaposokat, a Bernát, a Felícia és a Paloma nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki Cherrel, a zseniális énekesnővel egy napon született, május 20-án. Indulunk is az Életöröm zenékkel, jó reggelt!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: 10 gondolat Tina Turnertől, amit minden nőnek ismernie kell, sőt, megismernie és magáévá tennie és élnie ezeket a gondolatokat. A rock and roll királynője Tina Turner több mint 5 évtizedes karrierje során nem csak a dalaival, hanem konkrétan az életszemléletével is inspirált minket. Hitt a függetlenségben, hitt az önbizalomban és abban, hogy minden nőnek joga van boldognak lenni, ahogyan ezt Ring Tamás írja a Velveten. Bár 2023-ban búcsút kellett vennünk tőle, el kellett köszönnünk tőle, ő ezt gyönyörűen élte meg egyébként már, amikor tudta, hogy ő búcsúzóan van. Lenyűgöző a dokumentumfilm, megtalálható a streaming, az egyik streaming szolgáltatónál, úgyhogy érdemes megnézni is. Szóval ezek a szavak, amiket tőle hallottunk, a gondolatok, amiket tőle tanulhatunk, ma is milliókat erősítenek meg a mindennapokban, úgyhogy ha van valaki, akinek az idézeteit érdemes megfogadni, akkor az ő, úgyhogy itt van ez a 10 gondolat Tina Turnertől, amire érdemes figyelnünk. Ha boldogtalan vagy bármi miatt, legyen az az anyád, az apád, a férjed, a feleséged, a munkád, a főnököd vagy az autód, szabadulj meg tőle. Amikor szabad vagy, előjön az igazi kreativitásod, az igazi éned, a szabadságod és a valódi önmagad. Ugye sok nő évekig ragad rossz kapcsolatban vagy munkahelyen, Tina arra tanít ezzel, hogy merjünk változtatni és felszabadítani magunkat. Tehát, hogyha valakinek volt ebben tapasztalata, az ő. Soha nem adom meg magam az öregedésnek, ezt is Tina Turner mondta, amíg tényleg öreg nem leszek, és én még nem vagyok öreg. Egy igazi példakép volt, aki megmutatta, hogy az életkor csak egy szám, és a fiatalság valójában a hozzáállásunkon múlik. Az emberek azt hiszik, mondta szintén ezt is Tina Turner, hogy nehéz életem volt, de szerintem csodálatos utazás volt. Minél idősebb lesz az ember, annál inkább rájön, hogy nem az számít, mi történt, hanem az, hogy hogyan kezeled és kezelted mindezt. Minden nőnek fontos tehát tudnia, a múltunk nem határoz meg minket, hanem az, és leginkább is csak is az, hogy hogyan állunk hozzá a történésekhez. A fizikai erő egy nőben, ez vagyok én, ezt mondta Tina Turner, mindig is a független erős nőt testesítette meg, és arra biztatta a nőket, hogy ne féljenek önmaguk lenni, és én is most ezt szeretném tolmácsolni mindenki felé. A legnagyobb szépségtitkom az, szintén egy jó gondolat Tina Turnertől, hogy elégedett vagyok önmagammal. Hiba azt gondolni, hogy az vagy, amit magadra kensz, hogy az vagy, amit felveszel, hogy az vagy, amit a hajaddal csinálsz. Úgy hiszem, a kinézeted nagyban függ attól, hogy érzed magad, és milyen az életed. Nem a smink vagy a ruhák tesznek szépé egy nőt, ezt érdemes tudni azért, és ezt a gondolatot még a férfiak is osztják. Mindig van választásunk minden pillanatban, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs. Néha ez a választás egyszerűen csak egy pozitívabb gondolat is lehet, ami már egy egészen másfajta energiát és történés sorozatot indít el. Ahogy ezt Tina Turner nagyon bölcsen megmondta, még a legnehezebb helyzeteinkben is van lehetőségünk dönteni arról, hogy hogyan éljük meg a dolgokat, és hogy mi jó gondolatokat választunk. Tudom, hogy talán még elcsépeltnek is, vagy sziruposnak hangozhat, de így el nekem mindenki, hogy valóban működik. Az örömteli élet nem arról szól, mondta szintén Tina Turner, hogy elkerüljük az elkerülhetetlent, az öröm abból fakad, hogy erős életenergiát hívunk elő a problémák leküzdésére. Tina Turner magvas és megfogadandó gondolatai között szerepel az is, hogy azt szeretné mondani az embereknek, hogyan éljenek spirituálisan, miután megvették minden házukat és ruhájukat, valami nagyobbat akarnak. A siker és a pénz nem minden, egy nő boldogsága a belső békéből fakad, és szerintem ez viszont, ez a gondolat, egy ultimate igazság, egy minden korszakon és minden időszakon és minden helyzeten átívelő igazság, és nem csak a nőkre vonatkozik. Úgyhogy érdemes figyelni arra, hogy hol vannak a valódi értékek, mert az egész világ rohan az anyagiasodás és a kapzsiság felé, ezt már csak én teszem hozzá. Az én örökségem az, mondta egyszer Tina Turner, hogy kitartottam az elejétől a végéig, mert hittem valamiben önmagamban. Úgyhogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember higgyen magában, aztán azt is Tina Turner mondta, és ezt a gondolatot is érdemes megőriznünk és magunkkal vinnünk, hogy az idősebb kor izgalmas időszak lehet a nők számára, és az idősebb kor ez nem a 92 évet jelenti, és nem a 102 évet, és nem feltétlenül 82-t vagy a 74-et, hanem bármelyik korszakot, amikor idősebbnek titulálnak egy nőt, tehát azt mondta Tina Turner, az idősebb kor izgalmas időszak lehet a nők számára. Nincs szabály arra vonatkozóan, hogyan kell öltözködni vagy viselkedni. Nincsenek szabályok. Csak mi határozzuk meg azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy mit gondolunk a világról, hogy hogyan állunk hozzá helyzetekhez, hogyan reagálunk arra, hogyan ránk reagálnak, és érdemes azt is megszívlelni és megjegyezni, és ezt már csak én teszem hozzá. Soha nem az a lényeg, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja, és soha nem az a lényeg, hogy ránk mondta, mert igazából az ítélkezésnél és a véleményformálásnál és a kritikánál mindig mindenki magáról beszél.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A budapesti történetek sorozatunk mai főszereplője Rejtő Jenő, a zseniális Rejtő Jenő, aki Rejh Jenő néven született Budapesten 1905. március 29-én. Az apja nyomdai tisztviselő volt, ő pedig a Kertész utcai polgári iskolába járt, ahonnan viszont kicsapták, mert szájon vágta zsidózó tanárát. Elvégezte Rákosi Szidi színi iskoláját, de aztán a statisztálásnál többre nem vitte, mert egyszer leejtette a híres színészt, Törzs Jenőt. Színi tanulmányait Berlinben Max Reinhardtnál folytatta, közben pedig lovakat csutakolt az Ügetőn. Ezután vándorútra kelt, volt Hamburgban dokmunkás és illatszerárus, Svédországban herinkhalász, Genovában építőmunkás, Zürichben goblenkereskedő, Franciaországban steptáncos, dolgozott vándorcirkuszban, és járt Afrikában is, az azonban vitatott, hogy az idegen légióban valóban szolgálta. 1930-ban csak kölcsönkért pénzből tudott hazatérni Olaszországból, itthon aztán nyelveket tanított, és írni kezdett. Salamon Béla ajánlotta be a Terész Körúti színpadhoz, ahol aztán házi szerző lett, az Aki mer, az nyer című zenés darabját 150-szer adták elő, Honti Hanna és Törzs Jenő főszereplésével, aztán az Úrélány szobát keres című színművéből pedig még film is készült. Felkapott szerző lett, szakadatlan munka azonban felőrölte az idegeit, és 1939-ben 2 hónapot szanatóriumban töltött. Időközben kitört a II. Világháború, és zsidó származása miatt folyamatosan támadták. Az Egyedül vagyunk című nyilas lap 1942-ben lényegében feljelentette, és a Nagykátai Katona Kórházból betegen vitték el egy büntető századba. Az orosz-ukrán határhoz közeli Jevdakovóban fagyott meg munkaszolgálatosként. 1943. január 1-én állítólag halála előtt is bajtársait szórakoztatta, emlékezetből idézett regény részleteivel, mindössze 38 éves volt. Mintegy 120 jelenete maradt fenn, ezek javát Tévedésből jelentik címmel adták ki 1988-ban, és bár darabjait játszották, regényei sikeresek voltak, volt olyan hónap, amikor 2000 pengőt keresett, bohém életmódja és kártyaszenvedélye miatt mégsem volt soha pénze. Mindenhonnan előlegeket vett fel, hogy vállalásait teljesítse, nem csak kávéval és cigarettával küzdött az elalvás ellen, az azonban a városi legendák világába tartozik, hogy amikor megszorult, a kávéházi pincért kézirat lapokkal fizette ki, amelyeket azután a kiadónál lehetett úgymond beváltani. Szoros barátság fűzte Karinthy Frigyeshez, aki a rá jellemző ötletes módon tette egyik napról a másikra ismerté a nevét. Karinthy a Pesti Napló hasábjain rejtélyes eltűnéséről számolt be, majd nyílt levelet intézett hozzá, kérve ne legyen öngyilkos. Jenő, gyere haza, minden meg van bocsátva, fejezte be az írását Karinthy. Rejtő pedig, aki mit sem tudott erről, a lapszám elolvasása után már ismert emberként tért haza Bécsből, ahová még ismeretlenként távozott. Zsenialitása a regényeiben mutatkozik meg, hiszen megújította a ponyvát. Egy 10 filléres regénnyel akár 2 nap alatt végzett, majd a Nova kiadó pengős regényeit írta. Egy szerződésben 2 hetente egy 120 oldalas regény megírását vállalta és teljesítette is, noha aprólékosan, a szövegen sokat javítva dolgozott. A Nova elvileg külföldi irodalmat adott ki, innen ered a P. Howard írói álnév, amit P. Howardnak is szokták mondani, ki hogyan. Rejtő regényei átmenetek a kalandregény és annak paródiája között, a légiós és matróz regényeket művészetté nemesítette. Hősei csetlőbotló kisemberek, akiknek végül igazságot szolgáltat a sorsa, történetek fordulatosak, a jellemek alig árnyaltak. Rejtő egyéni humorát a pesti vagány nyelv és az aszfalt humor leleménye és szójátékok, meglepő szerkezetek jellemzik. Különösen indításai zseniálisak. Uram, a késemért jöttem, Gocse Viván, a tengerhajó matróza még 21 évesen volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Bizarr fordulatai pedig Fülig Jim és a török szultán levelében például mintát teremtettek. A kiszólásai, a csattanói ma is közszájon forognak, a regényei nemzedékek nőttek fel, legnépszerűbb könyvei között ott van a Csontbrigád, az Elveszett cirkáló, a Szőke ciklon, a Láthatatlan légió, a 14 karátos autó, az Előretolt helyőrség, a Vesztek zár a Grand Hotelben, és a Piszkos Fred a kapitány például. Egyébként Rejtő volt az egyetlen ponyvaíró, akit az irodalom történet is értékel, igaz, csak utólag a saját korában alig említették, bár az olvasók egymás kezéből kapkodták a köteteit. Így volt ez a második világháború után is, a hivatalos kultúrpolitika sokáig nem vett róla tudomást, a könyvei csak 1960 után jelenhettek meg, akkor viszont Jókaival vetekedett a népszerűsége, ami szerencsére és nem meglepő módon a mai napig sem csökkent. Regényei angol, bolgár, cseh, észt, finn, francia, német, olasz, örmény, román és szlovák nyelven is megjelentek. A műveivel több film is készült. Fehér foltból Zsuzs Éva rendezte a férjhez menni tilost, a vesztek zárból Palásti György a mesztelen diplomatát. Somló Tamás 1970-ben forgatta a halhatatlan légióst, akit csak P. Howardnak hívtak című filmet. 1996-ban készült el a Három testőr Afrikában Bújtor István rendezésében. Kitűnő érzéke volt a szörnyű világban meglátni a jelenségek fonákját, és megmutatni az emberellenesben a nevetségest, és e nevetségessé tétellel leleplezni oly sok silányságot. Ezt írta róla Hegedűs Géza. 1994-ben Erzsébetváros önkormányzata emléktáblát állított szülőháza falán, 2001 óta pedig internetes népi kezdeményezésre a Szövetség utcának ez a szakasza, illetve a Hevesi Sándor tér egy része Rejtőjenő nevét viseli.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: késtem.
1: Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól
2: a 98.6 Manna FM-en.
3: A zöldtea áldásos hatásáról már nagyon sokat hallottunk életünk során, szinte a mindennapjaink részévé vált, de hogy mi történik a testünkkel akkor, és azáltal, hogyha minden nap megiszunk egy liter zöldteát, egy litert, nem egy csészét, arról most egy kicsit beszélgessünk. Egy régi japán mondás szerint ugyanis a fürdő felfrissíti a testet, a tea pedig felfrissíti az elmét. A japánok tea hagyománya pedig olyannyira régi, hogy egészen biztos, hogy igazuk van, ahogy New Deborah is írja, évszázadok óta párolnak tea levelek annak érdekében, hogy leállítsák az erjedést, szárítás és feldolgozási módoktól függően pedig rendkívül sokféle teát készítenek, de mindközül a zöld tea a legnépszerűbb, és nem véletlenül. Évszázados gyógymódról beszélünk tehát. A szenka tea gyártása egészen a 18. századig nyúlik vissza a sok tea típus közül, és ma is a leggyakrabban fogyasztott zöld tea az országban. Maga a zöld tea pedig elsősorban annak köszönheti a népszerűségét, hogy számos olyan összetevője van, ami pozitív hatása van az egészségünkre, a lelkünkre, sőt az öregedési folyamatokra is. Nem hiába tartozik Japán is azok helyek közé, ahol az emberek a legtovább élnek. Hogy ez mennyire járul hozzá a zöld tea, senki sem tudja biztosan megmondani, de az biztos viszont, és ezt biztosan meg tudják mondani, hogy szerepe van ebben. Be is bizonyosodott már, hogy azok, akik rendszeresen isznak zöld teát, általában egészségesebbek, aminek tudományos okai is vannak. Hogy mik ezek a tudományos okok, hát néhányat azért vegyünk át. A zöld tea hozzájárul az általános jó közérzethez, ez is bizonyított tény. Először is a zöld teában koffein van, ezért mértékkel szabad csak fogyasztani. Hozzávetőlegesen azonban körülbelül egy liter elfogyasztása ajánlott belőle a nap folyamán, elosztva, feltéve persze, hogy a szervezeted jól tolerálja a koffeint. Vásárláskor ügyelni kell a biominőségre lehetőség szerint, hogy elkerüljük a növényvédőszereket és a környezetszennyezést is. Aztán a tudományosan bizonyított tények a zöld teával kapcsolatban folytatódnak azzal, hogy az általános egészség is javul tőle, tehát nem csak egy szerv vagy szervrendszer, hanem a teljes szervezetünk holisztikusan tekintve is jobban lesz a rendszeres zöld tea a fogyasztástól. A fő hatóanyaga az epigallokatein, gallát, vagyis az EGCG, ami egy antioxidáns tulajdonságának köszönhetően nagyon sok betegség ellen képes fellépni. Polifenol forrásként a szervezetben lévő gyulladásokat is képes csökkenteni, sőt, megakadályozza, hogy a szabad gyökök károsítsák a sejteket, és ez hosszú távon akár az öregedési folyamatokra is pozitív hatással lehet. Aztán miért érdemes még zöld teát fogyasztani, azon túl egyébként, hogy finom, jobban tud tőle az ember koncentrálni, és ez valóban így is van. A zöld teában található koffein blokkolja az adenozin neurotranszmitter, vagyis ingerület átvívő receptorait az agyban, ennek pedig az az eredmény, hogy tisztábban tudsz gondolkodni, és éberebb leszel. A tea a kávéhoz hasonló hatást fejti ki, de ideges és izgató, az a furcsa rezgés érzés nélkül. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a zöld tea kevesebb koffein tartalmaz, másrészt pedig annak, hogy tulajdonképpen a benne található L-teanin aminosav az nagyon jót tesz, és ellensúlyozni tudja azt az érzést, amit a kávé okoz, tehát ami pusztán a koffeinnek a hatása. Fokozódik a zöld tea fogyasztás hatására a zsírégetés is a szervezetben, is aktívabb leszel, fokozódik természetesen így aztán, vagy hogy mondjam, csak gyorsul az összes olyan emésztési folyamat és metabolikus folyamat, ami hozzájárul a méregtelenítéshez is. Tanulmányok szerint ugyanis a zöld tea képes rendesen és tényszerűen fokozni a zsírégetést, az azonban még nem bizonyított, hogy közvetlenül lenne hatása az anyagcserére, de mivel a zsírégetést fokozza, így a méregtelenítést is tudja fokozni, hiszen a zsírsejtekben tárolt méreganyagok tudnak távozni a zöld tea segítségével. Ennek ellenére viszont attól függően, hogy hogyan reagálsz te magad a koffeinre, lehetséges, hogy a zöld tea sokkal aktívabbá tud tenni, érdemes kipróbálni. A megnövekedett mozgás igény pedig nagyobb energiafelhasználáshoz vezet, egészen addig, amíg a koffein teljesen ki nem ürül a szervezetből, úgyhogy hajrá, igyatok rendszeresen zöld teát.

0: Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Az emberiség életét nagyban és alapjaiban meghatározó és nagyban megkönnyítő találmányok sorozatunkban most a főszereplő Tihanyi Kálmán, akinek a nevéhez fűződik a teljesen elektronikus töltéstároló típusú televíziórendszer feltalálása. A televízió vagy röviden TV vagy betűszóval T és V képek és hangok távoli helyen való együttes vételére szolgáló készülék, ezt köszönhetjük neki. Üzbékben született Herk József és Pitrolf Katalin gyermeke. A szaktanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. A műegyetem hallgatójaként épült később aztán ki a kapcsolat a Pössl Imre professzorral, akiben nem csak egy támogatóra és mentorra, illetve tehetségének tisztelőjére, de gyakorlatilag életre szóló barátra is talált. Lehetővé teszi ugye ez a kis szerkezet, hogy több száz soros képfelbontást és képvisszaadást kapjunk, ahogy az a szabadalmi alapján világszerte meg is valósult. Az új televízió alapelveit és számos kivitelezési módját 1926-ban benyújtott magyar szabadalmi bejelentésében dolgozta ki, katód sugár csövet alkalmazva, mind a kamera céljára, mind pedig vevőcsőként. Elgondolásait később aztán tovább fejlesztve két új szabadalmi leírásban foglalta össze, aztán 1928-ban szabadalma többek között Magyarországon, Németországban, Angliában, Franciaországban és az USA-ban be is lett jegyezve. Az amerikai Radio Corporation RCA a szabadalmak angliai és franciaországi közzétételét követően 1930 nyarán kereste meg, és 1931-ben kezdték meg ezek alapján a képfelbontó cső laboratóriumi kidolgozását. A szabadalmait aztán később megvásárolták. Az új kameracső első igazán sikeres példányai néhány hónapon belül meg is születtek, és ekkor dőlt el, hogy a készüléket majd ikonoszkóp néven fogják forgalmazni. Ennek a nagyrészt Tihanyi 1928-ban szabadalmai alapján továbbfejlesztett változatai képikonoszkóp, ortikon, képortikon és vidikon néven voltak ismertek. Ezek közös alapvető jellemzője volt, hogy töltést felhalmoztak, illetve töltést tároltak, és ennek elvén működtek. Tihanyi a katócsugaras képleképezést katonai célú felhasználásra is alkalmazva 1929-ben dolgozta ki, és szabadalmazta különleges infravörös sugarakra és érzékeny kameráját, amelynek a prototípusát légitorpedók vezérlésére, másrészt tankok, ágyuk, reflektorok és teleszkópok irányítási céljára az angol légügyi minisztérium számára készítette el. Egy év a televízió fejlődésében jelentős szerepet játszó 1935-ös és 37-es bejelentésű szabadalmait a LÖW, az RCA és a Fernsehen AG vásárolta meg és fejlesztette ki. 1939-ben jelentette be teljesen lapos, valójában egy igen korai plazmatelevíziónak tekinthető televízióját, amely a leírás szerint keretbe foglalva akár falra is akasztható. Na ezen nem mindegy, 1939-ben. Ennek a gyártását a háború utáni Magyarországon tervezte beindítani. A gondolattal már 33-ban kezdett foglalkozni, és egy ilyen dátumú, valamint ezt bizonyítandó már tökéletesen kidolgozott 1936-os szabadalmi leírás igénypontokkal és rajzokkal ennek a kézirata maradt fent. 1940 nyarán hazatért az akusztikai sugárvetítő kidolgozott tervével, ennek megvalósítására hamarosan megállapodást kötött a legfelsőbb haditechnikai tanács jóváhagyása mellett. A munka szervezésével, a konstrukciós rajzokkal, az üzem és két laboratórium felállításával 1941 végére készült el. A részére felállított magyar király különleges katonai alakulat 45 munkatársát, köztük 9 mérnökét a katonai munkaszolgálatosok soraiból választotta ki. A TVR kód nevű kísérlet a legnagyobb titok övezte. A nagyméretű munkadarabok a Ganz és a Láng gyárban készültek, minden mást, így egy 2 méter átmérőjű parabola tükröt is saját maguk gyártották le. 1943 második felében a helyzet egyre feszültebbé vált a munkatársai miatt, akiket időnként lecseréltek potenciálisan veszélyt jelentő emberekkel. Kétségtelenné vált Tihanyi számára, hogy megfigyelés alatt állnak, és az is tudott dolog volt, hogy barátságot ápolt Bajcsi Zsilinszky Endrével és a körével. Egyre valószínűbbnek tartotta, hogy a gép nem a számára egyedül fontos magyar érdekeket fogja szolgálni, hanem immár elkerülhetetlenül német kézbe kerülhet, és aztán így kezdődött a befejezés késleltetése a látszat fenntartása mellett. Szabó Gusztáv és Pössül Imre professzor ekkor már mint külső ellenőr csatlakozott a projekthez, és 44. április 5-én őt és főmunkatársait le is tartóztatták. A 90%-ban elkészült gép ekkor már a Ganz gyárban volt, április 11-én a hadik laktanyából a Margit körúti katonai fogházba vitték el, ahol aztán 5 hónapig tartó vizsgálati fogságban volt magánzárkában, és a hűtlenség vágyát viszont nem sikerült rábizonyítani. Szabadulása után újra kapcsolatba lépett az ellenállókkal, Szálasi Ferenc hatalomra jutását követően ellenálló bajtársaihoz hasonlóan ő is illegalitásba kényszerült. A háború alatt és után erősen foglalkoztatták az ultrahang technológia lehetőségei, és ennek alkalmazására számos találmány dolgozott ki és hagyott hátra. Ő volt Tihanyi Kálmán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és a szerda akkor egy újabb vitamin szerda. Ma is a szívegészségéről beszélgetünk. A friss hírek után kezdünk is.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
2: Időjárás.
4: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A szerda akkor egy újabb vitamin szerda ma is. A szívegészségéről lesz szó, a vendége Mosó Attila, humán kineziológus, természetgyógyász, nutrigenomika szakértő. Vele beszélgetek a szívegészségéről, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor mai vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, akivel ma a szívnek az egészségéről fogunk beszélgetni. Szia Attila, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük onnan, hogy azt tudjuk, hogy a szív mindennek a motorja, az éltetőerő, a mi rugónk, a lehetőség szerint minél hosszabb ideig tartó perpétum mobile, tehát ami próbál minket mozgatni addig, ameddig mi hitelesítve vagyunk, de vajon hitelesítve vagyunk-e? Mi mindent befolyásol a szívünk egészsége? Hogyan tudunk erre hatni? Tulajdonképpen ugye ez az első, amikor elindul bennünk az élet, és meghalljuk ezt, akkor halljuk meg, hogy ott van az élet a magzatban.
2: Így van, ugye a szív az tulajdonképpen a keringésünknek, tehát a vérkeringésünknek a motorja, ugye szorosan hozzá kapcsolódik az érhálózat, ami ugye aztán mint egy csőrendszer továbbítja a vért ugye a megfelelő helyre. És ami nagyon fontos, és ez egy nagyon jó példa volt, ugye, hogy a magzatnál is az első, ami elkezd igazából kifejlődni, ugye az a szív, és a szívhangot keresik mindig, és ez nagyon fontos a későbbiekben is, hiszen a szívnek olyan fontos szerepe van, ugye nagyon sokszor, és egy kicsit a másik véglet, ugye, hogy a halál beállt, tehát nagyon sokszor ugye a szív megálláshoz kötik, tehát a szívünk az folyamatosan onnantól kezdve, hogy valaki meghallja az első szívhangot, onnantól kezdve elindul, és életünk végéig jó esetben dobog. És ugye ezért nagyon fontos ez a kérdés, mert ezt ugye el szoktuk hanyagolni, mert úgy nem látjuk belülről magunkat, nyilván ugyanis miért is kéne, és egészen sokszor az a másik vele gond, hogy nem érezzük azt, hogyha gond van vele. Egyébként azt tudni kell, hogy sajnos, hogy például Magyarországon is abszolút vezető halálok a szívérendszeri megbetegedések. Azt szoktam mindig mondani, hogy a szívérendszeri betegségekkel az a legnagyobb probléma, hogy általában az egyszerűt, de akkor az viszonylag nagyot. Szerintem a többség azért már így a szívinfarktusról hallott, ugye amikor a szívizomnak egy része elhal, és ugye van egy szívmegállás, aztán egy újraindulás, vagy hát ugye általában ez azért magától is megtörténik, de van, amikor ehhez segítség kell. De ami nagyon fontos, és szerintem ez egy nagyon jó az, hogyha megelőzzük a problémákat, és megfelelő tápanyagokkal támogatjuk, akkor ezek azért nagy részben elkerülhető betegségek, vagy problémák, és talán itt az kiemelten az, ami szerintem az egyik legnagyobb gond, az az, hogy a mozgáshiány, mint népbetegség, az ehhez nagyon-nagyon erősen hozzátesz.
1: Tehát gyakorlatilag a szívnek azt kell, hogy tornáztassuk?
2: Így van, így van. Tehát az, ami a lényeg, hogy folyamatosan használjuk, terheljük, ugye ezzel edzük tulajdonképpen a szívünket és a keringésünket is, és ez az egyik legjobb, hanem a legjobb prevenciós módszer egyébként a szív problémák megelőzésére. Nyilván nagyon fontos a megfelelő tápanyagok, itt azért a Q10 és az omega-3-at kiemelném, mint nagyon fontos tápanyag a szív és a keringés szempontjából. Ugye a Q10-nél, ami mint egy koenzim, azért lett kiemelten nagyon fontos, mert például nagyon sok gyógyszer bizonyítottan csökkenti ennek a felszívódását, tehát ott esetben lehet, hogy szükség van külső pótlásra is, illetőleg az omega-3-at szerintem már erről is azért a hallgatóság hallhatott, ugye itt leginkább a halaknak a mennyisége befolyásolja az omega-3 bevitelünket elsősorban, ugye elfogyasztott halételek, sajnos ugyanebben a magyar statisztika szintén nem túl acélos, hát ugye mi egy körbezárt ország vagyunk, ugye nekünk nincs saját tengerpartunk, emiatt ugye nagyon kevés a friss hal fogyasztás, és sajnos nagyon-nagyon alacsony mennyiségben fogyasztunk halakat.
1: Uh-huh. Tehát ezt például tudjuk pótolni étrendkiegészítőkkel, mint mondjuk a krillolaj kapszulák, vagy hasonló halolaj kapszulák?
2: Így van, így van. Egyrészt, ami nagyon fontos, hogy táplálkozásból vigyünk be azért amennyit tudunk ilyen halakat, tengergyümölcseit. Nálunk nyilván rá vagyunk kényszerítve arra, hogy a fagyasztottból gazdálkodjunk, illetőleg azért vannak jó folyami halak is, bár ezeknek azért hozzá kell tenni, hogy az édesvízi halaknak az omega-3 tartalma azért jóval alacsonyabb. Ennek ugye az egy oka van, hogy a tengeri halak is ezeket az omega-3 zsírsavakat ugye algákból szedik össze és tárolják el magukba, amit mi meg elfogyasztunk, de nyilván célszerű ezeket kiegészítőből pótolni.
1: Akkor ez azt is jelenti, Attila, hogy az északi népek, akik, illetve a déli népek, tehát a Mediterránumban és az északi országokban élőknek sokkal egészségesebb a szívük emiatt?
2: lenne, ha a fogyasztási adatok ezt igazolnák. Az északi népeknél ez egyértelműen kevésbé probléma, ott azért a hal szerencsére igen. Sajnos a déli népeknél azért ez ma már egy olyan probléma, amivel foglalkozik. Nyilván ők azért fajlagosan többet fogyasztanak hozzánk képest, tehát kevésbé van rá feltétlenül szükség, de sajnos azért ott sem teljesen igaz már ez az egyenlet.
1: A műsor mai vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, akivel ma a szív egészségéről és annak a támogatásáról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, akivel ma a szív egészségéről és annak a támogatásáról beszélgetünk. Beszélgettünk már eddig a halfogyasztás fontosságáról, a mozgás fontosságáról, az élet kezdetét jelentő szívdobbanásról. Hogyan tudunk preventívek lenni a szívünk egészségét illetően, Attila?
2: Ami szerintem kiemelten fontos, az az, hogy járjunk el szűrővizsgálatokra. Én azt gondolom, hogy a szívérendszerrel kapcsolatban önmagunknak nagyon kevés visszajelzést tudunk kapni. Talán ma már ezek az okos eszközök, tehát ugye akár ilyen okos óra, okos gyűrű, ezek azért valamennyire képesek például olyan korai, például ritmuszavart kiszűrni, aminél még nem feltétlenül érezzük a tüneteket, de nyilván ezért ennél hatékonyabb az, hogy ha megfelelő időben is, tehát rendszeresen azért járunk alapvető szűrővizsgálatokra, ahol például egy EKG-t megnéznek, illetőleg én azt gondolom, hogy főleg az idősebb korosztály számára, illetőleg az, aki már valamilyen például kezelt magas vérnyomás betegséggel, ezt akár évente, fél évente érdemes megismételni. Vannak olyan plusz kiegészítő diagnosztikai lehetőségek, mint például az artériás érvizsgálat, ami ugyan nem szorosan a szívhez kapcsolódik, hanem inkább ugye az érfalak állapotát vizsgálja, de például, hogyha az érfal merevség magasabb fokú, akkor például a szívizomnak is több terhelés jut a normális szükséges mértéknél.
1: Mit tehetünk meg annak érdekében, hogy ezeket mind megtesszük, hogy a lehető legjobb eséllyel induljunk egy hosszú és egészséges élet felé, illetve a kérdés második része az, hogy a szívünk egészsége és az annak érdekében megtett minden dolog, úgy mint a táplálkozás, az életmód, a mozgás, stb., az jelenti-e azt, hogy egyébként úgy unblock egészséges a szervezetünk?
2: Természetesen igen, tehát hogy alapvetően az én, vagy a mi filozófiánk az ebből a szempontból, hogy ugyanúgy rendszerben kell gondolkozni, és itt tényleg abszolút a motorja rendszernek az a szívünk. Tehát az, hogyha az egész rendszer jól működik, ott vannak a szükséges tápanyagok, az életmódunk leköveti ezt egyébként, tehát itt gondolok a mozgáskultúra kialakítására és a mozgásritmus fenntartására, akkor azt gondolom, hogy igen jó eséllyel csökkentjük ezeknek a kockázatát, és sosem késő elkezdeni, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki most ébred rá, legyen ő bármennyi idős, hogy neki életmódot kell váltani, az sosem késő, és nincs olyan, hogy túl késő, tehát azt gondolom, hogy akinek nehezére esik akár a mozgás, mert egyébként nem volt benne része az elmúlt x évben, vagy x 10 évben, akkor is el lehet kezdeni, és például amerikai kutatásból bizonyították azt, hogy ez a mozgás is sokszor nem jelent többet, mint a napi rendszeres séta. Tehát, hogy semmilyen intenzív dolgot nem kell mögé képzelni, hanem bizony-bizony a napi fél óra, egy óra séta is már bőven elég ahhoz, hogy a szükséges prevenciót megtegyük. Tehát nem mindig feltétlenül a sport az, ami elsődlegesen jó, hanem az, hogy egy olyan mozgásritmusra legyen a napunknak, amiben van legalább fél óra egy tempóban, egy húzamban végzett mozgás, ami abszolút ugye edzi tulajdonképpen a szívünket és a keringésünket.
1: De gyakorlatilag ez a kardiomozgás, amit olyan sokszor hallunk emlegetni az edzőtermekben, vagy személyi trénerektől is, vagy egyáltalán bárkitől, aki a mozgást életvitelszerűen éli, vagy aki rendszeresen mozog. Mit jelent a kardiomozgás? Mit jelent a pulzustartomány és a zsíréget, és hogyan kapcsolódik össze ez a szívvel?
2: Ugye a kardiomozgás ugye az az ideális mozgástempó és szívritmus, amikor egyébként a leginkább edzik a szívünket, ugye ennek vannak különböző formái, ugye van olyan, ami ugye egy tempóba végzett, ott ugye egy alacsonyabb pulzussal, viszonylag viszont hosszabb ideig tart, illetve vannak ezek az úgynevezett intervall vagy szakaszos edzésmódszerek, amikor ugye rövidebb etapra kap egy intenzívebb időszakot, aztán jön egy pihenő időszak, ami azért nem a leállást jelenti, hanem ugye csökkentjük az ellenállást vagy a tempót. Ezt igazából érdemes edzővel meghatározni, hogy melyik a jó módszertan, mert ez egyénileg változik, hogy kinek mi az ideális.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyerekeknek a szív egészsége a lehető legjobb starttal tudjon indulni az élet felé?
2: Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, az a mozgásnak a biztosítása, tehát hogy legyen meg, már gyerekkorban alakuljon ki a mozgásrutin, tehát legyen meg az a szokásnak a hatalma, hogy van igény arra, hogy mozogjon a gyermek, illetőleg az, ami szerintem átételesen nagyon fontos, és ugye sajnos szintén ugye egy abszolút korabeli vagy korunkbeli probléma az, az, hogy legyen meg a táplálkozásnak a ritmusa.
1: Ez mit jelent?
2: Az leginkább az, hogy a cukor és az édességfogyasztásnak a korlátok közé, erős korlátok közé szorítása. Mert sajnos ez, az, az egy probléma. Tehát azt gondolom, hogy a mai gyerekeknél az, hogy a nagyon sok esetben ez az édességfogyasztás, ez egy komoly küzdelem, és itt nem feltétlenül a megfelelő kis mennyiségben elfogyasztott csokival van a probléma, hanem amikor ennek a határai megszűnnek.
1: És ha már említettük a cukrot, akkor beszélni fogunk a következőkben arról, hogy mik a legnagyobb ellenségei a szívünknek. A vendégem Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó, hamarosan folytatjuk.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikációban.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó. A szívegészségéről beszélgetünk ma, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy mik a szívünk legnagyobb ellenségei. Miről kéne lemondanunk teljesen, vagy részben, de rendszeresen?
2: Én azt gondolom, hogy nincs feltétlenül olyan, hogy teljesen egyértelműen rossz tápanyag, már a természetes tápanyagokról beszélünk. Itt nyilván az, ami én azt gondolom, hogy szerintem mindenkinek el kéne kerülni messziről, hogy ezek a nagyon feldolgozott, hogy az ultra feldolgozott élelmiszerek, amik már nem nagyon emlékeztetnek a természetes élelmiszereinkre. Ugye ezekből sajnos egyre többet fogyasztunk. Én azt gondolom, hogy ha megvan a kellő mozgásritmus, tehát a kellő aktivitás a napnak, és nem esszük túl magunkat, akkor nem feltétlenül van olyan, hogy jó meg rossz tápanyag. Ami talán a leginkább probléma a szívérendszer kapcsán, az ugye a túlzásba vitt energiamennyiség, ugye ez a zsírkészleteknek a lerakódása, ugye az elhízás problémája, az mindenképpen egy nagyon ide kapcsolódó probléma, és sajnos ugye az elhízás statisztikában szintén a magyar statisztika az nem túl acélos, hát sajnos ugye benne vagyunk a világ 3 vagy 4 legelhízottabb nemzetek között arányosan. Tehát azt gondolom, hogy az elhízás az, ami inkább a probléma. Ez nyilván nem feltétlenül azt mondom, hogy most akkor, ha ne együnk szalonnát, és akkor ettől jobb lesz a szívünknek, mert ez nem feltétlenül igaz. Itt nyilván a mennyiségek és az arányok megtartása, ami a kulcs.
1: Összefoglalásképpen akkor mik a legfontosabb tények, tényezők, étrendkiegészítők és tudnivalók a szív egészségével, illetve a prevenciós szívegészség megőrzéssel kapcsolatban, amit útravalóként odaadhatunk a hallgatóknak?
2: Én azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb az, hogy kezdjünk el mozogni, ha ez még nem része a ritmusnak. Ez legyen rendszeres, és legyen meg minden nap. Illetőleg az, ami nagyon fontos, az, hogy a táplálkozásunk az abból a szempontból legyen kiegyensúlyozott, hogy ne együnk annál többet, mint ami feltétlenül szükséges. Itt nyilván célszerű beállítani azt, hogy mit együnk, hogy együnk, ugye annak fényében, hogy mik az egyéni igények, és ez szerint optimalizáltan táplálkozni. Ami kiegészítés szempontjából mindenképpen mérlegelendő és fontos, az a Q10 adagolása, adott esetben kiegészítve ugye Európában a szelénnel, illetőleg az omega-3 pontlásnak a jelentősége szívérendszer szempontjából az a legfontosabb. És hát szűrővizsgálatoknak a fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, hogy járjunk szűrővizsgálatra valamilyen rendszerességgel, ellenőriztessük, főleg akkor, hogyha egyébként a családban előfordult ezzel kapcsolatos megbetegedés vagy haláleset. Ha már van egyébként bármilyen kapcsolódó megbetegedés, tehát akár egy magas vérnyomás, akár egy cukorbetegség, akár az elhízás, akkor ugye ennek a szűrővizsgálatnak a gyakorisága az igenis legyen sűrűbb, tehát ott akár fél évente is érdemes elmenni ellenőriztetni. Én azt gondolom, hogy vannak ma már olyan jó non-invazív szűrővizsgálatok, amikkel ez abszolút fájdalommentesen gyorsan ellenőrizhető, tehát ez még nagyon nagy ráfordítás sem igényel feltétlenül. Tehát ezek a legfontosabb szerintem. Nincs olyan, hogy valaki erre predefiniáltan szívérendszeri beteg lesz. Én azt gondolom, hogy az életmódnak ebben igen nagy, sőt azt gondolom, hogy az egész az, hogy valakinek kialakul-e ebből probléma, vagy nem, az életmóddal összefügg. Tehát azt gondolom, hogy sosem késő változtatni.
1: Pont ezt akartam kérdezni még utolsó kérdésként, hogy a genetika mennyire befolyásolja a szívünk egészségét, vagy a lehetséges szív problémákat?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon kis mértékben. Tehát az, hogyha volt a családban ilyen szívrendszeri megbetegedéssel kapcsolatos akár betegség, akár haláleset, az mindenképpen emeli a kockázatot, de azt tudni kell, hogy a statisztika azt mondatja, hogy körülbelül ez egy számjegyű százalékban a hozzávett adott értéke, ha az életmódunk egyébként másképp megy. Nyilván van, aki erre hajlamosabb, és könnyebben kialakulnak, de aki nem hajlamos, ott is kialakulnak betegségek, hogyha nem jó az életmódja. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy a szíverendszeri betegség klasszikusan az a kategória, ami életmóddal összefüggő betegség, tehát ott az életmódunkon az, hogy mit teszünk, mennyit mozgunk, hogy mozgunk, odafigyelünk-e magunkra, az sokkal inkább előrevetíti ennek a kockázatát, mint az, hogy milyen családi örökséget hozunk magunkkal.
1: A műsor vendége volt Mosó Attila, a VitaHelp fitoterapeuta, humán kineziológus, minősített nutrigenomika tanácsadó szakértő vezetője. Köszönjük szépen az idődet, és köszönjük ezt a sok mindent, amit megtudhattunk a szívünkről.
2: Én köszönöm, és remélem tudtam segíteni.

0: 98 pont, tehát Manna FM életöröm zene és a Manna közi, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Már mondom is, hogy mi mindenről lesz szó. Vajon miért nyalogatja a gazdi arcát, kezét a kutya? Hogyan készül a kandírozott virág, az ehető virágok gyönyörűséges díszes sora? Melyek azok a növények, amelyeknek ehető a virág? Erről mindről szó lesz, és szó lesz a magnézium hatásáról és a magnézium hiányról is. Ez a mai Manna közi, friss hírek után kezdünk is.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban. Első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
1: Időjárás.
4: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Mannap Köziben szó lesz az ehető virágokról, amiket elkészíthetünk kandírozott változatban, de akár a grillezésnél megszorhatjuk vele a salátát, például a rozmaring virágjával. Elmondom majd, hogy miért nyalogatja a gazdi kezét, arcát a kutya, hogy a nagyiktól milyen növény tápláló, ápoló és növesztő trükköket tanulhatunk, és miért van szükségünk magnéziumra a szépségünk és az egészségünk érdekében. Ez a mai Mannap Közi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: A szépség és az egészség nem elválasztható egymástól. Hogyha valaki rosszul alszik, akkor nyilvánvalóan a legtöbbször és rendszeresen fáj a feje. Ha valaki nem alszik kielégítő mennyiségűt és minőségűt, akkor bizony az a sejthelyén is abszolút és rögtön látszik, és ez nyilván azonnal a bőrünkön is látszik, a tekintetünkön is látszik, a hajunkon is látszik, a teljes szervezetünkre kihat. Viszont, hogyha nem alszunk rendesen, tehát alvás zavaraink vannak, és emellé még társul egy hasogató fejfájás, ami megnehezíti a mindennapokat, annak persze lehet számos oka, de többek között az egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya is jelentheti ezt, és sokszor bizony ez a probléma. Ez a magnézium, illetve annak hiánya. Emellett még, amit az imént felsoroltam, hozzájárul a letargikus hangulathoz, az ingerlékenységhez, megnyilvánulhat migrénben és más egyéb gyakori ideges állapotokban is. Az elhúzódó és súlyos hiány a krónikus fáradtságot, kialvatlanságot, szorongást és depressziót okozhat. Annak a hátterében, hogy a magnézium hiánya számos különböző tünettel társulhat, ahhoz kapcsolódik, hogy ez az ásványi anyag több mint 300 enzimatikus folyamathoz kapcsolódik, tehát enzimekkel kapcsolatos folyamathoz kapcsolódik és társul a szervezetben. Amit abszolútumként ki lehet jelenteni, az az, hogy a magnézium hiány fő oka az egészségtelen táplálkozás, a sok finomított szénhidráton alapuló élelmiszer, a finomított liszt és a finomított cukortermékek, ezek alig tartalmaznak magnéziumot, és például akik emellett még sok kávét és alkoholt isznak, több magnéziumra van szintén szükségük. A kutatások arról is szólnak, hogy az érzelmi vagy munkahelyi stressz esetén is több magnéziumot használunk, így ilyen körülmények között is hiány alakulhat ki. Ugye az érzelmi és a munkahelyi stressz is egy olyan dolog, aminek a feldolgozásához a magnéziumra van szüksége a szervezetnek. Érdemes tudni, hogy egyes gyógyszerek, például a fogamzásgátló tabletták is gátolják a magnézium felszívódását a szervezetben. Ha nem jut a szervezet elegendő magnéziumhoz az étrenden keresztül, a magnézium kiegészítés, étrend kiegészítő segítségével egy jó megoldás tud lenni. Egy tanulmányban a magnézium hiányának és az alvásnak a következményeiről számoltak be, és azt hangsúlyozták, hogy sok más az egészségünket abszolút befolyásoló hatása is van ennek a fontos ásványi anyagnak, illetve annak hiányának. Hollandiában például nagyjából 1 millió ember szenved magnézium hiány okozta kellemetlen éjszakai élményektől. A nőknél, különösen a terhes nőknél pedig gyakrabban fordul elő, hogy a 65 év felettiek 30-50%-ánál jelentkezik ez rendszeresen. Az alvás hatása ránk az természetesen egyértelmű, és erről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, arról is, hogy nem csak gyerekkorban, kicsikorban van szükség a megfelelő mennyiségű alvásra, hanem abszolút felnőtt korban is, főleg manapság, amikor ennyi stressz ér minket. Az étkezéssel biztosítható kiváló magnéziumforrások, például a tökmag, a mandula, a fekete csokoládé vagy a spenót, ugyanakkor ezekből egy átlagosan étkező felnőtt európai ember alig ha tudja fedezni a szükséges magnézium bevitelt, mert hogy közben annyi stressz hatás ér minket. Oxidatív stressz is, érzelmi stressz is, és például munkahelyi stressz is. A napi szükséges minimális magnézium adag, az új kutatásokat végző holland egészségügyi tanács ajánlása szerint a nőknél 250-350 mg, a férfiaknál pedig 300-350 mg. Az is fontos viszont, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a magnéziumot milyen formában visszük be a szervezetbe, vagy magnézium citrát, vagy magnézium bizglicinát, tehát olyan szerves magnézium formát kell választani, amit azonnal és könnyedén fel tud használni a szervezet, és könnyen be is építi. Hogyha megnézzük az étrend kiegészítőket, amik magnéziumot tartalmaznak, vagy magnézium pótlásra szolgálnak, akkor láthatjuk azt is, hogy mindig B-vitaminnal együtt szerepel a dobozon, a leírásban, stb. Ez azért van, mert a B-vitamin általában a B6 és a B12 szükségeltetik ahhoz, hogy be tudjon épülni, hogy fel tudja használni a szervezetünk a magnéziumot. Viszont ahhoz, hogy a B-vitamin be tudjon épülni, ahhoz viszont C-vitaminra van szükségünk, ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitel is biztosítva legyen, akkor, hogyha elkezdünk egy magnéziumpótló kúrát, erre érdemes figyelni, és azonnal látszódni fog az eredmény az alvásunk minőségén is, és az arcunkon, a tekintetünkön, a bőrünk feszességén kisimulnak az apró ráncok, gyönyörű eredményeket lehet elérni a magnéziummal.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Azt bizonyára sokan tudják, hogy vannak ehető virágok, és ez rendre meg is jelenik különböző receptekben, a főzős műsorokban, a YouTube videókban, és egyéb helyeken, a tévéműsorokban is, és láthatjuk azt, hogy hogyan készülnek ezek, akár hogyha cukorszirupba mártva, mint egy gyönyörű kis porcelánvirág kerül a tortára díszként, ízesítő anyagnak is használjuk őket, díszítő anyagnak is, ehető díszítő anyagnak, és ilyen például az orgona, és az orgonás cukor, amit ma meg is tanulunk elkészíteni.

sütibe, teába, testápoláshoz, mindenhez szuper tud lenni, csak szednünk kell egy kis orgonát, lehetőség szerint olyan helyről, ahol nincsen az autók kipufogó gázának kitéve maga a növényke. Kell hozzá mondjuk egy adaghoz egy fél bögre orgona és egy bögre kristálycukor, és ebben az esetben ez fehér cukor. Egészen egyszerű elkészíteni, az orgonát alaposan megrázzuk, hogy a benne lévő lehetséges kis bogárkák távozhassanak, ezt tegyük még meg a kertben vagy azon a zöld területen, ahol az orgonát szedjük, hadd menjenek ők is a kis dolgukra, és keressenek maguknak új lakhelyet. Aztán óvatosan és nagyon türelmesen egyenként leszedegetjük az orgona virágait a szárról. Egyenként azt a sok pici virágot. Aztán, hogyha összegyűlt a kellő mennyiség, jelen esetben ez a fél bögrényi kis orgona virág, akkor őket betesszük egy befőttes üvegbe, és rákanalazzuk a cukrot. Lefedjük, alaposan összerázzuk, és száraz hűvös helyen tároljuk legalább 3 napig, de a legjobb inkább az egy egész hét. És hogyha letelt az idő, akkor szépen a cukrot kiszitáljuk az orgona közül, és mivel a cukor kissé átnedvesedhet az orgonától, az összekeverés utáni napon érdemes 1-2 órára kiborítani egy tálcára vagy sütőpapírra, hogy kiszáradjon, és aztán visszaönteni. Egyébként emellett még az orgonát egyéb módon is fel lehet használni, de hogyha már az ehető virágokról beszélünk, akkor nézzük meg, hogy mi mindenre jók, és melyek azok, amiket elfogyaszthatunk. Egyáltalán nem ritka a virágok konyhai felhasználása, ahogy azt már mondtam, és nem csak dekorációként funkcionálnak, és nem csak színt visznek a tányérra, mellesleg jegyzem meg, hogy csodavilág lesz a tányéron és az asztalon, hogyha virágokkal díszítünk, ízesítünk. Odafigyelni érdemes viszont arra, hogy ismerjük a virágnak a származási helyét, mert a virágboltokban kapható, vagy forgalmas utak mellől szedett növények vegyi anyagokkal, gyomírtóval, ólommal vannak szennyező, és az emberi fogyasztása nem alkalmas. Nem minden virág ehető, úgyhogy tessék körültekintőnek lenni. Hogyha az ember bizonytalan, akkor inkább forduljon szakemberhez, vagy nézzen utána az interneten, ugye okos dolgokat is lehet olvasni és nézni, mert nem egy virág mérgező lehet. Bizonyos virágokat csak kis mennyiségben szabad fogyasztani, mert olyan hatóanyagaik vannak, és olyan vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek erősen hatnak a szervezetre, például vérhiggító vagy vízhajtó hatásuk van, allergiát is kiválthatnak. De a virágoknak nem csak a szirmait használhatjuk fel, hogyha leszedjük őket a csészelevelekről, a bibét és a szárat eltávolítjuk, alaposan megtisztítjuk a szirmokat, mielőtt a tányérra tesszük, de hogyha nem szeretnénk, hogy elhervadjon a virág, akkor nedves papírtöllön vagy légmentesen lezárt üvegben tudjuk tárolni, és csak tálalásnál tesszük a tányérra. Természetesen nem csak nyersen fogyaszthatjuk a szirmokat, lehet belőlük lekvárt készíteni, szörpöt vagy krémet főzni, egészen széles körű a konyhai felhasználások, ilyen például a már említett orgonás cukor, vagy a kandírozott, amik gyönyörűek és nagyon finomak, a kandírozott virágszírom, vagyis a cukorban tartósítás, ez egyébként az egyik leggyakoribb formája. A levele és a virága is ehető, a rukkolának, a bazsalikomnak, a kapornak, az édeskömének, az oregánónak, a rozmarinnak és a zsájának. Ez tulajdonképpen azok közé tartozik, akiknek csak a levelét fogyasztjuk, pedig a viráguk is ehető. Tehát a rukkola virága, a bazsalikom virága, a kapor, az édeskömény, az oregánó, a rozmarin és a zsája virága mind ehető. Aztán nézzük, mik a leggyakrabban használt és legismertebb virágok. A körömvirág például. A szirmai egy picit csípősek, fűszeresek, olyan zöldízőek. A pollene allergiát okozhat, úgyhogy csak óvatosan. Aztán ott van a kamilla, amit a legtöbbször csak teaként fogyasztunk, pedig az édeskés, kellemes íze miatt süteményekbe, krémekbe is nagyon jól működik. Díszítésnek pedig egészen elképesztően varázslatos, szuperül lehet vele dekorálni. A levendula egyértelmű, az ibolya, és azok közé tartozik, amiket meg lehet enni, de ott van a koriandervirága, a tökvirág, a büdöske, a borágó, a szegfű, a búzavirág, az akácvirág, a hársfavirág, a rózsaszirom, természetesen mind-mind, és aztán ezek között még az ember, ha válogat, akkor gyönyörű virágokat és gyönyörű díszeket tud csinálni, úgyhogy hajrá, jegyezzük, tehát tökvirág, koriandervirág, büdöske, borágó, szegfű, búzavirág, akácvirág, hársfavirág, rózsa, ibolya, gyönyörűen mutat a tortán, levendula, kamilla és a körömvirág. És azok a növények, amiknek nem csak a levelük ehető, hanem a viráguk is, az a rukkola, a bazsalikom, a kapor, az édeskömény, az oregano, a rozmarin és a zsája.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai.
1: Ha olyan szerencsés helyzetben nőttetek föl, hogy gyerekkorotokban ott volt körülöttetek a nagymama, vagy esetleg még most is ott van, akkor nagyon-nagyon sok trükköt és tippet lehet tőlük tanulni a mai napig, és az az érdekes, hogy ezek mindig működnek. A régi időkben is működtek, és a mai időkben is működnek. No, hát kérem szépen, ez a trükk is egy nagymamától származik. Ez egy olyan trükk, egy titkos módszer, amitől a növények őrült módra elkezdenek nőni, rengeteg terméssel. Na hát nézzük, mit kell tenni annak érdekében, hogy szépen termőkertünk legyen. Például paradicsomültetés, ugye lassan most már azért el lehet rakni a kis palántákat. Minden tőhöz tegyünk 2-3 kicsi friss halat. Mondjuk, akinek macska van a kertjében, az a hal nem sokáig fog ott maradni, de meg lehet próbálni. Ezektől a tápanyagokban gazdag földet kapunk majd, és nagyon-nagyon szépen fognak fejlődni a paradicsomok. Az uborka magot ültessük tojáshéjjal együtt. Ez ugyanis nagyon sok kálciumot és egyéb tápanyagot tartalmaz, ásványi anyagokat, így aztán konkrétan meg tudja gyorsítani az uborka fejlődését és a terméshozamot is. A fűrész korpa elnyeli a talajban lévő nitrogén. Erre csak télen van szükség, nyárára távolítsuk el a forgácsot. Aztán a krumplit mustármaggal együtt kell ültetni, mikor kicsirázik a krumpli, nem szedjük ki a mustárt, hagyjuk ott a földön, hiszen nagyon jó tápanyag a krumpli számára. A rózsa, az azálea és az akác tövéhez tegyünk banánhéjat. A növények sokkal jobban fognak virágozni, és egészségesebbek is lesznek. Ebben az esetben már mai napság érdemes ugye használni a kezeletlen héj úgynevezett biotermesztésből származó banánt, hogy ne kemikáli kerüljön a növényekhez. Aztán a hagyma is sokkal egészségesebb lesz, ha élesztős vízzel öntözzük, képzeljétek el. Gyönyörű szép lesz a hagyma, és fokhagyma, a lila hagyma, vörös hagyma, bármelyik. 10 liter vízhez kell adni 100 g élesztőt, és ezzel kell 2 hetente, nem gyakrabban, csak 2 hetente locsolni. És ha már tippek és trükkök, tudom, hogy az orchidea virágoztatása is mindig fejfájást okoz az embereknek, hiszen nagyon kényes növény, viszont hogyha egyszer megtalálja a helyét és beindul, akkor gyönyörű színes buja dzsungellé tudja változtatni az összes ablakpárkányt és az összes helységet, ahol orchideánk van. Kb. Már több mint 100 millió éve élnek a Földön, nagyságrendileg ilyen léptéket képzeljünk el, a 18. század óta pedig szépen szobanövényként is nagy népszerűségnek örvendenek. Ehhez nyilván az is hozzá járult, hogy a gazdagon virágzó szárok több hónapon keresztül gyönyörködteti a szemeket. Az orchidea különböző feltételek között termeszthetők, és akkor most az orchidea virágoztatáshoz és a megfelelő ápolásához és a sok-sok virág megjelenéséhez tudjuk őt hozzásegíteni a következő tippel. Nagyon érdekes lesz a dolog. Ugye az ember sokszor szokott szenvedni azzal, hogy az orchidea jó helyen van-e, bírja-e a szára, milók ki, miért így van, hogy locsoljuk, stb. Hát először is, ami fontos, mindig átlátszó műanyag tartókába ültessük az orchideát, mert hogy fotoszintetizálnak a kis gyökerei is, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen edényben legyen, ezért nem véletlen, hogy ilyenben árusítják, ez nagyon fontos. Szereti az öntözést, de azt nem viseli, hogyha folyamatosan vízben áll, úgyhogy éppen ezért teljesen fölösleges átültetni az eredetileg lyukacsos műanyag cseréből, amiben vásároltad, mert abban érzi magát a legjobban. Nem zavarja a szűkös hely, sőt, kifejezetten azt szereti, hogyha nyoroghat, hogyha össze van nyomba, úgyhogy nem kell átültetni kaspóba. Fakérekből összeállított föld az ideális az orchidea számára. A gyökereit minden irányba növesztéstől nem kell megijedni. Az elszáradt virágok szárait középen kell visszavágni, és szaporítani is tudjuk őket egyébként. Nem szükséges nagyobb cserébe ültetni, de ha túlzottan terebélyesedik, akkor a töveket el lehet választani, és a leválasztott újat át lehet tenni egy másik ilyen cserébe. Igazából nem mindegy a lakáshőmérséklet, te 20-25 fokot szereti, de semmi esetre sem 16 foknál alacsonyabbat. Nagyon szereti a fényt, mindig az ablakba kell rakni, szereti a vizet, de a túlöntözést nem, és ami a legfontosabb trükk és tipp, és itt nálunk a rádióban is bevált, Winkler Júci tanácsolta, Tündi kollégina megcsinálta, és burjánzik az ablakban az orchidea, gyerekek, fahéjjal, őrölt fahéjjal kell megszórni az orchidea tövét. és kész. Nagyjából egyszer csak látod, hogy már eltűnt róla, nyilván az öntözés az belemossa a kis gyökerei közé, és innentől kezdve meg is vagyunk. Tulajdonképpen olyan, hát szerintem havonta érdemes egy picit megszórni fahéjjal. De gyerekek, ez valami elképesztő módon meglódítja az orchideát, újra és újra és újra növeszti a virágait, boldogan vigyorogva buján. Úgyhogy ez az, ami hasznos.

ahogy ígértem, most itt a Mannapközi Állatbarát rovatában a 98 pontat Manna FM-en jön az a három ok, ami miatt bizony a kutya úgy érzi, hogy nyalogatnia kell a kezünket, a lábfejünket, a térdünket, az arcunkat, amit csak elér, megpuszilgat minket. Nyilván számodra sem ismeretlen ez a helyzet, amikor a kutyus oda megy hozzád, és hatalmas, nagy, laffantós puszival ajándékoz meg, de vajon a kutyák is a szeretetüket fejezik-e így ki? Vagy valami más oka van annak, hogy így viselkednek. Nagyon sok gazd is szereti, amikor a kedvence megnyalja és puszítal, vannak egyesek, akik nem annyira, hiszen ugye a kutyák azért a tisztálkodásra is ezt a módszert használják. Na, mi másra utalhat még az, hogyha nyalogatja kezünket, lábunkat, arcunkat a kutya? Tehát miért nyalogat a kutya? Hát a vadon élő kutyaféléknél is megfigyelték, hogy az állatok nyalogatással üdvözlik a falkájuk tagjait, nincs ez másképp a háziasított kutyusok esetében sem. Nagyon sok kutya kifejezetten akkor osztogatja a pusziait, ha a szeretett gazdi hazaérkezik. Náluk ez már egy úgymond rituális viselkedés az üdvözlés, de természetesen nem csak akkor nyaldoshatnak minket, hogyha megérkeztünk, az ebek így fejezik ki a szeretetüket, a művelet pedig biztonságot és megnyugvást ad a számukra, emellett pedig a saját szagukkal is beborítanak, ami által még jobban erősítik az összetartozást. Információt is gyűjtenek ezzel, mert hogy a nyalogatás alatt egy csomó hírt kap a kutya. Egyes kutyák például képesek betegségeket is így felfedezni, például a rákot vagy a cukorbetegséget, képesek megérizni az epilepsziás rohamokat, előre megérzik őket, de az ember aktuális hangulatáról is kapnak egy információs csomagot, egy képet ennek segítségével. Tehát, ha a kedvencünk akkor nyalogatja a kezünket, lábunkat, arcunkat, mikor feszültek vagyunk, stresszesek vagy szomorúak, így próbálja megtudni, hogy mi változott, mert hogy érzi a szagodon, a feromonokon, hogy valami nincsen rendjén. Én ugye nagyon sokszor szoktam idézni Popper Pétert, aki elmondta, hogy van valami az állatoknak, ami az embereknek nincs, és nem is lesz, vagy csak nagyon kevés embernek adatik meg, ez pedig a karakterérzékelés. Amennyiben az állat a testünk egy adott pontján rendszeresen nyalogatja, ezt érdemes figyelni, mert lehet, hogy betegséget észlel. Ugyanígy tudja jelezni azt is például, ha egy nő várandós úgy, hogy még a nő maga nem is tudja, mert hogy érzékeli, hogy valami változás történik a testben. Sokszor felmerül bennünk az is, hogy azért nyalakodik a kutya, mert éhes, meglepő egyébként, de lehetséges, hogy a puszizással a kutya nem feltétlenül csak a szeretetét akarja kifejezni, hanem szeretne minket figyelmeztetni arra, hogy ő éhes, és valamilyen módon adjuk neki enni. A vadon élő kutyafajták, farkasok, préri farkasok, rókák és más vadkutyák kutatói arról számoltak be, hogy a kölykök megnyalják anyuk arcát és pofáját, amikor az visszatér a vadászatról, hogy tudják, hogy milyen ételt fognak kapni. Alexandra Horowitz, a Horowitz Dog Cognition Lab vezetője a viselkedést a kutyakölyköknél is megfigyelte, hogy a kiskutyák az anyakutya arcának a nyalogatásával ösztönzik arra a szülőt, hogy valamilyen táplálékot produkáljon nekik. Emellett a kutya azért is nyalogat, mert úgy véli, hogy jó ízű vagy. Dr. Mary Birch, az állatviselkedés kutató volt az, aki rámutatott arra, hogy az emberek bőre enyhén sós, különösen nyáron izzadás során, ezért nyaldossák inkább egyébként sókeresés miatt a kutyák, például a lábunkat, kezünket, nem csak a szeretet kifejezés miatt, de amennyiben a kedvencünk étkezés után szeret leginkább puszikat osztani, az pedig arra utal, hogy valahol egy kis maradék, vonzó maradék maradt az arcunkon, vagy azután kutat az arcunkon. De azért nem árt az óvatosság, azért erre figyeljünk oda, ugye, hogy a kutyus hogy nyalogat, és természetesen mindenkinek ez a saját döntése, hogy hagyja a kedvencének a pusziszkodást. Fontos tisztába lenni azzal, hogy ez nekünk kell felmérni, hogy a kutya milyen állapotban és mennyire tiszta környezetben, de az egészen biztos, hogy kezedet, lábadat nyalogatja, akkor az imént felsoroltak mind-mind igazak.

0: 98 mondat Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák. Természetesen ilyenkor, ahogy lenni szokott, azt kérem mindenkitől, hogy hangosítsa fel nyugodtan a rádióját, és figyeljen, nagyon csupa, jókedvre derítő, finom muzsika, amitől az ember egy kicsit elrepül máshová, gondolatban, jobban érezheti magát, mondjuk, hogyha dugóban áll, és úgy egyáltalán jól esik, vagy mondjuk a gyűjteménybe összegyűjteni ezeket a finomságokat. Szóval a mai finomságok között itt lesz Limahl, Leon Bridges és River, a Hairből a Zseniális Agat Life című dal, Radics Gigi, Blondie, Veréb Tamás, Bruce Springsteen, Cosin és Will Smith, a Men in Black-el indítja el a mai zenei finomságok óráját, ezt az egyedülálló és különleges zenei órát csak itt a Mannán, a friss hírek után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
1: Időjárás.
7: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai finomságok listáját, most már érdemes hangosítani a rádiót. Limál, Leon Bridges és a River csodadal. A Hairből az Agat Life szintén egy csodadal. Radics Gigi, Blondie, Verif Tamás, Bruce Springsteen, a Streets of Minneapolis-szal, Cushin és Will Smith, ez a Man in Black, vele indul a mai zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedi zenei óra, kizárólag itt a Mannán most.

Most egy újabb jelölni való. Egy klasszikus dal a Blondie-tól, amit nagyon sokan úgy értékelnek, hogy ez milyen egy vidám, egy jó hangulatú, egy táncolható, tök jó kis dal, ami így is van. Csak hogyha elkezdünk figyelni a szövegére, akkor már gyanús lehet, hogy itt valami nem stimmelt, amikor ezt a dalt Debbie Harryék megírták, hogy ő a Blondie énekesnője. Hát, hogy miért is? Azért, mert Debbie Harrynek volt egy zaklatója. Konkrétan. És amikor ez a dal született, akkor azt próbálta meg valahogyan magából ki, hát mondjuk úgy, ugye, hogy divatos szóval szokták ezt ventilálni, és valahogyan feldolgozni. Tulajdonképpen egy túlélési mechanizmus volt, ahogy ő ezt elmondta, mert hogy tulajdonképpen volt egy olyan zaklatója, aki nem hagyta őt élni. Folyamatosan jelen volt az életében, és igazából ezért van ennek egy ilyen, hát kicsit gonosz, kicsit sötét háttérzöngéje is magának a dalnak, ez One Way or Another, amiről szó van. Igazából Nigel Harrisonnal együtt írták, akivel sokszor meg is beszélte a problémáit. Harry írta a dalszöveget, Debbie Harry, és aztán

80-as évek közepén, amikor ugye ez az óriás tupír volt, mint a Dolgozólány című film, hogyha megvan Melanie Griffith-tel, Sigourney Weaver-en, az az óriás tupír, de közben ilyen limálos tincsek, a szemet mondjuk négyszeresére megnagyító smink, és olyan ruha, mint a Frédi és Bénibe Irmának volt. Tehát tudjátok, csak így a mellvonalon lefut két kis ocelot mintás anyag. Szóval, hogy ő maga nagyon érdekes, ahhoz képest, ugye van ez a punk stílusú női zenekar, akiket Mike Chapman producer fel is fedezett, tehát innen indult Blondinak a sikere, de ő előtte még ehhez képest, a stílushoz képest egy folk zenekarban volt, a Wind in the Willows-ban, hogyha esetleg valaki emlékszik rá. Ez a hasonló című Kenneth Graham gyerekkönyvről kapta a nevét maga a zenekar. Egyébként, hogyha ez ismerős lehet, akkor az azért van, mert a Disney a Mr. Toad's Wild Ride-ot ebből csinálta. Hogyha körülnézünk egy kicsit, hogy honnan indult a folk stílusból Debbie Harry, és hogyan jutott el a Blondihoz is, ehhez a punk stílusú női frontasszonyok, frontemberek stílushoz. Korábban ő Suzy Quatroval dolgozott, és Suzy Quatro a Heart of Glass-a már meghatározó volt Debbie Harry életében, és igazából ez az egész korszak, a 70-es, 80-as évek CBGB korszaka volt New Yorkban, hogyha emlékeztek rá, akkor időnként megjelenik különböző filmekben ez a bár, ez a szórakozó hely, a CBGB, ami egy központi része volt New Yorknak, akik ilyen stílusban, rock és punk stílusban akartak szórakozni, és ilyen zenét akartak hallgatni, meg ilyen együtteseket akartak látni, azok mentek annak idején a CBGB-be. Na, hogy milyen is ez, hogyha a stílusát keressük, hát akkor ott van Patti Smith, a New York Dolls, a Ramones, vagy a Talking Heads például, tehát nagyon sokféle, de zseniális zenekar volt annak idején a CBGB-ben, na hát és itt tűnt föl maga Debbie Harry is, és aztán itt tűnt föl a Blondie is. Na jön a One Way or Another, itt a zenei finomságok között, hallgassátok meg, lesz benne egy ilyen furcsa kettősség, de egy állati jó zenéről van szó.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája. Most már

0: 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most számomra, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül, a világ egyik legfantasztikusabb dala következik, ami nem elválasztható a film jelenettől, amiből klip is készült. Ez a Her című musical film 79-ből, és az I Got Life, a legendás dal, amikor Treat Williams, akitől szintén el kellett búcsúzunk 2023. június 12-én, egy figyelmetlen autóvezető hibájából ő veszítette el az életét a karambolban, éppen motorozott 71 évesen. Hát nem egy őrületesen vagány figura maradt. Ez a végtelenül kedves emberbarát, mindenki által imádott pasi, már akkor is ilyen volt. 79-ben, amikor eljátszotta George Berger szerepét a Herben, és hát ez az a jelenet, amikor ugye ők bemennek a kékvérű puccos családhoz, mert Berger azt mondja, hogy hát nem hagyom, Claude Bukowski-nak, az új barátjának nem hagyom, hogy ne találkozz a lányjal, akibe beleszerettél most, hogy két nap múlva bevonulsz a seregbe, elmész Vietnámba, ki tudja, hogy visszajössz-e. Bemennek valahogyan erre a puccos partira, és leüsül az asztalhoz George Berger, az asztal főre, a hímzett rövid farmer mellényében egy szál bőr kötözött nyaklánccal, trapéz csípő farmerban, egy fekete, rongyosra hordott konverzben, ami egyébként onnantól kezdve óriás divat lett, azelőtt is odakint, aztán szerte a világban. És elkezd énekelni arról, hogy mi az, ami lényeg, mi az, ami neki van. És olyan érdekes különben, hogyha az ember egy picit odafigyel és végig gondolja, akkor azokat a dolgokat énekli el George Berger, vagyis Treat Williams egyébként a saját hangján énekel a filmben, tehát ő maga énekel, ami valóban lényeges. Nem az óriás autó, és a még nagyobb ház, és a még csinosabb, és még fiatalabb feleség, és aztán még több hatalom, és még nagyobb cég, és még modernebb mobiltelefon, és még kevesebb idő mindenre, ami lényeges, hanem végig énekli, hogy milyen van. Van élete, vannak szervei, van mája, van torka, van hangja, van lába. Ez az, amitől emberek vagyunk, ez az, az egész hippi szellem, ami ezt mozgatta. Nyilván nem tudjuk ezt átültetni a mai időkbe, de azt gondolom, hogy nagyon jót tenne, ha megpróbálnánk. Hogyha rájönnének az emberek, hogy lehet ám egyébként rázni a rongyot, hogy micsoda környezetvédő vagyok, csak akkor nem kell viakolóral lenyomni az egész kertet, kivágni minden fát, és aztán a boltban nem kérek nejlonzacskót, mert környezetvédő vagyok. Hanem elég kettő darab farmer nadrág, és nem kell óriás ház, amit aztán ki kell fűteni. Szóval, ha végig gondolnánk az emberek, hogy hogyan rohan a vesztébe az egész világ a kapzsiság és a hatalomvágy miatt. Tudom, patetikus, tudom, akár meseszerű, amit mondok, de hogyha mindenki végig gondolná ezt, és vissza tudnánk kapaszkodni oda, ahol ők jártak abban az időszakban, és ahol mi jártunk, amikor gyerekek voltunk, mert akkor mindenki ilyen volt, tudtok, hogy mi a lényeg? Nem kellett még nagyobb, meg még több, elégedettek voltunk a sárvárral is akár, hogyha jó volt a közeg. Ezért fontos az, ami mellett ki áll ez a film, mert hogy ez a mai napig érvényes tud lenni, az ahogyan a szerelem, a szabadság, a barátság fontosságáról, a hippi kultúráról, a háború értelmetlenségéről énekel, és bár a szerelmi szál is előre viszi a filmet a központban, mégiscsak ez a két leggazdagabban kidolgozott karakter, Bukowski és Berger barátsága áll, ami tulajdonképpen a barátságot képviseli, a lazaságot, a boldogságot, és ezt gyönyörűen mintázza a filmnek az a jelenete, amikor egyébként érdemes nagyon odafigyelni, Berger föllép az asztalra, és a 42. másodpercnél, tessék majd figyelni, üvegcsörömpölés hallatszik, és akkor rúgja le nagyon elegánsan és írtó szexin az asztalról bal lábával bal irányba az első üvegpoharat. Hát ilyen volt Treat Williams, ilyen volt ez az időszak, és ilyenek azok az értékek, amikben a mai napig kapaszkodnunk kéne. Treat Williams-et Isten nyugtassa, bárhol legyen is, remélem, hogy mosolyog, ugyanúgy, mint akkor a Herben, az asztalon. Ez az I Got Life, itt a zenei finomságok között most a Mannán.
1: I got life, mother. I got life, sister. I

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között jön Leon Bridges és a River című dal, ami a hatalmas kis hazugságoknak volt a betétdala, aztán pedig a fő címdalává nőtte ki magát. Nem véletlenül, mert ez a dal magáról, a hitről szól, amit egyébként abban a filmben nagyon modern módon de keresnek a hölgyek, a szereplők, és amit keres Leon Bridges maga is, és ami elindította őt az útján, a pályafutása kezdetén, a zenei útján, az szintén a hit, az Istenhez való kapcsolódás, és ez nem az ő sztoria volt még, a Liza Sawyer című dal, hanem az édesanyjáról szól, és konkrétan az ő stílusát ez határozta meg, ez a dal, az életét is ez a dal határozta meg. Ez a dal leírja szépen, mint egy elbeszélő költemény, hogy hogyan találta meg Istent, hogyan találta meg a hitét, hogyan találta meg a közösséget, a hitbéli közösséget maga körül az édesanyja, Liza Sawyer. Leírja, hogy hol született, mikor született, mi történt vele, csoda-csoda szép, és ez volt az a dal, ami elindította őt a saját stílusát megtalálva a zenei pályán. Egyébként 1989-ben kell visszaugorjunk a Georgia állambeli Atlantába, hogy találkozzunk Todd Michael Bridges-szel, akkor még őt így hívták. Úgy tanult meg gitározni magától, hogy egyszerű akkordokat gyakorolt, és ezzel kísérte saját magát, a saját maga által írt dalszövegeket éneklés közben. Eközben suli mellett mégis aztán később teljes munkaidőben a Del Frisco's Grillnél dolgozott Fort Worthben, és nagyon-nagyon sok tehetségkutató estére ment el ezekre az úgynevezett open mic estékre, aztán 2014-ben le is szerződtette a Columbia Records, és akkor az ő édesanyjáról, a megtéréséről szóló dala, ez a Liza Sawyer című dala, amit az imént emlegettem, ez volt az, ami az első sikert hozta neki, és aztán azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a hazatérés megjelent 2014-15-ben, akkor már nagyon sokan ismerték őt. Azt érdemes egyébként tudni róla, hogy nagyon odafigyel arra, hogy hogy lép fel, hogy hogy öltözik fel a színpadon, hogy milyen a zenekarnak az öltözékeny, milyen a háttér, és mindig nagyon nagy tisztelettel viseltetik a közönsége iránt. Ami pedig magát a dalt illeti, ez konkrétan a Down to the River című klasszikus amerikai spiritual dalnak, vagyis spirituálnak az eredetiét dolgozza föl. Ezek azok a dalok, amelyek tulajdonképpen a keresztény zenének egy bizonyos műfaját alkotják, a spirituálok, ami konkrétan az afroamerikai emberekhez kötődik. Ez az, ami egyesítette a szubszaharai afrikaiakat, és a kulturális örökségen keresztül a rabszolgaságban való rabság tapasztalásaival, kezdetben a transatlanti rabszolgakereskedelem során, aztán született dalok, és aztán később az évszázadokig a hazai rabszolgakereskedelem révén születtek, meg mármint az ottani hazai rabszolgakereskedelem révén. A spirituális dalok közé, vagy spirituálok közé tartoznak az énekes dalok, a munkadalok és az ültetvénydalok, amelyeket aztán később a templomban blues és gospel dalokká fejlesztettek az emberek, vagy talán mondhatjuk azt, hogy maguktól azzá fejlődtek. Az Ó testvér, merre visz az utat című nagy sikerű George Clooney neve által filmjezett filmnek volt a betét dala ez a dal, amit akkor ott a filmben Alison Krauss énekelt, és ez volt az, ami megihlette Leon Bridges-t. Azt mondta, hogy meghallottam ezt a dalt, meghallottam az egyik helyi tehetségkutató esten, az open mic esten ezt a dallamot, és azt mondta, hogy nem tudtam megmozdulni, nem tudtam levegőt venni, annyira lenyűgözött és meghatott, és tulajdonképpen ez volt az a pillanat, ami segített megtalálnom Istent a saját történetemben, és így született meg a River című dal, ami ugye történelmileg mindig azt jelenti a gospel zenében, mármint maga a folyó, mint memento, mint metafora, ami a változást és a megváltást mutatja meg. Azt is elmondta Leon Bridges, hogy az volt a célja, hogy írjon egy olyan dalt, ami a személyes, spirituális élményét mutatja be. Egy igazi mély depresszió idején írta a dalt, ami az életében akkor jelen volt. Azt mondta, hogy az életem, és emlékszem, hogy az egész napom, minden napom, minden perce úgy telt el, hogy próbáltam egy dalt írni, próbáltam összeszedni az érzéseimet. Ott ültem a garázsban, és ezt a küzdelmet tükrözi tulajdonképpen a dal. Úgy éreztem, hogy elakadtam, hogy megakadtam, hogy több munkahelyem is van, hogy eltartsam magam, hogy eltartsam az anyámat. Nem volt már reményem, nem láttam kiutat a valóságomból. Az egyetlen dolog az az volt, hogy meg tudtam kapaszkodni
az Istenbe vetett hitembe és a keresztséghez vezető egyetlen utam a folyón keresztül vezet. Erről szól a River című dal. Jön Leon Bridges itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie, vagy sikerült magával vinnie valami érdekeset és hasznosat, egy újdonságot. Holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogy ezt szoktam volt mondani, Janikovszki Éva írása után, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlag fizetés. Népszerű a Pay and Go fizetési módszer a budapesti metrókon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytuk Budapestet, eljöttünk a, hát nem olyan közeli Veszprémbe, az OK Press nyomdában vagyunk, de Eldézsi Zoltán, majdnem Dézsi Zoltán mondtam, Eldézsi Zoltán, akinek harmadik, de igazából az első könyve jön ki, Halál a lakókocsiban. Most láttad először ezt a könyvet úgy kézzelfogható formában. Mit érez ilyenkor a szerző?
2: Ugye az eddigi két könyv, amit írtam, az életrajz volt, tehát az egy kicsit inkább újságírói, mint írói munka volt. Ez az első, ez a krimi, amit tényleg a saját kútfőmből írtam, és hát nem tagadom, ahogy Páger Antal mondta, amikor látta saját magát, hogy meghatódtam magamtól, most egy kicsit én is meg vagyok hatódva.
1: Jó ránézni, ott egy asztal, nem is tudom hány darab könyv, mert csak becsüljük meg, az lehet, hogy van az 200-300 könyv is ott éppen. Hány példány lesz ebből, és mennyire vagy optimista, hogy a mai, hát könyvektől túltengelt világban ez eljut az olvasókhoz?
2: Pontosan nem mondhatok számot, mert ugye ez a kiadó dolga, de pár ezres példányszámban kelnek el sajnos csak a könyvek ma. Remélem, hogy ez meg is lesz. Annál is inkább, mert a krimire van most igény, és ez egy olyan lakókocsis krimi, egy olyan kemping krimi, ahol mindenki lehet gyilkos is, meg áldozat is.
1: Hogyan érted ezt? Mert volt olyan óra, amikor megszállt az iklet, éjszakai bagoly voltál-e, vagy nappal fölkeltél, 8-kor énekelpársolt. Mi volt Eldézsi Zoltán módszere?
2: Az ötlet az úgy volt, hogy Zaját Zoltánnal, aki Cipőnek, Bódi Lászlónak a legjobb barátainak egyike volt gyermekkorában, mentünk Kisvárdára, Cipő iskolájába. És Zaját Zoli szerintem most az egyik legjobb krimiíró Magyarországon, mondjuk a két legjobb egyike, és ő győzködött, hogy írjak egy krimit. És aztán utána leírtam az első fejezetet csak úgy próbából, vagy az első kettőt, azt elküldtem neki, azt mondta, hogy csináljam, és utána jött egy év. Közben megírtam a Szikora könyvet, tehát sokat pihent ez a krimi, de amikor éppen volt egy kis időm, akkor írtam, és utána egy-két hónapig csiszoltam a majdnem kész szöveget.
1: Ugye egy életrajzi könyvet írni teljesen más dolog, hiszen van egy, akiről szól, beszélgetsz, megírod. Itt viszont te vagy az, aki bonyolítja a cselekményt, aki pörgeti a szálakat. Neked az elejétől kezdve már megvolt, hogy mi lesz a sztori vége, vagy ez menet közben alakult ki, miközben írtad?
2: Azt tudtam, hogy ki lesz az áldozat, ki lesz a gyilkos, tehát ez megvolt, de például a nyomozó személye az közben változott. Tehát miközben írtam, rájöttem, hogy az egy tök unalmas figura, akit én annak szántam, ez egy amatőr nyomozó, és végül valaki más kezdett el helyette nyomozni, úgyhogy sokat változott menet közben, de azt mondták a rutinos szerzők, hogy ez náluk is előfordul.
1: Megvan az a képességet, hogy leírd a hallgatóknak, hogy mi történik mondjuk ennél a gépnél a könyved, de ha közelebb megyünk egy picit, ez egy vágó-ragasztó gép. Hogyan jönnek be a könyvek, és hogy jön ki belőle? Itt a kedves hallgató kicsit kapjon képet, hogy mi történik éppen a könyveddel.
2: Hát most az történik, hogy a belíveket, tehát a belső részét is kinyomták, a borítót is kinyomták, és itt a gépen, ami szerintem legalább egy olyan 15 méter hosszú futószalag gyakorlatilag, külön bemegy a belív, külön bemegy a borító, és ezt összeragasztja, és aztán utána méretre vágja, majd kiköpi, és ott pedig egy hölgy a kiköpött kész könyveket rendszerezi, és tócba rakja, és innentől kezdve mehet a boltba.
1: Hol találkoztatnak veled az olvasók, a leendő olvasók? Lesz-e íróolvasó találkozó, dedikálás? Van-e már dátum, vagy ez még korai kérdés?
2: Amit biztosan mondhatok, hogy a könyvhéten ott leszünk majd a Spirit kiadó többi könyvével együtt. Ott ugye már háromszor voltam a Korda könyvvel, a Szikora könyvvel és a Heti Napló könyvvel, mert ugye főállásban én mégiscsak riporter vagyok a Heti Naplónál, és ezt is ki fogjuk vinni, és természetesen, ha valaki úgy érzi, hogy az én krimimbe akar aláírást, én boldogabb leszek, mint ő, hogy adhatok.
1: Amikor elkészült a könyv a kézzel, akkor fogtad magad és átolt szettig az egészet, elolvastad? Így engedted el a könyv kezét?
2: Nem, ezt fejezetenként mindig visszaolvastam, mindig javítottam, mindig csiszoltam, és amikor teljesen kész volt, akkor elküldtem Zaját Zoltánnak, hogy olvassa át. És amikor ő azt mondta, hogy mehet, akkor szóltam a kiadónak, hogy mehet.
1: Na, kedves hallgatók, ez volt akkor a nyomdai bejelentkezésünk, de aztán folytatjuk Zolival, itt a környéken beszélgetünk vele, nyilván szóba jön az ő retro mánia és egyéb más tulajdonsága a zene, aztán folytatjuk a mai adás vendégével, Eldézsi Zoltánnal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Harán a lakókocsiban, nem tudom, mondtam, de ez Eldézsi Zoltán könyvének a címe. Egy fikciós segény, és hol vagyunk most? Egy alsóörsi úgynevezett lakókocsi kempingben, és itt állunk egy hát beponyvázott lakókocsi előtt. Hol vagyunk pontosabban? Itt köbben. Mióta van neked itt rezidenciád?
2: Valóban ez az egyik alsóörsi kemping, és most már 11. szezonomat fogom itt tölteni. Ugye most még május van, amikor beszélgetünk, tehát szezon előtt vagyunk. Én egyszer lejöttem ide, belekóstoltam ebbe a kempingezős lakókocsis életbe, és azóta nem vagyok hajlandó ebből kiszállni. És hát nyilván innen jött az ötlet is, hogy a halál a krimiben legyen a lakókocsiban.
1: No, ha bemegyünk, akkor nézzünk bejebb, ugye itt egy ilyen előtér van felépítve. Zoltánnak van egy terület, amit szabadon használhat igazából. A teraszról megyünk, opa, mi... közben, hát igen, igen, ugye élet a legjobb rendező. Megyünk tovább, megszólalt egy telefon, de megyünk tovább. Milyen lakókocsi, mit kell erről tudni? Ez egy, hoppá, régi nagy, hát kóla reklám, hagyjuk, hogy melyik, de egy igen híres, talán neolámpai vendéglátóipari egységről, nem?
2: Igen, ez egy világítós, megnéztem, ez a 90-es évek legelejéről származik, ez a világítós neon reklám. Hát ez az, amit annak idején fiatalkorunkban beültünk a bárpulthoz, kértünk egy valamit, és a háttérben ez a kóla reklám világított ott.
1: Még mindig a lakókocsi előtt vagyunk, ám be egy OSB lapokból készült és profi tetővel ellátott előtérben, ami tulajdonképpen a konyha szerepét tölti be. Ugye a hűtőgép nyitva, hiszen nincsen bekapcsolva benne, tartós cuccok, mosogatópult, konyhaszekrény, és itt van maga a lakókocsi, amiről mit kell tudni?
2: Ez egy nagyon régi lakókocsi, ez utcai forgalomra már nem alkalmas, de arra, hogy nekem nyári lakként szolgáljon, tökéletes. Ezt az NSK-ban gyártották a 80-as évek második felében.
1: Német Szövetségi Köztársaság, mondjuk el a fiatalabb hallgatónak, mikor még két Németország volt?
2: Ez így van, ugye azért is fontos ez, mert voltak NDK lakókocsik is, és itt a szocialista táboron belül inkább azok voltak jellemzőek. Hát az a különbség, hogy az jóval kisebb, jóval kevésbé komfortos. Ez a maga 7 méteres hosszúságával, ez egy elég komoly lakóteret biztosít. Az előtér pedig, ahol vagyunk, az valóban egy profi ács csinálta a tetőszerkezetet, teherautó ponyvával, amelyekre ablakok vannak vágva, körbe raktuk, és gyakorlatilag így gyártottunk még egy szobát ide a lakókocsi elé. Én megmondom őszintén, én nyáron itt alszom az előtérben, és nem benne a lakókocsiban.
1: Azért ehhez kellett egy kocsi, hogy mondjuk ezt elhúzza, nem ezt a lakókocsit, ami ugye 7 méter hosszú. Nyilván nem egy Volkswagen Polóról van szó, hanem komolyabb kocsiról. Tehát te ezt már úgy vetted, hogy ez már itt vagy valahol állt.
2: Ez konkrétan itt állt ezen a helyen, amikor 10 éve vettem, és 10 év volt óta gyakorlatilag ez nem mozdult el innen, leszámítva azt, amikor néhány kiváló szakember, elsősorban is az öcsém Dézsi Gábor, Doróknagy Csaba fantasztikus ácsmester, és Szigeti Gábor mindenhez értő szakember, tehát ők hárman időnként eljönnek és karban tartják, én pedig ilyenkor étellel és itallal szolgálom ki őket, mert hogy én műszakilag alkalmatlan vagyok mindenre.
1: Mindenki, amihez ért, tehát akkor ez egy családi tany, akkor belépetünk? Belépve rögtön egy francia ágyal ellátott hálószobában vagyunk, illetve egy kisebb szoba található ott, ami pedig ugye két ágyas. Nyáron itt ez egy légkondi tulajdonképpen? Működő légkondi?
2: Igen, az egy légkondi, de azért nem működik, mert ugye tetőt húztunk a lakókocsi fölé, tehát nincs onnan szívni a levegőt, úgyhogy gyakorlatilag ez már egy díszlégkondicionáló csak.
1: Lehet egy hangulat itt azért nyaranta, nem? Amikor most éppen köszöntél szomszédnak, aki ugye már itt van, már szedik ki a téli estésbe a kocsit, itt mindenki, a környéket is, mert tehát a környék alatt értem azt a jó pár lakókocsit, kocsit, akik körbevesz téged.
2: Ez gyakorlatilag májusban, júniusban és szeptemberben, ez olyan, mint egy kis falu. Hát mindenki ismer mindenkit, mindenki hozza a saját kis ételeit, italait. Nyáron sokan kiadják, olyankor kevés ismerős van, ezért jobban is szeretem én a májust és a júniust, meg a szeptembert. De egyébként a legelső, hogy ismerkedik itt az ember, legelső napom itt. Elindultam reggel a pékségbe, egy lakókocsival arrébbig jutottam, ott ült egy úriember, egy győri úriember, és azt mondta, hogy kérsz egy kávét. Ez volt reggel 7-kor. Hát mondom, hát jól fog esni, köszönöm szépen. Behívott, bementem, abban a pillanatban fölciccentett egy sört, és öntött egy keserű tömény italt, nem mondom a nevét. És mondom, hát, de kávét mondtál. Azt mondja, hát ez kávé. Úgyhogy azóta tudom, hogy a kávé itt a lakókocsi szlengben az egy sört meg egy unikumot jelent.
1: Vagy a színészeknél, amikor a híres színészek lárik, egy hideg kávét kérek, és akkor kijön a leghíresebb magyar keserű. Nos, kedves hallgatók, zenünk, aztán folytatjuk, hazafelé is beszélgetünk Erdély és Zoltánnal. Nyilván szóba fog jönni itt sok minden más, mint az ő retromániája is. Zene, aztán folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Eldécsi Zoltánnal. A Balaton partján ülünk, annak a Balatonok a partján, ami ilyenkor májusban igazán kellemes arcát mutatja, és miért is vagyunk itt, hiszen innen a nem messze Veszprémbe található nyomdába készült el, vagy nyomtatták ki Eldécsi Zoltán Halál a lakókocsiban című könyvét. Na de most vissza a Balatonra. Mi az, ami neked született jásságinak megtetszett a Balaton, de olyannyira, hogy ugye előbb voltunk a lakókocsiban, hogy több mint 10 éve már itt vagy, meg előtte is itt voltál. Mit jelent neked a Balaton, ha lehet egy ilyen költői, álköldői kérdés felé dobni?
2: Hát akkor viszont ilyen álprózaian válaszolok. A Balaton a gyerekkorom mindene, az álma vágya volt. Hát pont azért, mert én innen sok száz, vagy több száz kilométer, most nem tudom mennyit, 180-200 kilométer Jászberényben nőttem föl, és én 7 évesen voltam először a Balaton partján. Az egyik rokonunk, Szórács Sanyi bácsi, kiváló jászberényi ügyvéd volt. Ő hozott el a Lada kombiával minket, hogy egyszer már a család szegényebb ága is lássa, hogy milyen az a Balaton. És azóta nekem ez a hatalmas víz, ez a megnyugvás terepe, fiatal koromban a csajozás terepe, kicsit idősebb koromban a sörözés, borozás terepe, most pedig meg lett férfiként a pihenés terepe, egy hely, ahol nem tud rosszul érezni magad. Uh-huh. Tehát én még itt akkor is nagyon megbocsájtó vagyok, amikor én mondjuk pihennék a lakókocsimban, és közben meg hát mókásan vicces fiatalok óbégatnak hajnali 3-kor is. Mondjuk egyszer volt olyan, amikor hajnali 3 amikor még a szomszéd lakókocsiban nagyon hangosan dajdajoztak, és azt már nem viseltem el, és reggel 7:30-kor én pedig elkezdtem porszívózni, hogy azért ők is érezzék a törődést, de ez egyszer fordult elő 10 év alatt, hogy kénytelen voltam visszaböfögni valamit.
1: Sportján szól 1-1, ez az döntetlen lett az állás a játékmenete. Ugye előbb voltunk, mert a lakókocsi faluban az egy picikét ilyen időkapszula hangulata van, ugye sok-sok levidézlet, a szó nemesebbik értelme levidézlet, lakókocsi, ugye egy-két túl már ott van. Van egyfajta ennek a Balatonnak egy ilyen picikét retro hangulat, ami nem áll tőled messze, én tudom, hiszen te magad vagy a retrológus, és egy picikét, lehet, hogy azért nincsen neked egy balatoni házad, mert jobb szereted ezt a hangulatot talán, nem tudom, most ezt megerőlegezem, hogy ez így van?
2: Azért, hogyha lenne 80-100 millió forintom, akkor biztos vennék egy kis házikót itt egy picit feljebb a domboldalon.
1: Egy kádárkockát,
2: hiszen olyanban nőttem föl. De az az igazság, hogy ismerek én itt olyat a lakókocsi táborban, akinek hatalmas, gyönyörű háza van itt Alsóörsön a domboldalban, de amikor csak teheti, ő inkább itt alszik lent, mert ennek a tábornak tényleg van egyfajta egészen különleges, semmihez sem fogható hangulata. Tehát mindenki ismer mindenkit, mindenkinek megvan az a kis kiülőhelye, ahol reggelizhet, ahol ultizhat, vagy ahol este összejönnek a horgászok, és utána elindulnak éjszakára a vízre. Szóval ez egy olyan kis kolónia, egy olyan kis közösség, ami, ahogy Ihász Gábor énekelte, itt tényleg a mérnök úr, a beatzenész, mindenki egyforma, tehát itt tök mindegy, hogy mi vagy. Itt fürdőgatyában és pólóban alsóörsi lakókocsis polgár vagy, és ez nagyon jó.
1: Ugye két szegmens között meghívtál engem egy híres duri lángosra, ami itt van a strandon. Tényleg jó volt, érdemes ezt kipróbálni. Balatoni étel. Ezt mit van, szoktál sütni, főzni? Itt akár, itt a kempingben, ugye remek hangulat van kiülni. Egy főzőbor, egy főzőfröccsel valamit csinálni. Mi a te kedvenc nyári ételed itt a Balatonon?
2: Hát az a helyzet, hogy a vendéglős barátaim most nagyon meg fognak róni, de az elmúlt években, és ez nem ünneprontás, annyira elszálltak itt az ételárak, hogy egyre többször főzök saját magamnak és saját magamra a lakókocsiban. Hogy mi a kedvenc? Hát ugye nyár lévén azért itt az őstermelőktől kiváló paprikát, paradicsomot lehet beszerezni, tehát egy jó lecsó, annál finomabbat el nem tudsz képzelni, de én nagyon szívesen csinálok egy kis tarját is megfűszerezve, így úgy és megsütve, és akkor bizony az van, hogy azt készítem, és olyankor sokszor kevés jut nekem, mert a szomszédok is megtalálják az illatot. De olyan is volt már itt, és az nagyon vicces volt, amikor kiírtam, hogy palacsinta sütés. És akkor sütöttem a palacsintát, és aki erre járt, aki elment a lakókocsi előtt, az mind kapott egyet, vagy ha többet kért, akkor kettőt is akár, de kiszámolja, ugye?
1: Csak röviden mi kollégák voltunk ugye a Hazai Turizmus című annó létezett műsorban, ahol engem, vagy te, vagy valaki elküldött a Székesfehérvári Lecsó Fesztiválra, ahol aztán 96 bográsba sült, 96 féle lecsó, a legdurvább a pontyos lecsó volt, na mondjuk azt nem, mert egy egész ponty főződ benne. Neked inkább a paprikáról, vagy a paradicsomról szól a lecsó, röviden csak?
2: Nekem inkább a paprikáról, tehát én a 70% paprika, 30% paradicsom, de egyébként egyszer megkérdeztem egy igazi nagy séfet ugyanebben a műsorban, amit említettél, hogy milyen a jó lecsó, vagy mi a lecsó. Mi a lecsó? Igen, definiálj, hogy mi a lecsó, és azt mondta a séf, hogy amit a szakács annak nevez.
1: Így van, és ne higgy a sovány szakácsnak, ez egy másik mondás. Kedves hallgatók, zenélünk, aztán hazafelé tényleg szóba kerül a sokat emlegetett retro kultúra, hogy vajon az velünk van, velünk marad, de miért szeretjük azt, miért szereti Zoli, és miért szeretem én zene, aztán folytatjuk Eldési Zoltánnal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: leszek a tiéd.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, most már a pályán szágódunk haza Balatonról. Nem volt még ilyen Manna FM interjú, hogy egy órában a vendéggel négy különböző helyszínen beszélgetünk. Ugye a vendégem Eldézsi Zoltán, most én vagyok az ő utasa itt az anyósülésen. A beszélgetésünk apropója pedig egy könyv, a Hanál a lakókocsiba című könyv, amely hamarosan már ott lesz a kereskedőknél, és meg lehet venni az első igazi krimit. Ugye a beszélgetés többször előtt a retrománia, amit talán közös, azt mondhatom. De annyira nem nagy a retrománia, hogy mondjuk egy ilyen szoknyás Warburggal utazzunk, nem? Az már egy külön, az egy külön szint, nem mondjuk, hogy egy olyan kocsi, hogy ennél egy közép vagy közép-felső kategóriás kocsiban ülünk, egykor csehszlovák gyártmány volt, ugye talán nyit a retrojézéstől, de mégsem egy szoknyás Warburg.
3: Szoknyás Warburggal nem jó utazni, mert végtelenül kényelmetlen, tehát az nem csak retrónak kell lenni az embernek, hanem kicsit őrültnek is, hogy azt minden nap használja. De azért, ha már így kérdezed, akkor azért van nekem egy 1978-as nyugat-német autóm, aminek ugye karika az emblémája, és azzal nagyon szívesen jövök-megyek, például Tabányi Sanyi barátom Cserhát klasszikján, de hát az nem arra való, hogy azt minden nap használja az ember.
2: De mondjuk, hát ez nyilván ez a német ikon, a Mercedesről van szó. Jó pár éve megnézték a németek, hogy vajon mennyi a német alapanyag benne, és hát arra jöttek rá a vizsgálat után, hogy 60-70%-a már Kínában gyártott. Ez a 78-as példány akkor még azok közül lehet, ahol az utolsó szeg, az utolsó csavar is talán ott gyártódott. Hogyan jutottál hozzá, és miért lett ilyen kocsid?
3: Nekem már volt egyszer egy ilyen 123-as Mercim, azt hívták annak idején zöldséges Mercedesnek, és azt még mindennapi használatra vettem. 16 éves volt akkor, 84-ben gyártották az autót, úgyhogy akkor ki tudjuk számolni, hogy 2001-ben, és én nagyon megszerettem ezt az autót, mert elképesztően kényelmes, a világból kimegy, és amikor néhány esztendővel, talán 4-5 esztendővel ezelőtt találkoztam ezzel a mostani autómmal, ami egyébként benzines, 2.5-ös, dupla karburátoros, csodálatos jószág, és pont volt véletlenül pénzem, akkor ezt én azonnali hatállyal meg is vettem, de évente egy olyan 100-200 kilométert megyek csak vele.
2: Szóval a beszélgetésünk fő témája, ez még mindig a könyved, a Halál a lakókocsiban, ugye én vagyok az első tulajdonosa, utána természetesen, hiszen nemrégiben jött le a nyomdagépről. Ebben a regényben előjön a retro, vagy nincs annyira retro benne? Tehát ez két külön dolog, a te retromániád, a retrológus éned, meg ugye ez a regény, vagy ebbe is picikét azért sikerült belecsempészni. Már a helyszín az már majdnem olyan, ez a lakókocsi.
3: Gyakorlatilag az alsóösi kemping, ami a helyszíne ennek a regénynek, az igazából egy picit önnön maga is retro ezzel a 120 lakókocsijával. És ráadásul, ha annyit elmondok, hogy például az egyik főhős lakókocsijában Szokol rádió szól, akkor azért benne van, hogy bizonyos retro elemek megjelennek, és hát annyit még elárulok, aki a retro krimiket szereti, hogy annak idején volt a 70-es években egy Hód sorozat, ami egy elhárító tisztről, tehát egy kémek után nyomozó rendőrről szól, na őt Hódot megidézzük, tehát mindenféleképpen van benne retro.
2: Kedves hallgatók, hát akkor nem marad más hátra, hogy megköszönjük Zoltánnak ezt az érdekes túrát, és akkor ti pedig, hogyha egy igazi nyári könnyed, nem tudom mennyire könnyed, most csak ezt mondtam, mint szóhasználat, krimihöz képes könnyed, mondja Zoltán mellettem, akkor tessék keresni ezt a könyvet, tehát Halál a lakókocsiban. Nem tudok semmit volna, nincsen spoiler, én is el fogom olvasni, aztán majd elmondom neki, jó? Köszönöm szépen. A hanghibákért elnézést kérek, az M7-esen jövünk haza, és akkor keletkeztek ezek, de remélem, hogy minden egyes mondhatunk érthető volt. A viszonthallásra.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
4: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6 hét múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
3: Kiknek ajánlod a kalcium-hidroxiapatit tartalmú kollagénstimuláláson alapuló beavatkozásokat?
4: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlagfizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni.
1: Időjárás.
5: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé harmadik óráját. Oly sokszor történt már az, ami most is, hogy a Facebook miatt ül itt egy riportal. Egy nagyon kedves hölgy, Sükös Csilla, az én vendégem, a Tehetség másként. Hát én először azt hittem, hogy ez egy egyesület, aztán Csillagem kérdezett, hogy ez bizony egy cég. Úgy jött velem szembe, hogy vannak ott, hát nagyobb rész hölgyek vannak, ugye Csilla? Szia!
2: Közben. Igen, igen, sziasztok! Ebben a cégben csak lányok vannak, igen.
1: És ugye azért lebentsünk fel a fájtlat, ugye nagyon tetszett a nyelvezet, hogy írtok magatokról, azt írtad, hogy fogyik vagyunk, de nem ügyi fogyik. Tehát, igen, hogy mindenki valamilyen hátrányal éli az életét, te például nem születés adott, nem lát.
2: Így igaz. Rajtam kívül még ketten vannak, akik szintén vakok, és van egy negyedik tagunk, akinek neurofibromatózisa van. Ez egy olyan betegség, hogy ilyen csomók jelennek meg a testén mindenhol, lehetnek ezek jó vagy rossz indulatúak, amennyire tudjuk jó indulatúak, és Zsófinak hívják a lányt, és jelenleg is műtétre vár.
1: Aha. És akkor mind a négyen akkor alkotók vagytok, tehát így valamit igaz létrehoztok. Mondom itt, mert itt van az oldalatok a tehetségmásként.hu, és mondtam, hogy itt ebbe az adásban most, hogy mi ezzel tudjuk segíteni ezt a fajta tevékenységet, a ti létezéseteket, ezt el is mondjuk sokszor, dekor, ékszer, festmények, húsvét, hűtőmágnes, képesebb, könnyező, tehát egy kreatív csapatról van szó.
2: Így van, mi nagyon sok mindent kipróbáltunk már, olyat is, ami nem került ki az oldalra, mert végül nem sikerült olyan jól.
1: Mi volt az elárulás?
2: Hát másik fajta hűtőmágnes, mint aha, ami fönt van jelenleg az oldalunkon. De hogy az, hogy kialakuljon valakinek a stílusa, az, hogy mi az, amiben jó, mi az, amit biztonságosan és tartós terméket tud előállítani, ahhoz sokat kell gyakorolni. Tehát én mire rájöttem, hogy nekem az ásványkarkötők válnak be, hát az azért volt legalább egy év szerintem.
1: Az ásványkarkötők, ugye rengeteg rámegy az ember az ékszerekre, azonban a karkötők, és Sükös Csilla rengeteg gyönyörű szép karkötővel lehet ott találkozni. Van egyfajta, hogy mondjam, egy munkaidőtök, tehát van egy cég központ, csak hogy nézzük meg, hogy működik, azért mindenki otthon dolgozik, vagy összejártok?
2: A termékeket mindenki a saját otthonában készíti, bár értem, mi nagyon-nagyon szeretnénk felfejlődni arra a szintre, hogy legyen egy saját műhelyünk, egy központunk, egy boltunk, de hát ahhoz nagyon sok pénz kell, és egyelőre nem tartunk ott, ezért igen, mindenki az otthonában készíti, aha, de hozzám szoktak jönni a többiek, mert viszont a raktár az nálam van, az én otthonomban, és tőlem szoktuk feladni a rendelt termékeket.
1: Értem, budapesti a csapat?
2: Én budapesti vagyok, de a többiek, hát az egyik tagunk még igen, ketten pedig nem.
1: De jó lenne egy ilyen kis budapesti kis központ egy bolttal, nem? Ez igen, egy hosszabb távú álom talán, ami egyszerűbb.
2: Így van,
1: utóbb,
2: igen.
1: Ahol egy közösségi tér is, ott alkotótér, ahol az ember elmegy, hogy ott dolgozok. Kinek az ötlete volt, hogy cégformában csináljátok mindezt? És miért lett cég?
2: Hát igazából ez az egész úgy indult, hogy egy karácsony előtt 2020-ban úgy döntöttem, hogy én most a barátoknak kézzel fogok ajándékot készíteni.
1: Értem.
2: Uh-huh. És rájöttem, hogy ez így jól megy, és igazából Norina volt a gyógypedagógusom, aki jelenleg is vezeti a cégünket, és gondolkodtunk rajta, hogy ilyen irányba indulhatnék el a suli után, de hogy egyedül kevés vagyok hozzá.
1: Értem.
2: És akkor így összeszedtünk még szintén fogyatékossággal élő fiatalokat, és végül ez lett a végleges csapat, ez a négy fő, és hát mivel az anyukája a Norinának ügyvéd, így, vagy bocsánat, könyvelő, uh-huh, így ő javasolta, hogy akkor legyen
1: cégforma, és akkor,
2: igen, és akkor ő tud segíteni nekünk.
1: Azt írják rólad itt, ugye Eszter írt rólad a honlapon, hogy Csilla az, aki, hogyha elakadunk, akkor elát minket jó tanáccsal, sőt, ha lehangoltak vagyunk, akkor fölrázza ezt a kis társaságot. Egy ilyen központi figura vagy, sőt, hát téged láthatnak a kedves facebookozók is a Facebookon, ugye? A Tehetség másként oldalán.
2: Igen, leginkább én szoktam videókat készíteni, nyilván segítséggel, mert magamat nem tudom videózni, de hogy az ötletek mind az enyémek, és posztokat is gyakran írok.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, lesz még minő beszélgetni Sükös Csillával. Ő az én vendégem, és a Tehetség másként, hát alkotó csapatról, most nevezzük, a céges formátumot megbeszéltük, de egy alkotó csapat vagytok igazából. Róluk beszélgetünk, a hétköznapjukról, hol lehet őket megtalálni, és hol lehet azokat az alkotásokat, ugyanis én a kreatív szakmában a termék szót azt mindig előzöm, mert termék szerintem tízdek a párizsi, de amit ti csináltok, az alkotás. Na, innen folytatjuk, a vendégem Sükös Csilla.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: beszél.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Sükös Csilla, és örülök, hogy befáradt a stúdióba, ugye? Ezt is megoldottad. Itt vagy, kocsival elhozták, és taxival mész. Örülök, mert személyesen sokkal jobb így beszélgetni. És remélem, zene alatt sokan rá fölmentetek, megnéztitek a tehetségmásként.hu oldalára, amit tulajdonképpen egy webshop is, de ugyanakkor meg is lehet őket ismerni. Ez a cég, ez az alkotócsapat, ez bővíthető, vagy ti már készen vagytok?
3: Mi egyelőre úgy döntöttünk, hogy készen vagyunk, mert szeretnénk egyelőre a saját bevételünket fixen tenni.
2: Ez így jó, ez ember tudja, mit akar, nem? Szóval van egy cél.
3: Igen, nekünk nem voltak korábban olyan céljaink, amik akár valósággá is válhatnak. Aha. És nagyon-nagyon fontos, hogy legyen az embereknek célja, hogy legyen miért felkelni reggel.
2: Igen, ez tényleg fontos. És ez legyen egy munka, kreatívok vagytok ti nagyon, nem? Tehát igen. A kreativitás az ott van bennetek. Amikor te egy öngyöt fűzzel, az hogy történik, hogy azért az alapanyagot gondolom, te is megtapasztod a kezeddel, nem? Persze. Többféle alapanyaggal dolgozol.
3: Igen, nagyon sokféle ásványjal dolgozom, és minden ásványom másik dobozban van, amik Braille felirattal vannak ellátva. Ugye a Braille az egy olyan írás, amit a vakok tudnak olvasni.
2: Hol találkozhatnak a veletek és az alkotásaitokkal a kedves nézők? Tehát merre felé járjátok, a várost, a vásárt, vagy van-e valami hely, ami nem a webshop, hanem egy analóg találkozás?
3: Mi leginkább vidéken szoktunk vásározni hétvégenként. Főleg a Balatonnál, de a Velencei tónál is voltunk már, és időnként Pesten is szoktunk árulni, de az nem túl gyakori. A legközelebbi vásárunk az Balaton-Almádiban lesz, 22-től 25-ig.
2: Na, az hármas fesztivál azért, az jó lesz.
3: Igen.
2: Az emberek, hogy mondjam, meglepődnek azon a laikus, hogy oda megy, hogy pont egy vaklány árulja és készíti ezeket az alkotásokat. Szóval őszintén, tehát az ember ugye először egy kicsit így megdöbbennek, nem?
3: Igen. Főleg az, hogy én próbálom a kellemest a hasznossal összekötni. Tehát a vásárokban én, amíg várom az embereket, a vásárlókat, addig én készítem az új és új termékeket.
2: Ja, közben? Tehát
3: igen.
2: Igen,
3: és akkor így felfigyelnek rá az emberek, és megkérdezik, hogy de hogy csinálom, meg hogy van ehhez türelmem tulajdonképpen, ezt is szokták kérdezni. De hogy én ezt élvezem, nekem ez a világom, ez a munkám.
2: Jó, hogy mondtad ezt a világot, mert mondtam neked beszélgetésület, hogy én beszélgettem sokszor vakemberekkel, forgattam is felük, és egyszer egy vakember mondta nekem, hogy ő egyet nem szeret, hogy azt mondjam rá, hogy világtalan.
3: Nem.
2: Van világotok.
3: Persze.
2: Néha sokkal tisztább, mint a miénk. mert nem látod a szennyet, a mocskot, csak a jót. Úgyhogy örülök, hogy mondtad ezt, hogy ez a te világod, ez a munka. Ez életed, ez kell, hogy legyen, nem?
3: Így igaz, igen.
2: Van egy munkaidő is, tehát naponta fölkelsz, és akkor neki kell menni. Van egy ilyen normaterv, hogy ma kell csinálnom ennyi és ennyi?
3: Nem, tehát minden nap dolgozom valamennyit, de én osztom be magamnak az időmet. Tehát az fix, hogy minden este leülök, és ott egy poszt. Tehát, hogy nekünk az oldalon az nagyon-nagyon fontos, hogy ha nem is minden nap, de minden másnap kikerüljön tartalom, mert ha nem csináljuk, akkor kikerülünk az algoritmusból, és utána nehéz visszatornázni magunkat.
2: Ez így van. Mindent tudsz, ami kell az online jelenéthez, kedves hallgatók. Most megint zenélünk, és akkor tessék, akkor vagy megnézni a megnézni a honlapot, én zenéket rákeresek akkor a Tehetség másként Facebook oldalára, megnézzük a legfrissebb prosztodat, persze, mert miről szól, és kövessétek el ti is ezt a cselekedetet, és hogyha valami tetszik, akkor bizony, akkor tessék tőlük vásárolni. Sokkal-sokkal többet segítünk ezzel, mint gondolnánk, nem?
3: Így igaz, köszönjük szépen.
2: No, hajrá, zene, aztán beszélgetünk a vendégem, Sükös Csilla, a Tehetség másként, hogyha mondhatom ezt arcával, hiszen őt láthatjuk a Facebookon, vele folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
3: Köszönöm szépen.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor.

0: Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után jön, kedves hallgatók, és ahogy ígértem, én közben felmentem a Tehetség másként Facebook oldalra, ami tulajdonképpen arra jó, hogy az algoritmus persze pörgesse, de hogy ugye beenged egy picit tekinteni az életetekbe. Ez több mint egy munkatársaság, ez egy baráti társaság is, gondolom, ugye?
3: Így igaz.
2: Ki mivel foglalkozik itt benne? Ugye te akkor a karkötőknek, meg az ékszernek, vagy a készítője, szerem, az alkotója. Mesélsz a többiek, hogy ők mit csinálnak?
3: Igen. Eszti üveggyöngyös karkötőket készít, illetve rengetegféle kulcstartót. Tehát, hogy most komolyan mondom, ha nincs 500 kulcstartó a raktárban, akkor tehát, hogy így tényleg.
2: Ez egy felhívás, keringőre, kedves hallgatók, hogy legyen kevesebb az 500 kulcstartó.
3: Igen, ezt én nagyon szeretném még készíteni.
2: Aha.
3: Igen. Zsófi festményeket csinál, és hűtőmágneseket, illetve könyvjelzőket készít. Dorina pedig ilyen apró gyöngyös karkötőket fűz, úgyhogy sokféle karkötőnk van.
2: És amikor kint vagytok egy vásáron, akkor igen, ezek mind, tehát ott vannak a festmények, ott van a karkötő, na általában?
3: Hát a festményeken kívül minden ott van. A festményeket nem tudjuk magunkkal cipelni, aha, hiszen mi úgy megyünk vásárokba, hogy egy bőröndbe összepakolunk, és vonattal utazunk, tehát hogy nekünk nincsen, értem, erre egy saját kocsink, vagy egy sofőrünk, vagy egy akármi, hanem ezt így mi önerőből.
2: A cégpénzből, mondjuk ki, hát erre van a cég, igen, nem? Úti költséget elszámolod, és elérkezel vonattal. Igen. Teszem azt, hogyha meghívnak most magam Sopronba, akkor elmentek Sopronba vonattal, ott valahogy megszervezitek az eljutást a célig, nem?
3: Igen.
2: És ott vagytok, és igen, ennyi. No, kedves hallgatók, hát így működik a Tehetség másként. Ki adta a nevet ennek a cégnek, és mi az, mi ebben a másként? A tehetségetek az ott van, a másként pedig az állapotokra utal, vagy mi ez a másként benne?
3: Igen, szerintem igazából fontos az, hogy megüzenjük a társadalomnak, hogy picit mások vagyunk, de mégis ugyanolyanok.
2: Ez így van. Egy picit másképp. A tehetség az mindenképp ott van. Most én megnéztem a festményeket, hát van egyfajta ráismerhető világ az egésznek, de ha ránézzek mondjuk a könyvjelzőkre, mindjárt kiadja, hát ott is sokféle könyvjelző van, és hát legyünk őszintén, ezek nagyobb, ez Zsófia termékei, ugye?
3: Igen.
2: Pető Zsófia termékei.
3: Így van, igen.
2: Hogy ezek aztán tényleg nem a legnagyobb kiadás az ember életében, hogy egy ilyenen meglepje saját magát, vagy a szerettét, főleg onnan, hogyha tudjuk, hogy honnan jön. Vannak már törzsvásárlók, akik segítő célra is, meg bírják is azt, amit ti csináltok.
3: Igen, már a követőtáborunk is viszonylag nagy, és
2: 17 ezer követő van a Facebookon, az azért?
3: Igen, már majdnem 18.
2: Igen,
3: és mi nagyon szeretnénk, hogy minél többen megismerjenek minket, mert annál jobb érzés nincs, amikor ott ülök egy vásárba, és oda jön valaki, hogy figyelj már, nem téged láttalak a Facebookon is. Annyira boldog vagyok, hogy találkozok veled, és feldobtad a napom is. Nekem is feldobták ezzel a napom.
2: Ez jó, ez oda visszatartó kölcsönhatás.
3: Igen.
2: De az ember, tényleg én is most itt látlak, ugye egy ilyen mosolygós, nevezünk Csajsznak, ahogy téged nevezett az Eszter, ugye. Egy mosolygós Csajszit képzeljétek el, és hát remélem fogtok vele találkozni, mert hát azért ugye a vásárnaptár azért az van, hogy Füreden lesztek. Mikor, ezt nyugodtan mondd be még egyszer, mikor lesztek Füreden?
3: Almádiban leszünk.
2: Almádiban.
3: Semmi baj. Szóval Balaton-Almádiban leszünk most leghamarabb, 22-től 25-ig így májusban. Uh-huh. Ugye ez már közel van a gyermeknaphoz, és ezért is szervezte ez a fesztivál szervező ezt a programot.
2: Értem. És ilyenkor akkor ott is alszhatok, nem? Persze. Ezt mind meg kell oldani, az ott alvást,
3: hát
2: mi egymást.
3: Meg kell, de mi úgy döntöttünk, hogy ami nincs annyira messze, mondjuk nekünk, a messze az már ilyen 2,5 óra.
2: Vonattal.
3: Ha, igen. Aha. A 2,5 órát kell utazni, mondjuk Sopronba, mert ott is voltunk, ott kellett aludni.
2: Értem.
3: De mondjuk egy ilyen Almádi, ami csak egy-másfél óra, onnan ingázunk.
2: Aha, értem. No, kedves hallgatók, hát a vendégem Sükös Csilla, aki ugye mondhatom, alapítója, vagy ennek az egésznek alapító tagja?
3: Igen.
2: Vagy alapító, és az arca, ő maga az arca, kedves hallgatók, a Tehetség másként oldalnak. Keresitek őket a Facebookon is, meg a tehetségmásként.hu-n. Hogy mondják ezt politikai PC módon, hogy fogyatékkal élők?
3: fogyatékossággal
2: élők. Bocsánat, fogyatékossággal élők, alkotók, alkotásival lehet itt találkozni, és lehet belőle vásárolni, és ha valamivel mi épp emberet tudjuk segíteni, akkor bizony ez az, hogy akkor veszünk onnan egy-két dolgot. Hamarosan folytatjuk a vendégem Sükös Csilla.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mondjuk kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a nagyon mosolygó, sükös Csillával, aki itt van a stúdióban személyesen, hát szerencsére nem telefonon kell vele beszélgetnem. Jobb így hidd el beszélgetni. Igen. A témánk pedig a tehetség másként, ami egy alkotó csapat, egy gyönyörű alkotásokkal, fogyatékossággal élő alkotók alkotják, nagyobb rész csak, nem nagyobb rész, hanem csak hölgyek vannak benne. Igen. Fiatal hölgyek és az ő művészetüket igyekeznek megmutatni mind a Facebookon, Tehetség másként címen, mind a tehetségmásként.hu oldalon, ott is megtaláltok mindent. Egy cégnek azért van egyfajta üzleti terve. Nektek létezik ilyen? Most nagyképűen szólva, hogy esetleg még jobban egy kis saját üzlet, egy valami.
2: Igen, nagy álmaink vannak.
1: Na, de... mesélj. Amiről szabad, arról mesélj.
2: Igen, szóval nagy álmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk majd egy saját műhelyt, egy saját bolttal, ahol megmutathatjuk a világnak magunkat, és nem kell rejtőzködnünk a világban, úgymond.
1: Uh-huh. Vagy vásárra járni, mert az is jó.
2: Nem? Az is jó, igen, az is tök jó, csak mégis más lenne, ha az embernek lenne hova bemennie minden nap. Mert tudom, hogy van sok embernek home office munkája, ez tök szuper. És igazából én is örülhetnék neki, hogy csak home office a munkám. De hogy azért jó érzés lenne egy olyan helyre besétálni minden reggel, ahol a barátaim várnak, ahol a közösségem van, és ahol árulhatok nektek.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érthető vágyálom. Nekem is van egy, én is tudnék otthon dolgozni sokat, de van egy kis műhelyem a 7. kerületben, ahol bejár. Az ember, ha otthon van, akkor otthon van. Tehát igen. A home office-nak van, de bemennél valahova ott létezni egy munkahelyre, az a te életed nívóján is emel egy picit.
2: Igen.
1: Nem, hogy van egy munkahelyed. Hát figyelj, amit lehet segítünk, ez most nem ígérek semmit, de én nagyon rajta leszek, hogy ez legyen. A csapat ugye még akkor nem bővíthető, tehát nem. Ezt megbeszéltük.
2: Igen.
1: És a palett tavajom, tehát ezek, amiket elmondtam, hogy ékszerek, könyvkötők, festmények, vagy azért valamilyen szinten már a alkotás paletta is elkészült. Van-e még valami a fejetekben?
2: Hát nagy részben kész van, tehát hogy mindig vannak újabb és újabb ötletek. Uh-huh. De például most Zsófinak egy kis kulisszatitok.
1: Na, arra szakad szeretjük.
2: Zsófinak lesznek ilyen vászon szatyrai, illetve ilyen kis neszeszerek, amik márvány mintások lesznek, ez szintén ilyen festett dolgok lesznek, és hát még próba alatt van, de meglátjuk, hogy milyen lesz.
1: Mert ezek a döntések, mondtad, próba alatt van, tehát ez nem egyéni döntés, mégiscsak egy cég vagytok, nem?
2: Igen.
1: Tehát, hogyha valami fejlesztés jön, akkor az egy közös döntés eredménye, nem?
2: Így van, nekünk minden héten, tehát nincs olyan hét, hogy ne lenne egy megbeszélésünk.
1: Aha.
2: Egyrészt azért, mert fontos, hogy mindenki tudjon mindenről, másrészt azért, mert kell az embernek a társaság, a közösség, a beszélgetés. Ebben nem csak szakmai rész van ebben a beszélgetésben, hanem megkérdezzük, hogy ki hogy van, mi történt veled mostanában.
1: Ez mind kell, és tök jó dolog, hogy hiszen igazából ők a barátaid és a kollégáid is.
2: Így van.
1: És kellene ilyen munkai kapcsolatok, hogyha most ezt úgy veszük. Nyilván találkoznátok amúgy is, de ez is kell, hogy egy kicsikét így tartson. Én azt hiszem észre rajtad, hogy ismerjük egymást most nagyjából egy ilyen 20 perce, vagy az óra vége felé, de hogy egy ilyen nagyon pozitív maradj már csajszínál, jó? Egy nagyon pozitív csajszín vagy, aki szeret alkotni, szeret átadni. Mi volt a legszívet melengetőbb észrevétel, ami egy vásárlótól jött, és mondjuk felétek irányult? Van ilyen emléked esetleg, hogy mondtak valami nagyon jót, vagy sok ilyen van?
2: Egyrészt rengeteg ilyen van, hála Istennek. Nyilván vannak negatív kommentek is, de rengeteg
1: azokat
2: ilyen van. Igen, ezeket már figyelemen kívül adjuk. De hogy volt egyszer egy vásárlónk egy vásárban, aki így jött, hogy rajta volt egy karkötőm, és hogy ezt már egy éve vette, és hogy neki ez olyan, mintha egy angyalka vigyázna rá.
1: De jó,
2: és ez a fantasztikus.
1: Azért azt jól lehet hallani is, nem?
2: Nagyon.
1: Kedves hallgatók, hát mi a kanapé, vagy én a kanapé egyik műsorvezetője, ezzel tudtam a tehetség másként csapatát segíteni, hogy amint egyszer bekerültek a buborékomba, ott voltak, földobták őket, a szimpatikus csajszínak, aki most már itt ül, tetszettek a posztjai, találtam egy telefonszámot hozzá, lebeszéltük, befáradt, megbeszéltük, nektek meg csak annyi a dolog, hogy tessék meglesni a tehetségmásként.hu oldalt, vagy a tehetségmásként Facebook oldalt, és ha valami tetszik, akkor felvenni velük a kapcsolatot. A Facebookon általában kiírjátok, hogy hol lett, hol vagytok láthatók, ugye?
2: Így van, igen.
1: Na szuper, ezeket tartsátok meg. Csilla kedves, köszönöm, hogy befáradtál, mit
2: köszönöm
1: kell kívánni,
2: szépen.
1: De az álmod, amit kitaláltál, a saját üzlet, a saját kis hely, ha meg lesz, és még lesz a rádió, akkor a Grand Opening Partiról szeretnénk azért tudósítani, jó?
2: Jó,
1: legyen
2: jelten.
1: Ilyen. Sükös Csillát hallották a Tehetség másként egyik fő csapattagja.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Varsóban tárgyalt a lengyel és a magyar miniszterelnök, újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Napos időre számíthatunk, néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőség is tárgyalta a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vette küldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légivészhelyzetet hirdettek, tehát a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Itthon május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom a Manna délutánt. Ma is egészen délután 5-ig rádióztatunk együtt. Én István Dániel vagyok, a következő 3 órát viszem, minden óra más lesz majd, ez hozza az igazi változatosság kulcsát. Időutazunk ebben az órában, megyünk 2008-ba és 18-ba az akkori slágerista vezetőkkel. Jön majd egy igazi ritkaság Milótól, a későbbi évből pedig Freya Ridings. Az óra sztárja is garancia egyébként a jó szórakozása, Brian Adams és a Midnight Oil 3-asa érkezik majd, és aztán majd az élet szeretetével zárjuk a délutánt. Tényleg minden mennyiségben jönnek majd az ezt megéneklő dalok, például Amy McDonald-dal vagy Desiree-vel, de egyelőre indulunk a One Republic-kal. Ez az I Ain't Worried.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel izzítottam, és SMS számunkat már én nézem, egészen délután 5-ig a van közlekedési információ jöhet. 0-70-7098-at, ha valakinek egyébként 2008-ból lenne valami bomba élménye, amire úgy szívesen emlékszik vissza, azt is várom SMS-ben, hiszen már is abban az évben kötünk ki. Onnét érkezik majd az Underworld Anastasia és Milo egyes slágere, amikor májusban bevezették Magyarország közúti közlekedésében a zéró toleranciát és az objektív felelősség elvét, mindkettő érvényben van, utóbbit még ki is bővítették. Ugye ez annyit tesz, hogy a vezető kiléte nem bizonyítható, bizonyos esetekben a gépjárműüzemben tartóját vonhatják felelősségre, és most már az anyós üléses biztonsági övre is vonatkozik a történet. Aztán 2008-ban Amerikában újraindult a Knight Rider forgatása, ez ugye egy népszerű 90 epizódból álló amerikai televíziós sorozat volt, eredetileg 82 és 86 között forgott, és ezt remékelték. A főszerepben David Hasselhoff-val, illetőleg annak számítógépekkel felszerelt mesterséges intelligenciával és számos más különleges képességekkel felvértezett autójával, Kittel. Már is az Underworld érkezik, és az Always Love the Film igazi unikum számba megy, ha ők jönnek, hiszen nagyon különleges stílust játszanak, angol elektronikus zenei formációról van szó. Jelenleg is működnek egyébként, két taggal bír a csapat, Carl Hyde-dal és Rick Smith-szel. A duó már egyébként nagyon kemény 79-ben együtt dolgozott, zeneileg főleg a Kraftwerk hatott rájuk. A páros a Velszi Cardiffból indult el. Az Underworld nevet 87-ben vették fel csak, miután több zenész is csatlakozott hozzájuk. Az akkori felállás szerint Carl Hyde, Rick Smith, Alfie Thomas, Bezelen alakították a formációt. Amikor Hyde és Smith még csak dúóban zenéltek, akkor reggae ihletésű dalokat játszottak, de miután az Underworld nevet felvették, komoly zenekarrá nőtték ki magukat, elkezdtek elektronikus zenét játszani fangos, illetve popos beütésekkel. A tagok többsége egyébként elhagyta a zenekart az évek alatt, így Smith és Hyde megint dúóban működik. Aztán majd Anastasia érkezik, aki azért a commerce-ebb stílus képviselője, az Absolutely Positivity érkezik tőle nem sokára. Elég kalandos út vezette őt egyébként a showbizniszig, mindent kipróbált, dolgozott fodrászként, aerobik edzőként, titkárnőként, bolti eladóként, felszolgálóként is, táncosként is. Nagyon sokszor elutasították egyébként, főleg azért, mert eléggé furcsa stílusán ezen tudták az apró méretét, a bőrszínét és a hangjának a fekete tónusát összeegyeztetni, de aztán végül is ez hozta meg számára a sikert, pontosan ez a különlegesség. Már is ő érkezik másodikként, harmadikként pedig Milo jön majd hozzánk, egy többszörös díjnyertes belga énekes és dalszerző, aki 2006-os debütálása óta az európai akusztikus pop-folk szintér egyik meghatározó alakja. Világhírnevet a 2008-ban megjelent akusztikus feldolgozású EO Technology című dallal szerzett, ezt hozom mindjárt egyébként. Jellegzetes akusztikus gitáralapú zenét játszik, pop, fülbemászó dallamokkal és érzelmes szövegekkel. Ezen kívül volt még neki slágere, például a You Don't Know, a Little in the Middle vagy a Howling at the Moon. Legfrissebb Boy Made Out of Stars című nagylemeze, amely a folyamatos európai turnék és fellépések mellett az egyik legfrissebb zenei anyaga, úgyhogy aktívnak nevezhető. 2008-ban is az volt, ennek jön mindjárt a zenei lenyomata, de egyelőre az Underworld-el indulunk, az Always Love the Film szó a 2008-ból, és aztán felkészül 2018, és mindjárt az életöröm zenékkel. Itt a 98.6 Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Jó időre színnettől fogva, úgyhogy szerintem már a rövid nadrágokat, a rövidebb szoknyákat is elő lehet venni és elő tartani, hiszen most már tulajdonképpen nagy lehűlés nem lesz. Csapadéktól sem kell tartani, jön a hosszú hétvége, ott már állítólag az idei nagy rekordok is megdőlhetnek az első 30 fok feletti hőmérsékleti értékekkel. 2008 után 18 terítéken az időutazásban Ellen Walker, Kocsis Tibó, illetőleg Freya Ridings hozza majd a slágeristák éléről az aktuális slágereiket. Amikor is, már hogy 2018-ban az év egyik legnagyobb sporteseménye a február 9 és 25 között rendezett téli olimpia volt Dél-Koreában. Pjongcsang magyar szempontból is egyébként történelmi volt, megszületett ugyanis az első aranyérmünk a téli olimpiákon. A hőstettet február 22-én a jégcsarnokban vitte véghez 5000 méteren a Liu Shaoang, Liu Shaolin, Sándor Nok, Viktor Burian Csaba összetételű rövid pályás gyorskorcsolyaváltó Kínát és Kanadát legyőzve. Aztán a britek mennyegzőt ültek, Harry Herceg és Meghan Markle esküvője hetekig lázban tartotta ugye 2018-ban nem csak Nagy-Britanniát, hanem szinte az egész világot. A divat szempontjából is megközelítették a zenei betétek kapcsán, aztán lelassított felvételekkel, jeltolmáccsal elemezték, hogy ki mit suttogott a másiknak az oltár előtt, nagyon érdekes volt, élőben láthattuk Magyarországon is. Donald Trump amerikai elnök diplomáciai csörtetése is folytatódott ebben az évben, ennek csúcspontja a június 12-i szingapúri csúcs

És új dala az Unsure, tavaly nagyot ment, és egyéb slágerekkel is szórakoztatott minket. 2018-ban az All Falls Down volt a nagy dala a slágerlistákról, azt hozom. Aztán majd Kocsis Tibor érkezik hozzánk, aki többszörös tehetségkutatós, mindkettőt az akkori RTL klubban vitte véghez. Ismerhetjük őt a Csillagszületikből, és aztán később elindult az X-faktorban is, amit meg is nyert 2011-ben, a második évad győztese lett. Már is jön az Úszunk az árral, és aztán majd a 2018-as év egyik nagy-nagy felfedezetje érkezik, Freya Ridings, az angol énekesnőnek az áttörést a 2017-es Lost Without You című kislemez hozta meg, mely 4 különböző alkalommal is bejutott a top 10-be, az Egyesült Királyságban is 6 hónapig időzött a top 40-ben. A Freya Ridings című album a 3. helyen debütált a brit és kót album listán, és aztán 2018-ban is dobott erre a sikere még egy nagyot. Már is érkezik a nagy slágere majd 3-ként, de egyelőre az All Falls Down-nal indulunk, és aztán jön majd Kocsis Tibor. A közös bennük, hogy 2018-at képviselik, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt megállás nélkül jönnek a legjobb zenék. Közelít a hosszú hétvége, nagyon megy a hét, már szerda van, hétvégén pedig duplát pihenünk, hiszen jön majd pünköst vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap lesz. Érdemes utána nézni a boltok nyitvatartásainak. Nagyjából ami nyitva szokott lenni, az most zárva lesz. Érdemesebb a kisebb egységekre fókuszálni. Már is az Anna the Barbies folytatja, ha az 1980-valahány érkezik. Ne anyám!

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát, ha abból jött jó pít, hogyha hamarabb volt a végzés. Mindjárt jönnek a friss információk, hogy lesz-e változás az időjárásban, majd a hírek végén az is kiderül, és aztán jönnek majd az óra sztárjai. Két igazi nagyágyú, Bryan Adams három dalát készítettem be, majd a Nagy Schnellere is, én a Summer of 69, és aztán majd az ausztrálok büszkesége, a Midnight Oil is étert robbant hamarosan. De ennyiről a Lady Gagával indulunk, és azzal a dallal, ami a Wednesday-ből is ismerős lehet, ez lesz a Bloody Mary.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légrészese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon!
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárás sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni.
0: Időjárás.
7: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
8: Már is indítom az újabb órát, István Dániel vagyok, de passzolom át a mikrofont az órasztárjainak. Az első óra gerincét ők adják majd. Ha az órasztárjai érkeznek, az annyit tesz, hogy mesélek róluk, és mindig három dallal próbáljuk felülelni a karrierjüket. Brian Adams és Midnight Oil a főszerepben. Brian-től jön majd többek között a Summer of 69, a Midnight Oil-től pedig a nagy sláger, a Beds Are Burning, de egyelőre Lady Gaga indít, már is jön a Bloody Mary, ami a megjelenése után jóval később lett siker, köszönhetően a Wednesday sorozatnak. Jó szórakozást hozzá!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Thank you.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zenékkel és az óra sztárjaival mindjárt Bryan Adams 3-asa érkezik, majd közben pedig nézem SMS számunkat, ha valaki üdvözölne minket, vagy üzenne a közlekedésről, a többieknek megteheti 0677098-at, ez a Manna FM SMS és Viber számom. Bryan Adams is egy zseniális előadó, pályafutása több mint lenyűgöző, 100 millió eladott lemez, 13 stúdióalbum, 2 filmzene, 4 koncertlemez, 5 válogatás és 69 kislemez az elmúlt 36 év eredménye. Egyébként 21 éves volt, amikor megjelent az első albuma, de már 15 évesen klubokban lépett fel, tehát 46 éve van színpadon, és nem gondolnád szerintem, hogy elmúlt 60. Harmadik albuma az 1983-ban megjelent Cuts Like a Knife volt az első, amely top 10 helyezést tudott elérni nemzetközi slágerlistán. Azóta minden egyes új lemezével sikerült megismételni ezt az eredményt. Első slágerlista vezető kislemeze 84-es Run to You volt, amit a mai napig 15 újabb listavezető dal követett, olyanok, mint az Everything I Do It For You, a Can't Stop, This Thing We Started, a Please Forgive Me, az All For Love, a Back to You, a Let's Make a Night to Remember, vagy a Barbara Streisand-dal közös száma Finally Found Someone. Érdekesség, hogy az egyik legnagyobb slágerének tartott Summer of 69 nem tudta vezetni a slágerlistákat megjelenésekor, de olyan dalokkal szemben maradt alul minden országban, mint a Dire Straits Money for Nothing, Phil Collins Susu Studio, a Tears for Fears Shout, Tina Turner We Don't Need Another Hero, az Aha Take On Me és a Duran Duran James Bond betétdala a View to a Kill. A 93-ban kiadott So Far So Good című válogatása minden nemzetközileg jegyzett slágerlistán első volt, ezt az eredményt azóta sem tudta élő művész megismételni. Egyébként tavaly lépett fel Magyarországon élőben a Hősök terén. A kanadai világsztár 6 kamionnal érkezett a magyar fővárosba, aminek oka, hogy a szokásos színpadi látványtól eltérően kifejezetten erre az estére összeállított 2 órás exkluzív showval készült. Ennek része a színpad hátsó felében lévő megnövelt videófal, amely egyedülálló koncertélményt nyújtott a magyar közönség számára. Ezért a megszokottól eltérően a helyszíni építkezés már egy nappal korábban megkezdődött. Bryan Adams szigorú vegetáriánus életmódot folytat, amit Budapesten is következetesen betartott, ezért a művész saját szakáccsal érkezett, akinek külön konyhahelyiséget állítottak fel a backstage-ben, ahol hazai specialitások is terítékre kerültek. A zenekari öltözőbe állítható halogénvilágítást, kanapékat, székeket, tükröt és egy hűtőszekrényt kértek. Bryan szobája ugyanígy lett berendezve, de neki még egy normál íróasztalt és hozzávaló székeket is kértek, valamint széles sávú internet kapcsolatot. A városon belüli közlekedés kapcsán kifejezetten nem kértek limuzin típusú autókat. Bryan a zenekarával együtt utazik, többnyire a kis busszal. Gondolom a kisebb feltűnés véget. A világ egyik leghíresebb kanadai előadója egyébként nem csupán énekesként és zeneszerzőként, de fotósként is elismert, sőt a színészetet is kipróbálta már. Egyébként gyönyörű kislány Mirabella is Lula édesapja. Egyik kolléganőm élőben is készített vele interjút, és azt mondta, hogy az legszembetűnő belső körbe az volt, hogy rendkívül alacsony, ettől függetlenül óriási a teljesítménye.
1: Ez bizonyítandó 3 dal érkezik tőle, teljesen szétszórva a karrieréből időben. Az ezredváltás nagyslágere érkezik a sikernél közös Don't Give Up, aztán majd a nagyslágra Summer of 69, a végére pedig a Cloud No. 9, Bryan Adams 3-asában, itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között. Don't give it up.

98 pontot Manna FM-et hallgatjátok, jó szórakozást, remélem, hogy az egész késő délután estét együtt töltjük el. Egészen este 6-ig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Ez az óra pedig az óra sztárjai, ami azt jelenti, hogy egy előadó rögtön 3 dallal érkezik. Így lesz ez a következő ausztrál bandával, akik hát azt nem mondom, hogy mostoha gyerekek Magyarországon, de nagyjából egy dallal tudják őket azonosítani a nagy közönség tagjai, ez pedig a Beds Are Burning. A főszereplő a Midnight Oil lesz pedig. Sokkal sokszínűbb és sokrétűbb együttesről van szó. Egyébként 76-ban alakult ausztrál formáció a szóban forgó. Egyébként 1971-ben Sydneyben alakították a Farm nevű zenekart, és Cream, Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin feldolgozásokat játszottak, ez volt az eredetie a Midnight Oil-nak. Egy újsághirdetésükre jelentkezett Peter Garrett, aki később az énekesi posztot tölt.

Midnight Lamp című dalából vették. A névváltoztatás után a csapat saját agresszív hangvételű punk hard rock stílusú dalait kezdte játszani, kisebb helyeken, főleg kocsmákban. 77-ben csatlakozott Martin Rossi gitáros és menedzserükkel Gary Morrisszal megalapították saját kiadójukat, a Powderworks-et. 78 júniusában a helyi rádióállomás a 2JJ producerével megkezdték első lemezük felvételeit, amely 1978 novemberében jelent meg Midnight Oil néven. Az első kislemez a Run By Night 1978 decemberében jelent meg, hát csekély sikerrel. Az általuk adott évi 200 koncertnek köszönhetően viszont komoly rajongótáborra tettek szert, amely most már kiterjedt más városokra is. Intenzív, dinamikus fellépéseik ismerté tették őket, amiből az egész csapat kivette a részét. Az első lemez csalódottá tette a kritikusokat, akik a koncertek energiáját hiányolták a stúdiófelvételekből, keret hangját pedig mesterkéltnek nevezték. Második lemezük a Headingers 1979 októberében jelent meg, a Supercharge nevű együttes korábbi tagjának, Leszek Karskinak a felügyelete mellett. Az album a hagyományos rockot ötvözte a progresszív zenei elemekkel, kiemelve a csapat erejét és karizmáját. 80 közepére az eladásoknak köszönhetően aranyalbum lett. Áprilisban a basszusgitáros Andrew James egészségügyi problémái miatt kilépett a zenekarból, helyét pedig Peter Gifford vette át. A zenekar további népszerűségét növelte a 4 számból álló Burn Noises EP megjelenése, amelynek szintén Karski volt a producere. Az együttes nagyjából a megbékélés híve, ennek politikáját hangoztatta fellépésekor a 2000-es nyári olimpia záró ünnepsége alkalmával is Ausztráliában. Abban az évben John Howard miniszterelnök további ellentéteket szított, amikor jelképesen nem kért bocsánatot a benszülöttektől és az ellopott generációktól. Az együttes az ünnepség alkalmával a megbékélést hirdető Beds Are Burning című dalát játszotta. Ruhájukra sorry, azaz bocsánat szócskát nyomtatták, kifejezve sajnálatukat a fehértelepesek benszülöttekkel szembeni elnyomása miatt, így jelezve ellenérzésüket a közönség soraiban helyet foglaló miniszterelnöknek. Ugye rebellisek, én nem mondom, három dalt össze is szedtem tőlük. Az egyik nagy kedvencem a Blue Sky Mine a Midnight Oil dalok között, ezzel indulunk, aztán majd jön a My Country, és a legnagyobb sláger a Beds Are Burning is felcsendül itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98 pontat Manna FM-en egy San Franciscói banda érkezik pillanatokon belül, velük együtt pedig majd a programajánlatok után egy megállás nélküli zenei blokk indul el. Egyébként igen aktívak, és azt a jó szokásukat is megőrizték, hogy ha új albumot jelentetnek meg, akkor egy egészen új bort is a piacra dobnak, hiszen van egy ilyen kis borgyártó vállalatuk, ami igen sikeres. Az Angel in Blue Jeans örömére is egyébként piacra dobtak egy palaszkal, ami szintén jól ment. Már is jön a Train.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkert is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, a Beton Hofi, Judlo, a Blaha Louisiana, az I Van and a Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mário Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, szuper időnk lesz, és jön a hosszú étvége is, már szerda van, pörög a hét, annyi jó dolog van, aminek lehet örülni, az élet szép, úgyhogy erre még rákanyarítunk az élet szép gondolattal és haddallal a következő órában, az életöröméről jönnek majd az előadók a következő 60 percben, a Clean Bandittel pedig indulunk, már is szól a szimfoni.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
8: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légrészese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
9: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Reklám hangzott el.
10: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament. Napos időre számíthatunk, néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta. Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, amelyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében több fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11 zászló Lóaj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra várhatóan jövőre. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre. Ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyenlőre nincsenek tünetei. Napos az idő az országban, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor innentől fogva, ha a zenéje a főszerepén István Dániel vagyok, az élet örömére hívjuk fel a figyelmet, van miért örülni egyébként, az előbb már felsoroltam, hosszú hétvége, hét közepe, jó idő, de azért sosem árt rátenni egy lapáttal, úgyhogy az élet, a minőségi élet, a high life érkezik pillanatokon belül, Desirével, Zanzibárral, Amy McDonalddal, Robbie Williams-el vagy Karányival, mindjárt mondom a részleteket. Induljunk el, az a tuti, jön a Clean Bandit és a Symphony.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, 0677 986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat. Jó utat kívánok hazafelé. Mi a helyzet a kifelé vezető utakon? Ezzel kapcsolatban is várok információt, hogy továbbadhassam a többieknek. Egyébként pompás hetünk van, még kettőt kell dolgozni, és jön a hosszú hétvége. Pünkösdöt ünnepeljük majd, ami a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe a húsvét és karácsony után. Most már igen nagy ünnep, hiszen két szabad napot is hoz majd az életünkbe, vasárnap és hétfőn is pihenhetünk, hiszen munkaszüneti nap lesz mindkettő. Ragyogó idővel, úgyhogy érdemes szabad terült tervezni, már azt olvastam a különböző portálokon, hogy akár strandolás is beleférhet, hiszen hétfőn már 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, ugye az élet szép ilyen időben főleg, de hát erre hívják fel mindjárt hatan a figyelmet, hiszen ez az óránk tematikája, a This is my life, a life és az ilyen az élet érkezik első körben hamarosan. Amy McDonald csapódik éterbe, pillanatokon belül, hát kicsit kívül ez volt a legnagyobb sikere. 2007-ben jelent meg az Azonos című albuma, amiből több mint 3 millió példányt adtak el világszerte. Első kislemeze nem ez volt egyébként, hanem a Poison Prince, ugyanezen év májusában debütált, több neves európai fesztiválon is fellépett. Egyébként zenei középsuliba járt, és állítólag miután 2000-ben meghallotta a Travis Fair Turn című dalt, egy fesztiválon önszorgalomból tanult meg játszani édesapja gitárján, hogy a számot maga is elő tudja adni. 15 évesen kezdett el nyilvános fellépéseket vállalni glasgowi kocsmákban és kávézókban, és aztán egy ilyen alkalommal fedezte fel a Vertigo Records, és 2007-ben alá is írtak vele, aztán meg történt vele a nagy csoda. 2007-ben jött a This is the Life, ami egyébként az Egyesült Királyság első albuma volt több hétig. Aztán majd Desiree érkezik hozzánk, aki a 90-es évek végének nagy-nagy ígéretes tehetsége volt, tényleg fantasztikus, ilyen mély tónusú afroamerikai hanggal, gyönyörű hölgyről van szó, nagyon vidám muzsikával robbant be a köztudatba, ez volt a Life, amit mindjárt hozok, ugye egy kabrióban pillangókkal a feje körül énekelt az élet szépségéről, és aztán utána még volt két dala, a másik nagy slágere egyébként a Való világból a búcsú dal is volt, mi onnét ismerhetjük, meg a Ford reklámjából, és tényleg azt gondolta az ember, hogy akkor itt most már egy kikövezett úton lehet haladni a siker felé, de aztán nem, kicsekkolt Desiree, azt mondta, hogy tele lett a hócipője az egészen, is nem nagyon kér már a show businessből, még hogyha interjúra hívják, arra se szívesen megy el, nem szívesen emlékszik erre a korszakára. Mi viszont igen, már is jön a Life, és aztán majd a Zanzibár együttes jön hozzánk, és az ilyen az élet, hát ők is elég régi motorosnak számítanak már a hazai könnyűzenében, 99. január 2-án alakultak Cegléden, azt olvastam róluk. Hát 99. január 1-én egyébként akkor még rendőrként dolgozott Terecskei Rita, és állítólag, bár ez kicsit olyan legenda-szerű történet, igazoltatta a szilveszteri buliból hazatartó autó utasait, Sidit, Gabsit, Mixit és Donit. Rita elengedte a fiúkat, ezért énekesnőjüké fogadták, és állítólag a legendás sikertörténet ide datálható. Azóta pedig már számos új dallal is jelentkeztek, tavaly is egyébként. Én most, mivel nekünk az élet szépsége a téma, az ilyen az életet hozom tőlük, de egyelőre Amy McDonald-dal indulunk, és a This is the Life-val, és aztán majd jön Desiree és a Life. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

az élet. Itt a 98.6 Manner FM életörömzenékkel, a szumázni szeretném az óránk témáját, azt is mondhatnám, hogy az élet szép, de egyébként tényleg az is, ez is lette meg az előadókat is, akik a folytatásban is érkeznek, hárman már megnyilvánultak a témában, de mindjárt még hárman érkeznek, a Coldplay, Robbie Williams, illetőleg Karányi Dalas, Celebrate Life, és a hétvégén ugye az élet szépsége égisze alatt még jókat pihenhetünk is, hiszen lesz majd egy plusz pihenő pünköst hétfő, úgyhogy nem elég, hogy hosszú lesz a hétvége, még a jövő munkahét is tök rövid, és aztán utána tulajdonképpen már fókuszálhatunk a gyerekek szemszögéből majd a vakációra is, hiszen még egy szűk hónap is, az is elérkezik. Az időjárás is ennek megfelelően alakul, a hétvégén már akár 30 fok feletti értékekre is számíthatunk. Mindjárt a Coldplay érkezik, és az Everyday Life, ők egyébként 98. januárja óta tulajdonképpen változatlan felállással tolják. Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman és Will Champion döngette meg háromszor a budapesti koncerttermeket is, amikor bejelentették, hogy jönnek, akkor úgy, hát a két koncert benne volt, de akkora siker volt a jegyfoglalás, hogy rögtön rákanyarintottak még egy dátumot. Turisztikai szempontból is elég komoly volt különben, hogy itt koncerteztek háromszor Budapesten, hiszen a külföldi rajongókat is ide vonzotta a Coldplay, ez pedig a turisztikában, illetőleg a vásárlásban is megmutatkozott. Több mint 30 millió lemezt adtak el egyébként az évek során, és olyan ismert slágereik vannak, mint a Yellow, a Scientist, a Speed of Sound, vagy a Grammy-díjas Clocks. Egyébként az együttes jelenleg 7 Grammy-díjat birtokol. Robbie Williams is itt volt nálunk tavaly, hát ő szinte évente jár, annyira kedveli a hazai közönség, meg ő is a magyarokat, hogyha turnéra indul, akkor általában ott van Budapest az állomások között. Fellépett már a Szigeten, tavaly pedig egy önálló koncertet adott. Hát karrierének fénykora egyébként a kritikusok szerint egyértelműen a 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig tartott, de az említett időszakokban olyan hatalmas popikonná vált, hogy azóta sem okoz neki gondot stadionok és arénák megtöltése, a közelmúltban pedig ismét ráirányult a közfigyelem. A Netflix készített róla egy dokumentumfilm sorozatot, amelyben őszintén beszél a függőségeiről és a magánéletéről is, és aztán meglepően jó filmet mutattak be róla, a Better Man decemberben, az egy életrajzi film volt. Ezen kívül pedig a globál tégletről is kijött egy, azt hiszem, három részes dokumentumfilm, abban is elég komoly szerepet kapott Robbie Williams. A végére pedig majd egy

témába vágóan, az lesz a Celebrate Life, de amivel indulunk a Coldplay dala, ahogy ígértem, az Everyday Life, és aztán jön majd a Love My Life, Robbie Williams slágere, hiszen az élet szép, és ennek örülünk mi is most itt a 98.6 Manna FM-en, az élet öröm zenékkel.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zenékkel. Már is a Blackpink tagja érkezik, Rosé. Ha jól mondom a nevét, remélem már mindenféleképpen hallottam. Hát ugye egy dél-koreai csapatról van szó, a K-pop egyik nagy képviselőiről, ők és a BTS voltak a nagy úttörők annak idején, és a mai napig aktív egyébként a Blackpink, de hát tulajdonképpen a frontember érkezik önállóan most, aki ugye nemrégiben egy óriási slágert hozott Bruno Mars-szal, de most önállóan jön majd a Messivel. So baby, let's get
1: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel búcsúzik, szerintem jól éreztük magunkat. Holnap is ez lesz majd a program, 2 órától érkezem ismét, addig pedig jó szórakozást a műsorainkhoz, jobbnál jobbak érkeznek és jönnek az életöröm zenék is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dúcs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott: az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar gazdák áruira. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
4: Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Ja. És újra.

0: te lesz még. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: se.
1: Manna Hit.
2: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
3: Hey, this is Paul McClure, and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper, my provider. My wife Hannah and I started writing this song in 2020.
4: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
3: Because we belong to Jesus.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedés és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Szó!

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Magdó Emil figyelemspecialista. Már önmagában a megnevezés, a szakmaiság, a titulus nagyon érdekes. Sőt, ha azt mondom, hogy miről beszélgetünk, ma arról beszélgetünk, hogy hogyan omlik össze a figyelem az AI korszakban, és mit tesz ez a gondolkodásunkkal, illetve a cégekkel, hát akkor már rögtön tudjuk, hogy egy nagyon érdekes beszélgetésben lesz részünk. Szia, köszönjük szépen, hogy jöttél. Szia, Deszi.
1: Szervusztok.
2: Szia, szervusztok, és Emil, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és vendégünk vagy a mai műsorban. Én tudom, hogy te csináltál egy nagyon érdekes felmérést, mert hogyha megnézzük, a mai fiatalok nagyon is szeretik, meg jól is használják a technológiát, viszont egyre kevesebb figyelmük jut egymásra, egyre jobban beszippantja őket a technológia, és mi felnőttek kicsit félünk is attól, hogy mi lesz majd, hogyha ezek a srácok jönnek dolgozni, hogy akkor hogy tudunk velük kommunikálni, hogy tudjunk a figyelmüket úgy használni, hogy folyamatosan egy feladatra összpontosítsanak, és ne így kis részekbe dolgozzanak csak.
1: Hát igen, ez nem egyszerű feladat. Először is a figyelemről mondjunk ki annyi fontos dolgot, hogy a figyelem lényegében a kapcsolat. Tehát, hogy arra tudunk figyelni, tehát ahhoz tudunk kapcsolódni, amire figyelünk is. Úgyhogy, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, és ez valójában egy kutatás volt, ez nem egy felmérés, ez egy kutatás volt, és összeszedtem nagyon-nagyon sok információt ezzel kapcsolatban, és azt a nézőpontot vettem fel, hogy ugyanbizony honnan vesszük a világban a döntéseinkhez az információkat. És hát megdöbbentem azon, hogy gyakorlatilag az információk túlnyomó részét ugye különböző médiumokból, különböző digitális csatornákból gyűjtjük össze. Képzeljétek, a 18-35 éves korosztálynak gyakorlatilag a 85%-a az információnak úgy mondhatnánk, hogy digitálisan kurált környezetből érkezik, és ezen belül is algoritmikus környezetből érkezik.
0: Tehát gyakorlatilag egy folyamatosan irányított figyelemfókusz van eléjük terve, nem, abban vannak. Azt hiszik, hogy ők irányítják a figyelmüket, miközben az algoritmus irányítja a figyelmüknek az irányát?
1: Így van, jól fogalmazol.
0: És azt egy is, picit, hogy mihez kapcsolódnak.
1: Így van.
0: Ezt az elég
1: veszélyes. Árnyaljuk egy picit, hogy mit jelent az a napban, amikor 85%-ban az algoritmusok diktálják és mutatják meg neked. Ha megnézzük Magyarországon, a 94%-os az internetes használat, és 7 millió embernek van valamilyen entitása fönt a közösségi médiában. Na most, ha tovább megyünk ebben a gondolkodásban.
0: Ez a profil jelenti? Mondjuk egy Insta profilt, egy Facebook profilt, tehát, TikTok, akármi?
1: Igen, tehát gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy Magyarországon 7 millió ember szinte folyamatosan, és mit jelent az, hogy folyamatosan a digitális környezetben van? Ez úgy néz ki egy 20 éves távlatban, hogy kb. 7,5 óra média használat növekedett meg 10 óra fölé, de hogyha ezt kibontjuk, és akkor itt jön a legijesztőbb szám, gyakorlatilag 13-14 óra az átlag média használat.
0: Per hét?
1: Per nap.
0: Per nap?
1: Per nap. Tehát most ehhez hagyok egy kis hatásszünetet, hogy ebbe benne van az, hogy ez kiterítve, tehát ebbe vannak párhuzamos használatok, tehát hogy ez kiterítve, de ez azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak a napjának a nagy része arról szól, hogy valamilyen digitális forrásból információkat kap, ha akar, ha nem.
0: Ha meg a fiziológiáját nézzük, akkor azt, hogy leszegett fejjel bámul egy képernyőre.
1: Így van. Van ennek még egy másik nagyon fontos olvasata, hogy ez a média használat nem folyamatos. Tehát ez úgy néz ki, hogy ilyen 5-10 perces egységekben érkeznek az információk, megszakítva, úgy azt a szót használhatnánk rá, hogy fragmentáltan kapják az információt.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki tudna irányítani a médiát, meg a tartalmakat, és mutat bizonyos adatokat, akkor ők elhiszik. Nálunk Bulgáriában azt mondtak, hogyha mondjuk 100-szor elismétlett ugyanazt a dolgot, amely teljesen hamis, akkor az emberek igaznak fogják vélni.
0: Sőt, te magad is elhiszed. Még akkor is, hogyha tudod, hogy azért kezdted ismételgetni, mert hazugság.
2: Uh-huh. Igen, nem? És emiatt, mint PR szakember, gondolom tudná erről mesélni.
1: Képzeljétek, ehhez egy olyan adatot kerestem ki, hogy Európában milyen a bizalmi index a médiával. És Magyarországon alapvetően a közmédia irányában mindig egy viszonylag alacsony érték mutatkozott, ez 22% 2024-ben, ez így a görögökkel vagyunk gyakorlatilag a végeken, viszont ezzel szemben, amikor azt kérdezik, hogy honnan informálódsz, honnan gyűjtöd a híreket, akkor messze az európai átlag fölött gyakorlatilag 54%-ban azt a választ kaptuk, kapta aki a felmérő, hogy a közösségi médiából. Ez azt jelenti, most lefordítom a hétköznapok nyelvére, hogy például az internet és közösségi médiát használóknak több mint a fele gyakorlatilag az általa választott és az általa követett személyeknek hisz messze jobban.
2: Ja, értem, hogy akkor milyen a baráti társasága, milyen a cégeket, a szereplőket, esetleg oldalakat lekövet, akkor az alapján fogja ő kapni azokat az információkat, és akkor az ő kis fejébe így fog beszűrődni egy adat, egy nézőpont.
1: Így alakul ki az a világ, amit elképzel. Ráadásul, és akkor
0: tehát akkor nem kell csodálkoznunk, bocsánat, azon sem, hogy a TikTokot bibliaként kezelik a srácok.
2: A fiatalok.
0: Igen, és azon sem. Nem, hogy annak idején, amikor ugye a Covid időszakban éltünk, akkor elterjedt ez, hogy hipót kell inni, vagy valami klorox, vagy valami fertőtlenítő szert ahhoz, hogy te egészséges legyél. Itt mondom, hogy nem, ezt csak idéztem valakit, eszébe ne jusson senkinek. Igen, volt ilyen. Igen, volt, és volt, aki volt is.
2: Ja, ez kb. Olyan, mint amikor mondjuk itt a szomszédországban, most már nem tudom, Horvátország volt, Szerbia vagy melyik, hogy akkor egy gyerek abba halt bele, hogy a TikTokon volt egy olyan kihívás, amely az egészségét veszélyeztette, de mégis ebbe belement.
0: Igen, mert ők csinálják, én is csinálom, mert így leszek vagány. És egyébként ezért van ekkora hatalma az influencereknek, és ezért keresnek irdatlanul, és egyébként szerintem észszerűtlenül sok pénzt. Tehát most már nagyon sok olyan egy kis kitérő oldal van, ahol konkrétan direkt ebből csinálnak viccet, vagy karikírozzák ki az influencereket, hogy egy normális ember fölébred, az influencer fölébred, akkor már rögtön mondja, és kopogtatja a dobozkát, és mutatja, és mögé teszi a kezét, és tehát, hogy vannak most már olyan mozdulatok, olyan mozdulatsorok, olyan viselkedés formák, amiket, hogyha valaki influencer akar lenni, vagy annak akar tűnni, vagy azzá akar válni, akkor ezeket meg kell hozni, ezeket a mozdulatokat. Én rosszul vagyok tőle, de
2: így én értem, hogy ez most megtűnik. Hogy egy ismerős miért kopogtatja az ajándék dobozat. Mert először nem értettem. Igen. Hát én látom, hogy egy ajándékot tart a kezébe.
0: Igen. Van külön. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 ilyen klasszik mozdulat van, amit ezért csinálják.
1: A Meta felmérése szerint amúgy 2025-ben már ezek a short videóknak a forgalma tölti ki az internetet 85%-ban.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor nem is olvasnak, hanem inkább a videókat nézegetik, akkor hogyha mondjuk 5 év múlva tegyük föl egy cég felvenne kollégát, jobb, hogyha short videókba bemutatja neki, mit kell csinálni ott, azon a helyen, abban a munkakörben, ahelyett, hogy valaki elmagyarázna, vagy akkor mellette emberként mutatna.
1: Igen. Ez a fragmentált figyelem, amivel most úgy látjuk mi is, hogy a fiatalok erre tudnak reagálni.
0: De ez nem korcsosítja el az embernek az agyműködését, a beszédkészségét, az olvasásra való hajlandóságát, vagy készségét, hogyha folyamatosan készen kapom azokat az ingereket, amik kielégítik ezt a kívánalmat, és semmi másra nem figyelek, mert én azt nem látom, hogy valaki megpróbálná kiegyenlíteni, és ugyanannyi időt töltenek könyvekkel, vagy szabadkézi kézírással például, mert ez a másik, hogy csak pötyögünk.
1: Igen, amire én figyeltem, és amikor ezt a kutatást összeállítottam, akkor azt kerestem, hogy gyakorlatilag mi az, amit én le kell vonnom tanulságként a saját munkámban is. És ezek az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ez beépült. Ez egy olyan folyamat, ami úgy tűnik, hogy beállt. Tehát ezt használjuk az életünkben. Az, hogy hogyan...
0: Ez maradni is fog.
1: Hogy ez maradni is fog. Tehát, hogy a számok és a becslések azt mutatják, hogy ez már a hétköznapjaink, a digitális hétköznapjaink része. Uh-huh. Ez a típusú médiafogyasztás. És akkor a válasz a kérdésedre ebből, az egyik, amit én is kiemeltem, hogy ez nagyon erősen hat a bizalomra, mert hogyha a figyelem fragmentált, akkor egy csomó olyan dolog, ami a bizalom felépüléséhez kell, az is fragmentált lesz. Tehát, hogy sokkal fontosabbá válik ebben a sebességben az, hogy megálljunk, valamire figyeljünk. És van még egy nagyon fontos dolog, amit ugye megfigyeltem, mikor összeállt az anyag, és elkezdett már plusz információkat adni nekem is, hogy úgy fogalmaztam meg, hogy az értelmező figyelem gyakorlatilag átalakult egy ilyen jutalomkereső figyelembe. Mert tehát, hogy ezek nem véletlenül tudnak ezek a videók ennyire erősen működni, mert ugye folyamatosan dopamin termelnek nekünk elképesztő mennyiségben, már nem csak itt eszem, hanem a TikTok videókat nézem.
0: De szóval, közben ugyanannyi hiányérzetet is, meg elvágyódást, meg alkalmatlanság érzést, és nem vagyok elég jó érzést, mert hogy folyamatosan azt nézem, hogy valaki...
2: Ahhoz hasonlítom magam.
0: Bár olyan lennék én is, bár ilyen lenne a pasi, a barátnőm, a szüleim, bár.
1: Pontosan.
0: És mivel nem ilyen, nem változtatok, vagy nem azon gondolkozom, hogy tudnám az életemet megjavítani, hanem nézek olyat, ami egy percre elhozza azt az érzést, amit megkapnék akkor, hogyha normálisan működne a kapcsolat a szülőkkel, ezzel az alapattal.
1: Igen, ez is egy kutatással megalapozott, egy 96-os kutatással megalapozott folyamat.
0: 96-os?
1: Most, igen, mert kerestem a kiutat. Tehát kerestem, hogy akkor nekem, mint médiaszolgáltató, PR ügynökség, milyen stratégiákat érdemes fölvenni. És nagyon szépen levezeti ez a kutatás, hogy ha megállítasz valakit egy ilyen néhány másodperces, 20 másodperces izgalmas kommunikációs elemmel, ugye a jelenben ezek a TikTok videók, ezek a short videók, és ő nézi ezt egy darabig. De telítődik ezekkel az információkkal, pontosan ahogy elmondtad, elindulnak a vágyak, elindulnak a kérdőjelek, és ezért van az, hogy a mostani trendek ugye elindulnak egy hosszabb videóból, ahol mélyen kielemzik az adott témát, de ezt shortokká alakítják. És az algoritmusok ezek a shortokat besorsolják nekem, addig sorsolják, amíg egyszer csak azt mondom, hogy na akkor érdekel ez hosszabban. És olyankor megnézem hosszabban. Csak a prób, tehát itt jön a válasz a kérdésedre, hogy igazából itt meg vannak oldva azok a pontok, hogy akkor elmélyülök valamiben. Nem az elmélyülés hiánya a legnagyobb probléma, hanem a cselekvés hiánya. Tehát az elmélyülést meg fogja keresni, a könyvolvasást meg fogja keresni, mert alapvetően az agy rááll erre. A nagy probléma az, hogy a cselekvést veszi el.
0: Jó-e az analógia, ami most megjelent a fejemben, hogy ez olyan, mintha megelégednék azzal, hogy megnézek egy főzős videót, amikor megkívánok egy citromos sajtortát keksz alappal, most csak ezt ott eszembe, és nem elkészítem, hanem megnézem, hogy elkészítem, más is megeszik.
2: De Petra, nem csak az, hanem ha megnézed azok a cégek, amelyek szállítják mondjuk egy étteremtől, egy cukrászdató otthonra nekem azokat az ételeket, hát tele van a város futárokkal, és nem csak itt, én pont most jövök vissza Bulgáriából, Szofiából, ott is rengetegen jönnek, mennek, viszik
0: szinte
2: a készítet, mert igen, egy gondolom idő sincs megcsinálni, sokkal jobb ezt a dopamint úgy megenni videóformába, és akkor utána csenget a futár, és akkor kb. Valami hasonló ott van a kezemben, meg tudom menni, és de akkor így lezáró a ciklus.
0: Igazad van, de akkor ez nem egy nagyon ügyesen eltervezett rendszer?
1: én ezt a, most két információt is had. Az egyik, hogy reagáljak erre, hogy a gyorsaság és az idő. Az, hogy nem cselekszem, az is benne van, hogy nem teremtek rá időt. Tehát megnézem a videót, és kikeresem ugyanazzal a két gombnyomással
2: az hasonló tartat.
1: Kiszállítatom. És az a helyzet, hogy ezt az agykutatást nagyon izgalmasan alátámasztja. Képzeljétek, ha valaki párhuzamosan egy mozdulatsort gyakorol, egy táncot gyakorol élőben, és
0: Mármint párhuzamosan mivel?
1: Párhuzamosan azzal, hogy mondjuk valaki csak valamit? Fejben elképzeli, ja. Nézi, újra nézi, gyakorlatilag...
2: A fizikai valóságba gyakorol.
1: Gyakorol az egyik tesztalany, a másik tesztalany pedig meg sem mozdul, ül egy nagy kanapén, és ezt csak elképzeli, vizualizálja magának. Gyakorlatilag a táncot is megközelítőleg, nem tudom, 100 gyakorlás után mindkét esetben megközelítőleg meg tudja csinálni, és még az izomzata is kialakul hozzá. Ez nagyon-nagyon fontos információ.
0: Ez azért nagyon érdekes, mert hogyha visszagondolunk, hogy talán valamikor a 90-es években hallottam először a Mi a csodát tudunk mi a világról című játékfilmes dokumentumfilm közötti filmről, amiben leírják ezt először, hogy a sportolóknak, a futóknak megmérik az agyi tevékenységét effektíve ott a rajtvonalnál. Valaki elmondja, hogy most érzed, hogy folyik az izzadság, csorog a szemedbe, zihálsz, egyre gyorsabban ver a szíved, hallott, hogy megemelik a startpisztolyt. Tehát elmondják az egészet úgy, hogy közben ők ülnek egy székben, és ugyanígy megmérik az agyi tevékenységet, ott helyben valóban a rajtvonalnál, és ugyanazt mutatja az agy.
1: Igen, nagyon fontos, úgyhogy gyakorlatilag mostanra azt meg kell érteni felelős tartalomgyártóként is.
0: Na jó, de bocsánat, tehát az izmok lehet, hogy kialakulnak, a torta nem fog elkészülni.
2: Hát a torta nem. Ezt még hagyjad, hanem én egy olyan előadást hallgattam, hogy azért is probléma ez a fragmentált figyelem, meg kis videók, amelyeket egymás után nézik a gyerekek, hogy ők már a fizikai világban ugyanezt várják, hogy egy gombnyomás 2-3 másodperc is elkészül a dolog, és egyszerűen türelmük sincsen ezt így végigcsinálni, elkészíteni.
0: Meg nem tanulják meg a folyamatnak a szépségét, hogy a mányolás, ahogy az öreg magyarok mondták, mattatni a kezemmel, készíteni valamit kézzel, az mennyire nagyon fontos.
1: De fejben hiányzik nekik. Tehát az a zseniális, és én is imádok fiatalokkal beszélgetni, mert nagyon pontosan megfogalmazzák, hogy tapasztalatot szeretnének. Meg akarják érteni, hogy csinálom, de ne meséljek róla, tapasztalatot szeretnének. Tehát nekik, mint igény megjelenik.
0: De a lustaság nem, tehát hogy azért a legtöbbjük, mikor azt mondod, hogy oké, akkor most gyere, csináljuk. Még ezt megnézem, vagy csak inkább holnap, mert most pont van egy sorozatom,
2: fél óra múlva megy tovább, igen.
1: Benne van ez a könnyűség, de mondom, a kutatásban én azt látom, hogy abszolút van dolgunk, van felelősségünk, és szembe kell néznünk azzal, hogy én úgy fogalmaztam, hogy pillanatilag az emberi figyelem értékesebb, mint az olaj. Uh-huh. De meg kell értenünk, hogy a nagy szolgáltatók, a közösségi média szolgáltatók legfontosabb célja az a

0: beszéltünk meg idáig is, és fogunk eztán is majd a jövő héten, úgyhogy érdemes lesz addig akár minden hallgatónak magában is feltenni kérdéseket, mert szerintem mindennyiunk fejében felvetődnek ezek, és meg is lesz rá válasz. Emil, köszönöm, hogy vagy, és hogy leszel a jövő héten is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
5: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolcker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolckerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották ANSZI-ban.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitóestjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömet okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Megáll az idő. Gutár Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli el, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
2: Anna FM. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A szabadban már azt látjuk, hogy mindent betölt a tavasz hangulata, itt a stúdióban pedig azt tapasztalhatjuk meg Tóth Péter technikus kollégával, hogy vendégem töltötte be a teret a védjegyévé vált jókedvével és az energiáival. Mielőtt mindezt megosztanánk önökkel, következzen röviden, hogy ki is ő. A Cinem Anna mai színész vendége Ajkán született. Érettségit a szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumban tett, ahol a tablón az 1980-as év jelezte a tanulmányai befejeztét. Felsőfokú továbbtanulásának köszönhetően érkezett a fővárosba, ahol a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója lett 1981-től 87-ig. Hogy a színház és a színpad mióta foglalkoztatja, arról majd mindjárt személyesen őt magát kérdezem, de az első jelentősebb színházi kötődéseként az Arvis Ura Színházi Társulatot kell említenünk, amelynek 1984-től 94-ig volt a tagja. Ezután 2 év társulat nélküli lét következett, majd 4 évadra a Bárka Színház tagja lett. 2002-től a Krétakör Színház színésze, de saját projektjeivel rendszeresen áll színpadra szerte az országban. És a filmek? Könnyebb olyan hazai alkotást mondani, amelyben nem számítanak rá. Az 1996-os Tracsatellával kezdődött nagyjátékfilmes karrierjéből, hogy a Jancsó Miklossal készült közös filmjeit ne említsük, de persze fogjuk, akkor is olyan emlékezetes alakításokat mondhatunk, mint a Kontroll, a Magyar Vándor, a Made in Hungária, a Vizsga, a Nagy Karácsony vagy a Játszma. A filmek mellett karakterére a tévé is egyre többször tart már igényt. A Mindenből egy van, a Vállótársak vagy az Apatigris biztosan másabb hatású produkciók lettek volna, ha nem szerepel bennük. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál a Jászai Mari díjas és Karinti gyűrűs Scherrer Péter. Hát szervusz Péter, köszönjük, hogy itt vagy.
6: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat, és azt szeretném mondani, hogy olyan hosszúra sikerült a felvezető, hogy lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, sziasztok.
2: Nincs ilyen szerencséd. Eláruljuk azt a kulisszatitkot, hogy mi együtt érkeztünk ide a stúdióba, és megint csak megerősítés nyert bennem, hogyha mondjuk most a, nem tudom, te milyen viszonyban vagy a Quentin Tarantinónak a Kutya szorítóban című filmjével. Tehát, hogyha mondjuk most onnan kéne analógiát vennem, akkor számomra te vagy a Mr. Pörgőnyelvű jókedély.
6: Igen.
2: Úgyhogy ezt a címet innen ezennel is megerősítem neked. Hogyha mondjuk a gyerekkori ismerőseidet, a gyerekkori barátaidat megkérdezzük arról, hogy milyen volt az ifjúkori Scherrer Péter, olyan volt, mint amilyen a most. Tehát ez a Mr. Pörgőnyelvű jókedély, akkor megerősítenének benne?
6: Hát talán igen. Igen. Voltak azért nehezebb időszakaim, tehát pont ez a Szombathelyi 4 év gimi, amikor ott szembesültem azzal, hogy a szüleim beültek a Skodába, én integettem az első emeleti ablakból, ők elmentek, és én ott maradtam úgy, hogy legközebb 2 hónap múlva engedtek haza, és egy 24 ágyas szobában takarítottunk, fűtöttünk, reggeli tornáztunk, stb. 14 évesen gyakorlatilag egy olyan 2 hónap alatt felnőttem. Az egy nehezebb időszak volt azért. De aztán igyekeztem. Rengeteget szemtelenkedtem az idősebbekkel, és ezért rengeteg kokit kaptam, és a mai napig hullámos a koponyám emiatt. Persze nem hiszem, hogy ezért ezt a szülészektől kéne megkérdezni, de vannak itt ilyen kis dudorok, de tényleg volt koki.
2: De kinek jutott eszébe a családból, hogy te Ajkáról Szombathelyre menjél? Tehát Veszprém, vagy Székesfehérvár, hát ez sokkal kézzelfekvőbb lett volna.
6: Fehérvár hasonló távolságra van Ajkáról.
2: Igen?
6: 90 kilométer, aha, mindegyik ugyanannyi. Elmondom, ez úgy volt, hogy a bátyám az az ajkai gimibe járt. Az apu az mindenkinél okosabb és műveltebb volt, akit én valaha ismertem közelről a világon. Mondjuk Jancsó Miki bácsit kivéve, de apám mérnöki, inkább a mérnöki tudását tekintve, de tényleg egy fantasztikus fickó volt, aki a bátyám fölé hajolva, görnyedve folyamatosan vele együtt tanult, és valahogy az volt nekem, hogy hazaértem, ez a kép fogadott, hogy apám a lámpa alá görnyedve mutatja, hogy ezen mit nem értesz. És a tesóm akkor már gimnazista volt, és valahogy azt, nekem ez az emlékem, hogy ezt nem. És akkor kitaláltam, hogy én fizika tagozatra mennék, mert mondták, hogy menjek matekra, mert az van a Lovasi Veszprémben, egy marha jó suli egyébként, azóta járok oda játszani, tudom, egy isteni suli, nagyon klassz igazgatóval, meg minden, de nem akartam oda menni, mert a nagymamám ott lakott, és megint azt éreztem, hogy akkor beleszek téve a nagyi egyik szobájába, és ott leszek kontroll alatt. Aha. És akkor anyukám mondta, hogy Szombathelyen ebben az elég jó gimibe, ez a Nagy Lajos gimnázium volt, van egy ismerős tanára, és az mondja, hogy ez tényleg jó, de ott nincs matek, fizika tagozat, és ön fizikára nem kellett felvételizni, jó tanuló voltam, felvettek.
2: Aha. És akkor így távolodott el a családi tűzfészektől Serepeter?
6: Igen, de ezt ugye már nem tudja senki a családomból megcáfolni, hogy ez így lett volna, mert sajnos nem élnek a szüleim, és sajnos a bátyám sem, de nekem ez az emléke. Uh-huh. De ugye ez mindig szubjektív. Uh-huh. De közben én mindig is imádtam hazajönni, és mindig is szerettem azt a közeget, amiből jöttem, soha nem tagadtam ezt meg, és soha semmilyen komoly konfliktusom nem volt, főleg itt a szombathelyi kollégium után végképp senkivel semmilyen konfliktusom nem volt, mert itt tanultam meg azt, hogy kell a kiskapun bemenni, hogyha a nagykapu zárva van. Ez egy ilyen. De ez egy nagy iskola volt, uh-huh. Tényleg.
2: Ezt meg tudom érteni egyébként, mert én 5. osztályos voltam, amikor én szintén vidékről fölkerültem Budapestre az Állami Balett Intézetbe, és én is úgy voltam, hogy az első 2 hónapban, mintha örökbe fogadtak volna gyakorlatilag.
6: Te azért csinálod pliébe ezt az egész műsort?
2: Igen, állva, és bármikor a szürlőkuda pliét is mellé rakom neked természetesen.
6: Hát, hogy ezt a hallgatók nem láthatják.
2: Majd külön lefotózzuk. És amikor Szombathelyre kerültél, ott már neked így a gondolataidban benne volt, hogy akkor esetleg színjátszás, színpad?
6: Képzeld, ez Ajkához kötődik, hogy én 5. koromban a magyar tanáromtól kaptam egy karinti szöveget, hogy huncut a szemed, Peti, olvasd el, ha tetszik, lesz iskolai, ki mit tud, azon indulj el vele. Megtanultam, elindultam, és megnyertem 5. a felsőst. Hú, tovább jutottam a városira, elindultam, elmondtam, és azt is megnyertem. A városit, a felsőst. Jó, 8 iskola volt, 8x4 osztály, 32 osztály, mit tudom én, azért nem, ez nem felel meg még egy budapesti kerületi győzelemnek sem, de Ajka, hát ugye abból mindenki arra büszke, amit ott a kis saját kupacán, eszemétdombján elér, és ez egy nagy dolog volt, ingyen tábor, létszámon felüli, különböző kitűzők, most találtam meg ezeket, ahogy kipakoltuk a régi szobánkat, és találtam 100 darab ilyen úttörős kulturális szemle. Ennek az volt a neve, hogy úttörő kulturális seregszemle. De uh-huh. Ki mit tudnak, hívtuk, mert akkor ment a tévében.
2: Igen.
6: Valójában ez nem teljesen az volt. És 6. megint mondtam egy karintit, 7. is, 8. is, és minden évben megnyertem vele városit. Uh-huh. Aztán elmentem Szombathelyre, ott elmondtam szintén az egyiket, egy iskolain, a Nagy Lajosban, és ott 2. lettem, ami szintén egy jó, ugye elsősként, és rögtön a tanárnő, aki az irodalmi színpadot csinálta, a színjátszókört mondta, hogy járjak le. Lementem, és nekem nem tetszett az ott. Nem tudom már megmondani, én mindig ösztönösen valahogy megéreztem azt, amikor olyan emberek csoportjába kerültem, akik túlzottan komolyan vették magukat. Uh-huh. Nem az ügyet komolyan venni az jó dolog, mikor azt érzed, hogy van egy ilyen kis fontoskodó buzgolkodás az egészben. Uh-huh. Attól én menekülök. És ez volt itt, és ezért egész 4 semmivel nem foglalkoztam. Uh-huh. Csak bulisztunk, meg hülyeskedtünk a haverokkal. Tényleg.
2: És aztán az érettségi után ugye érkezett a nagyváros, Budapest.
6: Igen, na most várjál, de érettségi előtt én még elmentem a színire felvételizni. Csak nem jutottam be. Nemhogy a színire, még a 2. rostára se.
2: Emlékszel, hogy milyen anyagokkal mentél?
6: Persze, volt Szent Ivánéi álom, volt egy monológ, meg ilyesmi, ami aztán később meghatározó lett az életemben, többszörösen is, de a Vackornak a monológiát mondtam, amit a herceg előtt mesél el, hogy, hogy mi lesz ez a komédia majd. És az nem, ezt nem kérték, hanem betettem egyetlen adiverset, egy komoly adiverset, aminek az a címe, hogy Álmodik a nyomor. Egyébként a mai napig szerintem ez a mondás a magyarban, hogy ja, persze álmodik a nyomor, szerintem ez az adi.
2: Biztos.
6: Ez annyira csodálatos, hogy költők bedobnak egy-egy ilyen új szóösszetételt, egy kifejezés, stb. És nem is biztos, hogy tudod, de ez évtizedek, most már majdnem egy évszázada egyszerűen bekerül a köznyelvbe, és ez például egy na, ugye erről van egy verse neki, ami egyébként a mai napig nagyon tetszik nekem, de nem nekem való. De nekem nem volt egy olyan mentorom, aki azt mondja, hogy te Péter, ne ezt tedd be, mert ezek a gézengúzok ezt fogják kérni tőled, mert ez annyira leugrik rólad, hogy arra lesznek kíváncsiak, hogy ezzel mit kezdesz. Uh-huh. És mit kértek? Ezt. Uh-huh. Elmondtam 4-6 sort, és mondták, köszönjük szépen, akkor táncoljon egy kicsit. És nem volt zene. És akkor mondtam, hogy zene, ha szeretne, persze. És akkor beült egy zongorista egy zongorához, valamit klimpírozott, én meg így csináltam, tudod, mint a diszkóban, hogy így kicsit így mondták, hogy aha, köszönjük szépen, akkor ez jó lesz, és majd értesítjük. Ja, még énekeltem is, azt most nem mutatnám meg.
7: És kinek az osztályába került volna? Ezt tudod?
6: Hát ugye ez 1980-ban volt, hogy meg lehet nézni. Ugye utána elvittek minket egy év katonaságra, uh-huh. és a színész hallgatókat is. Tehát ők 81-ben kezdtek, és 85-ben végeztek. Hát rá lehet keresni. Én úgy... Csulyai Mi, Rudolf Péter, aha. Hirtling, István, Funtek
7: Frigyes. Annyira nem lényeges.
6: Mácsai
7: a...
6: Pali. Ők talán lehet, hogy egy évvel idősebbek nálam, vagy kettővel, de így max. Szóval valahogy így ebbe.
7: Hát és utána próbálkoztál még a színire fölvételni?
6: Utána elvittek katonának, mert a BME-re viszont fölvettek Veszprémre. Uh-huh. Tudod, az egyetem, amirőnek az a híre, hogy tök könnyű bejutni, na de bennmaradni, az brutális. Tényleg. Én megpróbáltam a minimális energiabefektetéssel elvégezni, de még ez se volt piti. Ez se volt kevés.
7: És a diplomát szerint egyébként milyen mérnök vagy?
6: Építő.
7: Építő mérnök
6: vagy? Igen, nagyon jó. Tehát hogy a diplomám szerint jó mérnök vagyok, igen. Ugyanis 4-es lett a diplomám.
7: Gratulálok.
6: Ami úgy volt, hogy hát nekem... nagyon sok barátom segített a diplomám és a vizsgáim megszerzésében uh-huh. és mindenben, úgyhogy ezúton is szeretném nekik megköszönni.
7: Szabad munka volt.
6: Úgy Rockernek, Eriknek, Cserebandinak és a többiek Mehásnak, akik ebben segítettek, de kétségtelen, hogy amikor én mentem államvizsgázni, ugye útépítéstan, vasútépítéstan, talajmechanika, ebből államvizsgáztam, aha. és eleve a diploma munkámat úgy kezdtem el írni és rajzolni, hogy a színházban, akkor már az Arvis úrában játszottam, eltört a jobb kezem. És bementem a konzulensemhez, ki a hídépítő ZRT-nél volt, hogy mondom, hát mondom, főnök úr, az a kis probléma van, hogy van itt ez a gipsz. Hát most mi lesz? Hát el kell tolni őszre, mondom, az lehetetlen. Uh-huh. És akkor így benyúlt kivett egy dokumentációt a alsó fiókból, és mondta, hogy nézze, ezt a hidat mi 3 éve már megterveztük, számolja át újra, az cölöp alapozást, ne lássak egyetlen számítást se olyat, ami nálunk ugyanarra végződik, más méreteket vegyen fel, stb. Uh-huh. is, de itt egy ilyen vonalvezetés, uh-huh. ez alapján csinálja meg, és a rajzokból is volt valami, és akkor a bátyám, aki szintén mérnök volt, akkor az Arvis úrában volt egy műszaki rajzoló Csajszi, Györgyi, ős, és ők nekem ezt megrajzolták. Erre kaptam egy 4-est, figyelj. Ezek a tesómék ennyire jók voltak, érted, hogy erre én kaptam egy. Meg is védtem 4-esre, és ezután levizsgáztam a 3 tárgyból úgy, hogy vasútból 3-as kaptam, útból 5-öst, talajmechanikából meg 4-est.
7: Hát a legjobb átlag.
6: És 4-es lett, és az összes haverom, vagy 10 kínáltak a folyosón, hogy meg ne bukjak, tudod? Mert ezt mindenki tudta, hogy az, hogyha én itt átmegyek, az maga a csoda. És akkor ez volt, majd kivágjátok, hogy kijöttem, és az volt, na, megvan. Tényleg? 4-es? 4-es? Menj!
7: Színészi képességeidet mennyire kellett latba vetted ezekért a jegyekért?
6: Nem nagyon lehetett.
7: Ugye, ez mégis csak mérnöki szakma, ugye ezért akkor a számok és a
6: figyelj, tények. Volt egy tanár, talán Bényei tanár úrnak hívták, egy isteni arc volt, és az, az úgy vizsgáztatott, hogy ilyen dunakavicsokat evett, és így dobálta bele a szájába. Na, és az hogy van a... És így bekapta. Most lehet, hogy államvizsgál nem, de sima út, a szemútépítés tantanár volt. Hát figyelj, ez mázli is kellett, én belehúztam. Tanultam erre, jót, itt nem puskáztam. Ez már az egyetem 5 évére nem mondható el, hogy nem puskáztam volna, de itt nem puskáztam.
7: Erről nem is kérdezünk.
6: Nem, arról nem szabad, de itt nem puskáztam, de mert ugye ez egy olyan állami izé, hogy itt gyakor konkrét a halálra ítélnek, hogyha te puskázol, szóval ezt nem szabad. Mint az érettségi.
7: Itt már szóba került az Alvis úrra, és kérdeznélek is az Alvis úrráról, de azt gondolom, hogy az Alvis úr, mielőtt az Alvis úrráról beszélünk, a debreceni Tibor nevét meg kell, hogy említsük. És,
6: sőt, az Isten éltesse Tibort, mert még mindig itt van köztünk, én úgy tudom, és jó egészségben remélem, és egy csodás ember volt.
7: Tehát, hogy Szombathelyen nem sikerült ez a színházi lét az irodalmi színpaddal, igen, de aztán ezek szerint akkor Budapesten mégiscsak.
6: Hát ugye képzeld el, hogy most, amikor nekem az volt a vágyam, hogy Szombathelyről miután a színi nem sikerült, az volt bennem, hogy nem baj. Eljövök valamilyen, bármilyen suliba Pestre, ugye, hogy nekem egyetemet kell végeznem, az le volt fektetve a családban, ez alap volt, a bátyámnak is, nekem is. Anyám is, apám is diplomások voltak. Na, és akkor az volt bennem, hogy nem baj, mindegy, valamelyik suliba elmegyek Pestre, és az első dolgom lesz, hogy keresek egy színjátszó csoportot, és oda elkezdek járni. És képzeld el, hogy most, ahogy pakoltuk ki a lakást, az egyik lányom talált egy levelet, amit apám édesanyámnak írt egy miskolci kékestetői szanatóriumból, az apu járt oda, és így leveleztek, tudod, nem volt telefon.
7: Igen.
6: És az volt a levélbe írva, hogy Zsuzsi, engem nagyon aggaszt, hogy a Petinek semmilyen más életcélja nincs, mint hogy Pestre kerüljön. Hogy légy szíves, beszélj te is vele, mert nekem ez borzasztó, hogy nincs egy olyan cél, hogy valami egyetem, vagy valami szakma, vagy bármi, ami csak az, hogy Pestre, hogy ez annyira kevés, ez egy olyan vékony jég, hogy azt érted, és de ezt nekem nem mondták el. De ők rettegtek ettől, hogy én csak annyit mondtam, és hova mész, Pet? Na mindegy, valahova Pestre. Tudod? És ez kész voltak tőle. És akkor egyébként úgy volt, hogy a Gál Robi barátomnak az apja építőmérnök volt, és mondom, Robi, te hova mész? Azt mondja, hát a BME-re, építőkarra. Tényleg, az jó? Hát mit tudom én, apám oda jár. Fél, akkor elmegyek én is oda. Tehát ez így volt. Kitöltöttem, beírtam, és évfolyamtársak lettünk. A mai napig barátok vagyunk. Szóval ez így volt, és ezt tényleg én is, ha szülőként nézném, azt hiszem aggasztana picit. De aztán...
7: Jó, mondjuk most már nyilván más világot élünk, mint...
6: Más, egy kicsit, igen. Hát ma már szerintem ez a Pest, ez már lehet, hogy London lenne, vagy New York, vagy mit tudom, igen, én Párizs, érted? Igen. De attól függ, hogy ki milyen irányba megy. De
7: tényleg, ezt... te hogy reagálnál, hogyha mondjuk a Fruzsi, vagy a Bori, vagy a Marci fiad azt mondaná, hogy apu, én akkor most London, vagy Párizs.
6: Hát a Fruzsi az megy.
7: Igen?
6: Most négy külföldi egyetemre adta be.
7: Igen?
6: Különböző. Spanyolország, Norvégia,
7: és te mit mondasz,
6: és még Angliában is beadott valamit. Igen. Hát ő, a Fruzsi már volt egy évet Norvégiában élt, onnan úgy jött haza, hogy perfekt norvég tulajdonképpen. Online norvég tanítványai vannak, tehát norvég nyelvet tanít. De az ELTE-n is tanulta ezt, aztán volt egy fél évet Erasmusszal Spanyolországban, aztán azért nem lett egy év, mert jött a Covid, és akkor jobbnak láttuk, ha hazajön, de hát ő most mondta, hogy három különböző helyre adta be. Tehát egy Spanyolországban angolt tanítani valahol, suliban, és aztán egy norvég egyetem, és még valamit. Aztán még egy spanyol egyetemet is beadott. Spanyol-norvég szakos, de jól beszél. Tehát nála bármi benne. A Bori marad szerintem, mert ő gyógypedagógus lett, és imádja a szakmáját. Egyszerűen, hát legalább annyira azt látom, imádja ezt a szakmát, és ezekkel a kicsit hátrányos helyzetű emberekkel, vagy nem is hátrányos helyzetük, hogy mondják ezt precízen, fogyatékossággal élő emberekkel való segítés és a velük való foglalkozás, ez legalább akkora örömöt és boldogságot okoz neki, mint nekem a színpad annak idején, ezt látom rajta.
7: Ez mondjuk csodálatos, hogyha megtalálták az örömüket.
6: A Marci, igen, a Marci az pedig, hát a Mori most vált munkahelyet, és a Fóti gyermek otthonban fog dolgozni, ahol minden van. Ugye ott árva srácok is vannak, és mindenféle sérült gyerekek, és mindenfélék, úgyhogy ott lesz nevelő. Nevelő és fejlesztő pedagógus, és mit tudom én. Tehát azt még nem tudjuk, hogy fog oda kijutni, mert az autóra nincs pénz, benzére még annyira se, tehát hogy oda nem is tudom, hogy ez hogy lesz, de ahogy hívták, ment. Szóval ezt ő imádja. A Marci fiam, ő gimnazista, tizedikes, tegnap volt egy ilyen 4 éves záró vizsgaszerűsége, ő 6-tól van specmat tagozaton a Berzsenyi Dániel gimnáziumban, és ezen túl van, most nagyon meg van könnyebbülve, jól sikerült, és hogy megy tovább, és hova. Tarantinónak az összes filmjét megnézte velem,

0: Megyünk, de egyébként még csak az se kell.
1: Nem megyünk macska kövön, mert vékony kerekű bicikli.
0: Ja, akkor igen. De egyébként te meg sűrű jársz ide a szomszédba, hiszen a Mafilm Audio itt van a stúdiótól.
1: Igen, szoktam.
0: De hogy szóval egyébként tekertek együtt biciklit? Tehát jártok együtt biciklizni?
1: Túrázni is szoktunk együtt, amit én szervezek, már 40 éve kerékpár túrákat szoktam szervezni. Uh-huh. Hát nem 40, 35 mondjuk. De oda az egész család, rengeteg fiatal van, olyan 5 évtől 16 évig 10 gyerek van a mi családunk tágabb környezetében, uh-huh. plusz a szülőkből is jönnek néhányak, tehát van, hogy 18-20-an megyünk. Oda is megyünk, minden évben, most is terveződik egy, de én kerékpárral közlekedek. A Marci nem közlekedik kerékpárral, viszont most kapott egy, na ez volt a nagy vágya, egy úgynevezett ilyen hát egy trail bicikli, de ő downhillezik vele, uh-huh. fullface sisak, kesztyű, védő, gerincvédő, mit tudom én, és a János hegyen különböző csapatokkal, különböző utakon riogatják a gyalogos turistákat. Egyelőre még megúsztunk mindent.
0: Te egyébként megúsztad a baleseteket? Téged elkerülnek az agresszív autósok?
1: A biciklivel megúsztam. Hát persze taknyoltam egy párat életembe, de anélkül nincs. Egyszer pont egy biciklitúrán jöttünk haza, talán nem is tudom, Ausztriából, ezt a Passau Budapestet megtekertük a Duna mellett, és isteni, főleg az osztrák szakasz az csodálatos egyébként, és ott volt egy olyan, hogy ugye már akkor az osztrákok, a zöldek úgy csinálták, hogy a nagy tölgyfát azt meghagyták, ami a bringout kellős közepén volt, és így két oldalra kikerülték. És én valamit néztem, talán a küllőnél, vagy ilyesmi, és mire felnéztem, már túl közel volt a fa, és így a bal vállammal felakadtam rajta. Hát szóval ilyenek azért megesnek.
0: Hány előadás maradt el emiatt?
1: Hát ez nyáron volt egy se. De akkor nekem volt mindenféle egyébként kosárlabdában egyszer. Sízésen tönkrement a jobb térdem, kosárlabdában az achilleszem. Szóval voltak dolgai.
0: Akkor te is egy ilyen aktív pihenő személy vagy?
1: Abszolút aktív pihenő vagyok, igen. Abszolút.
0: Tehát az, hogy kifekszel a nyugágyra, és csak könyvet olvasol.
1: Azt is tudom szeretni, sőt, ha ez külföldön van, és tengerparton, akkor buvárkodni is imádok. De
0: az sem nyugágyon fekvés.
1: Hát az nem, de azért az... De akkor én snorkelezek általában, és akkor egyszer nézem a víz alatti világot, ez csodálatos. Imádom. Hát az egy mozi.
0: Igen.
1: Az egy mozi, és abban benne van az, ami a mozifilmekből néha hiányzik, hogy váratlan.
0: Igen.
1: Tehát egyszer volt szerencsém Maldívon búvárkodni, és ott, amikor beúszik egy másfél méteres cápa, akkor azért úgy maradsz. De nem bánt, mert ugye tudják, uh-huh. meg a rája, meg a ekkora teknősök, tehát most mutattam egy méteres uh-huh. óriás teknőst, tehát az egy más világ, csodálatos. De a fiam azt mondta, amikor ő is bementünk, és azt mondta, apa, a nagyok nagyon csúnyák, a kicsik meg nagyon sokan vannak. Már a halak.
0: Igen.
1: És kijött.
0: Kanyarodjunk vissza a debreceni Tibornak a nevéhez, mert ugye ő volt az, aki téged tulajdonképpen itt aztán Budapesten elindított, igen. mondjuk így, hogy a pályán.
1: Inkább azt mondanám, hogy én éreztem, hogy én nekem itt dolgom van, vagy hogy ez engem vonz, mint a mágnes, de a Tibornál volt az, hogy egyszer egyrészt pont annyi idős volt, mint édesapám, és megmutatta azt, hogy 56 évesen ő akkor annyi volt, én 28, ilyesmi, és 26, lehet, hogy 30 év volt köztünk, és megmutatta azt a Tibor, hogy lehet másképp létezni, uh-huh. mint az én faterom. Elképesztő laza volt, mindenkivel tegeződött, nagyon vicces volt, nagyon humoros, nagyon széles látókörű, és nagyon művelt, de a műveltsége sokkal inkább színházi, irodalmi, dramaturgiai irányba működött, tehát egy teljesen más, az értelmiségi létezésnek egy teljesen másik szegmensét mutatta meg, és nekem ez egy csodálatos másod apa élmény volt, és aztán a harmadik apa élményem az a Jancsó Miki bácsi volt.
0: Én emlékszem rá egyébként a Szkéni színházba, hogy voltam egy előadás,

0: És az a baj, hogy a darabnak a neve már nincs meg, a darab már nincs
1: nem
0: meg.
1: Nem Mester és Margarita volt?
0: Még az is lehet, hogy igen.
1: Mert az volt ott egy nagy siker.
0: Igen, még az is lehet, hogy az volt, emlékszem, hogy
1: Szent Iváné is volt
0: különben. Mert a Szent Ivánéra szerintem az Oli miatt jobban emlékeznek.
1: De az, de a, nekünk volt a Szkénében is egy Szent Ivánéink, és az nem az Oli fél.
0: Ja, és az nem az Oli.
1: Volt egy korábbi is, nekem szerinte, kettő.
0: Szerintem a Mester és Margarita volt, és csak arra emlékszem, hogy a habitusodra, az orgánumodra, meg az energiára emlékeztem, hogy, és akkor utána, akkor évekkel később már más kontextusban találkoztunk, akkor így bevillant, hogy jaj, tényleg, hát a Szkénében, ami nekem az megmaradt. Tehát ugye volt a Szkénél, volt a Bárka, meg most igen. A Krétakör. Hogy mondjuk
1: de most a Krétakör, és tudod, a Krétakörnek nekünk már, ezt nem akartam ott mondani, nekünk már 2008-ban véget ért a Krétakör, és rá egy évre mi megalapítottuk Mucsi Zolival, meg Gyulai Eszter, Katona Lacival négyen a Nézőművészeti KFT-t, ami igen. A mi militársulatunk, igen. És most mi annak a tagjai vagyunk. Ugye a Krétakört azt Schilling Árpád vitte magával most éppen Franciaországban. Igen. Szóval, igen. Na mindegy, ezt csak arra mondom, hogy mi most ebbe a KFT-ben
0: dolgoztok. Igen. De hogy az összes színházi létezésed közül ki lehet emelni, hogy melyik a legmeghatározóbb?
1: Hát nézd, szerintem a színházi gyermekkorom, vagy tínédzser korom az Arvisúra. Uh-huh. És az a gondolkodás, az a minden, tehát amikor egy színész mindenről gondolkodik. Uh-huh. És sokszor én nekem ez hátrányom is, hogy szeretek beleszólni olyan dolgokba, ami nem az én dolgom. Uh-huh. Ugye emlékszem rá, amikor ugye nálunk az volt, hogy én a Pilátust játszottam a Mester és Margaritában, annak volt egy bronz csatja a vérvörös bélésű hófehér köpenyén, amit ugye Bulgakov így leír, ez egy gyönyörű bronz csat volt, és az elég nehéz volt, mert azt egy bronzműves csinálta, és azt föl kellett varni rá, és az minden negyedik, ötödik előadásnál leszakadt. És előttem van az, mikor az úgy elkezdett leszakadni, akkor én a megbeszélés alatt, miközben a Somogyi István tartotta a megbeszélést, hogy mi volt jó, mi volt rossz, stb., én egy tűvel cérnával vartam a jelmezemet, és ez teljesen általános volt. Nem volt egy öltöztető, aki nekünk ezeket rendben tartotta. Sőt, mi is mostuk. Tehát mindenki hazavitte a ruháit egy időben, és az kimosta. Aztán egy idő után már volt olyan, hogy valamelyik színésznő ezt elvállalta, legalább a alsó ruházatokat kimosta, tudod? Uh-huh. Mert azért a jelmezek felső részét nem kell olyan sűrűn.
0: Igen.
1: De ha mi 7 órától játszottunk, akkor 3:30 körül volt egy úgynevezett beépítés, ami ki volt írva a próbatáblára. Bementek a színészek, és beépítették a díszletet. Mert a Szkénében csak 2 technikus volt, igen. Ők mindent nem tudtak megcsinálni.
0: Igen.
1: Ők világítottak, a Vizi Mitsu, meg a Tamás Gábor, csodás emberek. Igen. Egyébként most volt a Szkéné 50, egy ilyen kis ünnepség, egy könyv készült, stb., és ezekkel mind találkoztam, ezekkel a régi emberekkel. Nagyon jó volt. És utána mi ezt beépítettük, utána még volt egy órád másfél, uh-huh. Azt csináltál, amit akartál, és hát aztán mondjuk olyan...
0: Beálltál a büfébe többnyire.
1: Hát olyan is volt, igen, mert mi nem, az a pénz kicsit, tehát élni kevés, meghalni sok, ez a pénz volt. És akkor a Terhes Sanyi barátommal kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mi büféznénk, és ezt az igazgató Regős Jancsi azt mondta, hogy persze, csináljátok. És akkor elkezdtünk úgy, hogy a csajok, akik most már a feleségei egyébként, ők voltak a pultban legtöbbször, mi beszereztük az árut, stb. Hát igen, ez is volt, bizony.
0: Tehát akkor mondhatjuk, hogy akkor az Árvisúra az így a meghatározóbbak közé tartozik?
1: Hát az egy meghatározó, aha, élmény volt, és akkor itt tudtam én meg azt, hogy mi is az igazi közösségi létezés, uh-huh. amikor egy 20-25 fős közösség elmegy mondjuk vidékre egy házba, nekünk volt Cserhát-Szent Ivánon egy erdészház, amit egy idő után megvettünk egy olaszországi előadásnak a bevételéből. Uh-huh. A társulat úgy döntött, hogy nem osztjuk szét, hanem ezt megvesszük. Azt felújítottuk, és lementünk oda próbálni, úgy, hogy petróleumlámpa, fáklyák, nem volt, ott nem volt villany és víz, forrásról hoztuk a vizet, uh-huh. Vittük a kajákat, és 0-24-ben próbáltunk. Amikor nem próbáltunk, akkor is, mert akkor voltak önálló feladatok, csoportosan kiadva. Uh-huh. Ott csináltuk a Mester és Margaritát, a Szent Ivánéit, a Magyar Elektrát, a Piszkos Freda kapitányt, ott csináltuk a Hamletet, tehát hát ezek a, és tulajdonképpen virtuálisan 2 hét cserkút után beültünk 4 kocsiba, amennyivel lementünk, vagy 5-be, és fejben hazahoztunk egy 3/4 kész előadást. Uh-huh. Amit egy további 1-1,5 hónap alatt bepróbáltunk a szkénében, és azért volt majdnem minden darabunkban valami fáklyás világítás, meg ilyen, mert az a hangulat mindenkit megragadotta, hogy ott mentek a jelenetek, uh-huh, hajnal 2-kor a patakparton, uh-huh, és azt a hangulatot kerestük, és ezért aztán ott, hát ma már nem engednének ebből egyet se játszani tűzrendészetileg. Hát nekünk égő fáklyák hegyekbe voltak állandóan minden darab, a mesterbe is.
0: Igen, igen.
1: Szóval ez. És hát ugye fiatalok voltunk. Fiatalok, egészségesek, jó, viccesek, jó fejek, és hát ugye gyakorlatilag minden kritika, aki megnézett minket, az a kevés, az mindig elmondta, hogy csodálatos közösségi munka, csodálatos rendezés, nagyon színészek. Na most ezek a nagyon színészek voltunk mi, nevezetesen Péter Fibori, Pintér Béla, Schilling Árpád, Terhes Sanyi, Szalontai Tünde, ezek mind ma már a pályán lévő, Stumnya Béla, Pintér Gabi, pályán lévő színészek, mindenki a maga módján sikeresen helytáll.
0: Igen, helytáll. Már úgymond brand a neve.
1: Igen. Uh-huh. És mi voltunk a gyengék. Ez volt.
0: Egyébként ez nagyon vicces, hogy mostanában többször beszélgetek a Filmarchívumnak a felújított filmjei kapcsán, amik ugye televízióba képernyőre kerülnek, és Várkonyi Zoli bácsi, hogyha szóba kerül bármelyik filmjével, vagy Keleti Márton szóba kerül bármelyik filmjével, akkor a korabeli kritika mindegyik elítélő volt ezekkel a filmekkel kapcsolatban, hogy túl commerce, hogy túl könnyű, és egyébként ezek a filmek egyébként, ha most visszatekintünk, most nem
1: soha rosszabbat ne kelljen nézni, nem?
0: Ugye? Tehát, ugye? Hogy,
1: hát persze, az Egri Csillagok,
0: egy klasszikus. Igen, klasszikusok. Visszatérő kérdésem, és ezt tőled is szeretném megkérdezni, hogy neked a színház az milyen szerető?
1: Ezt hallottad valahol, hogy mondtam?
0: Nem, csak én ezt...
1: Csak a
0: Tri Zsolt volt legutóbb nálam színészként, és a Zsoltól is megkérdeztem.
1: Hát én pont ezt nem régiben fogalmaztam meg valahol, azt hittem esetleg ezt olvastad, hogy én azt mondtam...
0: Az elkerült a figyelmet.
1: Hát semmi baj, mert pont ez, hogy én ezt, ahogy így öregszem, egyre inkább azt érzem, hogy a film, a televízió az egy hűtlen szerető, mert nagyon-nagyon magasra tud vinni, és nagyon hamar leejt szerintem. A színház az egy hűséges szerető, mert az tényleg olyan, hogy a siker szempontjából mindig egy marginális közönség réteget érint, nyilván az értelmiséget, akik meghatározóak a kritika az újságok írásában, stb. De mégiscsak te a vidéki rokonoknál, mint színházi színész, soha azt se fogják tudni, hogy létezel. Szóval, tehát ha valaki ilyenre vágyik, akkor a film, a tévé azt tud fölvinni magasra. De a színház az mindig picibe, ott lehet kísérletezni, ott lehet kitalálni dolgokat, ott lehet az esélytelenek nyugalmával próbálkozni, mert kis pénzből van, és kevés nézőnek egy ilyen stúdió színház, mint amilyenekben zömében mi játszunk a mostani KFT-nkkel, a Szkéné, a B32, a Karintin is van egy darabunk, Thália stúdió, mit tudom én, ezekben ez Kugler Art, tudod, lakásszínház, tehát ez a kísérlet terepe, de ez, ha ebbe energiát fektetsz hosszú éveken keresztül, visszaszeret, az biztos. Ráadásul szerintem itt lehet fejlődni. Egy színésznek. Nehezen tudom elképzelni, hogy én tudnék hosszú távon színész lenni, vagy színész maradni színház nélkül. Nehezen tudom elképzelni.
0: Akkor már ezt nyilván meg se kérdezem, hogy színház az egész világ, mert hogy akkor ezek szerint az.
1: Hát ezt nem tudom, ez jó mondás, de Williamet szeretjük. Vilmestert.
0: Mikor és hogyan alakult ki a Zoli és közted ez a Kapa Pepe dolog? Volt ez így egy próba folyamat alatt, így ez csak így, ezt ez csak így megéreztétek, vagy ez így sorszerűen elkerülhetetlen volt?
1: Nem, ez nem volt elkerülhetetlen, ez mázli, sok mázli és véletlenek együttállása. Persze erre ma már azt mondjuk, hogy sorszerű, de az volt, hogy volt a Csányi féle Szent Iványi álom, amiben ugye Udvaros Dorottya, Kulka János volt akkor már Kossuth Díjasként a két nagy Oberon és Titánia. Mellette nagyon tehetséges fiatal színészek, mint Murányi Tünde, Vasvári Emese, nem tudom, Fekete Tibi, Hernő, stb. Magyar Attila, Kaszás Gergő játszották a többi szerepeket, és a mesteremberekre kitalálta a Csányi, hogy át kéne írni, át kéne fogalmazni, hogy ne egy korabeli színházi paródia legyen, hanem egy mai. Na most ez a mai, ez ugye 95, tehát ez akkor vagyunk, 94, és akkor ezt elkezdte Szabó Győző, Gazdag Tibi, Tóth Jocóka, és még két színész, aki egyébként megmondom, Stól Andris meg a Széles Laci voltak, de valahogy a Laci meg a Buci úgy döntöttek, hogy kiszállnak ebből, már nem volt türelmük hozzá, nem tudom. Ezt is teljesen meg lehetett érteni, mert hosszú hónapokig mentek a próbák, sőt másfél évig próbáltuk ebbe, már szinte senki nem hitt el, hogy ebből lesz valaha egy előadás. És akkor a Jocókáik, a Győzőjék ajánlották a Kapszit, meg engem. A Zoli akkor jött el Szolnokról, én nekem pedig kicsit már kifele állt a rudam az Arvis úrából, de még ott voltam. És mi ezt elvállaltuk egymástól teljesen függetlenül. És ő lett.
0: Te előtte nem is ismertétek egymást?
1: Egyszer találkoztunk egy darabban, Lengyel Feri által rendezett Tadeusz Kantor darabban, de nem volt közös jelenetünk. De tudtunk egymásról, igen, mint Öröm és Bánat. és akkor az volt, hogy ugye az volt kitalálva, hogy ez mai, és hogy a Vackor szerepe az egy színházi rendező legyen, egy mai, aki nagyon tehetségtelen, de nagyon akarja, és egy kicsit gyomoridegben van állandóan, de azért tele van szeretettel, de közben időnként belerúg valamibe úgy, hogy eltörik a lábfejet. Na, ez volt a Zoli. És akkor volt neki egy asszisztense, a Béla, aki nagyon színész szeretne lenni, nagyon segítőkész, mindent akar, nagyon energikus, de mindent lever, mindent felborít, és hát színész szeretne lenni, de van egy kicsi probléma, hogy van egy jelentős beszédhibája, hát körülbelül így beszéltem, hogy rendezőül egy fantasztikus nagy előadás lesz, ha kés lesz. Na most ez volt, és ezt mi egyszerűen itt a Zolival meg rászívottunk egymásra, mint amikor tényleg a vákumfóliát így kiszedik a levegőt a csirkecombalól, tudod, és így találtuk meg egymást, és ő volt a csirkecomb, én a fólia, vagy fordítva, és egyszer csak így, mi ott így ott voltunk. És az volt, hogy ezek a trógerek állandóan késtek a próbáról a többiek, mi meg ott voltunk időbe. És akkor az volt, a Zoli mondta, hogy te, nem nyomjuk össze, ami eddig volt, persze improvizáltunk egy csomót, és ami már megvolt, ami nekünk tetszett, ami már ki volt szaszerolva, azt újra és újra mondtuk, és akkor még mindig nem jöttek meg, és már összepakoltuk az asztalt, már kiosztottuk a példányokat, és ott vártunk, és akkor mi nem álltunk meg az impróval, hanem én azt mondtam, hogy késnek, Béla, fejezd be. Mondtatok valamit? Nem. Köszönöm, kérem. Én csak azért mondom, hogy kussoljál, Béla, mert szétverem az agyadat. Rendezül, biztos, hogy késnek. És tényleg késtek, és ezt így lenyomtunk egy ilyen hülyéskedést, és a rendező azt mondta, hogy figyeljetek, ez benne marad. És minél többet késtek a többiek, nekünk annál nagyobb lett a szerepünk. És ez nagyon-nagyon durrant. Én emlékszem rá, amikor Gödöllőn a Stúdió Színházi Fesztiválon ezt bemutattuk, és ott álltunk egymás mellett az Olival, az előadás előtt 5 perccel, és azt mondtuk, te, mit fogunk csinálni, ha ez döbbent, néma csendbe ülik végig a jelenetünket? És az volt, hogy nem tudom, ígyunk egy kis unikumot. Már hogy most.
0: Most.
1: De hát mert, így, de... És figyelj, úgy röhögtek, hogy kiestek a székből. Tényleg. Tehát ezen nagyon-nagyon-nagyon vicces volt. Nem is tudom, hogy csináltunk-e ilyen vicceset. Tényleg. És ez lett. Így lett. Tehát színházban született.
0: Igen.
1: És utána jött a gangsterfilm, ami páros főszerep nekünk együtt, és csak aztán jött az első Jancsó film, de Jancsó Miki bácsi és Böjte Jóska, a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten című film producere is, hát ugye rendezője, eljöttek ezt megnézni. Mert a Böjte, a producer két lánya, az Ágika meg a Kati, azok ezt látták. És hazamentek, és azt mondták, apu, ezt meg kell néznetek, hozzátok az öreget is. És eljöttek, megnézték, és nem tudom azt a beszélgetést, ami ott volt, de nekünk egy hét múlva csöngött a telefonunk, hogy a Jancsó akar tőletek valamit.
0: És az lett volna a következő kérdésem, hogy milyen, tehát mikor és hogy találkoztatok Miki bácsival először?
1: Na most képzeld, itt a filmjárban, ma Film Audio, ahogy megyek be, ott volt egy mini kis iroda, most TV2, nem tudom milyen programok mennek ott.
0: Ez nem az Óvári gyártás volt?
1: Ez nem tudom kinek a szobája volt, de a producer a Böjte Jóska volt, és ő bérelt szerintem, hogy hát figyelj, ennek a stúdiónak a fele volt a szoba, egy kis mini szoba, én külön mentünk, Zoli már volt, én mondtam, hogy figyelj, hát Jancsó akar velünk forgatni. Hát mondom, basztikuli, akkor most mi lesz? És akkor kimentem, és itt egy ekkora szobában, egy ilyen, mit tudom, 3x3-as irodában volt 10 ember. És akkor azt mondja az öreg, hogy Péter, hát mit átsorogsz ott? Hát gyere, tedd már le a s***et, ülj. Ez volt az első mondata. És akkor éreztem, hogy én ide hazajöttem.
0: És ugye aztán gyakorlatilag meg se álltatok a filmet.
1: Figyelj, Viktor, te ismerted személyesen?
0: Igen. Még a lakásában is voltam.
1: Hát én is. Hát igen, az. Mi úgy hívtuk az Olival, hogy megyünk barátkozni a Miki bácsihoz. És akkor néha fölhívtuk, fölugorhatunk, gyertek, mikor? Bármikor. És akkor fölmentünk hétfőn, kedden, és ment a csacsogás. És néha volt...
0: Kiváló társaság volt a Miki bácsi. Mindenről lehetett vele beszélgetni.
1: Mindenről. Mindig ott volt az ágya mellett 8-10 könyv, és az egyik a Biblia volt, mindig. És mindig mindenről tájékozott volt, de úgy a könnyű zenéről. Tehát nem véletlen, hogy neki a korábbi filmjeiben Cseh Tamás, mikor még senki nem tudta, ki az a Cseh Tamás, akkor itt jó, a Lovasi már benne volt a Csini babába, tehát ez Timár Péter érdeme volt, de azért még nem volt úgy, vagy azt mondom, hogy az egyik filmünkben született az a klip, ami a mai napig a Magyar Nemzeti Hip-Hop-Pod című zseniális belga szám, arra fönn van a neten, az a mi filmünkből van, igen, a Kejföl Komámból van az a részlet.
0: Igen.
1: Hát a belgát ő tette, de hát akkor a debreceni őrültek, a Juhász Jácint BT, akik fúrógéppel, meg mit tudom, hogy mikkel zenéltek, különböző légkalapácsokkal csináltak muzsikát, meg körfűrésszel, meg ilyenek, hát az egy szál harangvirágot.
0: Igen.
1: És ez is benne van a filmben.
0: Igen.
1: És ezeket, én nem tudom, nyilván súgtak neki, de hogy ő mindig mindent tudott.
0: Na de hát a szintéz Istennek megteremteni a vásznom, például veletek.
1: És ő ezt elképzelte. Elképzelte, megcsinálta, és senki nem tudta, hogy mi van az ő fejébe. Szerintem talán Márton Pisti, aki a állandó technikai rendezője volt. Pisti bácsi nagyon jó barátunk volt egyébként. Most is csak nem járunk úgy annyit össze, de nagyon klassz ember ő is. És ő talán ő volt az, aki tudta leginkább. Nekem ő mesélte el azt a történetet, hogy egyszer hogy is kell a Jancsóra gondolni, és hogy van egy ilyen történet, hogy nem is tudom már kivel forgatott az öreg, lehet, hogy valami tévéfilm volt, mondjuk Márkus Lacival, mondta neki, Laci, itt ülsz, egy ilyen vidéki pajta volt, ilyen kocsma, vagy ilyesmi, csárda, előtted van egy ital, és egyszer csak beleiszol, és utána kinézel az ablakon. Mert ennyi a jelenet. Persze, mert. Akkor tessék, várjatok, Miklós, mit nézek? Laci, csak nézzél! Fölvették, utána a filmben erre rávágott az öreg egy akasztást, hogy valakit meglincseltek az utcán, felakasztottak, és amikor volt a film bemutatója, akkor valaki odament a Lacihoz, és azt mondta, Laci, ahogy az akasztást nézed, csodálatos. És az öreg így forgat. Igen. Tényleg. Érted? Mert ha te tudod, hogy akasztás, akkor elkezdesz valamit nézni. Nem, ő csak a tekintetedet akarta. Azt a figyelmet. Uh-huh. Csak, mennyire... Ha nem tetszett neki valami, akkor jött, hogy Péter, mi van veled? Ez borzalmas volt. Te, ezt levetíteném neked, de nem hinnéd el. Hát ez borzalmas. Te régebben egy jó színész voltál. Tehát ilyen. De így. És ha tetszett, akkor meg folytak a könnyei, és azt mondta, hogy mehet. Azt csináltok, amit akartok. Itt a rizs, jött reggel kis cetli kitépve a spirálfüzetből, azt mondta, írtam egy új jelenetet, majd olvassátok el, hozzá is írhatok, vagy egyébként azt csináltok, amit akartok. Mikor már úgy bejáratódott ez a metódus, hogy mi hogy dolgozunk együtt.
0: Hogyan hatottatok egymásra? Van neked olyan érzésed, hogy te is, vagy ti is hatottatok a Miki bácsinak a világképére?
1: Nem tudnék erre. Ezt nem mernék ebbe belemenni. De nagyon szeretett minket, az biztos. Nagyon szeretett, és soha nem felejtem el azt, hogy akárhol dicsérték a filmjét, amiben mi játszottunk, mindig azt mondta, hogy én nekem ehhez, én semmi, a fiúk. A fiúk az komoly, a fiúk azok nagyon jók. Tehát állandóan ezt csinált, tehát egy szenzációs jellem volt, aki hát nem is tudom elmondani, szóval mindenkit tisztelt, és aki az ő filmjét, az ő munkáját, az ő gondolkodását támogatta, akár csak a jelenlétével, bármilyen kicsi szerepbe, az meg volt tisztelve az öreg által, és mindenkinek tudta a nevét, és te bebókláztál egy forgatásra a 6., 8., 10. szereplőként, azt se tudtad, hogy ki, kicsoda, hogyan, ő ezt észrevette, bármilyen eligazításban volt, mondta, hogy ne haragudjatok, mindjárt jövök, odaszaladt, szervusz, örülök, hogy itt vagy, van még egy pici időd, meghívhatlak valamire a büfébe, van egy nyugodtan, persze, írjatok föl nekem egy ezért parancsot, foglalj helyet, majd mindjárt jönnek a ruhások, jó? Jó, és ja, is bemutatta mindenkinek, ő lesz ez és ez a szereplő, köszönöm szépen, hogy itt vagy, érted? Névről.
0: Igen.
1: Csilla, szervusz, köszönöm.
0: Érted? Ez nekem is megvolt, amikor egy filmszemlén találkoztunk, és valami interjú helyzetbe kerültünk, és be akartam mutatkozni, és, vagy én nem mutatkozzak be neki, hát én tudom, hogy te ki vagy, hát én olvasom az írásaidat. Igen. Tehát, hogy ő többet tudott rólam, kvázi, mint én róla az elején. Döbbenetes. Ja. Figyelj, mi az izaúrának is gyűjtők országa vagyunk. Például hozzád nem ment még oda soha senki, hogy figyelj, leszereljük már ezt a mucsit. Nem volt még ilyen?
1: Nem, de azt meg szokták kérdezni, hogy az Oli életben is ennyit káromkodik. És akkor mindig mondom, hogy egy nagyon csöndes, visszahúzódó, alapvetően nehezebben megnyíló ember, legalábbis látszólag, és aztán amikor otthonosan érzi magát egy közegben, akkor nagyon virblis, nagyon vicces, nagyon szórakoztató, és nagyon vidám tud lenni, vagy legalábbis nagyon vidámmá tudja tenni a környezetét. De ő alapvetően egy vívódó, mindig elégedetlen, egy vívódó alkat, egy más, teljesen más ember. Mint
0: de hát azért működtök szerintem akkor ennyire jól, mert hát az idő is ezt mutatja.
1: Hát
0: hogy...
1: igen, régebben, mondjuk így, régebben egész jól működött.
0: Mert ez napjainkban már nem, igaz?
1: Hát de mostanában kevesebben dolgozunk együtt, de azért megesik. Uh-huh. Most például csináltunk egy új bemutatót, másfél éve, egy éve Hola színészünk címmel a Szkénében játsszuk saját társulatunkkal, és abban mind a ketten benne vagyunk. De sokszor a dramaturgunk Gyulai Eszter úgy osztja ki a darabokat, úgy keres darabokat, hogy vagy az Oli játszik benne, vagy én, egyeztetésni is könnyebb, uh-huh. meg akkor kevésbé küzdünk meg egymással. Uh-huh. Na, fura ez a hosszú házasság. Uh-huh. Na, ez egy, ennek vannak azért nehézségei. Biztos, én idegesítem őt, néha ő idegesít engem, és amikor tudjuk egymást jól inspirálni, tehát például a múltkor az előadás után odajött hozzám, és azt mondta, figyelj, tőled, én nem vagyok egy dicsérgetős csávó, de ez, amit abban a jelenetben csináltál, ez egy, tehát azért ez még van.
0: Igen.
1: Ez van. Mindig. Hát ő kezdte ezt, de mindig felhív engem, Szenteste például, nincs SMS-ezgetés, uh-huh. hanem oda csörög, hogy öreg, hogy vagy öreg. És ha nem ő, akkor én. Vannak köztünk olyan kis titkos szálak, uh-huh. azt hiszem, hogy soha nem fognak elszakadni. Még akkor sem, hogyha most látszólag picit más irányokba járunk.
0: De a biztonságot azt mindig jó tudni az embernek.
1: Ja, hogy nem egyedül botorkálsz, mint Don Quixote és Sancho.
0: Hát nézd, az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert ugye ha most azt kívánom neked, hogy a filmrendezés jöjjön össze, akkor azt jelenti, hogy a színháznak kell hátat fordítani, miközben meg tudom, hogy a színház neked mennyire fontos, ja. és nyilván ez egy nem könnyű döntés. Meg nézőként is azt gondolom, hogy minél többet lássunk színpadon, meg a kamera előtt, nem biztos, hogy neked át kell menni a kamera túloldalára.
1: Majd még meglátjuk, mit hoz az élet, de...
0: Soha nem mondd, hogy soha, ezt nem, is tudjuk Hollywoodból, ugye?
1: Igen. 007.
0: Igen. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Azt kívánom, hogy azért ez a gombfocis történet ez minél hamarabb kapjon zöld utat, és még több hasonló ilyen kreatív projekt terüljön eléd, amiről aztán ilyen csillogó szemmel fogsz tudni nekünk majd beszélni.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Cinem Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Eddig tartott beszélgetésünk Scherer Péterrel, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinem Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinem Anna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napot helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
2: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
6: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
7: Hello, én Bali Mónika vagyok a Cross GPS-ben, Pajor Tamással és vendégünkkel, Helyzer Tamással köszöntünk. Hello Tamás, hello Tomi!
8: Sziasztok!
7: Köszöntünk téged a Cross YouTube csatornáján is, kérlek, hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel, és természetesen köszöntjük a hallgatókat a Cross online rádióban, az applikáción keresztül hallgatókat is, és persze azokat is, akik szombat esténként, vagy valamikor hétköznap a Manna FM-en hallgatnak bennünket. A mai témánk kemény lesz, de igyekszünk lazítani egy kicsit. Császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az istené, és egy bemutatás Tamásról, hiszen még nem voltál itt nálunk. Ha röviden, akkor azt mondom, lelkipásztor, tréner, coach, a hátteredről pedig a Baptista Teológiai Akadémián lelkész teológus, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében pedig menedzsment szakértő szakirányon szereztél diplomát. És édesapa vagy, és egy nagyon fontos információ, a Barnabás csoportnak, egy nemzetközi szervezetnek voltál te az igazgatója, itt most van viszont valami váltás.
9: Igen, ebben az évben értünk végig egy utódlási folyamaton, úgyhogy egy nagyszerű jövőbeni generációs vezetőnek átadtam ezt a szerepet.
7: És már nincs több adminisztráció.
9: Uh-huh.
7: Oké. A beszélgetést életre hívó gondolatokról. Itt az ideje a tiszteletteljes párbeszédnek az eklézsián belül, online és offline térben is. Az egyház és a leendő kormány és a leköszönő kormány, kormányzati szervek és civil szervezetek között. A másik téma az, hogy mitől és kitől félünk igazán a verbális atrocitásoktól, a megmondó embereinktől, keresztény megmondó embereinktől, vagy esetleg az LMBTQ aktivistáktól. Ezek nagyon komoly témák, és én azt gondoltam, hogy Tomival egyetemben, hogy mindenképp olyan embert hívjunk beszélgetni, aki nagyon széles spektrumon igyekszik látni az egyházi mozgásokat is, az egyházi változásokat is, reformok szükségességét is, lévén te vezetőképzéssel is foglalkozol, és azért nagyon józanul figyeled a politikai eseményeket. Az első kérdés, ugorjunk neki. Szerinted most ma április 27-e van, és az előttünk álló hónapokban milyen elsődleges feladata van az eklézsiának? Gondolok kiemelten arra, hogy a verbális atrocitások még tetten érhetők az online térben, keresztények között is.
9: Hát nem tudom, mit gondoltok róla, én összeírtam pár ilyen gondolatot ezzel kapcsolatban. Az egyik jó lenne valamilyen deeszkaláció felé elmenni, tehát azt értem ez alatt, hogy ezt a fajta háborús lelkiállapotot jó lenne levetkőzni mindenkinek, és valahogy a normalizáció felé menni. Ezt nem tudom, hogy tudják segíteni vezetők, hát nyílt kommunikáció nélkül, hogy valahogy meg kell szólítani a saját egyházuknak a tagjait, és valahogy orientálni kellene őket. Segíteni akár, hogyha ebben a pániküzemmódban vannak, ami megfigyelhető sokaknál, vagy akár abban segíteni, hogy akik a győzelmi eufóriában vannak éppen, hogy mindannyian menjünk kicsit a normalitás felé, és akkor ha ott vagyunk, akkor ott volna pár feladat, szerintem.
7: Ez akár a pulpitusról is, ebben az esetben, ebben a turbulens lelkiállapotban és mentális fáradtságban, a pulpitusról is szerinted, Tomi, mehetne
8: ez? Nem tudom, én mostanában nem beszélek a pulpitusról, és nem is nagyon szeretnék. Hát amikor beszélni szeretnék, akkor kifejezetten ilyen antipulpitus-szerű beszédet szeretnék mondani, mert szerintem a pulpitus az egy, legalábbis a protestáns egyházakban az egy akadályt képezett a között a, hát legalábbis nagyon szerény véleményem szerinti helyes ige hirdetés, vagy egyáltalán a Biblia megismertetése és az emberek között. Úgyhogy ezért nem én vagyok hivatott aztán eldönteni, hogy a pulpitusról mit kéne mondani, mert nyilván vannak ötleteim. Én alapvetően azt gondolom, hogyha valaki egyházi tekintélyből beszél, mert nyilván, hogy van ilyen, és ezt nem tagadom, csak most magamra nem szeretném vonatkoztatni, akkor kellőképpen differenciálnia kell azt, hogy ő milyen kompetenciával bír, és az általa vezetettek mire szerződtek vele egy eszmei szerződés keretében. És ezt kéne figyelembe vennie akkor, amikor politikai vélemény nyilvánít, és nem azt mondom, hogy ne nyilvánítson politikai vélemény, hanem azt, hogy a politikai vélemény nyilvánítása, annak az intenzitása, annak a textúrája, hogy mennyire megy bele a pártpolitikába, hogy mennyire offenzív ez a megszólás, mennyire csúszik össze az ő szellemi tekintélyében a politikai megmondó ember szerep a szakrális tekintélye. Ezek mind nagy kérdések, amiket nem lehet rögzíteni, hanem csak finom hangolni egy-egy adott személy esetében. Mivel most egy kollektív jelenségről beszélünk, ezért azt talán elmondható, hogy ezért a kedves testvéreink eléggé túltolták a politikát. Mondom én, aki, hogyha most valaki ezt hallja, biztos, hogy azt mondja magába, hogy na, te beszélsz erről, hát igencsak azt szeretném hozzátenni. Én tényleg túltoltam, és a túl szó is érvényes. Csak ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék megjegyezni. Egy, én ezt most épp nem pulpitusról tettem, tehát nem egy egyház vezetőjeként, hanem egy, nyilván nem tudom levetkőzni magamról, nem lehet egy küldetés levetkőzni, de akkor sem egy egyházi hierarchia csúcsán állva, hanem egy ilyen pillanatban érvényes szellemi teljesítmény hordozójaként, és egy kortárs művészként, és egy magyar polgárként fogalmaztam meg az állításaimat nagyon intenzíven, nagyon szenvedélyesen, nagyon kritikusan, de ez magában hordozza ez a bevezető azt, hogy én nem vártam el senkitől, hogy ezzel egyetértsem. még azokat a kommenteket se töröltem egyáltalán, akik nagyon éles hangon vagy csúnyán beszélve velem elküldtek a bánatba.
7: Pedig voltak jócskák.
8: Jó sok volt, csak a legeslegdurábbat, de abból csak egy párat, mert nincs is nem foglalkozni ilyesmivel. Úgyhogy én is széle hiszek a szólásszabadságban, a velem ellentétes vélemények megszólaltásában. Én liberális demokrata vagyok állampolgárként, és ez nem nincs ellentétben az én bibliai világnézetemmel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyházi méltóságoknak nagyobb mértéket kellett volna tartani, ez nem sikerült, hát most nyilván ennek a következményei is szembesülni kell.
7: Segítheti, mond Tamás.
9: Csak arra reagálnék, hogy szerintem nem a szószékekről kellene ezt rendbe tenni, tehát annyiféle kommunikációs csatorna van, az ige hirdetést meg kéne hagyni az ige hirdetésére. Ott is lehet tanítani ilyen kérdésekről már, hogy a Biblia tele van egyébként ilyen vonatkozásokkal. Tehát, hogyha azt keressük, hogy az Isten igéjében mi van összhangva társadalmi kérdésekkel kapcsolatban, akkor ennek van helye. De én nem erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy deeszkalációra lenne szükség, hanem arra, hogy mértéktartásra, józanságra, a béketeremtést felhozni, tehát erre inteni azokat az egyháztagokat, hívőket, akiknek egy jó része most szerintem ilyen pániküzemmódban van, egy részük pedig nagyon boldog, hogy valamilyen változás elé nézünk, de meg kéne odaérkezni, hogy végülis most akár hívők vagyunk, akár nem, magyar emberként egy csónakban ülünk, úgy hívjuk, hogy magyar társadalom, és hogy valahogy meg kéne találni egymáshoz utat. Tehát, hogy ez kéne. Na most, ha ez megvan, akkor szerintem nagyon kellene egy önreflexió. Tehát legalább én három dologra gondoltam. Az egyik, ez az elmúlt 16 év, erre reflektálni kéne abból a szempontból, hogy milyen viszonyunk van Istennel magával. Most ez lehet, hogy hülyén hangzik, hogy egyházi vezetők, meg hívők, meg lelkészek erre reflektáljanak, de szerintem olyan dolgokat is vártunk politikai szereplőktől, amit nem tőlük kéne várni, és ez kihat a hitre, az Isten képünkre. Aztán az önértelmezésére is kéne reflektálni az egyháznak, hogy mi a saját önért, ki ő, miért van itt, mi lenne a dolga, mi nem a dolga. Meg szerintem egy picit újra napirendre kéne valami, a Tamás utalt, hogy az egyház és az állam igazából milyen jellegű kapcsolatban kellene, hogy legyen egymással, és milyennel nem.
7: Tehát, nagyon jó, mert felírtam ezt a kérdést is, hogy az államhatalomnak mi a feladata, erről is beszéljünk, és az egyháznak mi a küldetése, mert szét kell választani, és nagyon jó, hogyha megtaláljuk azokat. Legalább ötleteket adunk még itt mi szerkesztőségi szinten is, hogy milyen hidakat lehetne építeni állam és egyház között, mert most úgy néz ki, hogy a földrengés, ami történt Magyarországon, ez a politikai társadalmi földrengés, ezt gyakorlatilag megsemmisítette is a föld alatt van ez a rendszer, ami a felépült, viszont még azért romokat látunk. A friss hír, a mai hír április 28-a van, ahogy már ezt említettem, Tarz Zoltán református lelkészt választották, igen, így többes számban mondom, kulturális miniszternek. Én nagyon remélem, hogy ő a Párbeszéd generátora lesz, és nyitott lesz a társadalommal, társadalompolitikai kérdésekről is, és nagyon nehéz társadalmi kérdésekről is beszélgetni. Kíváncsi vagyok a ti személyes véleményetekre. Hogy reagáltatok erre a hírre, és mit várunk mi tőle? Egy református lelkész, aki a kultuszminiszter.
9: Hát én most hallottam tőled, mikor ide beértem, mert ma még nem láttam a híreket, minden másról volt szó eddig a napomban. Hát örülök neki, és annál is inkább, mert ha jól értem, akkor hozzá fognak tartozni így a vallási kérdések.
7: Igen,
9: is.
7: És a civil szervezetekkel kapcsolatban.
9: És hát ilyen szempontból azt remélem, hogy ő érti ezt, és mivel átment azokon a trómákon, amiken átment, szóval neki valószínű muszáj volt már egy kicsit előtte járni, úgymond a helyi magyar keresztény társadalomnak, és átgondolni ezeket a kérdéseket, az állam és az egyház kapcsolata, a hit és az államhatalóshoz való viszony. Szóval én azt remélem, hogy egy talán az egyik legjobb ember, aki most oda kerülhetett.
7: Tomi, szerinted?
8: Szerintem is. Egy nagyon felvilágosult emberről van szó, aki például saját személyében szimbólumként hordozza azt, hogy a társadalmi és politikai nézetei miatt szembe mer szállni a saját egyházának, felekezetének a vezetőségével. Nem nagyon helyén való dolog szerintem. Önmagában a rebellió, a lázadás, hanem az ügy, aminek mentén. És hát elém került pár nappal ezelőtt egy olyan telexcikk, aminek az volt a témája, hogy az egyházakban most óriási lapítás, a hallgatás. És úgy kommentáltam magamban meg pár barátomnak ezt a cikket, hogy Atya ég, hát hogyha ezek az emberek, akik itt vezetők, azt várják el, hogy a társadalom az igazság hirdetőiként tekintsen rájuk, hiszen mi mást várnánk el, vagy várnának el az egyház vezetői, mint azt, hogy a legnagyobb üggyel lépünk a társadalom elé, Jézus Krisztus nevében, Isten nevében, akkor hogy létezik az, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben ennyire sunyin, ennyire taktikusan, ennyire gyáván viselkednek a morál hivatalos képviselői? Hát én ezt nem tudom feldolgozni, és azért mindenkit, aki mondjuk, mint Fiski András, egyre könnyebb talán neki, mert író, de akkor is egy nagy tekintély a református egyházban, vagy Tar Zoltán, de mások is szembe mertek menni a főárammal. Én nagyra tartok. Mert míg azt mondjuk, hogy az egyházaknak nem kell politizálni, de vagy nem kell pártpolitizálni, de azért ezt is etikusan kell művelni. Tehát nincs olyan, hogy de akkor kell és úgy kell, amikor ezért javadalmazás jár, akkor meg nem, és akkor úgy nem, amikor a békepapságért cserébe hallgatást, megalkuvást, lapítást kérünk, mint ahogy ez a Kádár rendszerben is volt. Tehát ezek nem mennek el olyan emberek esetében, akinek az a névkártyája, hogy a morál, az igazság. Nyilván ezt a névkártyát én sem tudom levedleni magamról, nem is akarom, csak annak a hivatalosságán csökkentett az élet, és így egy kicsit könnyebb helyzetbe kerültem, mert megmondom őszintén, hogy én azért nem akarom őket se bántani nagyon, mert nagyon nehéz ezt a névkártyát viselni. Rohadt nehéz. Az egész izraeli szenvedés történt is emiatt van, mert hát ugye egy morálissá tett nép Isten részéről, és nagyon nehéz együtt élni az isteni feladattal. És nagyon nehéz ennek a hivatalos képviselővel vagy maradni. De akkor is. Akkor legalább annyit kell kimondani, nem sikerült, elbuktunk, hülyék voltunk, nem lapítani, meg tovább farizeuskodni, meg játszani az eszünket, mert így a maradék, így annyi hívő fog maradni, aki véletlenül beleszületett az egyházunkba. De az esélytelen, hogy progresszív, élő lelkiismeret, hogy lehető embereket meg tudunk győzni Jézus igazságáról, hogy létezik az, hogy bizonyos társadalmi kérdésekben nem hívő embereknek élőbb és biblikusabban működő a lelkiismeretük, mint az úgynevezett bibliai hívőknek. Ez egy óriási kérdés, nem csak most, mindig.
9: Hát szerintem ez pont erre utal, amiről beszélünk, hogy az egyház és az államnak a kapcsolata az, hogy kellene, hogy kinézzen. Emögött szerintem, tehát én nem fogalmazok ilyen radikálisan, mint Tamás, de emögött gyakorlatilag egy olyan függőségi viszony volt, nem egyfajta morális és ideológiai azonosság feltétlenül, hanem egy olyan függőségi viszony, amit állandóan mérlegeltek ezek a vezetők. Ugye megtörtént az, most mindenki dönts el, hogy ez egy jó vagy rossz döntés volt, de hogy nagyon nagy intézményesülés zajlott le az egyházi oldalon, rengeteg állami feladatot vettek át. Na most mivel nagyon erős függőségi viszonyba kerültek emiatt az állammal, azért én ismerem ezeket a vezetőknek, vagy legalábbis egy részét, rendszeresen azzal a dilemmával néztek szembe, hogy oké, ellátottak vannak, több ezer alkalmazottak vannak, családi egzisztenciák vannak, kétszer meggondolták, hogy milyen kérdésbe szólaljanak meg. Na de pont ez a fajta dilemma mutatja azt, hogy akkor ez most hát minimum átgondolandó, hogy szabad-e bele navigálni magunkat egy ennyire erős függelmi rendszerbe, amit a Tamás említett, hogy például nem szólalunk meg olyankor, amikor hát pedig ott lenne a helye. Tehát ugye tudjuk, hogy botrány sorozatok vezettek oda, hogy ez a választás ilyen elementáris erővel döntött el azt, amit eldöntött. És hát nagyon kevés egyházi megszólás volt, de kevés és gyenge.
7: Nagyon és gyenge, vagy manipulatív.
8: És miért nem volt olyan egyházi megszólás, amely kikérte magának azt, hogy Orbán Viktor, vagy az emberei a kereszténységre hivatkozva, a kereszténységgel fóliázzák le a tulajdonképpen köztörvényes gazdetteiket. Egészen példátlan a Szicília maffiát megszégyenítő gazdett sorozatot. Erre miért nem volt olyan, aki felszólalt volna, hogy emberek, legalább ezt az egyet ne tegyétek, mert ez blaszfémia, amit
7: csináltak. Tudod, mit mondtak? De mondtak, felszólaltak, annyit mondtak, hogy ez a kisebbik rossz.
8: Na de ez hazugság.
7: Tudom, hogy hazugság, de tudod, hogy mivel az ellenérv az, hogy a bibliai szexuál etikát legalább védik. De, tehát de, itt a homoszexualitásokat...
8: Én azt mondom, amit Jakab apostol mond, hogy aki azt mondta, hogy ne paráználkodj, hogy azt is mondta, hogy ne ölj. Hmm. Tehát nem lehet ezeket ilyen aszimmetrikusan felbontani. Eleve, ha már hierarchizálni akarjuk a törvényt, feltétlenül akkor az úgy kezdődik, hogy ne legyenek idegen isteneid, ne csinálj faragott képet, és hogyha a mai politikai vallást ennek megfeleltetem, hát akkor ez egy echte bálványimádás. Hát Orbán Viktor lett a messiás, csak azért nem hívták annak, mert ugye Magyar Péter kapcsán jött be ez a kifejezés, úgyis természetesen tarthatatlan, meg bár egyetlen politikus kapcsán sem lehet adekvát. Na, tehát Orbán Viktor, hát bocsánat, hogy ilyen csúnya szót mondok, a kenyéradó gazdája Putyin, aki épp a kereszténység nevében százezreket gyilkolt meg itt a szomszédunkban. Gyakorlatilag, és maga Orbán fogalmazta meg, hogy mindenben áll a rendelkezésére, igen. Tehát miben áll, emberölésben, vagy miben? Ja. Tehát itt keresztény vezetők nem szólaltak fel, hanem még legitimálták, ez egy vérlázító és égbe kiáltó dolog. Még annyit szerettem volna hozzátenni az előző témához, jelesül ahhoz, hogy az intézményesülésnek ez a mintázata mennyire lehet legitim, hiszen legyünk jó hiszeműek. Ha valaki egy jó ügyet képvisel, ahhoz sokan fognak társulni. Ha sokan társulnak, meg kell szervezni ezt a közösséget, ez megszüli az intézményeket. Igen ám, csak egész történelmünk során megfigyelhettük, hogy ez mindig kontraproduktív folyamatokat indít be. Nem tudom, ezt hogy lehet kiköszönölni. Tehát én most
9: nagyjából sehogy.
8: Nagyjából sehogy, valószínűleg ez nekem
9: az egyensúlyozás.
8: Az egyensúlyozás. Na, de akkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan kéne legalább egy kicsit jobban egyesülni, ne vesszen el a lényeg végül is a nagy. Hogy tudjuk azt kikerülni, hogy akik a hivatalos moralisták, azok vétik el a legjobban is, az egyszerű utcaembere egyébként dettó, mint Jézus idejében. A vámszedők és a paráznanők követték Jézust, a vallási elit pedig azt nézte, hogy lehet megölni.
9: Sőt, én inkább azt mondanám, kicsit vitatkoznék Tamás veled ezzel, hogy szerintem az egyháznak nem az a dolga, hogy moralista legyen, mert gyakorlatilag...
8: Jó, értem, csak leegyszerűsítettem, igen.
9: Igen, tehát az inkább egy következmény, hogy az embereknek az élete etikai vonalon változik, vagy nem, az evangélium hatására.
8: Így van. Nem véletlenül tévedtem, mert
9: nem
8: nagyon
9: tévedtem.
8: Tehát jó, te pontosítottad a fogalmat, nagyon helyesen. Csak azért használtam ezt, mert sajnos az egyházak többsége nem tud különbséget tenni a törvény és az evangélium között. És nem az evangéliumot hirdeti, hanem a törvényt, amikor azt mondja, hogy mondjuk az LMBTQ embereket, meg agendát, azt ki kell tiltani a társadalomban. Nem kell kitiltani a társadalomban, hanem nekünk hívőknek úgy kell viselkedni, hogy kívánatosabb legyen a mi életmódunk, és nem a hatalmat kell segítségűvé megregulázni őket, hanem az emberek többsége mondja azt, hogy nekem szimpatikusabb, amit ők képviselnek, mint amit amazok.
9: Igen.
7: Hát miért történhetett ez a hangsúlyeltolódás, hogy aki a Fidesz szimpatizáns volt és maradt egyházi szinten, akkor a bibliai szexuáletika védelmével foglalkoztak, illetve hozták fel érvnek a Fidesz mellett, és a másik pedig a nemzetállamok versus globalisták, mert a globalisták megszüntetik még a határainkat is. Tehát szerinted miért történhetett ez a, vagy mikor ez a hangsúlyeltolódás? Mert rajtam is volt ilyen félelem.
9: Hát nem tudom, hogy visszacsatolhatok az első ilyen kérdésedhez, amivel ezt indítottad, ezt a részt. Én azt gondolom, hogy például az egyházaknak ezzel kapcsolatban is kell egy önreflexiót végrehajtani, mert ez a nem látom a fántól az erdőt típusú probléma volt, hogy itt van az LMBTQ mozgalom, a VOK, meg egy-két ilyen dolog, amitől félünk, vagy félnek. Mondhatni bizonyos szempontból joggal, mert észlelik, hogy nagyon másfelé viszi az embereket, mint amit ők úgy észlelnek a Biblia alapján, hogy jó lenne. Igen ám, de amikor egy társadalomban olyan dolgok zajlanak le, amit ugye nevesíteni lehet, hogy Borkai Zsolt, Kaletta, Szájer József, Kónya Endre, Szőlő utcai botrány, stb., akkor nem lehet azt mondani, hogy mi a szexuál etikai vonalon ragaszkodunk egy politikai erőhöz, mert ő véd meg minket, miközben ez az erő produkálja az összes ilyen szexuál etikai botrányt. Tehát, hogy itt van egy önellenmondás, és éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy átgondoljuk, tényleg Isten elé lépjünk így együtt, főleg keresztény vezetők, hogy mi történt ebben a 16 évben. Tehát, hogy miért nem láttuk a fától az ertől, hogy itt van előttünk ez a LMBTQ félelem. Ugye, és most akkor nem is mondom, hogy ez mennyire lehet tudatos orosz propagandának a terjesztése, mert ugye erre is rengeteg kutatás van, amelyik kimutatja azt, hogy gyakorlatilag az Európai Unióval szembeni olyan jellegű narratív stratégiának a része, ami úgy szivárog be, hogy az emberek nincsenek is tudatában már, hogy honnan származik. És hát ez is tény. De hogy mégis csak produkálja a rendszer, és produkálja a társadalmi környezet, meg a főleg a politikai kontextus ezeket a tüneteket, amiket most az előbb soroltam, és nincs hozzá egy szavunk. Ugyanakkor örülünk annak, hogy ők, akik produkálják ezeket a botrányokat, ők védenek meg ettől, mint.

0: Kiáltott igen meg, de azt attól már nem tudott, mert sok százezer ember vére kiált az égre azóta is az ő gonosz sátáni tettei miatt. Úgyhogy ezek a hivatkozások, ezek hamvába holt hazug, gátlástanul hazug narratívák, amelyek csak azt igazolják, hogy aki ezekkel érvel, az teljesen elvesztette nem csak a józan eszét, hanem a morális iránytűjét is. Hát az, hogyha arról beszélünk, hogy Oroszország háborúja Ukrajna ellen milyen kiváltó okokkal bír, ez egy legitim párbeszéd, és el lehet mondani, akik értenek hozzá, és hallottam hozzájátok, hogy igen, a NATO részéről, illetve Ukrajna részéről is voltak olyan lépések, amelyek, ha nem lettek volna, akkor lehet, hogy elkerülhet. De ez teljesen mindegy azt tekintetben, hogy ami lett a következménye, az igazolhatatlan ebből. Mert ha te engem...
1: Most vitatkozok veled, vagy megöllek téged, nem ugyanaz.
0: Az nem, engem nem hatalmaz, hogy egy vascsővel megöljelek, és szétverjem a fejed. Mert ha ezt megteszem, akkor nem te leszel a bűnös, hanem én. Tehát ezek olyan... És minden büntető törvénykönyvnek ez az etikai alapja. Na most, hogyha az ország a nagyhatalmak szintjén ezt erőből meg lehet szegni, akkor az összes büntető törvénykönyvet vonjuk be, daráljuk le, és mindenki tegye azt, ami épp eszébe jut.
2: Két héttel a választások előtt, Tamás, te tanítottál a Kőszikla baptista gyülekezetben arról, hogy mi is ez a keresztény kettős állampolgárság. Magyar állampolgárok vagyunk, és mennyei állampolgárok. Kérlek, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan is kell ezt jól értelmezni, és mi az ezzel kapcsolatos feladatunk, és természetes, hogy ehhez kötődik az is, hogy hogyan kell részt vennünk a közéletben. Politizálhat-e a keresztény? Igen. Jézus hogy viszonyult a politikusokhoz? Hát ő is politizált. Ez sok kérdést tudom, de össze tudod fonni.
1: Igen, megpróbálom.
2: Kettős állampolgárság. Ez szerintem, bocsáss meg, szerintem ez azért tartom fontosnak, mert nem csak a Bibliát nem ismerő nézőink, hallgatóink számára lehet ez valódi információ, hanem szerintem szemfelnyitogató a keresztény testvéreknek is.
1: Hát ugye a Filippi 3.20-ra hivatkoztam én ott, ahol azt mondja a Szentírás, hogy a mi állampolgárságunk a mennyekben van, és az eredeti görögben lévő kifejezés, az egy politikai szakkifejezés volt akkor, mikor az Új Szövetséget írták. Gyakorlatilag egy nemzethez való tartozást fejez ki, tehát ugyanaz, mint amit ma is jelent az állampolgárság, és ezzel kapcsolatban mondja ugye a Szentírás az, vagy hát Pál apostol írja itt, hogy hát a hívőkre az a jellemző, hogy kettős állampolgárok, mert itt élnek abban az országban, a saját hazájukban, ahova születtek, vagy ahova költöztek, ugye többféle lehetőség van, ugyanakkor mégis egy másik valóságnak, egy másik országnak, amit Jézus úgy mondott újra és újra, hogy az Isten országának is az állampolgárai. És hát ez a kettős viszonyrendszer szerintem egy nagyon másfajta viszonyulást követel meg tőlünk a társadalom szintjén, nem azt, hogy kivonuljunk belőle, hanem hogy másképp legyünk jelen. Ugye már az Ószövetségben Jeremiás, mikor fogságba mentek, mondta azt, hogy dolgozz a város javáért, mert azon múlik a te jóléted is, és hogy Isten rajtatok keresztül őket is megáldja. Ugyanez a gondolatkör áthúzódik az Új Szövetségben. Jézus egy beszédben beszél arról, hogy a keresztények lennének a föld sója, tehát gyakorlatilag a romlási folyamatok visszatartói, rengeteg olyan áldást ad Isten, vagy adna Isten a keresztényeken keresztül az aktuális társadalmi kontextusnak, ahol élnek, hogyha mi erre nyitottak lennénk, de nagyon sok, főleg az evangéliumi világra gondolok most, az evangélikál közösségekben nagyon sokan démonizálják ezt a területet, látszólag kivonulnak belőle, azért mondom, hogy látszólag, mert ugyanakkor mégiscsak nagyon bedarálta őket is az, ami itt zajlott. Főleg most ez az utolsó választási kampány, szóval hihetetlen milyen mélyen érintett embereket. Szóval gyakorlatilag a Biblia minket erre hív, és hogyha Jézus az, akit követünk, tehát ha ő a példa, akkor azt látjuk az evangéliumokban, hogy ő egy politikai környezetbe is beleszületett, és viszonyul azokhoz a politikai erőterekhez, ami az ő korában ott volt valahogy, és hát elég erőteljesen kritizálta őket, és a legfurcsább az, hogy akik mondjuk így, hogy mondjam, teológilag, ha lehet ilyet mondani, bizonyos értelemben legközelebb álltak hozzá, például a farizeus párt, azokat kritizálta a legjobb.

0: Van, de főleg a képmutatásuk miatt. Tehát azt mondja, hogy amit ti mondtok, meg ahogy éltek, ez ugye nincs összhangban egymással, nektek nem Isten a fontos. Egy-kettő, a hatalomhoz való viszonyatok, hogy összeköttök mindenféle előírást, és ráteszitek az emberekre elviselhetetlen teherként. Szóval, hogy Jézus belelépett ebbe, és gyakorlatilag a szaduceusokat, a heródes pártiakat, a farizeusokat, mindegyiknek mondott olyan dolgokat, ami hát
1: beszólt,
0: aktuálisan.
1: Beszólt,
0: inkább azt mondaná, hogy próbálta eléjük tartani az evangéliumot, hogy esélyt kapjanak, de ez számukra kritika volt. Nem véletlen az, hogy két olyan összebékíthetetlen párt, mint a szadduceus vallási elit, és a népszerű farizeus párt összefogott Jézus ellen politikai jogból. Gyakorlatilag ezt olvassuk az evangéliumok vége felé, hogy eltegyék az útból. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Jézus a politikával nem foglalkozott, nem ezt tekintette a fő küldetés. Azt viszont nagyon világosan látjuk, hogy semmilyen korabeli ilyen politikai család vagy konstrukciónak nem volt a szekértolója. Tehát egyszerűen nem állt egyik mögé sem, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne nekünk, mai keresztényeknek, akik ma követjük őt, ezt újra gondolni. Ugyanis én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elhibázott szemléletmód, hogy te fideszes vagy, te tiszás vagy, te ilyenes vagy, te olyanos vagy, mert igazából a politika az egy olyan hivatás, aminek funkciója van egy társadalomban. És gyakorlatilag a dolgát kéne jól végezze, és hogyha jól végzi, rászavazok, hanem akkor majd szavazok egy másikra. Ahogy egy autószerelő sem megyek vissza, hogyha az autópályán kiesik az autómnak a jobb első kereke, még egyszer csinálja meg még egyszer, mert nem fog megbízni benne, akkor keresek egy másikat. És nagyon rossz az, hogy a politika ez lement ennyire mélyen az identitás szintjére, és néhány testvéremnek azt kell, hogy mondjam, hogy versenyzik a Krisztusi identitása a politikai identitásával, és nehéz eldönteni, hogy valójában melyik is az, amik jobban meghatározza őt. Szóval az Úr Jézusnak a példája szerintem az azt mutatja, hogy ezektől nekünk szabadnak kellene lennünk. Tehát ahogy például beszél ugye pont az elítélése előtt a koncepciós per keretében pont egy politikussal, egy római politikussal, és akkor azt mondja neki, hogy hát az én országom az nem ebből a világból való, ez a helyzet. És hogy ezt valahogy megérteni nekünk, és lefordítani az itt és mostra, hogy ezt a kettősséget mi hogy éljük, szerintem akkor tudunk jó társadalmi felelősséget vállalni, hogyha a pártpolitikától sokkal nagyobb szabadsággal rendelkezünk, és gyakorlatilag úgy fogjuk föl, ahogy kellene, hogy nem mi vagyunk értük, ők vannak értünk. Tehát nem úgy van, hogy az emberek azért vannak, hogy a különböző politikai pártoknak az esélyt megteremtse a hatalom megszerzéséhez, megtartásához, meg a felhasználásához, hanem pont fordítva van, azért vannak ők, hogy szolgálják a társadalmat. Ugye most mondtad, hogy bejelentették a következő minisztert. Mit jelent a szó, a miniszter?
1: To minister? Igen, jelent,
0: szolgált jelent. Tehát, hogy gyakorlatilag az lenne a lényeg.
1: Egy megbízást kap.
0: Igen, és ezt kellene jól értenünk, hogy a közösség szolgálata a közjó érdekében, ez lenne a politika dolga. Én tudom, hogy nagyon sok cinikus ember van, aki a fájdalmában menekül a cinizmusba, hogy hát ilyen nincsen. De van, és volt most a történelem során lesz. Többször.
2: Most reméljük, hogy lesz. Én szerintem ez egy új esély, és én nem...
1: Egy tényleges rendszerváltozásra, egy rendszerváltásra esély. Én ezt úgy élem meg, hát már nem voltam fiatal a rendszerváltáskor sem, illetve fiatal voltam, de fiatal felnőtt, és akkor ez nem történt meg.
0: De én azért azt gondolom, nem tudom, mit gondoltok róla, de hogy mondjam, az egészséges kritikai gondolkodásra a következő időszakban is szükség lesz. Tehát az, hogy most örülünk, hogy valami véget ért, és esélyt kapott a társadalom egy újra, ez egy dolog, ugyanakkor mégis tudnunk kell, hogy esendő emberek a politikusok, és nem szabad, tehát olyan mélyen a bizalmunkat belevetni valamilyen politikai formációba, mint ami megtörtént ebben a 16 évben. Szóval szerintem ez egy fontos dolog lenne.
1: Nagyon jó cikket írt a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök a Szemléleken olvastam. A lényege a bibliai fogalmak használata volt, többek között, Dávid és Góliát, illetve Dávid és Góliát harcához hasonlította, lehet, hogy pont Tar Zoltán volt, vagy nem tudom, egy református vezető azt, ahogyan küzdenie kellett Magyar Péternek, és talán volt egy videó is, amiben egyértelmű volt, hogy a Dávid szerep az Magyar Péteré, és ő ezt is nehezményezte, Fabinyi Tamás, és azt mondja, szeretem ezt a szlogent, hogy ne abuzálják a Bibliát a politikusok. És mi ezt megszoktuk, különösen az elmúlt 4 évben, mert amikor 2002-ben a Fidesz veszített, akkor az első szlogen, ami megrengette a magyar nemzetet, az az volt, hogy a haza nem lehet ellenzékben. És akkor utána jöttek az egyre keményebbek, az illiberális demokráciától kezdve az Isten haza családon belül az, amire már te is kifakadtál tavaly a poloskázós beszéde Orbán Viktornak, és te akkor írtál egy cikket arról, hogy Jézus a hegyi beszédben arra figyelmeztet, hogy a verbális erőszak és a gyilkosság között valódi összefüggés van, és azt mondta itt Orbán Viktor ebben a beszédben, hogy formát nyert, alakot öltött, megtestesült, eljött közénk a magyar szabadság, ugye 48. Március 15-én, és hogy március 15 egy szakrális ünnep, tehát teljesen összemosta. Itt nem voltak emberek rajtatok, vagy néhány emberen keresztül, Fabinyi Tamáson rajtad keresztül, Tamás rajtad kívül, akik azt mondták, hogy ez életveszélyes, mert az embereknek gyakorlatilag identitást árult, és ők megvették az identitást az egyházban. Most fennáll most ez a veszély szerintetek? Így, hogy református lelkész a miniszterünk, a kultuszminiszterünk? Mit gondoltok erről?
2: A veszély mindig fennáll, mert az ember romlékony, és egyetértek Tamásról azzal, hogy a kritikai érzékünket meg kell őrizni, de az alánnyal nem ezt, hogy nem minden történelmi időben kell ezt egálisan és mechanikusan gyakorolni. Tehát szerintem most annyiban megengedőnek kellene, egy ekkora nagy tabula ráza és reszet pillanatában, jó indulatúan, a puskaport szárazon tartva, de jó indulaton és támogatóan kell ennek az új kormánynak a felállását és kezdeti lépéseit követni, aztán indokoltan és arányosan kell kritikát gyakorolni. De visszatérve a dehumanizáló göbbelszi poloskázó beszédig, amely egyébként szükségszerű megnyilatkozása volt mindannak, amiről az eddigekben beszéltünk, vagyis a vallás és a politika hibridációjának. És ahogy Tamás nagyszerűen kifejtette, a politika az egy szakma, az egy szervezési kérdés, az a város ügyeivel való foglalkozás, vagy az ország ügyeivel való foglalkozás, ez egy profán feladat, nek semmilyen szakrális felhangja nem szabad, hogy legyen, és a benne dolgozók, miniszterek, vagy miniszterelnök, teljesen mindegy, miként tituláljuk, ha királynak mondanánk egy monarchiában, akkor is a feladata, és a jó királyok azok így is cselekedtek, hogy a tudásukat a nép javára kamatoztatták. Na most itt ennek a fordítottja van, a hatalom önmagáért kezdett lenni, és fetisisztikusan imádtatta önmagát, és ennek a legblaszfémabb és legelvetemültebb formája, amikor a kereszténység, vagyis az általunk is hit legmélyebb és legigazibb hitvilág terminológiáját használta föl, és ebbe öltöztette magát. Na most ennek is példátlan elegye volt az a fasiszta beszéd, amit Orbántól hallottunk azon a március 15-én a poloskázásról. Ez tulajdonképpen tőről metszett náci fasiszta szöveg, hiszen ott volt az, hogy az emberek rovarvilághoz történő hasonlítása eljuttatott aztán a rovarírtásig, és hát pont a napokban hozta ki a bíróság azt az ítéletet, hogy a magyar nemzetnek, ennek az egykor szebb napokat látott lapnak, bocsánatot kellett kérni, tételesen, hogy lepoloskázta Magyar Pétert, lerovarírtozta nemzetközi, nemzeti bakancsal, agyontaposásra szólította föl. Hát ez itt tulajdonképpen hitlerizmusnál tartottunk már verbális szinten, csak még hála Isten gyakorlati szinten nem. De hát az ilyesmi mindig az idő kérdése, és hogyha megnézem az én komment szekciómban megnyilvánuló esetenként vérszomjas, tehát tényleg nem tudok, vérszomjas szövegeket, akkor nem álltunk már ettől távol. És ezért egy nagy katarzis és felszabadulás, hogy ezt a, bocsánat, hogy ennyire elfogultan és szenvedésre fogalmazok, bűnbandát eltakarították a hatalomból, mert ők
3: kimaxolták a hatalommal való visszaélést, és kimaxolták ennek az egész konstrukciónak a szakralizálását. Tehát itt már tulajdonképpen tényleg egy helycsere történt. Ők állították be a világot feketére és fehérre, mi igyekeztünk nem, de ebben végül is ők követték el a totális szerepcserét, szóval a világosság helyére került a sötétség, és a sötétség helyére a világosság, ezért örül most az utca embere. Egyetértek azzal, hogy az öröm nem a mostantól tartó messiási királyságnak szól, mert az még nem jött el, és ezt sem szabad felcserélni.
1: De meg kell élni ezt, de most hogy van egy új esély. Kell. Igen.
3: És szerintem a jelentősége 848 és 956-hoz hasonlítható, ráadásul vér nélküli, ami nagyon nagy, nagyon nagy, mert azért lehetett tartani rossz szenárióktól. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ezeket a felfuvalkodott, hatalommal visszaélő, nem akarom több jelzővel gyarapítani embereket, most megalázottan, magyarázkodva, hűmögve, kamera elől menekülve láthatom. Tudom, hogy nem szép dolog a károsan, de nem tudom visszatartani, mert annyi ideig sanyargatták a népet, és annyi ideig hazudtak a pofánkba, hogy egyszerűen ez a minimum, de remélem, hogy nem állít meg a dolog, mert akik tényleg csak, hogy most egyet kiemeljek a bűn halmazból, ami nem bibliai szempontból bűn, hanem köztörvényes. A Szavazat Ára című dokumentumfilm alkotója, de akciócsoport 50 óra anyagot forgatott, abból még a legdurvábbat belesetették abba az egy órába, de abban konkrétan a legelesettebb embereken, a perifériákon zsarolásos eszközökkel, közművek megvonásával, gyámhatósággal, gyerek elvételével, veréssel és mindennel fenyegették, zsarolták ki a szavazatokat, és a hierarchia csúcsán nyilván a legfelső szinten bekötött ember. Ezeket ki kell deríteni. Hát ezek jogi esetek. Ezek rendőrségi ügyek, és ugyanúgy a közvagyon elrablását ki kell deríteni. A gyermekabuzálásokat, hogy gyermekeket vittek sokak szerint politikusoknak az intézetekből, ezek
0: megtalálták őket.
3: Igen. Kiáltó gazt tettek, hát ha ennek nincs igazságtétele, ez most nem, én nem vagyok férszomjas, de akkor
1: sem. De kell, hogy legyen következmény.
0: De szerintem két dologról beszélünk, tehát, hogy amit Tamás most sorolt el, ez csupa olyan dolog, ami, ha létezik a jogrend, akkor ennek kell, hogy legyen következménye, és hogyha vannak olyan állami szervek, amik arra hivatottak, hogy ezeket kivizsgálják, végezzék el a dolgokat. Így. De a másik réteg ennek az egésznek, hogy van egy társadalom, amelyik a végletekig megosztott, és hogy nekünk valahol ezzel is kell kezdenünk valamit.
3: Ezzel is.
0: Tehát én erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az eufóriával nekünk vigyáznunk kell, és örüljünk a lehetőségnek, hogy most lehet változni. Ugyanakkor mégis valahol kell egyfajta empátia azok felé, az emberek felé, meg honfitársaink, meg testvéreink felé, akik tényleg féltek ezektől a dolgoktól, amiket a Mónika sorolt. Ugye a nemzeti vonalra rá sem mentünk, csak a szexuálitikait mondtuk.
1: Egy külön adást csinálunk, nemzetállamok versus globalisták.
0: Igen. Szóval nagyon megértem a félelmüket, mert
1: és gyászolnak.
0: Ahogy tolták beléjük ezt a nap 24 órájába, egyszerűen ez nem maradt hatás nélkül.
3: Rendben, de érted? Mindenki felnőtt, aki felnőtt és egészséges ember,
1: aki egészséges, azért, igen.
3: Magamra is
0: igen,
3: van,
0: igen, igen.
3: Sokáig elhittem olyan, nem kellett volna. De hadd mondjak itt valamit. Az első poszt, vagy a második, amit én kitettem a választások társadalmi többség általi megnyerése után, az pontosan az volt, amit te mondtál, hogy ketté kell most választani dolgokat. A bűncselekményeket és azok elkövetőit teljesen transzparensíteni, és szakszerűen, higgadtan, jogszerűen kivizsgálni és meghozni az ítéletet. A társadalomban pedig baráti jobbat kell nyújtani mindenkinek, aki úgymond most nem a győztes oldalon érzi magán. 100%-ban egyetértek. Én magam is kis mini mikroszinten ezt igyekszem, írtam is fideszes ismert embereknek is, meg nem ismert embereknek is, hogy a barátságom továbbra is fennáll.
1: Ezért is hívunk zenészeket is, akik a Fidesz mellett álltak ide, jönnek akarom, beszélgetni. Nem akarom,
3: hiszen mi emberek mindig csak töredékes tudással rendelkezünk. Nem tudjuk az igazságot, soha nem szabad elhinni magunkat annyira, hogy tehát én teljes mértékben ebben hiszek, hogy hidat kell építeni, és szeretet alapon kell megközelíteni. Nem szabad, hogy a politika éket verjen, mert akkor már az ördög el is írta a célját.
1: Tulajdonképpen
3: nem mögött tényleg az ördög áll, hogy az embereket gyűlöletre uszítsa egymással szemben. úgyhogy 100%-ban egyetértek, de azt is hozzáteszem, hogy viszont mivel azért nagyon-nagyon látható, hogy az előző hatalom nagyon nagyban felelős az embereknek
0: miatt a szinten
3: indoktrinációja miatt, és bevadítása miatt, hiszen aki az M1 híradót nézte, aki ez a kisajátított médiumok jutottak csak el, akiket tudatosan sajátítottak, ez is egy etatni és egy fasiszta módszer, hogy a médiumot ők birtokodnak. Azokat ők gyakorlatilag átprogramozták. És már alig maradt itt átprogramozni, mert ez se segített, mert akkora volt a hazugság, hogy már a perifériákon se hitték el. Ennek ellenére ők tolták. Na most ezek égbe kiáltó bűnök. Hát ha valaki a médiában dolgozik, és arra is küldött fel, hogy ő független tájékoztató.
1: Tomi, halkabban dobol.
3: Fog képviselni. És azt fogja mondani, hogy a valóság arányait tekintve képezem le a híreket, és rábízom az ítéletalkotást a hallgatókra. Ez lenne az arányszabály. És ehelyett ezt úgy, ahogy van, elfelejti, és körülbelül a Rákosi híradó színvonalát megközelítő hype-olás és propaganda az egyik oldalon, a másik oldalon meg a patás ördög. Hát ez...
1: Na, le kell higadnom.
3: Gonoszság.
1: Itt is le kell. Remélem, hogy pár hét vagy pár hónap az, amire lenyugszunk, és tényleg lesz egy sokkal higgadtabb mentális állapot a magyar társadalomnak.
3: És amiatt hitték el, bocsánat, ezeket a dolgokat, hogy majd most jönnek a gender ideológusokat, és mindenkit átműtenek. Ez teljesen esélytelen Magyarországon, csak hagyd tegyem
1: így legyen, elhonnal. Amen.
3: Magyarország egy őshonost. Azért nem, soha nem tudott egyről kettőre jutni. Se az SZDSZ, se a Momentum, se az LMP, mert Magyarország nem ilyen. Magyarország egy konzervatív ország, és ezért győzött Magyar Péter, mert ő egy ilyen arc.
0: Ilyen alkat.
3: És itt nem lesz gender ideológia. Amennyi meg lesz, az meg legyen egy társadalmi ügy. A társadalomban igenis van helye azoknak is, akiknek mi nem helytelenítjük a szexuális erkölcsét, de egy plurális társadalomban, mivel nem egy tálib rezsimre szavaztunk, abban helyük van, mint állampolgárnak, és a szeretetünkkel.
1: És az egyház helyzetbe tudja hozni magát. Például
3: kell meggyőznünk őket arról, hogy lehet, hogy nem jó, amit
0: én
3: csinálnak.
0: Én egyetértek. Szóval Tamás, igazatok neked, hogy ezeket ki kell vizsgálni, és ezeket végig kell vinni azoknak az állami szerveknek, akiknek ez a dolguk. Ugyanakkor mégis, ha visszatérhetünk oda, hogy maga a Biblia
1: igen,
0: mondja,
1: és még van 5 percünk, és mond.
0: Hogy az államhatalomnak ugye mi is a dolga, például a Timóteus levele, hogy most a Róma 13-ot tegyük félre, ugye azt mondja, hogy imádkozunk értük, sok hívő itt megáll, pedig a Biblia azt is mondja, hogy na jó, de miért? Hát azért, hogy úgy vezessenek, hogy nyugodt és békés, normális életet tudjunk élni. Igen. Tehát, hogy ez meg az elvárás. Tehát, hogy igen, ezt éltük át, ezt szeretnénk a hátunk mögött hagyni, azok a dolgok, amik megtörténtek, és esetleg bűncselekmények, azok egy, mivel ez egy jogállam, ki kell vizsgálni. Ugyanakkor mégis én azt várom az országvezetőitől is, hogy ezt a fajta normális életet hozzák vissza, és nekünk meg állampolgároknak meg kell találni az utat újra egymáshoz, tehát nem tudok mást mondani.
1: Így van, és ebben vastagon szerepe van az egyháznak.
0: Igen, ebben tudnak nagyon sok mindent
3: hát
0: tenni.
3: Hozzáteszem, tudna, hogyha, de reméljük, drukkoljunk, hogy tudjon.
1: Reméljük, hogy a kultuszminiszterünk a helyén lesz ebben a kérdésben.
3: Jó, de ő neki meg, most pont nem az lesz a feladat, hogy dirigáljon az egyházaknak, hanem...
1: Nem abban, a kapcsolatépítésen nyitottságban.
3: Persze, lehet, de ő neki azt kell menedzselni, hogy minden egyház találjon vissza az eredeti értékei, az a vallott értékei.
1: Arról beszéljünk még ebben a fennmaradt 3 percben, Tamás, mivel te vezetéselméleti szakértő is vagy. Nagyon röviden foglald már össze, kérlek, hogy milyen a jó szekuláris vezető, nem csak politikai színpadon, hanem úgy általában is, mik a jó egyházi vezetőnek az ismérvei, és akkor itt le is tudjuk kerekíteni.
0: Hú, én ezt így most itt ide tudnám adni egyszerben, milliómos lennék.
1: Latold le valahogy, és értékesítjük, igen.
0: Hát szerintem sok dolgom múlik nyilván, és ahány ember annyiféleképpen tudja jól csinálni, mert az ajándék készlete, amit a személyiségével, meg minden másra Istentől kapott, a sok mindenre jó. Én azt gondolom, hogyha most így nagyon így gyorsan kéne összefoglalnom, hogy kell értenie ahhoz, amit csinál, tehát kell tudnia vezetni, de úgy, hogy szereti az embereket, és hogy a közösségnek a javát keresi. Ha ezek az irányelvei megvannak, akkor jól tud alkalmazkodni, igazodni mindenféléhez, mert a szakértelem az könnyen megszerezhető, de az a fajta szemlélet, ami leginkább a jellemből vagy a szívből fakad, hogy a Biblia mondja, a sokan nehezen hozzáférhető. Szóval meg kell érteni egy vezetőnek szerintem, hogy a dolga az, hogy szolga legyen, hogyha most Jézust akarnám idézni, ugye, hogy köztetek ne így legyen, hanem aki a legnagyobb, az legyen mindenkinek a szolgája. Én hiszek a szolgáló vezetésben, ugye ezt a maga menedzsment tudomány is felfedezte, és még nem hívő emberek is tanítják, hogy tud így sikeres lenni egy szervezet, hogy a vezető megérti, hogy az a feladat, hogy másokat tegyen sikeressé, és azon keresztül a szervezete is sikeres lesz, és nem az a dolga, hogy uraljon és kontrolláljon mindent a végtelenség. Szóval valahol ezt kellene a középpontba tenni egy szemlélet szintjén egy vezetőnek, és hát akkor onnan kezdve meg egy csomó minden tanulható, tehát sok minden múlik, hogy jó-e vagy nem valaki. Van egy kedvenc szerzőm, a Barbara Kellerman, aki a rossz vezetést kutatja, azt nem tudom, utkó mondtam neked.
1: Valamikor említetted, de nem emlékszem a részletre.
0: Egy szenzációs, szóval érdemes olvasni, rákeresni, cikke is elérhetők a neten, de azt mondja, alapvetően a rossz vezetésnek két oka van, az egyik a jelentelenség, a másik meg az alkalmatlanság, és a harmadik az meg ennek a kettőnek az elege, az a legrosszabb. Szóval, hogy igazából ez kell, hogy valaki tudja, hogy mit csinál, és az egész emberi, belső emberi minőség, amit mi jellemnek gondolunk, az abban az irányba mutasson, hogy rá merjük bízni a közösségi erőforrásokat, a jelenünket, jövőnket, mert végülis ezt tesszük ezekkel a vezetőkkel.
3: Hát és sajnos van olyan, hogy kezdetben egy vezető úgy már tűnik, hogy mind jellemmel, mind alkalmassággal bír, és közben valamiért deformálódik, de ugyanúgy igényt tart a kezdetben megszerzett hatalomra.
0: Na, ezért kell az egészséges kritikai gondolkodás, hogy az ember le tudjon válni valamiről.
3: Igen, csak ugye itt az ilyen típusú vezetőnek egyik ismérve, hogy ezt eleven démonizálják, nem is engedik, és így alakulnak ki azok az ilyen vízhangkamrák, amik aztán utána, ahogy most láthattuk a választások kapcsán, hogy nem merték már megmondani a nagyfőnöknek, hogy mi a...
0: De mégis az üzenet ezeknek az eseményeknek, hogy a végtelenség, ezt nem lehet csinálni.
3: Végtelenség, hát nem lehet, és aztán jön a pofára esés.
1: Én úgy hívom, hogy Jézus csavar. Lásd, a Tar Zoltán esetében is ez történt. Nagyon becstelenül bántak vele a kegyelem botrány kirobbanása után, mert hogy ő felemelte a szavát ez ellen, és most tessék, pozícióba emelték, és áldja meg őt az Isten. Hát téged is, Heizer Tamás, nagyon-nagyon köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk. Az volt a vezérfonal, hogy császárnak, ami a császári, Istennek, ami az isteni, adjuk meg. Szerintem megint csak elkezdtünk egy beszélgetést. Én kértem egy igeverset, mert úgy éreztem, hogy ez ide ki kell futni, de te már említetted az elején is. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Hát legyen így, legyünk béketeremtők online meg offline is, egyházi közösségeinkben is. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
3: Tényleg köszönjük.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük a figyelmedet, a Cross GPS-ben Heizer Tamással beszélgettünk. A premier adásokkal a Cross YouTube csatornáján keddenként este 7-től találkozhatsz velünk, csak úgy, mint a Cross online rádióban, a Manna FM-en pedig szombaton este 6 órától, és ha még a Cross YouTube csatornájára nem iratkoztál fel, akkor tedd meg, kérlek. Én Bali Mónika vagyok, és jövünk még Pajor Tomival. Sziasztok!
3: Szerbusztok!
0: Sziasztok!
4: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. In the valley of the shadow, I will not fear.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, holnap zárva lesznek a toborzó irodák. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Spanyol katonák és harci járművek vesznek részt egy magyarországi NATO hadgyakorlaton. A kiképzésnek ma és holnap a Magyar Honvédség Bakonyi lőtere ad otthont. A két nap alatt több mint 500 katona és mintegy 240 harci jármű érkezik az országba a Tornyi Szent Miklósnál magyar katonai kísérettel. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy a katonai konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
2: Manna Hits!
0: Manna Hits!

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: a Manna hit.
1: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come
2: akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tud, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon, és néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Steve.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Idegen vagyok a keresztény bolygóról, idegen vagyok a keresztény bolygóról. Egy új sorozatot kezdek, melyen elég keményen dolgoztam az elmúlt héten, és az a címe, hogy hogyan legyünk istenfélők egy istentelen világban. Azt hiszem, jó nagy kihívás az, hogy kimenjünk a világba, és istenfélő emberek legyünk, igazán istenfélők, de mégse tűnjünk vallásos embereknek, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi folyik körülöttük. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a világban kell lennünk, de úgy, mint akik nem a világból valók. Azonban sokan közülünk a világból valók, de úgy viselkednek, mint akik nem ezen a világon élnek. A felhők között lebegve hallelujját éneklünk egész nap. Dicsőség az Úrnak, dicsőség neked, Uram, köszönöm, Jézus. És időnként nagyon béna dolgokat mondunk olyanoknak, akik fájdalmakkal küzdenek. Úgy értem, nagyon buta dolgokat olyanoknak, akik nehézségben vannak. Emlékszem egy barátomra, aki igazán szerette Istent. Egy kicsit vallásos volt, és az egyik rokonom férje meghalt. És emlékszem, amikor a barátnőm a rokonommal beszélt, nagyon igyekezett megvigasztalni őt. Azt mondta neki, nos, tudod, csak dicsérjük az Urat, ezért is. Tudjátok, ez nagyon bántó volt a rokonom számára, mert ő nem volt hozzászokva az ilyen klisékhez, és fel kell ismernünk, hogy egymás között beszélhetünk egy bizonyos módon, de óvatosan kell beszélnünk az olyan emberekkel, akiknek talán fogalmuk sincs róla, hogy miről beszélünk. Nem szabad úgy viselkednünk, mint egy idegen, aki a keresztény bolygóról jött. Idegen vagyok a keresztény bolygóról, idegen vagyok a keresztény bolygóról. Arra gondolok, amikor keresztény zsargonban beszélsz, Jézus a megváltó, feliratú pólóban jársz munkába, fülhallgató van a fejeden, és egyedül ülsz a sarokban ebédkor. Tudjátok? Azt kérdezed? De hát mit kéne tennem? Nos, világító fénynek kéne lenned a sötét világban. Csendesen, nyugodtan, csodálatosan és bátran légy az, aki vagy. Kompromisszumok nélkül. Légy barátságos, és légy áldás azoknak, akiknek tudniuk kell azt, amit te már tudsz, de ők még nem tudnak. Hadd mondjak valamit. A világ kétségbeejtő. Kétségbeejtő állapotban van. Megijeszt, ha arra gondolok, hogy mennyit romlottak a dolgok az elmúlt 50 év alatt. Tinédzser korom óta. Mert amit csak az elmúlt 50 év alatt láttam, az hihetetlen. Hihetetlen. Tudjátok, 50 évvel ezelőtt, ha egy férfi és egy nő nem volt házas, és együtt éltek, akkor senkinek sem mondták el. Sőt, bármit megtettek, hogy valahogyan eltitkolják azt. Ma az embereknek nem gond az, hogy elmondják az ilyet. Aztán volt olyan idő, amikor másoknak talán elmondták, de olyas valakinek, mint én, nem mondták. Volna el, mert tisztelték a szolgálatban lévő embereket, és tudták, hogy ez rossz. Most már ez sem zavarja őket. Az a baj, hogy ma már nem sok dolog zavarja az embereket. De nem szabad, hogy olyanná váljunk, mint a világ. Túl sok összemosódás van, túl sok keveredés. Elmosódtak a határok, bár nem hiszem, hogy bárki is direkt csinálja ezt, de mégis úgy gondolom, hogy kicsit többet kell prédikálnunk arról, hogy miként menjünk ki a világba, és viselkedjünk megfelelően. Figyelj, Isten szeret téged. Nagyszerű terve van az életedre. Azt akarja, hogy bővölködj. Azt akarja, hogy sikeres légy. Azt akarja, hogy mindenből a legjobbat kapd. Ha bűnt követsz el, megbocsájt. Kaphatsz. Az Isten kegyelme változtat meg minket, nem pedig a test cselekedetei. Szeretek olyasmikről prédikálni, amitől az emberek úgy érzik magukat, hogy igen. Igen. Semmivel sincs semmi gond. Isten szeret, és bármit is teszek, ő megbocsájt nekem. Amen. Köszönöm, Jézus. De nem teszek neked szívességet azzal, hogyha nem prédikálok az érem másik oldaláról is. Arról, hogy a Biblia szerint eljön egy nap, amikor minden ember megáll majd az Isten előtt, és számot ad az életéről. Minden ember megáll majd az Isten előtt, és elszámol az életével. És tudjátok, amikor ilyesmikről beszélek, észrevehető, hogy körülbelül az emberek egynegyede tapsol csak. Mert ez ijesztő gondolat számunkra. magunkra. Nos, tudjátok mit? Én hiszem, hogy az Isten szeretete az, ami megtérésre vezeti az embert. De azt is hiszem, hogy ha kell, akkor Isten kész jól megijeszteni az embereket, és én hajlandó vagyok segíteni neki ebben. Amen. Azt kívánom, bárcsak elmondhatnám nektek, hogy mennyire szeret benneteket Isten, és ti reagálnátok erre. Amikor azt mondom, hogy ti, akkor nem csak rátok gondolok, hanem a sok milliónyi emberre is, akik tévén keresztül néznek minket. Én nem csak az itt jelenlévő emberek kedvéért csinálom ezeket az összejöveteleket. Nem csak értetek csinálom, hanem azokért az emberekért is, akik később a világ minden tájáról megnézik majd ezt a konferenciát a tévében. És rengeteg olyan ember nézi ma a műsort, akinek az élete igen komoly bajban van. Bűnös életet éltél, most aratod annak a gyümölcseit, és nem tudod, hogy mit tegyél. Nos, Jézus a te válaszod. Ő szeret téged, meghalt érted, megbocsájtást kaphatsz, teljesen új lappal indulhatsz. Figyelj rám, soha nem késő, hogy újra kezdjük az életet. Soha nem késő újra kezdeni. Aztán rengeteg olyan hívő nézi a műsort, aki langyos. Egyik lábbal a világban vagy, másikkal a királyságban. És tudod, hogy a Biblia azt mondja a Jelenések könyvében, hogy bárcsak forró lennél, vagy hideg, de mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Nos, ebbe nem megyek bele, és nem próbálom megmagyarázni, hogy mit jelent ez. Elég, ha annyit tudok, hogy Isten nem szereti, ha langyosak vagyunk. De hát mit jelent ez? Teologizáljunk egy kicsit, mit jelent ez, hogy kiköp a szájából? Azt hittem, hogy ha megtértél, akkor üdvösséged van, és én ezt nem értem. Nos... Közelítsük meg ezt egy kicsit több istenfélelemmel, és mondjuk, hogy akkor nem hiszem, hogy langyos szeretnék lenni. Lelkessé kell válnom, tűzforróvá, bátorrá, agresszívá, és úgy kell szolgálnom Istent, mint aki komolyan gondolja. És újra mondom, nem azt jelenti, hogy menjünk ki a világba, és legyünk olyan ellenszenvesek, amennyire csak tudunk. Ez nem azt jelenti. De azt igen, hogy kapcsold fel a lámpát. És sózd meg egy kicsit az életed, mielőtt kimész. Nagyon szeretem azt a gondolatot, hogy mi adjuk a világ ízét. Mi vagyunk az íz, bármerre megyünk. Tudjátok, a világ elég íztelen Isten nélkül. Íztelen. Íztelen. De mi vagyunk a világ sója és világossága. Figyeljetek rám mind, nektek dolgotok van. Hogy csak üljetek és bután nézzetek a prédikátorokra. És több annál, hogy megfogjátok a távkapcsolót, és a puha ágyban fekve minden reggel oda kapcsoljatok a műsoromra. Azért tanulunk, hogy aztán cselekedjünk. Amen. Jól van, ma reggel nagyjából végig ugyanarról lesz szó, sőt, egész hétvégén ugyanarról fogunk beszélni, csak megnézünk majd különféle területeket. Ma nagyon bátornak kell lennetek, mert a szentségről lesz szó. Majd meglátjuk, hogy hányan jönnek vissza holnap. Testvérnő, én a szentségmozgalomban nőttem fel, és ott volt az a sok törvénykezés. Nos, én nagyon kiegyensúlyozott módon fogok erről tanítani. Jól fogjuk érezni magunkat. És tudjátok, amikor kimegyünk innen ma este, akkor készen leszünk rá, hogy sokkal jobban csináljuk ezt, mint ahogyan a múltban csináltuk. Lukács 4:5-8. Ez a megtévesztésről és a kompromisszumról szól majd. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki, egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát. És ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, minden pompát, kiválóságot, rangot, méltóságot és szépséget. Mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, csak egyszer. Tied lesz mindez. Nézzük meg a következő verset. Jézus így válaszolt neki. Távozz tőlem, Sátán. Nos, itt van az, amin minden áll vagy bukik. A Sátán kísértette Jézust, hogy kompromisszumot kössön egyetlen egyszer, azért, hogy megkapjon valamit. Nem érezte magát valami kényelmesen. Én kényelmet adhatok neked. Megszüntethetem a szenvedésedet. Mindent neked adhatok, ha csak egyszer egy kis kompromisszumot kötsz. Tudjátok, mi a kompromisszum? Azt jelenti, hogy csak egy kicsivel kevesebbet teszel annál, amiről tudod, hogy helyes. Csak egy kicsit. Csak egy kicsit. Csak egyszer. Mindenki ezt csinálja. Isten kegyelmes. Meg fog bocsátani. Hányan örültök annak, hogy Jézus nem kötött kompromisszumot, amikor itt kísértette az ördög? Azon tűnődöm, hogy mennyi kárt okozunk az életünkben ezekkel a kis dolgokkal, amikről azt gondoljuk, hogy nem számítanak. Jézus azonnal azt felelte, távozz tőlem, sátán. Pál azt mondta a galatabeli gyülekezetnek, hogy egy kis kovász megkeleszti az egész tésztát. Nos, a kovász olyan, mint az élesztő, és bár nem vagyok jó a sütésben, azért annyit én is tudok, hogy ha összekevered a lisztet és a vizet, majd megpróbálod megsütni, az egy lapos dolog lesz, de ha a kovászt vagy élesztőt teszel bele, az megváltoztatja az egész formáját. Tehát az üzenet, amit Pál a gyülekezetnek mondott, bár itt arról beszélt, hogy ne engedjék vissza a törvénykezést, de az üzenetet sokkal tágabb értelemben úgy is vehetjük, hogy amikor egy kis kompromisszumot kötünk, az mindent eltorzít. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezekkel a kicsi dolgokkal. Jakab 4:17 azt mondja, ha valaki tudja, mi a helyes, de nem teszi, az bűn. Tehát vannak elkövetett bűneink, amikor valami rosszat teszünk, és van a mulasztás vétke. Amikor nem teszünk meg valamit, amiről tudjuk, hogy kellene, és hogy őszinte legyek, szerintem sokkal többször fordul elő ez utóbbi, mint ahányszor ténylegesen rosszat csinálunk valamit. Lehet, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy nem teszünk elég jót. Talán nem is az van túlsúlyban, amikor rosszat teszünk, hanem amikor nem teszünk jót. Például Dave beszélt arról, hogy körülbelül 60 millió keresztény él itt, de csak 30 millió regisztrált beszavazni, és ebből 14 millió le sem adta a szavazatát. És mi tudjuk, hogy ez rossz. Akkor miért nem mennek el? Esik az eső. De aztán, amikor rosszra fordulnak a dolgok, mert nem törődünk azzal, hogy a megfelelő embert szavazzuk be, amikor mindenki panaszkodik, nos, ők tegyenek valamit, ők. Ideje van annak, hogy felvállaljuk a felelősséget az életünk különféle területeiért. És tudjátok mit? Minél felelősségteljesebb vagy, annál boldogabb leszel. Senkit sem tesz boldoggá lusta, fásult, passzív élet. Nos, elég gyengén tapsoltok, de nem tágítok. Aztán meglátjuk, mire jutunk. Tudjátok mit? Elétek adok ma egy kihívást. Mire innen hazamegyünk, ma szeretném, ha mindannyian eldöntenétek, hogy kimentek majd a világba, és egy kicsit jobban fogtok viselkedni, mint azelőtt, hogy ma ide jöttetek volna. Mert nem számít, hogy hányszor mondjuk, hogy nos, tudod, Isten ismeri a szívemet. Igen, Isten ismeri a szívünket, és hálás vagyok, amiért a szívünk alapján bánik velünk, de a világ csak a viselkedésünket látja. És mi vagyunk Jézus Krisztus hirdető táblái. Az életünk, a gyülekezet, mi vagyunk a hirdető táblák. Ha úgy vesszük, reklám Jézus Krisztus számára. Szeretnél olyan életet, mint az enyém? Köszönöm, de nem. Legyünk boldogok, békések, szeressük az embereket, adjunk, bocsássunk meg, legyünk türelmesek, mutassuk be a szellem gyümölcseit, legyünk kedvesek. Van itt jó néhány ember ennek a szektornak a közepén. Szerintem visszaültetek ugyanarra a helyre. Tegnap este is támogattatok engem. Nincs itt egyetlen ember sem, engem is beleértve, aki ne dönthetné el, hogy javítani fog egy kicsit a viselkedésén. Egy se. Egyikünk se. És ezt hívják növekedésnek. Az nem csak úgy spontán történik meg anélkül, hogy te is tennél érte. Nézzük meg újra a Róma 14, 11, 12-t. Hagy ijesszelek meg benneteket még egy kicsit. Róma 14, 11, 12. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tisztelettel és dicsérettel elismeri őt. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Szeretném, ha átgondolnátok ezt, ha belegondolnátok, azt feleled, én azt hittem, hogy kegyelemből van üdvösségem, és tudod, amikor megállok majd Isten előtt, akkor csak annyit kell mondanom, hogy én hiszek Jézusban. Nos, csak ennyit kell tenned ahhoz, hogy üdvösséged legyen. De tudjátok mit? Szerintem Isten ennél egy kicsit többet szeretne kihozni belőlünk. És szerintem ez az a döntés, amit ma meg kell hoznunk. Csak a mennybe akarsz jutni, vagy szeretném magaddal vinni egy csomó másik embert is. Szerintem ez a lényegi kérdés. Ha tudni szeretnétek az igazságot, én most épp jelentkezési lapokat osztok ki, hogy kik azok ezen a helyen, akik szeretnének Istennek dolgozni. És ha azt hiszitek, hogy állást ajánlok a szolgálatunkon belül, akkor én nem erről beszélek. Én azt kérdezem, hogy ki az itt ma, aki szeretne kitölteni egy jelentkezési lapot, és szeretne Istennek dolgozni ott, ahol van, a szomszédai között, az üzletben, ahol vásárol, és ott, ahova iskolába jár. Nem elég, ha csak akkor vagyunk istenfélőek, vagy olyanok, amit mi annak gondolunk, amikor a többi úgynevezett istenfélő barátunkkal vagyunk. Aztán, amikor másokkal vagyunk, akkor meg ugyanolyanok vagyunk, mint ők. Ugyanúgy pletykálsz, panaszkodsz az ebédszünetben, mint a többi hitetlen munkatársad. Ellopod a golyóstollat a munkahelyedről és hazaviszed? Fél napokat ülsz az internet előtt és játszol, amikor nem figyel a főnököd? Nos, amúgy sem fizetnek meg rendesen, ugyan hagyd már. És még ha így is van, az még nem mentség. Ha te lopsz tőlük, azzal úgysem egyenlítesz. Minden ember megáll majd Isten előtt, és számot ad az életéről. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én eldöntöttem, hogy szeretném, ha Isten büszke lenne rám. Úgy értem, én tényleg azt akarom, hogy büszke legyen. Tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és még sokat kell változnom, de azt akarom, hogy Isten büszke legyen rám, és te rád is. Nem fogom életem végéig csinálni azt, amit most csinálok, mert már 35 évet csinálom. És ha mégis ezzel leszek elfoglalva az utolsó leheletemig, ti akkor sem ülhettek itt úgy, hogy soha nem változtok. Mert úgy nem fog működni ez a dolog. Akár fel is készülhettek, hogy változzatok, vagy ha nem, akkor ne is hallgassatok engem, mert nagyon idegesítő lesz, ha úgy hallgattok tovább, hogy közben nem akartok változni. Teszek róla, hogy nagyon kényelmetlenül érezzétek magatokat, ha nem akartok változni. A langyosság nem fog működni, a kompromisszumok nem fognak működni, sem a kifogások, és még az önsajnálat sem. Ó, halleluja! Nézzük meg a Máté 23-at, és olvassunk egy pár jaj figyelmeztetést. Jaj nektek! Christine Kane ide repült, hogy csatlakozzon hozzánk, és azt mondta, el sem hiszem, hogy van merszed a jajról prédikálni. Ha valaki megkérdezi, hogy miről prédikált Joyce a hétvégén, mond, hogy a jajról. Jaj! Sok ilyen figyelmeztetés van a Bibliában, és őszintén, ha itt állnék, és mind felolvasnám, akkor mind megijednék, de nagyon. Sok éven keresztül nem igazán tudtam, hogy mit jelent ez a szó, de nagyon ijesztő. Először nem is voltam rá kíváncsi. De aztán vettem a fáradtságot, és ahogy készültem, kikerestem, és a jaj a legnagyobb szörnyűséget jelenti. Azt a fajtát, ami elől nem tudsz elbújni, akármit is teszel. Szóval, mikor azt olvassuk, hogy jaj nektek, akik ezt meg azt teszitek, például tegnap arról beszéltem, az Ézsaiásban az áll, jaj azoknak a bíróknak, akik igazságtalan ítéletet hoznak. Wow, nem akarok azoknak a bíróknak a helyében lenni. akik olyan döntéseket hoztak, amilyeneket manapság szoktak. De a helyzet az, hogy eljön az a nap, amikor számot kell majd adniuk a tetteikért. Nyerhetnek meg bocsájtást? Igen, és imádkozom, hogy megtérjenek, mielőtt szembe kell nézniük Istennel, hogy így bocsánatot nyerjenek. Amikor Istenhez fordulunk, ő eltörli minden bűnünket, elfelejti azokat, és olyan messzire veti el, mint kelet van a nyugattól, és Isten nem fogja felemlegetni a múltadat. Megpróbálom ezt kiegyensúlyozottan tanítani, hogy mind megértsük. Isten szeret minket, és nem kell mindenféle rossz félelemmel küzdenünk, de kell, hogy tiszteletteljes félelem legyen bennünk, és tudjuk, hogy Isten komolyan gondolja, amit mond. Szóval mindenféle jajokról olvashatunk, de ez a vallásos tömegnek szól. Jaj, nektek írástudók és farizeusok, tettetők és képmutatók. Azt gondolod, hála Istennek, örülök, hogy ez nem én vagyok. Nos, tudod, hogy milyen egy vallásos ember? A vallásos ember egyszerű nyelven megfogalmazva az, aki minden héten elmegy a gyülekezetbe, és a Bibliája mindenhol alá van húzva. Mindent aláhúzott pirossal, sárgával és rózsaszínnel. És tudjátok, én most a rózsaszínt használom. Vettem magamnak egy pár rózsaszín szövegkiemelőt, és folyton azt használom. Látjátok, az egész üzenetem tele van rózsaszínnel. Tetszik nekem. És ha valami nagyon megragadja a figyelmemet, akkor látjátok, egy nagy rózsaszín csillagot teszek mellé. Wow! Ez azt jelenti, hogy ez itt nagyon komoly. Szóval, akár háromszor is elmehetünk gyülekezetbe egy héten. Kívülről ismerhetjük az igéket. Aláhúzhatjuk a Bibliánkat. De mindeközben, hogyan viselkedünk kint a világban? Mennyi ideig tart megbocsájtanod valakinek, aki megbántott? Azt kérdeztem, mennyi ideig tart megbocsájtanod valakinek, ha megbántod? Kire haragszol épp most? Elég nagy a csend. Ó, jobb, ha leülök veletek egy anyai beszélgetésre. Na gyerünk, kire haragszol most éppen? Tudjátok, rengeteg ember van, aki állandóan mérgesen megy a gyülekezetbe. Kiről pletykálsz? Ki az, akit megítéltél és kritizáltál? Ki az, akinek beleütötted az orrodat a dolgába? Ó, annyira kenetteljesnek érzem magam. Nos... Annyi problémám van az életben, és azt gondoltam, ha eljövök a konferenciádra, akkor vigaszt találok. Figyeljetek, már elmondtam ma reggel, és komolyan gondoltam, hogy szeretlek benneteket, és akarom, hogy a lehető legjobb életetek legyen. De ahhoz ez is hozzátartozik. És aki nem mondja el az érem mindkét oldalát, az nem törődik veletek igazán. Csak prédikálnak nektek valamit, amit megtapsolhattok, mert ők ettől boldogok. Ideje van, hogy a gyülekezet felébredjen, és felismerje, hogy a 2 Korintus 5:20 szerint Krisztus személyes képviselői vagyunk a világban. Vetítsük ki a 2 Korintus 5:20-at. Elképesztő ige. Krisztusért nagy követeiként, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, mint az ő személyes képviselői, hogy ragadjátok meg az isteni jó indulatot, amit most felajánl nektek, és béküljetek meg az Istennel. Tehát azt mondja, hogy mi Krisztus személyes képviselői vagyunk, és az életünkön keresztül Isten kérleli az embereket, hogy békülj meg velem. Meg tudjátok ezt érteni? Amikor dolgozni mész, Isten rajtad keresztül akar kérlelni valakit, akinek nincs üdvössége, és még egy szót sem kell prédikálnod neki. Erre azt mondod, nos Joyce, én nem tudok bizonyságot tenni, akkor hadd beszéljen az életed. Ha elég bátor vagy mondani valamit, és úgy érzed megfelelő az idő, akkor mondd el azt szeretetben. Valakinek adj egy könyvet. Más valakinek egy Bibliát, de az életed beszéljen. Amikor a férjem mérnökként dolgozott, mindenki tudta, hogy ő más volt. tudták. És azt, hogy más, azt nem valami furcsa módon értem, és igen, voltak olyan programjaik, ahová nem hívták meg Dévet. Sokszor egyedül ebédelt, de amikor a házasságaik széthullottak, akkor őszintén mondom, hogy mindenki hozzáment. Még azok is, akik korábban kicsúfolták, akik korábban megnehezítették a dolgát, vagy akár meg is próbálták üldözni őt egy kicsit. Oda mentek Dévhez. Tudjátok, nagy rajzasztal mellett ült akkoriban, mert mérnökként dolgozott, és oda mentek az asztalhoz. Hey, Dave, hogy vagy ma? Vagy valami hasonlóval, nem is tudom. Mi újság? Hát, elhagyott a feleségem. Arra gondoltam, esetleg beszélgethetnénk. Látjátok, ha kitartotok az értékeitek mellett, akkor az emberek mennek majd hozzátok. Mert eljön az idő, amikor eléggé kétségbe esetté válnak majd, és szükségük lesz arra, hogy beszélhessenek valakivel.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: Egyetlen.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Május 20-a van, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 123 éve Budapesten született László Miklós, amerikai író, a Szerelem hálójában című film történetének írója, eredeti neve Leitner Miklós, Illatszertár című művéből egyébként több film is készült, a The Shop Around the Corner, az In the God, Old Summertime és a Tom Hanks és Meg Ryan főszereplésével híressé vált a Szerelem hálójában is az ő történetéből született. 113 éve született Kozák László, Jászai Maridia színész, érdemes művész, felesége Lorán Lenke volt, többek között a Madách Színházban és a Víg Színházban játszott. Számos nagy sikerű filmben szerepelt, csak néhányat említve, ilyen volt a Különös házasság, a Körhinta, a Légy jó, mint halálék, Puskák és galambok, vagy a Mici néni két élete. 89 éve született Végvári Tamás színész Budapesten, Jászai díjas, érdemes és kiváló művész. Közel 40 éves pályája során a Pécsi Nemzeti, a Veszprémi, Petőfi, a Szegedi, a Tália, a Budapesti Nemzeti, a Katona József és az Örkény Színház társulatának tagjaként számtalan gondosan formált, nagy hatású alakítás fűződik a nevéhez. Főbb szerepei voltak Shakespeare Hamletjének címszerepe, Csehov három nővér című darabjában Prorozov, állandó szinkronhangja volt Al Pacinónak, Harrison Fordnak, de hangja több tucat természetfilm narrátoraként is ismerős lehet, ő volt többek között David Attenborough magyar hangja is, valamint a Némó nyomában című filmben is hallattuk. Végvári Tamás 93 és 96 között a Magyar Színészkamara ügyvivője volt, majd a Magyar Színészkamarai Egyesület elnökeként tevékenykedett, és vezető szerepet vállalt a Magyar Színházi Társaságnál is. 74 éve született Szakácsi Sándor, Jászai Mari díjas színész, őt hallottuk többek között Bruce Willis, Richard Gere, Dustin Hoffman, Robert Redford és Steven Seagal magyar hangjaként. 58 éve látott napvilágot szintén a mai napon Bősz Ádám zenetörténész, zenei antikvárius. 2008 és 23 között a Bartók Rádió munkatársa, a Muzsikáló reggel és Muzsikáló délelőtt adásainak műsorvezetője. Moderálta az MTV Hogy volt műsorát. Rendszeres házigazdája és szakkommentátora volt a New York-i Metropolitan Operaházból és a beiruti ünnepi játékok előadásairól élőben adott opera produkcióknak. 231 éve hunyt el Hajnóczi József jogtudós, a magyar jakobinusok egyik vezetője. Gróf Forgács Miklósnál, majd Széchenyi Ferenc grófnál vállalt titkári állást, csatlakozott a szabadkőművesekhez, második József híve lett, tőle várt segítséget a hazai feudalizmus ellen. 1786-ban Szerém vármegye alispánjává nevezték ki. Az 1790-91-ben kibontakozó nemesi nemzeti mozgalom viszonylag haladóbb szárnyát igyekezett társadalmi-gazdasági reformokra rábírni. Röpirataiban követelte az örökváltságot és a jobbágyok birtokjogának törvénybe iktatását, később a francia forradalom eszméi felé fordult. Az adózásról írt munkájában bírálta a feudális alkotmányt, követelte a nemesség megadóztatását, az összes egyházi javak szekuralizációját, a sajtószabadságot, a polgári állam létrehozását. 79 éve nincsen közöttünk Lénárt Fülöp, Nobel-díjas fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Királyság területén született, a Bécsi és a Budapesti Egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. 1886-ban Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a Budapesti Egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katócsugaras kísérleteit 1890-ben Bonnban kezdte meg. A szabadtérbe kivezetett katócsugarak vizsgálatához segédelektródos katócsugárcsövet szerkesztett, ezért a munkájáért 1896-ban a Bécsi Egyetemtől Baumgartner díjat kapott, és elnyerte a Royal Society Rumford díját is. A katócsugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával is foglalkozott. 37 éve hunyt el Galgóczi Erzsébet, Kossuth-díjas író. Galgóczi az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabad foglalkozású író lett. Legismertebb művei a Kinek a törvénye, a Pókháló, a Közös bűn, a Közel a kés, a Törvényen kívül és belül és a Vidravasz. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő, háromszor kapott József Attila díjat.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen az interneten, illetőleg az újságokban a főváros kapcsán. Aranybánya lehet például a nyári szünet. A Balatonnál és Budapesten is kaszálatnak a diákok. Csak nem 10%-kal magasabbak ugyanis az idei nyári diákbérek a tavainál. A nyári szünetük közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak. Ez éves szinten 8-9%-os növekedést mutat, közölte legfrissebb adatait az ELTE Trendholder iskola szövetkezet. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártás, termelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az órabérek átlaga, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot is elkérhetnek a diákok. A vendéglátás és idegenforgalom bérszintje alapvetően 2200 forintról indul, ám a főszezonban a kiemelt turisztikai központokban, például a Balatonnál vagy Budapesten, az órabérek a 2600 forintot is meghaladhatják, különösen a már nagyobb tapasztalattal rendelkezőknél. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA-mentessége. Ennek köszönhetően egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Ezen felül a cégek extra juttatásokkal is igyekeznek magukhoz csábítani a fiatalokat. Vidéken a bejárási támogatás lehet ilyen eszköz, a hibrid munkavégzés lehetősége pedig elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban vonzó hívószó a 29 éves vagy annál fiatalabb Z generáció számára. Az ELTE Trendholder iskola szövetkezet tapasztalatai szerint a munkaerőpiacon az év eddigi hónapjaiban 8-10%-kal csökkent a diákoknak meghirdetett pozíciók száma. A visszaesés főként az általános irodai munkák és a szakmai gyakornoki pozíciók körében jelentkezett. Egyes területeken a gazdasági környezet bizonytalansága, míg máshol az AI térnyerése miatt csökkentették a foglalkoztatott diákok létszámát. Az iskola szövetkezet azonban úgy látja, hosszabb távon ez a stratégia visszaüthet, mivel utánpótlási nehézségeket okozhat az adott cégeken belül. Pénzes Lili, a Trendholder diáküzletágának operatív vezetője szerint ugyanakkor a piac kisebb visszaesése ellenére még rengeteg lehetőség között válogathatnak azok, akik a tanulmányi szünetben szeretnének munkát vállalni. 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban, a vonatkozó fővárosi rendelet módosítását javasolják. A fővárosi közgyűlés által elfogadott rendelet alapján 2027-től lépne életbe a díjtétel. A rendelet nem különbözteti meg egyébként a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is dupla díjat fizethetnek a fővárosban, írja közleményében a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érinti, ismertették. A 2026 évelei adatok alapján a tisztán elektromos autók részaránya a teljes magyar személyautó flottában még mindig alacsonynak számít, mindösszesen egy 2%-os szeretet képvisel, tehát messze vagyunk még attól, hogy az elektromos autók részaránya elérjen egy kritikus szintet, ahol azonnali beavatkozás lenne szükséges, írja az egyesület. Úgy vélik, az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő károsanyag kibocsátás csökkentésére. Az előbb említettek alapján nem tartjuk indokoltnak, hogy külön kiemelkedő mértékű sarccal dupla parkolási díjjal büntessék a nehezebb tisztán elektromos autók tulajdonosait, illetve használóit, ezért javasoljuk a rendelet módosítását, hogy a tisztán elektromos gépjárművekre önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozzon, közölte Marsi Norbert, az egyesület elnöke. Napokon belül teljesen eldurvulnak majd a budapesti szálláshely árak. Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobárak a május 30-i budapesti BL döntő idejére. Éjszakánként 3,5 millióért, sőt, csak nem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kis Robert Richard turisztikai szakértő, az Inforádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő műsorvezetője szerint az árak megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, a drágulást pedig az is pörgeti, hogy egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére. Ha megnézzük, hogy a különböző nagy sportesemények esetén az adott helyen miként növekednek a szállásárak, akkor a turisztikai szakújságíró szerint azt látni, hogy alapvetően minden nagyon jelentős eseménynél akár többszörösére is emelkednek a szállásárak. Persze az is igaz, hogy néhány kiugró ár mögött az áll, hogy elfogytak a szállás lehetőségek, a szobák, jegyezte meg Kis Róbert Rihárd. Tisztázta, a foglalási rendszer úgy működik, hogy a rendszerek garantált foglalási mennyiséget kérnek le. Például saját maga eladta már a szálloda a szobákat, és nem szeretné, ha feltétlenül lenne neki plusz foglalása, és akkor azt írja ki, hogy a napi ár adott esetben 5 millió forint. Ha mégis valaki 5 millióért foglalná el a szállást, akkor inkább kiteszi a másik vendéget, és akár a saját családi házába fogadja. Jelentős része a helyeknek egyébként olyan, hogy valóban azért drágult, mert 30-ára nagyon nehéz szálláshelyet kapni, részletezte a szakíró, aki szerint azért nem lehetetlen, mert még mindig van bőven hely, de nem akármennyiért. Rámutatott, foci EB-n, VB-n is hasonló a helyzet. Azok a külföldi szurkoló vendégek, akik esetleg nem szánnának annyit a szállásra, szerinte nem azokon a platformokon keresnek, amelyeken mindenki, és anyagilag valószínűleg ők járnak a legjobban. Soha nincs olyan, hogy egy ekkora város betelik, pláne ha hozzáveszük a vonzás körzetet is, hévvel is be lehet jönni Ráckevéről, tehát mindig van azért hely, ha nem egy szigeten vagyunk, ahol egy sziget egy szálloda, mint a Maldív-szigeteken, folytatta. Közben videó készült arról, ahogy egy óriási méhraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt, annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongálásuk még az utcazajt is elnyomta, sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy májusban más, szokatlan helyen is feltűnhetnek a költöző méhcsaládok, amelyek alapvetően békések, de vannak, akik számára halálos veszélyt jelentett a csípésük. A virágporral és nektárral táplálkozó rovarok az egyik fővárosi pláza külső oldalán, éppen az egyik bejárat fölött tűntek fel csütörtökön, emiatt többen nem merték elhagyni a bevásárlóközpontot. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az RTL híradójának, hogy nem voltak agresszívak. Csak azt láttam, hogy az emberek valamiért megálltak és nem mernek kimenni. Én ezzel nem foglalkoztam és mentem ki, és akkor láttam meg ezeket a gomolyokat az ablakon, és akkor már tudtam, miről van szó. Kimentem, és akkor hallottam meg azt a hatalmas dongást és zúgást, ami teljesen elnyomta az utca zaját, mondta el Petes Varga Róbert. A pláza üzemeltetői az RTL megkeresésére azt közölték, hogy a méhcsalád néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit sem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúadházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Általában békések ezek az állatok, de a csípésük akár halálosan is veszélyes lehet azokra, akik allergiásak rá, és nincs kéznél az allergiás reakciók gyors kezelésére szolgáló EpiPen injekció. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 20-a van, szerda, 10:30. A Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 100 000 jegyet vettek egy hónap alatt az új metrós rendszerrel. Családi ház kertjébe csapódott egy taxi Budapesten, meghosszabbították az Agyak Katonák budapesti kiállítását. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Gyorsan megszerették az utasok a budapesti metrókon bevezetett egy érintéses jegyvásárlást. A BKK szerint már az első hónapban több mint 112 000 jegyet vásároltak az új P&Go rendszerrel. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a rendszer április 22-i indulása óta több mint 67 000 utas használta a P&Go szolgáltatást a 2-es, a 3-as és a 4-es metrón. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyával vagy okos eszközzel egyetlen érintéssel tudnak jegyet vásárolni és azonnal érvényesíteni is. A legtöbben az M3-as metró vonalán használták az új megoldást, ahol egy hónap alatt több mint 53 000 jegyet adtak el. A jelenlegi pilot rendszer egyelőre csak jegyvásárlásra alkalmas, de a későbbi fejlesztések során bérletek és kedvezményes konstrukciók is elérhetővé válhatnak. A BKK tervei szerint a teljes P&Go rendszer fokozatosan terjedhet ki Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésére, akár már 2028-tól. Hatalmas baleset történt Budapesten. Egy szabálytalanul közlekedő Mercedes oldalról ütközött egy taxival, amely ezután egy családi ház kerítését áttörve az udvarban állt meg. A beszámolók szerint a Mercedes vezetője egy egyirányú utcából a forgalommal szemben hajtott ki, és nem adott elsőbséget az érkező taxinak. Az ütközés erejétől a taxi letért az útról, áttörte egy családi ház kerítését, majd az udvarban állt meg. A balesetről videófelvétel is készült, amelyen jól látszik,

0: hogy a Mercedes oldalról eltalálja a taxit, amelyet több méteren keresztül sodor az ütközés. A történtek után nagy szerencsének tartják, hogy sem az udvaron, sem a taxi útvonalában nem tartózkodott senki. A két sofőr nem sérült meg, ugyanakkor az anyagi kár jelentős. A beszámoló egy másik balesetet is említ Budapest 20. kerületéből, ahol egy Skoda Octavia vezetője előbb majdnem nekiütközött egy taxinak a soroksári úton, majd későn fékezett a piros lámpánál és hátulról belecsapódott az előtte álló autóba. Közel 200 millió forintot csalt ki egy idős embertől egy budapesti férfi. Hamis történetekkel és hamis iratokkal verte át idős ismerősét egy budapesti férfi. A vád szerint néhány hónap alatt csaknem 200 millió forintot szerzett meg az áldozatától. A Dunakeszi járási ügyészség tájékoztatása szerint a vádlott közel 10 éve ismerte az idős sértettet, aki teljes mértékben megbízott benne. A férfi ezt a bizalmat használta ki, kezdetben anyagi nehézségeire hivatkozva kért kölcsön, később azonban egyre összetettebb történeteket talált ki. A vád szerint azt állította, hogy megszerezhet egy budapesti ingatlant, ha előbb rendezi az ahhoz kapcsolódó tartozásokat. Hogy hihetőbb legyen, hamis bírósági, adóhatósági, ügyvédi és végrehajtói dokumentumokat is készített, azt a látszatot keltve, hogy később több milliós összegekhez jut majd hozzá. Az idős sértett 2023. októbere és 2024. februárja között összesen csaknem 200 millió forintot adott át neki. A nyomozás szerint a férfi a megszerzett pénzt többek között szerencsejátékra, számítógépes játékokra és korábbi tartozásai rendezésére költötte. Az ügyészség minősített csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a jelenleg letartóztatásban lévő férfi ellen. A vádhatóság végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást és a teljes kár megtérítését indítványozza. Meghosszabbították az agyak katonák kiállítását. A nagy érdeklődés miatt 3 héttel tovább maradnak Budapesten a világhírű kínai agyak katonák. A Szépművészeti Múzeum tárlatát eddig már közel 200 ezren látták. Június 14-ig hosszabbították meg az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítást a fővárosban. A tárlat a világ egyik legismertebb régészeti felfedezését, a kínai terrakotta hadsereget mutatja be. A kiállításon több mint 150 ókori műtárgy látható, köztük fegyverek, szertartási tárgyak és különleges régészeti leletek. A közönség 10 eredeti agyak katonát is megtekinthet, amelyek az első kínai császár sírkomplexumából származnak. A tárlat nem csak a legendás hadsereget mutatja be, hanem betekintést ad az ókori Kína mindennapjaiba, hadseregének működésébe és a császárság kialakulásának történetébe is. A kiállításhoz kapcsolódó kísérő tárlat a Nagyfalon innen és túl című bemutató szintén június közepéig látogatható. Ezen ázsiai hunokhoz, kelet-ázsiai nomád népekhez és az ókori Kínához kapcsolódó bronztárgyakat láthatnak az érdeklődők. A múzeum szerint az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb budapesti kiállításáról van szó, ezért döntöttek a hosszabbítás mellett. Szigorú korlátozásokat vezettek be Pest vármegyében az afrikai sertéspestis miatt. Elhullott vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát Mogyorót térségében. A hatóságok azonnal szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálatai két elhullott vaddisznó esetében igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét Mogyorót térségében. A fertőzött állatokat az M3-as autópálya közelében találták meg. Az egyik vaddisznó feltehetően közúti gázolás miatt pusztult el, de mindkét tetemből kimutatták a vírust. A kialakult helyzet miatt az országos főállatorvos az érintett vadgazdálkodási egységet szigorúan korlátozott területté nyilvánította, emellett további 4 környező terület is fertőzött besorolást kapott. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy Magyarország házisertés állománya jelenleg továbbra is mentes a betegségtől, ugyanakkor most kiemelten fontos a járványvédelmi szabályok betartása, hogy a vírus ne kerülhessen be a sertéstelepekre. A hatóságok arra kérik a vadászokat, állattartókat és kirándulókat, hogyha elhullott vaddisznót vagy betegnek tűnő sertést találnak, azonnal értesítsék az állategészségügyi szerveket. Az afrikai sertéspest is emberrel nem veszélyes, ugyanakkor a házi sertésekre rendkívül súlyos, sok esetben halálos megbetegedést jelent, és komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben. Felgyújtottak egy luxus autót Érden, a rendőrség keresi az elkövetőket. Szándékosan gyújthattak fel egy nagyértékű autót Érden, a luxus jármű teljesen kiégett. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri az elkövetők azonosításához. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az eset május 15-én történt éjszaka Érd egyik parkolójában. A nyomozás eddigi adatai alapján az ismeretlen elkövetők gyúlékony anyaggal locsolták le a parkoló autót, majd felgyújtották. A lángoló jármű teljesen megsemmisült. A hatóságok szerint a keletkezett kár mintegy 25 millió forint. Az ügyben az érdi rendőrkapitányság rongálás miatt indított nyomozást. A rendőrök jelenleg is keresik a felvételeken szereplő személyeket, és arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri őket vagy információval rendelkezik az esetről, jelentkezzen. Bejelentést a rendőrség telefonszámán, a telefontanú zöld számán vagy a 112-es segélyhívón lehet tenni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is, télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Az ember pláne, ha régi fotókat nézeget, automatikusan nosztalgiát érez a múlt iránt, a gyerekkora meg az annál régebbi idők, amikor még nem is élt, általában békebeli hangulatot árasztanak felé. Ennek a nosztalgiának pedig a személyes élményeken túl van még egy fogozója, azok a régi tárgyak, jelenségek, helyszínek és figurák, amelyek ma már nincsenek, vagy még apró nyomokban fellelhetőek, esetleg modernizált verzióban, ami viszont mégsem teljesen ugyanaz, mint ami régen volt. A világ Budapest járt utána azoknak a tárgyaknak, amelyek régen mindennap életünk részei voltak Budapest útjain, de ma már elképzelhetetlen lenne, hogy találkozzunk velük. Ilyen például az utcai mérleg. A szerkezet, ami anyáinkra, nagyanyáinkra, déd és ükanyáinkra hozta rá nyilvánosan a frászt, feltéve, hogy ráálltak a mérlegre, és pár fillér ellenében megmérték magukat. A férfiak ellenben büszkén mutathatták tekintélypocakjuk súlyát a szerkezet kijelzőire mutatva. Hogy végül mi okozta az utcai mérlegek vesztét, nem tudni pontosan, de tartunk tőle, hogy egyfelül a szobamérlegek megjelenése az üzletekben, másfelől pedig a szemérem felerősödése, ami útját állta annak, hogy tömegek mérjék meg a súlyukat az utcán, mindenki szeme ráttára. Egy valamire való kávéház ki sem nyitott, ha nem volt fából ácsolt újságtartója, melyet a betévedő úriember vagy úriasszony a kezébe vett, ráhelyezte a napilapot, majd kényelmesen hátradőlve lapozgatta és tájékozódni kezdett a hírek között. Az újságtartó mindig attól függően van jelen egy város hétköznapi életében, vagy éppen hiányzik belőle, hogy mennyire erős a kávéházi kultúra. Nálunk most épp erősödőben van, úgyhogy egyre gyakrabban látni a kézben újságtartót, ami egyébként sem tűnt el teljesen, csak a számuk fogyatkozott meg az elmúlt időszakban. A trafikok voltak azok a helyek, ahol mindenféle apró műtyűrt lehetett kapni. Volt cigi, meg totó és lottó, szotyi és savanyú, cukorka, nyalóka, illetve egyik másikban napilap is, de egy fiúgyerek számára a legvonzóbbak a műanyag katonák meg a kis autók voltak. A trafikok fő jellemzője volt még az is, hogy a szűk kis ablaknyílás mögött, bent a trafik félhomályában mindig egy bácsi vagy egy néni foglalt helyet. Bácsik és nénik még ma is vannak, a trafikokat meg gyakorlatilag kinyírta az érdektelenség, mert amiket ott lehetett kapni, egy idő után már máshol vették meg az emberek. Tudjuk jól, hogy a cipőpucolás intézménye némi rossz szájízt von maga után, ha valaki egy másik ember előtt térdel és a cipőjéről takarítja a koszt, meg az utca mocskát, abban van némi aláfölé rendelt viszony, a tevékenység látványa mindenképp az. De ez is csak egy hétköznapi munka volt régen, és mindig jól jött a jól szituált emberek számára egy gyors és szakszerű suviszkolás, ráadásul a cipőpucolók hír és pletyka források is voltak, hisz ami az utcán történt, arról ők mindent tudtak. Egykor minden egyes élelmiszer üzletben, ABC-ben és közértben volt már fák és kávédarálógép. Kisgyerekként olyan hatást gyakoroltak ezek ránk, mint az 50-es, 60-as évek kisé bumfordi, mégis végtelenül bonzó játékrobotjai. Amikor elmentünk a szüleinkkel a boltba és megvettük a gépekbe való kávét, azt mindig a gyerekek maguk szerették ledarálni. Jól esett látni, hogy a kávészemekből barna por lett. Ma már nincsenek kávé és mágdarálók, egyfelől mert őrölve is nagyon sokféle kapható belőlük, másfelől pedig már a kávé és mágdaráló ma már filléres terméknek számít. Egy-egy jól elhelyezett és formára jól kitalált telefonfülke a város arculatát is meghatározza, egyszerűen jól nézhet ki tőle az utca. Nem véletlenül van a piros brit telefonfülkéknek világszerte nagy kultusza. Budapesten 1928-ban jelent meg az első telefonfülke, és voltak idők, amikor komoly sorok kígyóztak egyik másik előtt, amit internettel és okos telefonnal terhelt korunkban nagyon nehéz elképzelni. Egyszer mégis igaz volt. Elvétve ugyan vannak még fülkék, de alig beszél már rajtuk valaki, inkább megrongálják, esetleg jobb ilyen nyilvános WC-nek használják. És a technikai fejlődés tekintve ebből már nem nagyon lesz a jövőben fülkeforradalom.

0: Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
1: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb vitamin szerda, amiben a tavaszi fáradtságról és a tavaszi, illetve a nyár elejé restartról beszélgetek. Mosó Attilával, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, aki igazán adekvát és autentikus ebben a témában is. Úgyhogy kezdjük ott, Ati, és köszönöm, hogy ránk érsz egyben, hogy mi is az a tavaszi fáradtság, mert nagyon sokat emlegetjük, és sokan érezzük is, hogy olyan erőtlenek vagyunk, lassú, mint az őszi légy, pedig tavasz van, álmos vagyok, nyom a fejem, semmi nem úgy megy, de mi ez tulajdonképpen?
2: Én is üdvözlök mindenkit. Én kicsit azért kettészedném a tavaszi fáradtság témakörét, mert a klasszikus értelemben vett tavaszi fáradtság az, hál' Istennek, azért ma már nem létezik, ugye ezt eredetileg arra használtuk ezt a kifejezést, amikor így a tél végére, ugye igazából a zöldség és friss zöldség állomány az ugye már teljesen megkopott, és már nem nagyon volt bevitel, főleg ilyen február tájékán még nagyon régen, akkor még a hűtők, meg mezőgazdaság ugye nem úgy működött, ahogy most. Azonban egy átvitt értelemben ez a tavaszi fáradtság azért megvan, hiszen véget ér az az időszaka az életünknek, amikor nagyon be vagyunk zárkózva, nem nagyon mozdulunk ki. Ugye jellemzően nagyon sok embernél ez a fizikai aktivitásban is megnyilvánul, hogy jóval kevesebbet mozog ilyenkor, és jön egy megújulás időszaka, hiszen azért a bioritmusunk azért valamennyire együtt mozog ezzel, tehát a tavasszal elkezdődnek, nyúlnak a nappalok, egyre tovább van világos, és ugye nekünk is egyre inkább van hangulatunk és kedvünk mozogni és megmozdulni, és igazából ma már azt gondolom, hogy leginkább ebben az átvitt értelemben használjuk ezt a kifejezést, amikor jön a megújulás korszaka, meg ugye szokták mondani viccesen, hogy elkezdünk készülni a nyári beachbalira, és elkezdünk kicsit magunkra is odafigyelni.
1: Tehát akkor a tavaszi fáradtságot már most másképp kell értelmezni, ettől függetlenül létezik egy ilyen fajta fáradtság az évszakváltásnál, főleg akkor, amikor manapság már ugye hirtelen beköszönt a nyár, tehát nem nagyon van átmenet, úgy, mint mondjuk egy tizen pár évvel ezelőtt volt.
2: Igen, hát sajnos, hogy ez a tavasz időszak, ez mondja, környezet vagy a klíma változásával együtt, hogy ez a tavaszi átmenet, ez nagyon lerövidül, tehát hogy az a klasszikus tavasz azért már az idei év az meglepően jól mutatta, amit várnánk egy tavasztól eddig, de igazából ez sajnos most már ez egyre kevésbé van, de az tény is annyiban abszolút megvan egyrésztről, hogy várjuk azt a, hogy milyen megindul a reményteli várakozás abban a részében, hogy egyre többet tudunk a szabadban, a kertben, a levegőn lenni. Ezzel együtt ténylegesen nagyon sok embernek az aktivitása is megnő, tehát hogy visszaáll egy egészségesebb rendre, és megjön a kedvünk ahhoz, hogy jobbat, többet mozogjunk, sétáljunk, hiszen az időjárás is nem olyan zord, tehát tudunk sokkal több időt kint lenni, anélkül, hogy ez kellemetlen lenne. Tehát én azt gondolom, hogy erről szól leginkább ez a tavaszi fáradtság, hogy elkezdünk e felé fordulni, meg elkezdünk egy kicsit magunkra figyelni, és aktivizáljuk magunkat újra.
1: Miben tudunk, és hogyan tudunk segíteni ilyenkor a szervezetünknek, illetve mire fontos odafigyelni ilyenkor?
2: Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy ne essünk túlzásokba. Tehát, hogy ha valakinek a téli időszak folyamán például a fizikai aktivitása nem volt elégséges, vagy nem volt, ott például a fokozatosság ebben egy nagyon fontos részem. Tehát, hogyha mondjuk nem nagyon mozgott, vagy nem nagyon mondjuk sétálni sem nagyon sétált, akkor nem most kezdjük el egyből az első tavaszi napon egy, nem tudom, 30 kilométeres túrával ezt az időszakot, mert az nem tesz jót azért a szervezetnek, hanem szoktassuk magunkat szépen fokozatosan a terheléshez vissza. Próbáljunk egy kicsit ennek így határt, önmérsékletet gyakorolni és határt szabni, és szépen fokozatosan visszaszoktatni magunkat az ilyen jellegű tevékenységekhez. A másik az, ami szerintem nagyon fontos, hogy és akkor maradnék az én kaptafámnál is azért, hogy például ne kezdjünk el ilyen óriási döppingszerűen, na akkor itt ennek a leküzdésére mindenféle vitamint kilószámra fogyasztani, hanem egy jól összerakott rendszerrel dolgozni, és összeválogatott vitaminokat, nyomelemeket pótolni. Aha. Ebben egyébként egy fontos szempont az, hogy nézzük meg azt, hogy mire is van igény, mi a célunk, mit szeretnénk elérni tulajdonképpen, tehát hogy valaki csak így egy általános feltöltésben gondolkozik, vagy ne adj Isten, van valami cél az idei évre, akár egy valami maraton, futóverseny, stb., amiben szeretne magának is bizonyítani. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ezek a felkészülésnek egy fontos elemei, és a táplálkozásban is megindul egy ilyen változás ösztönösen, hiszen egyre többet is, egyre jobban vágyunk a frissre, a nyersre, a saláták, a gyümölcsöknek a fogyasztására, plusz ráadásul azért az első tavaszi gyümölcsök is azért hamar megjelennek, és akkor az is meghozza a kedvet egy kicsit jobb táplálkozási irányba. Motivál minket.
1: Tavaszi fáradtság, annak a leküzdése egyáltalán mi az a tavaszi fáradtság, és a tavaszi, illetve nyár elejé restart a szervezetünknek. Erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hogy hogyan tudjuk felkészíteni a testünket, a szervezetünket, vagyis testünket, lelkünket az elkövetkező időszakra, a nyári időszakra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tavasz és nyár elejé restart, erről beszélgetek Mosó Attilával, aki fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. Sok mindent elmondott már Attila jó tanácsként, de akkor folytassuk a sort, mi mindent tehetünk még meg, illetve létezik-e ez a bizonyos felkészülési igény a nyáridőre időseknél és gyerekeknél, és hogyha igen, akkor mennyiben kell másképp viselkednünk ebből a szempontból?
2: Én azt gondolom, hogy ha nem hanyagoljuk el magunkat a téli időszakban, tehát azért odafigyelünk arra is, hogy ha már jobban föl kell öltözni, meg adott esetben nehezebb a körülmény, de mozgásban maradunk a téli időszakban is, akkor igazából nem igényel külön felkészülést vagy rákészülést a tavaszi időszak, vagy a nyára készülés. Ugye ténylegesen az a gond vagy a baj, hogy a legtöbb ember ugye télen annyira elmegy a motiváció, meg a kedv, hogy ez teljesen háttérbe szorul. Igazából ott, ami nagyon fontos, az, hogy főleg az időseknél meg különösen, hogy fokozatosan terheljük magunkat vissza. Tehát, hogyha mondjuk például egy idős embernél is, ugye maga, az, ami mindenképpen életkorral együtt megnyúlik, az, hogy mennyi idő alatt képes felvenni a fonalat, vagy visszahozni mondjuk a tavalyi formát, az azért életkorral együtt ez egyre egy lassabb folyamat, tehát oda kell figyelni arra a részére, hogy ne az legyen, hogy kizöldült a kert, mennyi minden van, és akkor hirtelen a szobai létből egyszer csak kiszakadunk, és egész nap kint van, és megy megállás nélkül, mert azért a szervezetnek ez nem egy ideális állapot. Ha valaki erre oda tud figyelni, vagy kell készülni rá, hogy télen is azért mozgásban tartja magát, akkor ez sokkal kevésbé megterhelő, ha pedig úgy alakult, hogy ez nem jött össze, akkor meg arra odafigyelni, hogy inkább kisebb részletekben, többször, egyszerre nem sokat, és így szoktatjuk magunkat hozzá a mindennapi aktivitáshoz újra.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban felfrissüljünk, és az energiaszintünk emelkedjen?
2: Hát szerintem a legfontosabb itt a prevenció, tehát hogyha nem hanyagoljuk el magunkat. Ha meg már ez megvolt, akkor igazából a napi gyakorlat, tehát az, hogy minden nap csináljunk valami aktivitást, minden nap mozogjunk egy kicsit, és ne az legyen, hogy ilyen kampányszerűen csinálunk nagy terheléseket, és igazából akkor lehet a leggyorsabban visszaszerezni a formánkat, hogyha ez tényleg minden nap megtörténik, és beépül a gyakorlatba. Illetőleg nyilván vannak azért olyan, hogyha ez valakinek gond, akkor vannak terápiás lehetőségek is, amivel például állóképességet lehet javítani, de azt gondolom, hogy otthoni rutinban egy nagyon fontos elem az, hogy minden nap azért ott legyen az, hogy mozgunk egy kicsit, még akkor is, hogyha valaki például még abban a korban van, hogy dolgozik, akkor ott is azért az, hogy a munka mellett foglalkozik magával napi egy órát, és edzi magát, szoktatja magát hozzá a terheléshez vissza.
1: Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. A műsor mai vendége, a tavasz és a nyári megújulásról beszélgetünk már, mert az egészségünket, az energiaszintünket illeti. Attila, még ebben a blogban annyit beszéljünk meg, hogy mi az, ami igaz abból a mondásból, hogy érdemes azzal táplálkozni, ami az adott évszakban a rendelkezésünkre áll, mert nem véletlenül oda születtünk, ahova nem véletlenül azt adja nekünk az a föld, az az éghajlat, amit ad.
2: Igen, ez van egy ilyen trend, és ezt gondolom, hogy ez sok szempont alapján is egy abszolút jó irány, hogy elsősorban azt fogyasszuk, ami nekünk honos, tehát amit megszoktunk és meg tudunk termelni, vagy meg tudnánk termelni magunknak. Nyilván ez most a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, hiszen azért a szállítás, a nagy szállítás, az ugye mindenképpen ugye az ökológiai lábnyomon sem elhanyagolható mértékű, de egyébként abszolút ugye táplálkozástanilag is van egy ilyen irány, hogy alapvetően azokra a tápanyagokra van szükség, ami közegünkhöz igazodik, ezt pár pedig abból lehet leginkább meg összeszednünk, ami olyan növény, vagy olyan élelmiszer, amit itt terem meg a saját környezetünkben. Persze lehet ettől függetlenül mértékkel azért mindent enni, szóval nem kellett teljesen elzárkózni, de azért törekedjünk arra, hogy olyat tegyünk, ami itt van. Nyilván, ha minél frissebb, annál jobb, tehát hogyha az éjszaknak megfelelően táplálkozunk, akkor az valószínűleg tápértékében is a lehető legjobbat fogja adni, hiszen nem kellett semmilyen mesterséges módon előnevelni, vagy utónevelni, vagy késletetni az érést, vagy pont az, hogy ugye korán leszették, hogy, és tulajdonképpen erre ugye vannak technológiák, amikkel fel lehet gyorsítani az érést, tehát nyilván ezeknek az ilyen mondjuk úgy, hogy mahinált élelmiszereknek a tápanyag értéke azért nem az lesz, mint amikor például a napon szépen a maga ütemében, idejében megérik egy gyümölcs, tehát azért is érdemes mindig a szezonalitásra úgy figyelni, hogy nyáron ott vannak a frissek, ott vannak a gyümölcsök, rengeteg zöldség van, illetőleg, és akkor télen pedig már egyre inkább figyeljünk arra, hogy ott, ami ugye természetes módon elrakható, tehát az ilyen gumósok, a répafélék, hagymafélék, stb., és ugye ezek adják a bázisát, és aztán megint, amikor itt ráfordulunk a tavaszra, akkor előkerülnek a zöldek, a saláták, nyilván már abszolút ugye szezonja van az epernek jelenleg, tehát hogy ez megérik, nem sokára jönnek majd a cseresznye, meg a megyfélék is reméljük, tehát hogy azért ez alakul, és hogyha ennek megfelelően táplálkozunk, akkor igazából azokat a gyümölcsöket és zöldségeket tudjuk megenni, aminek valószínűleg a lehető legnagyobb a természetes tápanyag tartalma, és nem voltak, nem kellett őket semmilyen mesterséges trükkel mahinálni, hogy éppen fogyasztható legyen.
1: A műsor vendégem a Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel a tavasz, illetve nyár elejé restartról beszélgetünk, vitaminok, a testünk felkészítése a jó időre, életkortól függően és attól függetlenül is, és a következőkben arról beszélünk majd, hogy az étrend kiegészítőkkel, a mozgással, illetve alapvető vizsgálatokkal például kell-e élnünk ebben az időszakban, hogy valóban jól felkészüljünk a nyáridőre. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tavasz és nyár elejére start, erről beszélgetek ma Mosó Attila, a fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértővel. Attila nagyon sok mindent elmondott már erről, illetve ezzel kapcsolatban. Tehát összefoglalásképpen akkor kérlek mondd el, Atti, hogy mi az, amit érdemes szedni, hogyha étrend kiegészítőkről beszélünk így a nyár előnél, kell-e? Illetve vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni ilyenkor az évszakváltásnál?
2: Amit én nagyon fontosnak gondolnék, hogy akkor kezdjük a kiegészítőkkel talán, mert az egy fontos eleme, vagy talán az egyszerűbbik eleme, mint a szűrővizsgálatok. A kiegészítőkből nagyon fontos az, hogy szedtünk-e bármit az elmúlt időszakban, hogy igazából indokolt-e, hogy valamit szedjünk, vagy ne szedjünk. Lehet egyébként, ha már ilyen feltöltődésről beszélünk, akkor egy multivitamin kúrát, valamit keresni, amivel ezt tudjuk támogatni. Nem biztos, hogy szükséges, ezért ez nagyban függ az előző időszaknak a dolgaitól, szedtünk-e bármit, volt-e bármilyen igény. Tehát azért ez így általánosságban véve, én azt gondolom, hogy nincs ilyen örökérvény, hogy na, ez feltétlenül kellene. Lehet, hogy van igény, lehet, hogy van indokoltsága, de lehet, hogy nincsen. Nyilván egy ilyen multivitamin kúra az a készletek feltöltésére adott esetben mindig hasznos lehet. Nem kell folyamatosan, de ha már feltöltődésről és rátervezésről beszélünk, akkor ez például mindenképpen egy jó segítség lehet. A másik ilyen, hogyha nem voltunk aktívak, és most kezdünk vele, akkor valami olyan készítmény, ami az ízületek egészségét, rugalmasságát, a kötőszövetek állapotát segíti, az egy hasznos funkció lehet, hiszen ilyenkor, amikor még nem szoktuk meg a mozgást, akkor egy kicsit sérülékenyebbek vagyunk, tehát ezeknek a megelőzésére valami ilyen jellegű készítmény az lehet, hogy hasznos. Nyilván attól függ, hogy mennyire van erre, vagy mennyire volt mozgás az elmúlt időszakban, mennyi a tervezet, milyen célt céloz meg magának. Tehát, hogy ezek függvényében ez igazából azért abszolút még egy finom hangolandó kérdés. A szűrővizsgálatokban én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minden évben menjünk el valamilyen szűrővizsgálatra, ha ez éppen most tavaszra esik, ami lehet egy jó apropó, akkor azt ne hagyjuk ki. Ha voltunk nem olyan régen szűrővizsgálat, akkor nem biztos, hogy célzottan ebbe az irányba szükség van, plusz most azért csak, hogy akkor itt feltöltődünk. Én azt gondolom, hogy a nyári szezonra készülés előtt egy anyai egy vizsgálat, egy ilyen bőrgyógyászati átnézés az mindig jó, még mielőtt neki kitesszük itt a naplóhosszú a terhelésnek a bőrünket, hogy egy ilyen általános felmérés, hogy ne adj Isten, megnyugtassa mindenki magát, hogy tiszta lappal kezd neki ennek a szezonnak, az egy hasznos szűrővizsgálat, és azt talán szezonálisan tehető ide. Ezen kívül persze, hogyha bárkinek bármilyen problémája volt, tehát tudom én például keringési zavara, vagy keringési betegsége volt az elmúlt időszakban, mielőtt azért itt a nagy mozgás visszaépítésbe belekezd, akkor az lehet, hogy hasznos lehet, hogy azt megnézheti, hogy ott nincs-e valami probléma, de általánosságban vagy azért ilyen nagy, hogy ez feltétlenül szűrővizsgálat, ezt mindenképpen meg kell csinálni, ilyen azért szerintem nincsen, itt az egyéni faktor az ebben abszolút meghatározó.
1: Még a zárásképpen még egy mondat, a gyerekekkel kapcsolatban mi az, ami fontos ebben az időszakban?
2: Egyrészt, hogy engedjük őket a levegőre, az szerintem egy nagyon fontos, hogy legyenek minél többet a jó levegőn, mozogjanak minél többet a levegőn, abszolút motiváljuk őket ebbe az irányba, és azért az UV-sugárzásra figyeljünk, hiszen az ő bőrük aztán meg még sérülékenyebb a felnőttekhez képest is, tehát hogyha kell, akkor naptejet használjunk, napvédelemre figyeljünk oda, folyadékfótlásra gyerekeknél emlékeztessük őket, hogy igyanak, és hagyjuk őket játszani és élvezni a jó időt.
1: Ez volt a tavaszi nyári restart, vagy tavaszi nyár elejé restart. Itt a Mannán Mosó Attilával beszélgettem, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrogenomika szakértő, aki el tudta mondani nekünk azt, hogy mire van szükségünk, mire érdemes odafigyelni, és mi az, amivel nem kell foglalkozni, és nem kell túlzásba vinni ebben az időszakban. Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Spórolós tippek, na hát ilyenből hallunk eleget, főleg, hogyha él még nagymama, dédi, akkor mondják, hogy hogyan kell ügyesen, okosan félretenni a pénzt. Bár egy közgazdasági szakember barátom egyszer azt mondta, hogy nem spórolni kell megtanulni, hanem okosan gazdálkodni, mint ahogy a játéknak a neve is mondja, ugye gazdálkodj okosan, bár azért ez nem tanított meg minket okosan gazdálkodni, de egy helyes játék volt. Na de, vannak olyan spórolós tippek is, amiket egyáltalán nem szabadna megfogadni, úgyhogy most itt van három, amik valójában nem is hatásosak. Ugye a spórolós életmódhoz nem egyszerű hozzászokni, és nem is szabad, mondom még egyszer, mert okosan gazdálkodni kell, ügyesen bánni a pénzzel, nem pedig spúrosnak és filléresnek lenni, mert a pitiánerségnél szerintem nincsen visszataszítóbb. No de, hogy mik azok a tippek, amiket nem érdemes megfogadni, ugye szokták azt mondani, hogy válaszd mindig a legolcsóbbat, óriási tévedés. Apukám mondta mindig, hogy nem engedhetjük meg magunknak. Nem élünk úgy, azt hiszem azt mondta, igen, nem, bocsánat, nem élünk olyan jól, hogy megengedhessük magunknak, hogy olcsót vegyünk. Miért? Azért, mert ezt meg kell venni 4-szer, 5-szer, 8-szor. És annak az árából már kijött volna elsőre egy jó minőségű, sőt kevesebből is. Mert a magas ár az persze nem feltétlenül jelent jobb minőséget, de azért az esetek jelentős részében mégsem érdemes túl alacsony áron vásárolni, olyasmit pláne nem, amit nem ismersz. Ha például valahol látsz egy kávéfőzőt olcsón, de nem a legjobb minőség, ráadásul nincs túl sok plusz funkciója sem, akkor inkább tessék körülnézni máshol is, mert igen, valószínűleg a többi üzletben nem találsz ilyen áron készüléket, de cserébe valószínűleg több pénzért sokkal jobb minőséget kapsz, mondjuk például hosszabb garanciával. Ugyanez igaz a konyhai eszközökre is, hiába kerül kevesebb egy ismeretlen várkájú vágókészlet vagy tésztadagasztó, szinte biztos, hogy jobban jársz, ha többet költesz a megbízhatóbb darabokért. Hosszú távon mindig jobban megéri venni egy szuper minőségű terméket, amely akár évekig is kitart, pláne akkor, hogyha napi szinten használod. Szóval inkább azt, mint egy olyat, amivel rövid távon spóroltál ugyan, de aztán fél év múlva dobhatod ki, és megint veheted újra. A következő tipp, ami nem válik be, és ami nem igaz, az az téves, hogy mindig nagyobb kiszerelést vegyél. Ez is tévedés. A nyugati kultúrában működik, itthon nem. A különböző gyártók nyilván azt szeretnék elérni, hogy te is úgy gondolt, hogy minél nagyobb csomagot veszel valamiből, annál nagyobb annak az értéke, ezáltal elhiszed, hogy jó üzletet kötöttél, és bár az is igaz, hogy bizonyos esetekben megéri a nagyobb kiszerelést venni, érdemes nyitott szemmel járni, mert nem minden alkalommal ez a megoldás. A most küszöbben álló válság és iszonyú áremelkedésnek a figyelembevételével, meg aztán pláne oda kell erre figyelnünk, hogy hogyan és mit vásárolunk, és mekkora mennyiséget. Például tegyük fel, hogy egy 2 darabos joghurt 25 dekás ára 210 forint. Ilyenkor feltüntetik mellé, hogy az egységár kilogramban mennyi, és ezt kell megnézni, mert akkor tudod eldönteni, hogy a nagyobb, vagy a kisebb kiszerelés éri meg jobban, de az is gyakori, hogy a különböző kiszerelések közül valamelyiket akciózzák, a többit nem, és ilyenkor is érdemes kiszámolni, hogy mivel jársz a legkedvezőbben, ez főleg azoknak hasznos, akik havi nagybevásárlást vagy kétheti nagybevásárlást szoktak alkalmazni. Aztán ott van a vegyél előre elkészített kaját. Hát, hogy mondjam, csak gondolat, ez is téves, kérem szépen, főleg az okosan gazdálkodás szempontjából, mert hogyha te is azok közé tartozol, akik azt gondolták, hogy olcsóbb megvenni az előre elkészített ételeket, mint az alapoktól kezdve összeállítani a vacsorát, hát valójában hosszú távon sokkal többet spórolsz azzal, ha te magad főzöl például tésztát, és te magad készíted el, akkor meg pláne. Persze a legelső bevásárlás során nem így fogod látni, mert sokkal több hozzávalóra lesz szükség, de sokkal tovább kitart, főleg akkor, hogyha eddig semmi ilyet nem tartott el otthon, de az a jó hír, ahogy mondtam az imént, ezek nem fogynak el az első főzés alkalmával, és valójában még egészen hosszú ideig felhasználtad őket más ételekhez, és innentől kezdve már csak azt kell beszerezni, ami éppen valami kis hozzávaló is, az nincs otthon, úgyhogy így sokkal többet spórolsz hosszú távon, mintha mindig megvennéd az előre elkészített dobozos lazanyét vagy rizsestúst, arról nem is beszélve, hogy mennyire egészségtelenek a feldolgozott és előre elkészített élelmiszerek, bár vannak most már maximálisan tartósítószer és színezék és mindenmentes előre elkészített ételek, de azért annak mégiscsak megvan a varázsa, hogy az ember magának készíti el otthon. Persze van olyan, hogy praktikusan egy-két ilyen elkészített, előre elkészített étel otthon van a frigóban vagy a spejzban, és az hasznos tud lenni egy rohanós napon, vagy amikor az embernek nincs kedve per ideje főzni. De hogyha beállsz arra, hogy te magad készíted magadnak, akkor sokkal-sokkal többet spórolsz hosszú távon.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: úgysem felelni.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Ha ti is éreztétek már azt, hogy olyan szétszórtak vagytok, hogy nem tértek magatokhoz időnként, akkor itt van néhány tipp, amit a kutatók adnak, egy pofon egyszerű tipp igazából, nem is egy, hanem több. Hogyha unod, hogy feledékeny vagy, akkor itt van, ami azonnal képes fejleszteni a memóriát. Tehát, hogyha az emlékező képességed már nem a régi, akkor érdemes nyilván ginkgo bilobát szedni, meg van egy csomó segítség, akár étrendkiegészítőben, vagy verstanulás, stb. De érdemes, amit most mondok, ezt megjegyezni, mert bizony ez tud segíteni valóban. Hétköznapi hasznos szokás, és csak be kell építeni a mindennapjainkba a fejlődés érdekében. Ugyanis a kutatók úgy találták, hogy még a nagyon kímélő edzések is növelhetik a kapcsolatot az agymemória kialakulásért és tárolásért felelős részei között. Készült egy tanulmány, ezt bizonyították be azzal a tanulmánnyal. Mit jelent a gyakorlatban? A legegyszerűbben azt, hogy azok az emberek, akik egy kicsi jogát vagy tajcsit is beiktatnak a mindennapjaikba, vagy csak sétálnak egy nagyot, de rendszeresen teszik, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel emlékeznek rá, hogy hová tették például a kulcsaikat. A Kaliforniai Egyetem és a Japán Csukuba Egyetem kutatói bizonyították be, hogy még a nagyon könnyű edzések is növelhetik az agy memória kialakulásért és tárolásért felelős részei között a kapcsolatot. Egy 36 egészséges fiatal felnőtt bevonásával végzett vizsgálat során derült mindez ki. A kutatók felfedezték, hogy egyetlen 10 perces enyhe megerőltetés jelentős kognitív előnyökkel jár. A nagy felbontású funkcionális mágneses rezonancia képalkotás segítségével pedig a csapat röviddel az edzés után megvizsgálta az alanyok agyát, és a jobb kapcsolatot tapasztalta a hippocampalis gyrus fogazata és a kérgi terület között, jelentsen ez most bármit is, a lényeg az az, hogy megfelelő fejlődést és olyan progresszív haladást jegyeztek fel, ami bizony a részletes memória feldolgozásért is felel. Az eredményeket egyébként a Proceedings of the National Academy of Science folyóiratban tették közé, ezt most azért olvasom fel, mert ezekre, ha rákerestek, akkor megtaláljátok az eredeti tanulmányokat is, nem azért, hogy itt most villan csak az angol kiejtéssel, hanem mert ezek olyan lényeges pontjai egyébként minden ilyen tanulmánynak, hogyha egy kicsit is bírjátok az angol nyelvet, vagy van türelmetek fordítgatni, akkor sokkal részletesebben le van ott írva ez. A hippokampusz kritikus fontosságú az új emlékek létrehozásában. Ugye ez az egyik első agyi régió, ami az idősödésünk előre haladtával romlik. Tehát ez lesz az első olyan része az agyunknak, ami elkezd hanyatlani a kor előre haladtával, és sokkal súlyosabban teszi ezt Alzheimer-kor esetén. Ezt is kiemelte a téma kapcsán Michael Jassa, ennek a bizonyos projektnek a társvezetője, azt is mondta, hogy a hippokampusz működésének a javítása lényegében a memória javítását jelenti. Na de, ezt gyakorlatilag megakadályozhatja az Alzheimer-kor kialakulását, vagy szinten tudja azt tartani, hogy ne romoljék tovább a helyzet. Az idegtudósok úgy találták, hogy a fokozott kapcsolódási szint előre jelzi a felidézés mértékét is. Jassa a UCI tanulás és memória neurobiológiai központjának az igazgatója mondta el, hogy a korábbi kutatások arra fókuszáltak, hogy a testmozgás hogyan segíti elő az újagysejtek képződését a memória régiókban. Ez az új tanulmány viszont egy olyan azonnali hatást mutat be, és ez a hatás a megerősített kommunikáció az agy memória központú részei között itt mutatja be. Úgyhogy azt is mondták, hogy nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy új sejtek is születnek ennek köszönhetően, de persze ez egy olyan folyamat, aminek a kibontakozása azért egy kicsit tovább tart. Amit megfigyeltünk, az az, hogy ezek a 10 perces edzési időszakok közvetlenül edzés után mutattak jó eredményeket. Egy kevés fizikai aktivitás nagyon sokat segíthet, ezt is hangsúlyozta a kutató, és azt is mondta, hogy biztató, hogy egyre többen követik nyomon az edzési szokásaikat, például figyelemmel kísérik a megtett lépések számát. Még a napközbeni rövid séták is nagyon jelentősek, mert jelentős hatással lehetnek a memória és a felismerés javítására. Jassa és a kollégái a UCI-on és a Csukuba Egyetemen kiterjesztették a korábbi kutatásokat, ezt a kutatási utat azáltal, hogy olyan idősebb felnőtteket is tesztelnek, akiknél nagyobb volt az életkorral összefüggő mentális károsodás kockázata, és hosszú távú beavatkozásokat végeztek annak megállapítására, hogy végeznek-e ezek az emberek rendszeres, rövid, könnyű testmozgást, és kiderült, hogy naponta több héten vagy hónapon keresztül végzett mozgás pozitív hatással lehet az agy szerkezetére és működésére. Úgyhogy egyértelmű, hogy óriási érték van annak megértésében, hogy az időseknél, vagy az idősödő korúaknál a testmozgás milyen elképesztően fontos, így ma már tudományosan az is bizonyított, hogy javaslatokat lehet tenni szakmailag a kognitív hanyatlás megelőzésére. Ez áll a tanulmány összefoglalójában, és ez azért fontos, mert a testmozgás az nem csak esztétikai kérdés, és nem csak az izomzatunknak, és nem csak az ízületeink egészsége szempontjából fontos, hanem azért is, mert mozgásra vagyunk kitalálva, és nyilván, ahogyan a bélagytenge is nagyon érdekesen összeköttetésben áll, és a pszichés és mentális egészségünket befolyásolja a béltraktus egészsége, pontosan ugyanígy befolyásolja a mozgás kultúránk, szokásaink, és a napi mozgás mennyiség, az agyi tevékenységet és az agyi épséget. Ezért kell minimum minden nap egy kicsit legalább sétálni. Úgyhogy hajrá, csak ügyesen.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, téli zöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőkben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültetheti szolitárként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénkszínű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsorban a nutrigenetikáról beszélgetünk. Szakértő vendégem Mosó Attila, minősített nutrigenomika szakértő, és akkor rögtön adódik az első kérdés, hogy a nutrigenetika és a nutrigenomika között van-e különbség. Szia Attila, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, én is üdvözlem a hallgatókat. Röviden és tömören nincs igazából, ez ugyanaz a dolog, ez teljesen ugyanazt akarja. Ugye a genomika az talán abból a szempontból ragadt rá, hogy maga a genomika ugye az a térképezésről szól, a genetika tudománynak a területe, de igazából a hétköznapi értelemben a két kifejezés az ugyanaz.
1: Aha, és mit akar? Mit jelent ez? Mi ez a tudomány?
2: A nutrigenetika igazából, most célzottan ugye, hogy maradjunk az én területemnél, az kifejezetten ugye azokat a gén változásokat vizsgálja, és azokra vonatkozóan keresi a variációt, ami a táplálkozással és a tápanyag feldolgozással összefüggő. Ugye ez sokszor nem csak a például a makrotápanyagok, itt ugye a zsírok, szénhidrátok feldolgozását értjük ez alatt, hanem például bizonyos vitaminok, nyomelemeknek a működését is vizsgáljuk ebben a tudományterületben, illetőleg azokra, hogy az egészségre ezek milyen hatást tudnak gyakorolni. Ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy itt nem feltétlenül, és talán ebben különbözik leginkább a klasszikus, vagy amit azt gondolom, hogy a legtöbb embernek a genetikával kapcsolatban a fejében van, hogy amikor azt mondjuk, hogy genetikai eredetű egy betegség, akkor ugye megnézik bizonyos helyeken bizonyos variációkat, amik alapján ugye előjön az, hogy kinek milyen betegségre való hajlama van, vagy biztos, hogy ki fog alakulni, vagy jó eséllyel ki fog alakulni. Itt inkább sokkal inkább olyan dolgokat nézünk, amik sokszor összefüggésében kell nézni, tehát az enzimtermelések hogy működnek, a vitaminfeldolgozások, transportok, érzékenységek mit jelentenek, szénhidráttal összefügg, szénhidrát anyagcserével összefüggésben hogyan működik, vagy hogyan kódolt a genetikánk. És talán ez így most saját magamat is szembe jutottam azt, hogy ami nagyon fontos, hogy ez a genetikai kódot nézi, és a maga az egész tudományterületnek az a legszebb része szerintem, hogy azt nézi meg egy ilyen kurzus során, hogy azzal az adott genetika készlettel, kinek mire érdemes figyelni, mi azok a gyenge pontjai, amire fokozottan oda kell figyelni, mi az, ami erős, mi az, ami adott esetben akár túlműködik, és ugye ezeket a sok pici, sokra megy alapon összehozunk egy olyan rendszert, meg egy olyan táplálkozási rendszert, ami az ő genetikájához igazodik, és abból az ő lehető legjobb egészségét lehet kihozni hosszú távon.
1: Téged miért érdekel ez ennyire? Miért keltette fel az érdeklődésedet? Mikor és miért kezdtél el foglalkozni ezzel?
2: A legelső találkozásom magával ezzel az egész fogalommal és tudománnyal az még anno az egyetemen jött velem szembe, mert volt egy ilyen tárgyunk, hogy nutrigenetika alapjai. Amikor igazából egy kicsit abban mentünk ott bele az egyetemi kurzuson, hogy hát ugye mindenkinek vannak gén variációi, amik a táplálkozását, a tápanyag felvételét befolyásolják, de igazából akkor ott nem nagyon értettem, hogy ennek mi a haszna, vagy erről mi az egész, amit tudunk erről, és aztán egy angliai továbbképzésemen találkoztam egy ilyen iskolával, meg egy képzési rendszerrel, ami kimondottan ennek a tudományterületnek szentelt az egészet, amire aztán nagy lelkesen jelentkeztem, és meg is csináltam, és igazából ott nyílt ki a világ az, hogy ez mennyire jól használható ma már, mennyire jó vizsgálatok vannak, mennyire pontosan tudunk bizonyos részeit ennek. Nem gondolom, és azt talán erős lenne állítani, hogy teljes egészében tudjuk, mert biztos, hogy nem, hiszen ez egy abszolút fejlődő tudományterület, de nagyon sok és erős tudományosan igazolt génvariációról tudjuk azt, hogy nagy mértékben befolyásolja azt, vagy igen jelentősen befolyásolja azt, hogy amit teszünk, az hogyan befolyásol bizonyos betegségek lefutását, bizonyos tápanyagigényünket, és ez egy nagyon érdekes, azt gondolom, hogy abszolút a személyre szabott táplálkozásnak ez a jövője. Talán minden hallgató tisztában van azzal, hogy nem vagyunk teljesen egyformák, nem pont ugyanúgy reagálunk bizonyos tápanyagokra, és ez ilyen tapasztalati úton erre ugye vannak már trendek, meg felmérések, amikkel ezt ugye ki lehet deríteni, például szénhidrát típus valaki, de azt gondolom, hogy itt egy olyan abszolút megdönthetetlen alap vizsgálati eredménnyel tudjuk magunknak eldönteni végérvényesen, hogy mi is az a táplálkozási irány, ami nekünk a legjobb, hogy ez azt gondolom, hogy visz mindent. és egyre több és egyre mélyebben látunk bele ezekbe a folyamatokba, tehát azt gondolom, hogy még sok érdekesség lesz itt a nem túl távoli jövőben ezzel kapcsolatban, hiszen folyamatosan jönnek az új eredmények és a kutatások, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület.
1: Mosó Attila, minősített nutrigenomika szakértő, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább a nutrigenetikáról, arról, hogy hogyan fedezték fel, ezzel folytatjuk majd konkrétan az összefüggést a gének és a táplálkozás között, mert a mondás, mi szerint az vagy, amit megeszel, sokkal-sokkal komolyabb és sokkal-sokkal egyértelműbb, mint ezt az ember gondolná, tehát konkrétan valóban így van, és a genetikánkra is hatással van, nem meglepő módon, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Mosó Attila, minősített nutrigenomika szakértő, nutrigenetikáról, nutrigenomikáról beszélgetünk, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan fedezték fel az összefüggést a gének és a táplálkozás között. Milyen ez az összefüggés?
2: Azt gondolom, hogy az alap kiindulási pontja ennek a tudománynak is ugyanez a Human Genome Project az előző évszázadból, most már mondhatjuk azt, aminek tulajdonképpen egy mellékszála lett ez az egész táplálkozás genetikai irány. Ugye egyre többet tudunk a génjeinkben rejlő kódokról. Nagyon sok, még a mai napig abszolút vannak ilyen szürke foltok, vagy vakfoltok az egész géntérképen, amiről pontosan a mai napig nem tudjuk, hogy ha egyáltalán kódolnak valamit, akkor mit kódolnak pontosan. Igazából ennek egy speciális szelete ez a nutrigenomika. Ugye nagyon sok kutatás van olyan irányban, és abból talán már jobban hallotta a hallgatóság is róla, ami bizonyos daganatoknak az előfordulási gyakoriságát valószínűsíti bizonyos génvariációk fennállása esetén, de azért vannak ilyen hétköznapi vagy általánosabb és nem feltétlenül negatív befolyásoló tényezői is ennek a génszekvenciának. Ugye a DNS-ünk, a mi alapkódunk tulajdonképpen, ugye az bennünket kódol, ugyanebben nagyon sok abszolút hétköznapi, tehát akár egy, ugye például bizonyos, hogy fehéréket, milyen fehéréket állítunk elő, ugye ezek is a DNS-ünkben vannak kódolva, nem csak az, hogy hogy nézünk ki, hanem az, hogy milyen a szemünk színe, talán ez az, amit a hétköznapi értelemben az emberek asszociálnak, vagy kötnek a DNS-hez leginkább, de azért ebben sokkal-sokkal több minden van, hiszen itt egy elképesztő méretű kódtáblázat van, ami benne van minden sejtünknek a közepében, de ez egy nagyon izgalmas terület, és azt gondolom, hogy nagyon sok minden még ki fog derülni a közeljövőben.
1: Hogyan képzeljük el ezt a hétköznapokban? Van egy gén térképen, van egy gén állományom, és nyilván, hogyha én ezt ismerem, akkor tudok úgy táplálkozni, ahogy ez számomra a legideálisabb, a legüdvösebb, a legáldásosabb. De nyilván, hogyha ezt nem ismerem, ezt a gén térképet, akkor tehetek nagyon rosszat is, hogyha történetesen XYZ ételt, vagy ételtípust, vagy tápanyagot fogyasztok.
2: Így van. Ami azt gondolom, és most maradjunk egy szeleténél, de ennél persze jóval többről szól, de ez egy szinte mindenkinek érthető, és jól példázza, hogy mire használható ez az egész dolog. Ugye az, hogy ki milyen típusú tápanyagot, energiaforrást részesít előnyben, ez is például genetikailag definiál. Tehát, hogy hogyan dolgozzuk fel a szénhidrátokat, a cukrokat, hogyan dolgozzuk fel a zsírokat, és itt például itt azért is kapásból ugye, össze is kötném azzal, hogy ugye van például akár ugye ez a paleoketogén diéta, ami igen népszerű az utóbbi időben, de ez sem jó mindenkinek, mert aki például a zsírokkal nem bánik olyan jól, tehát ugye ő nem úgy dolgozza fel, vagy nem teljesen optimális a zsírfeldolgozásnak az útja, annak egy zsírban gazdag étrend, az nagyon sok adott esetben kockázatot is jelenthet az egészségére nézve. Ahogy egyébként a szénhidrát alapú, vagy szénhidrát domináns diéta sem feltétlenül rossz, hogyha valakinek egyébként a makrotápanyag feldolgozása inkább azt mondja, hogy a cukrokkal sokkal jobban bánik. Nyilván ehhez mindig hozzá kell társítani egy jó étrendet, tehát azért ez önmagában nem azt jelenti, hogy ha valakinek például a szénhidrát az optimálisabb út, akkor ő onnantól kezdve eheti a fehér cukrot a fehér liszttel korlátok nélkül, és akkor neki az nem lesz rossz. Tehát nyilván nem erről szól azért, és nem is ez a célja ennek, de például az, hogy megszabjuk azt, hogy meghatározzuk azt, hogy melyik az optimális étrend, milyen tápanyagok legyenek benne, abban egy nagyon nagy támaszt adhat. Ezen belül is persze az, hogy melyik a jó választás, abban is segít azért eligazodni ez a vizsgálat, de ha más nem is, talán az, ami mindig nagyon hasznos, hogy a fő irányba tudjuk magunkat tenni, tehát, hogy inkább a zsírok felé toljuk el az energiabevételi forrást, vagy a szénhidrátok felé, már ez is önmagában egy nagyon-nagyon jó dolog. Egy élő példa, és ez egy tipikusan igen gyakran előforduló eset, hogy a változókor a nőknél, ugye a hormonális változás miatt van egy anyagcsere változás, ami egy teljesen természetes és normális jelenség, de bizonyos értelemben, ugye mindenki azt tapasztalja magáról, hogy jön a menopauza, és akkor egy néhány kiló az úgy felcsúszik, anélkül, hogy igazából ő az étrendjében vagy az életmódjában érdembe változtatott volna. És például azzal, hogy megnézzük azt, hogy ő neki a tápanyag feldolgozása milyen tápanyag az ideális, és ehhez igazítjuk az étrendjét, akkor ez a plusz néhány kiló, ez nagyon könnyen eltűnik, anélkül, hogy megerőltetné magát valaki.
1: Mert mi történik ilyenkor, Attila? Hogyan tud ilyen gyorsan eltűnni? Mert nyilván tök jól reagál a szervezetünk, és az emberi szervezet a legnagyobb csoda, és a legokosabb rendszer a világon. De mi történik ilyenkor konkrétan?
2: A gyors azért ez egy relatív fogalom, tehát jó, azért hát, azt gondolom,
1: de hogy nem ez a szenvedős, tehát egyszerűen magától elkezd dolgozni a szervezet, és nem kap olyat, amivel nem tud mit kezdeni, csak olyat kap, amit szeret.
2: Egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy optimalizáljuk azt, ami az ő igényei, vagy az ő feldolgozási módja szerint ideális táplálkozás, tehát kivesszük azokat az elemeket, amire például hajlamos raktározni, tehát hogyha valakinek például olyan a zsírfeldolgozási útja, hogy egyébként viszonylag könnyen raktároz zsírokból energiát, és nehezen reaktivizálja ezeket a készleteket, ezek például tipikusan genetikailag meghatározott faktorok, akkor ugye az nagyon könnyen fölcsúszik, és nagyon nehezen szabadul meg tőle. Ráadásul mondjuk adott esetben, hogyha mondjuk ő egy átlagos vegyes táplálkozást csinál semmi különösebb irány nélkül, akkor is lehet, hogy lehetnek benne olyan apró hibák, ami sok kicsi sokra megy alapon, de azért például minden egyes nap azért raktározódik valamennyivel több. És hogyha ezeket a pici hibákat ki tudjuk korrigálni, átnézzük azt a részét, hogy az ő mozgásigénye milyen, ahhoz még egy picit a mozgást is hozzáigazítjuk, akkor ez tulajdonképpen egy nagyon kellemes változás. Tapasztalatról is mondhatom azt a részét, hogy az, ami nagyon érdekes ebben, hogy amikor ez szerint válítjuk a táplálkozást, az mindenkinek nagyon könnyű lesz, és természetes egy idő után, mert hogy ugye mivel látjuk a géntérképet, látjuk azt, hogy milyen igények vannak, vagy milyen igények lennének, és ehhez igazítottan alakítunk egy táplálkozási ritmust, akkor az nagyon jól fog esni, és emiatt ezt nagyon szívesen csinálják és tartják meg aztán a későbbiek során is.
1: Mosó Attila, minősített nutrigenomika szakértő, a műsor mai vendége. Vele beszélgetünk a nutrigenetikáról, vagyis a nutrigenomikáról, a két szó ugyanazt jelenti, hogy Attila ezt már elmondta nekünk, és akkor azzal folytatjuk majd, hogy az általános étrendi ajánlások, napi 1 kiló zöldség elfogyasztása, a vízbevitel, stb. Vajon megfelelnek-e feltétlenül mindenki számára? Erről is beszélgetünk, és magáról, erről a típusú vizsgálatról is, hogy mi mindenhez ad nekünk kapaszkodót és térképet a szervezetünkkel, a testünkkel és annak működésével kapcsolatban. Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nutrigenetika és nutrigenomika két szó ugyanazt jelenti, gyakorlatilag a saját szervezetünk térképét és működését, amit mi meg tudunk támogatni, amivel mi nagyon jól együtt tudunk működni akkor, hogyha erre tudatosak vagyunk. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Mosó Attilával, minősített nutrigenomika szakértővel, és ígértem, hogy azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy akkor az általános étrendi ajánlásokkal mi a helyzet, ugye 1 kiló zöldség elfogyasztása, minimális szénhidrát bevitel, a megszakított bőjt például, vagy a vízbevitelnek a mennyisége, ezek akkor valószínűleg nem megfelelőek mindenki, vagy nem feltétlenül megfelelőek mindenki számára?
2: Azt gondolom, hogy vannak elemei, ami például ugye a folyadékbevitel, amiben azért vannak azért ilyen alapérvényű igazságok, tehát azért egy ilyen 1,5-2 liter, azt mondom, hogy inkább 2 liter felé tendálóan az alapvetően mindenkinek szüksége van, tehát hogy ebben azért a nagyon nagy változások nincsenek. Nyilván itt egyébként például az életmód sokkal inkább meghatározó a folyadékbevitel szempontjából, de mindig azt szoktam mondani, hogy szárazon nem tudunk mosni, és ez egyszerűen ez egy nagyon jó példa erre, tehát muszáj a folyadékot bevinni, hiszen tulajdonképpen, ha nagyon visszanézünk magunkra, akkor mi valahol még mindig egy vízben élő lények vagyunk, bár ez a vízburok, ez be van zárva a testünkbe, és egyszerűen nem lehet szárazon mosni. A másik ilyen, ami azért persze mindenkinél igaz, ami a rostbevitelnek a fontossága, tehát ugye a nyerzöldségeknek a fogyasztása, hogy legyen meg. Ezek olyan alaptételek, ami azt gondolom, hogy nem válogat feltétlenül. Az, hogy már pontosan most akkor 30 g, vagy 40 g, vagy 50 g legyen, ezen már vannak egyéni különbségek, de teljesen nem tudunk nullára, tehát hogy olyan nincs, hogy valakinek erre nincs szüksége. Nyilván az egyéni igények azért ebben az megint csak azt mondom, hogy például életmóddal is összefügghet. Az, ami például genetikailag viszont abszolút definiált, itt most csak az általad említett dolgokból, például az, hogy valakinek szabad-e böjtölni ilyen napszaki böjtöt, ami ugye szintén egy viszonylag népszerű trend mostanában, az már például egy egyéni igény. Ott már nagyban függ az, hogy milyen a tápanyagérzékelésünk, ugye ez is genetikailag definiált, hogyan leszünk éhesek, hogyan jön meg a jól lakottság érzése, mennyire vagyunk hajlamosak túlenni magunkat ahhoz képest, ami, tehát hogy a tápanyagérzékelés milyen. Ebben már például vannak olyan jellegű genetikai faktorok, ami alapján meg lehet azt határozni, vagy meg lehet azt mondani, hogy valakinek való-e például egy ilyen böjtölés, mert hogyha valakinek például hajlamos viszonylag gyorsan éhes lenni, vagy például a tápanyagérzékelése olyan, hogy nem jön meg úgy kellőképpen a jól lakottság érzése, ott egy ilyen böjt az nem biztos, hogy előre visz, mert hogy egyszerűen kilódás lesz, nehézen fogja, sőt meg sem tudja szokni igazából a böjtölési időszakot, mert hogy az ő igényei, vagy az ő feldolgozási módja ezt nem engedi meg, és akkor onnantól kezdve átmegy az egész egy ilyen kilódásba, egy küzdésbe, az meg nem jó, mert abból előbb-utóbb megjön az a része, hogy akkor kikacsint, meg akkor becsúszik egy kis nasi.
1: Mert most már nem érdekel, elegem van, igen.
2: Igen, tehát hogy most már nem érdekel, ezt nem lehet így, és hogyha alapvetően ez nem kellemes például valakinek, és ez nyilván azt gondolom, hogy elsősorban, hogy itt hosszú távon kell gondolkozni, akkor előbb-utóbb ez el fog csúszni, és onnantól kezdve például egy ilyen napszaki böjtnek, hogyha már belecsúszik egy kis nasi itt, egy kis nasi ott, és mondjuk még tételezzük

0: én ezt képes tolerálni hosszú távon. És ez ami azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben, hogy itt abszolút a hosszú távú stratégiáról kell megállapodni, és a hosszú távú stratégiát kell megtalálni, és nem ilyen átmeneti kampányszerű dolgokat teszünk, hanem ténylegesen azt próbáljuk beállítani, hogy innentől kezdve milyen típusú táplálkozás, milyen típusú életmód, milyen típusú étrend az, ami való az egyénnek hosszú távon is. És ez megint csak a másik része, hogy ahogy ez nem kampányszerű, amikor becsúszik egy nyaralás, amikor becsúszik egy olyan élethelyzet, hogy az ember ezt egy kicsit elengedi, azzal nincsen feltétlenül gond, hogyha ez valóban időszakos. Itt telegesen azt gondolom, hogy a bázát, a keretét szeretnénk megadni az étkezési ritmusnak, meg a tápanyagbevitelnek, amitől azért néha el lehet térni, csak itt nyilván az egyéni felelősség az óriási, hogy ez az eltéréseknek a mennyisége és a minősége az milyen persze. De azt gondolom, hogy itt ténylegesen a hosszú távú stratégiáról beszélünk.
1: Nagyon fontos az is, hogy hogyan történik egy ilyen típusú vizsgálat. Például ételallergiák vagy intoleranciák is kiderülhetnek egy ilyen típusú vizsgálattal?
0: Nem, allergia és intolerancia ebből a vizsgálatban nem derül ki, az abszolút ugye, az immunrendszer és a környezeti tényezőknek a függvénye, tehát hogy ez egyébként fel szokott merülni kérdésként, és azt szoktuk mondani, hogy erre vannak tesztek, amikkel az éppen aktuális allergiákat ki lehet mutatni, már csak azért sem, mert az allergiák azért tudnak változni az idő folyamán, ezt most már azért dokumentálták több ízben is, de például az, hogy milyen típusú tápanyag, ami nekem jót tesz, ez például genetikailag definiált. És ez persze nem azt jelenti, hogy ez csak, tehát hogy nem redukálhatjuk le valakinek a táplálkozását csak szénhidrátra vagy csak zsírra, de az, hogy melyik irányba, vagy melyik a domináns energiaforrás, az például abszolút genetikailag meghatározott faktor. Meg ez is például, amit ugye az előző etapban is beszélgettünk, az, hogy szabad-e böjtölni, nem szabad böjtölni, szabad-e esetleg valami, kvázi most bocsánat, és nem akarom feltétlenül bántani ezeket, egy divatirányzatot csinálni, vagy nem csinálni, ezek azért igen, vagy például van-e olyan betegségem, érzékenységem, idegrendszeri, pajzsmirigy, hormonális zavar, ami ezt az egészet befolyásolja, ami miatt mondjuk bizonyos tápanyagokra több szükségem van, mondjuk például a hormonrendszer egészségének a megtartásáért, tehát azért itt ez mindig egy sokfaktoros tényező. A vizsgálat maga, ez egyébként fájdalommentes, mert nyálmintából készül, és egy londoni laboratórium dolgozza fel, és adja meg az eredményeket, tehát abszolút nem kellemetlen, vagy nem jár nagy nehézséggel mondjuk egy ilyen vizsgálatnak az elvégzése.
1: Mennyi idő után van meg az eredmény, és mi mindent tudunk kiolvasni belőle?
0: Az eredmény azért az nem gyors, tehát hogy azért ez körülbelül 4-6-8-7, amire elkészül. Ami nagyon fontos az, hogy sok mindent ki lehet olvasni belőle, szerintem az kell, hogy meghatározza valakinek, hogy van-e egyébként konkrétan olyan jellegű betegsége már kialakult, vagy hajlan például a családi felmenők alapján, amire érdemes elővételezni, hogy hordoz kockázatot, és ugye ott a táplálkozási faktorokat érdemes szűrni, vagy alapvetően csak egy iránymutatást szeretne, hogy milyen makrotápanyagokra, milyen mikrotápanyagokra van igénye, szüksége, adott esetben mi az, amiből meg kell fontolni, vagy szükség is van adott esetben állandó, vagy tartósabb pótlásra, vagy gyakori kúrákra, mi az, ami például, most csak mondok olyat, ami hétköznapi, hogy a D-vitaminnál is, ugye, hogy mennyi az igény, hiszen az nagyban meghatározza azt, hogy hogyan képes szállítani, milyen az érzékenység, milyenek a transport folyamatok, ezeket egyébként genetikai faktorok meghatározzák, és abból például már meg lehet határozni azt, hogy egyének milyen és mennyi D-vitamin pótlásra van szüksége.
1: Még egy fontos dolog, hogyha az ember egyszer elvégeztet egy ilyen típusú vizsgálatot, akkor az örökre szól?
0: Ez egy genetikai vizsgálat, tehát ez egyszer is és egy életre szól, tehát ami nagyon egy érdekes kérdés ebben, mert ez felszokott egyébként merülni a gyakorlati hétköznapokban is, hogy mikor érdemes ezt elvégeztetni. Igazából mindegy, mert egy kisbabának is pontosan ugyanazt fogja mutatni, és ugyanannak a csöpségnek, amikor felnő, akkor később is ugyanazt fogja mutatni, tehát ez nem változik. Amit ugye igazából tudunk változtatni, az, hogy egy adott géntérképpel, egy adott előfeltétellel, az, hogy abból mit hozunk ki magunkból, na ez az, amiben igazából tudunk változni, de ez egy pont azért egy jó vizsgálat amúgy, vagy én azt gondolom, hogy jó bármikor megcsináltatni, mert ehhez a 5 évvel később is hozzá lehet nyúlni, tehát amíg mondjuk egy laborlelet, az már hát azért fél év után sem feltétlenül releváns.

0: ez tulajdonképpen 15 évvel később is használható. Tehát amikor az embernek mondjuk nem is látja előre, hogy milyen komplikációi lehetnek az életben, és van egy ilyen vizsgálati eredmény, akkor például hozzá lehet nyúlni ahhoz, hogy milyen a gyulladásos válaszra adott folyamat reakciója. Tehát ugye, hogyha adott esetben kell segíteni, akkor hol kell segíteni egy folyamatot, hogy az jobban működjön. Bármikor elő lehet venni a későbbiek során, nem csak akkor, amikor gond van, de nyilván, hogyha valakinek már ott tart sajnos, hogy van valamiféle gondja, ott is adhat egy olyan segítséget, hogy azt az adott probléma halmazt hogyan küzdheti le a hétköznapokban a leghatékonyabban.
1: Attila, köszönjük szépen mindazt, amit megtanulhattunk ma tőled az ilyen típusú vizsgálatokkal kapcsolatban. A nutrigenetikáról, nutrigenomikáról beszélgettünk ma Mosó Attilával, a VitaHelp szakmai vezetőjével minősített nutrigenomika szakértővel. Köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm a figyelmet.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért ugrál annyira a mosógép, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ne ugráljon és ne rázza le azt, ami a tetején van? Ugye a mosógép rázkódása az néha olyan méreteket ölt, ami egyrészt a jelenséget kísérő zaj miatt már tényleg konkrétan akár zajszennyezés is lehet, és a nyugalom úgymond megzavarására alkalmas. Másrészt kellemetlen, eltáncol a helyéről, nem, tehát hogy semmiképpen sem jó. De ha a centrifugázás közben úgymond szokatlanul rázkodik, és nagyon ugrál a mosógép, annak számos oka lehet, úgyhogy érdemes ezt most sorba venni. A jó hír az, hogy a probléma a legtöbb esetben otthoni körülmények között tök jól orvosolható. Úgyhogy itt van most egy kis lista, amiben végigvesszük, hogy milyen okok állhatnak a háttérben, illetve azokra mi lehet a megoldás, ha nagyon ugrál a mosógép. Az egyik oka a túltöltött mosógép, amelyik hívában én mindig belelépek, mindig beleesek, én mindig túltöltöm. A férjem mindig mondja, nem kell bele több, én meg mindig ezt az egyet még belerakom. Túl sok ruhát zsúfolsz a mosógépbe, a szárazon is nehéz, de gondolj bele, hogyha tiszta víz az egész, úgy milyen súlya van. A megoldás az, bár logikus, hogyha jobban megpakolod a gépet, akkor kevesebbet kell mosnod, energiát és vizet spórolhatsz, de egy ponton túl ez sokkal többet árt, mint amennyit segít. Ha megnézed a használati útmutatóban, sőt, most már a mosógépeknek a frontjára is rá van írva, hogy hány kiló a maximális ruhatöltet, amit ajánl a gyártó, és amit elbír a mosógép, hát ehhez kéne tartani magunkat. Aztán például az egyenetlen súlyelosztás miatt is ugrálhat nagyon a mosógép, tehát hogyha a dobban egyenetlen a súlyelosztás, akkor szintén plusz rázkódást csinál. Ez általában akkor fordul elő, ha például külön mosol ki egy nagyobb párnát, ami megszívja magát vízzel, vagy a lepedők a többi mosnivaló köré tekerednek, és egy óriás labdává állnak össze. Ehhez a megoldás az az, hogy kiegyenlítjük a töltett súlyát, tehát a párnákat párossával mossuk, a lepedőket és az egyéb ruhadarabokat együttes mosásnál különösen figyelünk arra, hogy egymástól elszeparálva, vagyis ne legyenek összegabajodva, így kerüljenek a dobba. A mosógép nem vízszintesen áll, ez is oka szokott lenni az égtelen ugrálásnak, a probléma az a nem vízszintes padló, vagy esetleg a mosógépnek a kis csavarható lábacskái vannak rosszul beállítva. Ennek hasonló hatása van, mint hogyha egy asztalnak rövidebb lenne az egyik lába, és étkezés közben például folyamatosan inogna. Itt nyilván a megoldás az, hogy ellenőrizzük, hogy síke a padló, illetve hogy a lábacskákkal mi a helyzet, és akkor szükség szerint be lehet állítani a mosógép kis lábait, vagy egy vízmérték segítségével aztán tudjuk ellenőrizni, hogy a készülék valóban vízszintesen áll-e. Aztán másik hiba, ami miatt nagyon ugrálhat a mosógép, hogyha a dob rögzítő csavarja nem lett eltávolítva. Ugye a mosógépek biztonságos szállításához a dobot egy csavarral szokták rögzíteni, amit használat előtt ki kell távolítani, tehát ki kell onnan szedni, mert hogyha ez elmarad, a gép rázkódni kezd. A megoldás az az, hogy szépen, amikor érkezik egy új mosidet, ez nyilván csak új mosógépeknél van, a használati útmutatóban lévő utasításokat követve kitekerjük ezt a bizonyos csavart a helyéről, de ezt egyébként még a szállító is megteszi, ha megkérjük. Ez nem kell ezer mesternek lenni, tök egyszerű művelet, és csupán egy csavarkulcs szükséges hozzá. Ugrálhat a mosógép az eltömődött szűrő miatt is. Ugye a mosógép szűrője fontos feladatot lát el, felfogja az összes olyan kis koszt, bolyhot, szöszöket, szőrt, idegen tárgyakat, amelyek egyébként kárt tehetnének a gépben. Ha viszont elmulasztod a tisztítását, akkor könnyen eltömődhet. A megoldás nyilván az, hogy a használati útmutató alapján, vagy hogyha régi mosógép, vagy örökölted, akkor pedig egyértelműen ugye kibontjuk a kis frontlapot, kiszedjük a szűrőt, de még mielőtt kihúznánk a szűrőt, mert hogy kiömlik a szűrő kivételekor egy csomó víz is, be kell tuszkolni oda, vagy konyaruhákat, vagy egy törölközőt, vagy felmosórongyot. Ez általában a mosógép alján található kis panelka mögött van. Fogod a kis szűrőt, kiszeded, leszeded róla szőröket, szöszöket, kiszeded, ami még ott a kis csatornájában van, és aztán igazából ennyi az egész, ezt azért rendszeresen meg kell csinálni, és akkor nyilván az utolsó lehetőség az, hogyha a fentiek közül semmi nem segít, akkor elképzelhető, hogy meghibásodott a mosógép, ami érintheti a dob lengés csillapítóját, vagy magát a dobot, illetve annak a csapágyait is. Itt viszont már megfelelő szaktudás szükséges, és szerelőt kell hívni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.

0: hétfőn 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Manna Hits!
0: Manna Hits!